közlekedési és vagyonvédelmi hivatal vezetőit, Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Három jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölte a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Fejér Bencével, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgetünk. Szó lesz a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahang vizsgálatok célzott alkalmazásáról, működési elvükről, és arról is beszél, mely betegségek esetén lehetnek hatékony diagnosztikai eszközök. A 2024. július 1-i adásunk ismétlését hallják. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akivel az orvoslásban használatos képalkotó vizsgálatokról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Remélem, hogy érdekes téma, amit hoztam. Először beszélnék a saját hivatásomra, az orvosláson belül a radiológiáról, ami hát az elmúlt években, sőt az elmúlt több mint 100 évben óriási fejlődésen esett át, és talán a nevezéktan tükrözi ezt, hogy még az idősebbek visszagondolnak a röntgenorvosra, így kezdődött a röntgenorvos, mert még döntően röntgen technológiával dolgoztak. Ez már bő 100 éves, Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte a röntgen sugárzást, és rájött, hogy ezzel képeket lecsen, beleláthatunk az emberbe, és az embernek ebből az árnyékából megtalálhatjuk esetleg a betegségét, variációkat, és az orvoslást óriási szempontból előmozdította. Ez röntgen sugárzással működött. Hát a röntgen sugárzás egyszerre áldás, viszont hogyha sokat adunk belőle, akkor sajnos káros is, úgyhogy senkinek sem ajánlom, mint hobbit, hogy milyen vizsgálatokra járjon. Ezért fontos, hogy mindig orvos indikálja a radiológiai vizsgálatokat, mert van előnye is, és persze hátrány is, és jobb, hogyha ezt egy kollega kézben tartja, figyelve arra, hogy ne legyen túlzásba víva a diagnosztika, mikor néha úgy érezzük, hogy ez a páciens lelki világát, vagy akár a kezelő orvosét is javítja, mert úgy érzi, hogy megfelelő kontroll alatt van a páciens. Úgyhogy idősebbek emlékeznek, hogy röntgenorvos, persze nem csak röntgen diagnosztikából áll, mert itt az ultrahang technológia, az MR, a mágneses rezonancia képalkotás is, úgyhogy a nevezéktan változott, hogy radiológiai képalkotás, és a végén most már inkább képalkotó diagnosztika néven futnak, akár az intézmények is, tehát az egyetemi klinikák is most már átnevezték magukat képalkotó diagnosztikai centrummá, klinikummá, klinikává, attól függően, hogy ők milyen intézményen belül. Persze itt az Egri Markot Ferenc Kórházban is egy radiológiai osztálynak hívnak minket, tehát hogy még a klasszikus, de igen, mi inkább már képalkotó diagnosztikával foglalkozunk, és ne felejtsük el azon radiológus kollégákat, akiket még ezen belül terápiával is foglalkoznak, mert hogy érfestések során ugyanazokkal a kis katéterekkel ezek egy nagyon vékony kis csövek és drótok be tudnak menni egy érem belülre, és ott mindenféle terápiás dolgot tudnak művelni, de akár ehhez még egy ér sem kell, hanem egy vékony tűvel az ereken kívül, az érhálózaton kívül is eljuthatnak a szervezetbe bizonyos pontokba, és ott az alapbetegséget gyógyíthatják. Tehát már a radiológia irányvonalon belül a terápia is egy igazi hajó, ami elől húzza és halad előre. Hát a technológiai visszatekintés, hogy már bő 100 éves a röntgen technológia, de a röntgen technológia alapján például a CT vizsgálat, ez a komputer tomográfia, is ugyanúgy sugárral jár, tehát sugárterheléssel, ilyenkor ez a röntgen cső, amit eddig csak egy felvételre erejéig csináltunk a páciensről, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy elemlámpa elé beállna egy adott ember, és nem csak az árnyékát látunk, hanem a szívárnyékát, tüdejébe az erekárnyékát, ezt tovább fejlesztve, ha ez az elemlámpa, ami jelenleg röntgent használ, körbefordul az emberi test körül, akkor közel háromdimenziós információkat is nyerhetünk, persze ezt mi döntően kétdimenziós, ugyanúgy ilyen szeletképeken nézünk, akkor meg tudjuk nézni, mondok egy szemléletes, de nem túl szép példát, megnézzük a disznó sajtot, azt ugye felszeleteljük, és minden szeletébe látjuk, hogy ott a fejhús, ott van egy kis köröm, ott van egy kis ez, meg az ki, hogy szereti és ki mit tesz bele. Így kell elképzelni az emberi testet is, hogy virtuálisan felszeleteljük, és ezekben a szeletekben én azt tanultam, hogy melyik szeletben hol kell lennie ennek a fejhúsnak, de akár ugye az adott ott futó érnek, szervnek, és ezeken a szerveken belül pedig megtaláljuk azt, ami nem odavaló, és ez lesz maga a betegség. És ez az a diagnosztika, amit mi művelünk.
1: Érdekes lehet az a része, hogy hogyan működik ez a technika, ez a technológia. Tehát mi történik, mit csinál a gép, ugye árnyékot kapnak, árnyék vetül.
2: A röntgen technológiánál így van, egy árnyékot kapunk, hogyha ez az elemlámpa, ami most jelenleg a röntgencső, akkor úgy ebből a nagyon-nagyon-nagyon sok árnyék képből tudja összerakni egy kis voxelekbe, tehát egy kis icipici, most már jelenleg szubmilliméteres, tehát egy milliméternél kisebb kis kockákból össze meg tudnánk nézni, hogy mik vannak ezek az adott kockákban, és ilyen képeket kapunk. És ezekből a kis kockákból például akár egy koponyát ki tudunk rajzolni, és ez olyan jó felbontású, hogy én meg tudom háromdimenziós képen ezt csinálni, akár a monitoron körbeforgatni, és így még könnyebb például egy repedést, egy törést észrevenni egy szerencsétlen pácienson, aki például úgy járt, hogy betörte a fejét. De bele is nézhetünk, és ugyanígy az agyállományt is ilyen kicsi kis kockákba össze tudjuk rakni, amik olyan picik, hogy tényleg nagyon szép képet látunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért modern képalkotó technikákkal közel olyan azt észreveszünk a szervezetben, amit szabad szemmel is kényelmesen észrevennénk. Tegyük hozzá, hogy néha nehéz eldönteni, hogy az most jó, hogy ott van, vagy már valamilyen betegségre kell gondolni, és akkor ilyenkor jön az az orvosi tudás, amire vissza kell gondolni, és itt érdekel minket a páciensnek a története, panaszai, hogy vajon amit mi a képeken látunk. És akkor, de haladjunk tovább, mert beszéltünk az ultrahangról is. Az ultrahangba bejön a kedves beteg, és ott viszont találkozik a radiológussal, tehát az a képalkotó technika, aminél én bemutatkozok és köszönni tudok a páciensnek. Mi ennek nagyon örülünk, mert azért döntően monitor mögött szoktunk ülni néha, hogyha szabad ilyen kis anekdotát, hogy van, hogy mi kicsit később öltözünk át, mint a legtöbb kollega, és így futunk össze, hogyha jön például a sebész kollega megbeszélni, hogy mit találtunk a betegnek, kérdezi, hogy miért nem öltöztünk át. Mondtam, hogy néha mondom, hogy ilyen néha csak híradósan a monitornak csak a felsőt kell kicserélni, és a

0: tényleg in vivo, tehát megfelelő időben mozgó szerveket és mindent a diagnosztika oltárán meg tudunk vizsgálni.
1: Az ultrahang alapvetően tudjuk, hogy nem csak a kisbabáknak a megtekintésére szolgál, így nagyon sokféle panasz kiszűrhető ezáltal.
0: Így van. Nagyon sokszor viccelődnek vele a páciensek, hogy terhesek-e, és ezt legtöbben férfiak szokták mondani. Itt legalább tudjuk mondani, hogy biztosan nem. És így van, tehát nem csak a terhesség folyamán, hanem a betegeknek megnézhető minden, közel minden szerve, ami nem levegővel telt például, mert a beleknek csak a külső fala nézhető meg, de a levegőn már az ultrahang nem tud úgy áthatolni, hogy mi azt lássuk. De mind a felszínes, mind pedig a mélyebb szervek megtekinthetőek, vagy még a másik akadály, hogyha valami csont mögött van. Egy agyba, például csecsemőknél bele tudunk nézni a kutacson át, de ahogy növekszik a gyermek, ez a kutac záródik, és már nem tudjuk megfelelően áttekinteni az agyat. És persze mélyebbre is egyre nehezebben látunk. Sajnos az elhízott páciensek mindig hátrányban vannak, mert egy nagy pocakba mélyen már nem biztos, hogy olyan jól látunk, hogy mi azt az adott betegséget megtaláljuk. Ultrahang vizsgálatra szoktam mondani, egy nagyon-nagyon-nagyon jó szűrővizsgálat, vagy pedig, hogyha egy célzott kérdés van, amihez megfelelő panaszok társulnak, akkor az megnézhető. Ilyen panaszok csak, hogy akkor konkrét példákkal is menjünk végig. Pajzsmirigy diagnosztikában, tehát a pajzsmirigy betegségeire elengedhetetlen, egyszerűen alap, zászlóshajó. Akkor elhangzott a kis csecsemőknél például az ilyen koponya szűrés, veszélyeztetett terheseknél minden, tehát hogyha a gyermeknek valami betegségét feltételezünk, vagy akár szűrő jelleggel, a pici babáknak nagyon szépen megnézhető az agya. Akkor ha tovább megyünk, a hasban ismételten a máj megtekintésére nagyon-nagyon jó, a vesék megtekintésére húgyhólyag, ahogy mondtam, a belek azok néha meg tudnak minket viccelni, mert hogyha valami a bélen belül van, és azt levegő körülöleli, akkor azt már sajnos nem fogjuk látni, tehát akár egy 5 cm-es eltérés is el tud így bújni előlünk, ezért szokták azt mondani, hogy például a belek vizsgálatára sajnos a vastagbél tükrözés, de vagy akár igaz a gyomor és a gyomor tükrözés. Melkasban az emlőt ki kell megint külön emelni, emlővizsgálatra nagyon jó, de ne felejtsük el, hogy az emlő egy nagyon csalafinta szerv, itt általában komplex emlődiagnosztikáról beszélünk, tehát itt a mammográfia, ultrahang és akár MR vizsgálatra is szükség lehet, majd arra visszatérünk a későbbiekben az MR technológiára.

0: Kicsit visszatekintenék a röntgenre, csak amiatt, hogy ugye említettük azt, hogy áldás és átok egyben. Maga a sugárzás azért az terheli a szervezetet. Van-e ennek valamilyen maximális mennyiség egy adott évre vagy időszakra vonatkozóan, vagy mennyit változott egyáltalán az évek alatt, hogy kevesebb sugárral akár már nagyobb hatékonyság elérhető?
1: Hál' Istennek! Ez változott az évek során, és maga a radiológia szakma is nagyon-nagyon-nagyon odafigyel, hogy mekkora dózist ad le egy adott páciensnek. Mi ezért is inkább azokat a viszonyértékeket szeretjük használni, hogy amúgy is az emberek kapnak sugárzást a mindennapokban. Tehát minket minden nap ér valamilyen szinten, mert hogy a bolygónkon mindenféle izotóp van, ami sugárzik, és még a világűrből is jön valamilyen szintű háttér sugárzást, és ezért egy egységnek számít mondjuk, amit mi egy év alatt így a környezetünkből megkapunk, háttérsugárzás. Mindig ehhez viszonyítjuk, hogy kb. Egy vizsgálatnak milyen a sugárterhelése. Egy mellkas röntgen vizsgálatnak, hál' Istennek, kevés. Ezért is nagyon jó szűrő vizsgálatra, tudjuk, hogy a TBC szűrésre, meg a munkaalkalmassági szűrés, itt nem kell izgulni, és hál' Istennek a röntgen technológia is fejlődik, a gépek kevesebb sugárral dolgoznak, nem akkora sugárterhelés, de még mindig igenis számolni kell vele, tehát én azt mondom, hogy rá kell bízni magunkat az orvosra, és ő majd figyel erről, de hogyha valaki észreveszi azt, hogy egyik intézmény, másik intézmény, harmadik intézmény, és nem tudnak ezek az intézmények egymásról, akkor nyugodtan megkérdezheti az adott intézményben tartózkodó radiológust, elmondja neki, hogy ő mennyit kapott, és ő pedig szívesen válaszolni fog, hogy ez valószínűleg nem kockázat. Az biztos, hogy a nagy sugárterhelés, mikor már mi látjuk, akkor azt már csak akkor engedjük meg, hogyha úgymond egy komoly rizikóbecslés után azt mondjuk, hogy a betegnek sokkal veszélyesebb, hogy elmarad a diagnosztika, nem találjuk meg, hogy mi a baja, mint hogy most azt az adott sugárzást megkapja. Ultrahang esetében például nincs ilyen veszély, hál' Istennek. Úgyhogy ez egy előnyben van. A klasszikus röntgenvizsgálatnál meg hál' Istennek tényleg a technológia fejlődik. Sajnos még mindig számolni kell vele, lehet, hogy el fog jönni az az idő. Például, mint új technológiát megemlítenék, hogy a CT-be pont az elmúlt éveknek, amikor ez a röntgencső körbefordul, hát gondolhatjuk is, hogyha egy felvételt csinálunk, vagy néhány felvételt csinálunk, az nem akkora sugár. Viszont ha valami körül körbefordul már ez a sugárcső, és adja le a sugárzást, az egy nagyobb sugár, de például az elmúlt években ez óriási fejlődésen ment át. Most van egy új technológia, egy foton számláló CT, ami jelenleg lehet, hogy még a csúcs technológiás CT vizsgálatokhoz képest, amik mindenféle dózis csökkentő rendszerre vannak ellátva, óriási szintben nem, de igenis megint egy lépcsőt ugrottunk, hogy ez kevesebb dózisnak számítson, vagy pedig ami előny, hogy lehet, hogy ugyanannyi dózist adunk le, de egy jobb képet kapunk. És ezen a mérlegen kell egyensúlyozni, és én csak pozitívan tudok ilyen szempontból a jövőre tekinteni, de még mindig sajnos minden nap találkozunk olyannal, hogy igenis a terheléssel számolni kell, plusz ha egy ilyen sugárral készült, tehát CT vagy röntgenvizsgálatról van szó, én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb sugárterhelés az a vizsgálat, ami fölöslegesen készül el. Úgyhogy ezért mondom, hogy mindig egy orvosi indikálja az sokkal jobb, persze magánszolgáltatóknál mi is tudjuk, bárki bemehet, kérhet egy vizsgálatot, de én előtte azt mondom, hogy akkor kommunikáljon egy kollégával, de akár egy házi orvossal is, és fel fogja világosítani ennek a kockázatairól.
0: Lehet, hogy itt érdemes akkor arról beszélni, hogy mi határozza meg azt, hogy melyiket választja az adott orvos, hogy röntgenre van szükség, MR-re, CT-re, egy kicsit lehet, hogy ebben tisztázni kell ezeket az információkat.
1: Próbáljuk úgy megtisztelni, hogy ne legyek azért annyira érthetetlen, mert hogy nekünk ez minden nap gyorsan ez a kérdés felmerül. Minden egyes betegségre van egy ajánlás, hogy minél kevesebb sugárral, vagy minél kevesebb rizikóval, mert ugyanez a témához kapcsolódik, hogyha még szabad, és remélem nem bonyolítom meg annyira a témát, hogy CT vagy akár MR vizsgálatok során is szükség lett valamilyen érfestő anyagra, kontraszt anyagra, ezt meg is szokták kérdezni a laborban, hogy kapott-e már ilyet korábban, hogy a képminőség javuljon. És mondjuk ki, ezek sem vitamin készítmények, megvan mindennek az orvoslásban a rizikója, tudjuk a gyógyszereknél is, aminek hatása van, sajnos mellékhatása is. Ezért van az, hogy a vizsgálatoknál nagyon fontos, hogy mi a betegnek a panasza, és hogy a beküldő orvosnak, vagy épp a radiológusnak milyen diagnózis juthat eszébe, amelyet mi megpróbálunk megtalálni. Egy végtagi csont törésnél a mai napig nagyon jó egy röntgenvizsgálat. Persze, mindenki dolgozik, én is néztem már el apró törést, tehát, hogy vannak hibák, soha nem is fogjuk tudni valószínűleg kiküszöbölni, de mondjuk azt, hogy egy röntgenvizsgálatnak szinte mindig megtaláljuk ezt az adott törést, és bőven elég rá. És ott jön a kérdés, hogy mi van, hogyha nagyon eltört. Méghozzá úgy eltört, hogy az adott traumatológus, tehát baleseti sebész kollégának ezt valahogy helyre is kéne tennie, és itt akár lépcsőt is ugorhatunk, hogy ő egy röntgen felvételből lehet, hogy nem tudna olyan jól megtervezni egy műtétet, hogy a betegnek ott a funkcióját teljesen visszanyerje, vagy legalábbis kevesebb kockázattal járjon a műtét. Olyankor tovább léphetünk akár egy ilyen CT vizsgálatra, amikor a röntgencső körbefordul, szebb a kép, több képet látunk, akár egy ilyen vizsgálatnál 1000 képet is láthatunk, amit aztán a radiológus végignéz, és abból olyan képeket tud, hogy igen, ő tudja ezen a képen már, hogy hogy fogja betenni a csavart, milyen csavart fog betenni, kell-e más eszköz a rekonstrukció, tehát a helyre állító műtéthez, és akkor arra van szükség. De ez megint csak egy adott szakmai vagy szakmák közötti megbeszélés alapján érdemes eldönteni. Van olyan kérdés, hogy elhangzott ez a szó, hogy szűrés. Valakinek nincs panasza, csak ki akarunk egy olyan betegséget szűrni, ami a későbbiekben sajnos nagy baj tud okozni. Hát ott megint nem lőhetünk rá nagy sugárral, úgymond, mert hát panasza sincs szegénynek, ki tudja, hogy egyáltalán van-e, és hát ne ártsunk a betegnek, Hippokratészi esküve is benne van. Ilyenkor olyan modalitást kell választani, például egy ultrahang vizsgálat nagyon jó lehet, hogy végignézzük, nincs panasz, ha baj van, akkor tovább lehet lépni, és lehet akár megint csak egy CT vizsgálatot, vagy egy MR vizsgálatot, ami bár nem jár sugárterheléssel. A kontrasztanyagnak lehet rizikója persze. De tegyük hozzá egy pacienst, egy vékony csőbe betesszük, amit nem szoktak szeretni, tehát megint csak nincsenek visszajáró páciensek, akik imádnak, és tegyük hozzá, hogy egy hosszú vizsgálat. Tehát általában vagy bőnegyed órás, vagy bőfél órás, de akár 3-4 órás vizsgálat is lehet, amíg a páciensnek mozdulatlan egy vékony csőbe kell feküdnie. Tényleg mozdulatlan, mert ha mozdul, akkor még rossz is lesz a képanyag, akkor fölösleges volt. Plusz azért tudjuk, hogy nincs minden épületben MR-gép, nincs minden épületben egy radiológus, aki még ezeket a képeket, ami gyakran 2500 darab kép, tehát hogy 400 kötőjel 2500 kép, amit végig kell nézni, nincs, aki ezt diagnosztizálja, tehát valamilyen szinten a pácienseket el kell osztani, hogy ki az, aki menjen erre az MR-re, vagy ne menjen erre az MR-vizsgálatra. Tehát visszatérve az alapkérdésre, akár a klinikus, házi orvos és a radiológus, hál' Istennek a közös 6 éves képzésünkön, ezt nekünk elmondják, hogy milyen betegséget, milyen panasz esetén, milyen képalkotót kell választani, amit néha több sugárra jár, de olyat találunk, és olyan szinten lehet belőle terápiát tervezni, hogy ez igenis megérte, és erre odafigyelünk, vagy pedig csak egy olyan vizsgálatot választani, mivel megvan a baj, nem kell tovább menni, nem volt olyan hosszú a várólista, mert hát beszélhetünk a hozzáférhetőségéről is a gépeknek, nagyon hosszan lehet ezen témákról beszélni.
0: Szerintem itt többen a hallgatók közül megakadhattak magán a számon, hogy 400 kötőjel 2500.
1: Így van, ezek a képek persze görgethetőek lefel, tehát, hogy én el tudok menni a mellkasába, végig belegörgetek úgymond a mellkasába a betegnek, és azokat a képeket nézem, és igen, ilyen számok vannak. Persze egy 2500 képnél nem minden képen időzünk el, és erre a legjobb példa az MR vizsgálat. Az MR vizsgálat miért ilyen hosszú? Ez egy mágneses rezonancia vizsgálat, egy kicsit kezdjük el. Nem akarok nagyon a fizikába belemenni, mert őszintén szóval az orvosok se értik. Tehát, ha egy fizikus meghallgatná, hogy mi hogy mondjuk, hogy az MR képek hogy készülnek, hát szegények, azt mondják, inkább visszaadják a diplomájukat, és ők nem akarnak velünk beszélgetni, de hogy mindenre van egy ilyen hipotézis, amit az orvos is meg tud érteni ilyen fizikai kérdésekben, ott egy erős mágneses térbe kerül a páciens, ezért van ebben a csőben. Ott rádiófrekvenciás hullámokat közlünk a beteggel, ez nem káros, hál' Istennek. Se a mágneses tér, sem ezek a rádiófrekvenciás hullámok, ezzel pedig aztán az atommagokat megnézhetjük, mert ezek visszafogják valamilyen szinten ezt az energiát közölni, mi ezt antennákkal felvesszük, és képet tudunk belőle, mindenféle matematikai képletekkel, bődületesen nagy számítógépekkel képezni. És miután megvan az a kép, ez a vizsgálat, ez nem csak abban, hogy egyszer közöljük, hanem itt 45 percen át, mondjuk egy jó hosszú vizsgálat esetében, ha mi a hasat és a kismedencét is meg akarjuk nézni, akkor mindenféle vizsgálatokat csinálunk. Kicsit másképp közeljük ezt az energiát azokkal az atommagokkal, többféle szekvencia készül, ezt úgy is hívjuk, és például ugyanarról a szervről nekem nagyon sokféle jelet kapok, amit aztán én értékelek. Ezből sokféle képből el tudom dönteni, hogy például van-e valamibe zsír, vagy van-e valamibe folyadék. Az a folyadék milyen? Hogyha az a folyadék az éppenséggel még arra is tudok következtetni, hogy hígabb, vagy sűrűbb, vagy ez a folyadék esetleg genytartalmú-e. Persze, itt mindig van egy találati arányom, hogy vajon nekem mennyire van igazam, de vannak olyan dolgok, hogy az, hogy valamiben van-e zsír, azt szinte majd 100%-os pontossággal meg tudom mondani. Tehát egy májról, egy ilyen, ez alatt a, mondjuk egy felhasi vizsgálat 30 perces, a májról készül kb. 8-10-12 féle képsorozat, vagy akár több is. Vagy még, ha beadjuk az érfestőanyagot, amit MR vizsgálatban is egy másfajta érfestőanyagot beadhatunk, még az különböző időközökben, hogy az hogy fog nézni, mikor épp a verőerekben tart, mikor a gyűjtőerekben tart, mikor már a szervekbe kiment, és abból is tudok akár funkcionális információra is következtetni. A máj például jól érzi magát, vagy már van olyan ér, ami sajnálatos esetben eldugult, akkor látom, hogy ott már vannak májrészek, amik sajnos nem kapnak annyi vért, és ez is már is megvan egy diagnózis. Tehát így lehet ezekből a nagyszámú képekből aztán egy-egy szervről megfelelő információt és diagnózist kapni.
0: Éppen azért is kérdeztem, mert hogy magát a diagnózisnak a felállítását, tehát kiértékelését magának az anyagnak, az miért tart olyan sokáig?
1: Ez visszatérve az előzőkre, nekem azokat a képeket vissza kell, végig kell néznem. Elméletileg az első képtől az utolsóig, a szélét, a közepét, srégan oda-vissza át kell néznem. Tehát ha például készül egy hasi vizsgálat, nekem azon, hogyha az emlőből belúg valami, ami ott nem odavaló, akkor igenis észre kell vennem. És utána, hogy még ezeket a képeket végignéztem, nekem előtte, bocsánat, még mielőtt végignéztem a képeket, mert kezdjük ott, mi a panasza a betegnek? Mik az eddigi laborértékei? Mik az eddigi beavatkozásai? Nagy kihívás tud lenni például egy többször műtött has, amikor már a sebész sajnos bizonyos betegségekben idevart, odavart, átrakott minden, hogy ebben el tudjak utólag igazodni, hogy a betegnek vajon miért hiányzik a beléből egy darab sajnos a mindennapokban. És hogyha erről nincs dokumentáció, akkor például nagyon nehéz ezt kitalálni, hogy miért hiányzik a betegből valami. Kivették a vesét, vagy eleve ki se nőtt? Mert hát mindkettő variáció meg lehet. Úgyhogy el kell olvasni a beteg dokumentációt, magát az, hogy a kollega miért küldi a beteget, miért választotta ezt a fajta diagnosztikai eszközt, miért nem ultrahangba küldte, miért nem röntgenben, miért pont MR-ben. Hál' Istennek azért, mert ő is tudja, példa, májban találtunk valamit valamilyen egyéb módon, például ultrahanggal, akkor jelenleg az MR az, ami legjobban meg tudja mondani, hogy vajon mi az. És ezért küldi tovább MR vizsgálatra. Ezeket az információkat én mind elolvastam, utána végre eljutok odáig, hogy megnyissam ezt a 2000 képet, és végignézem szervenként, hogy akkor most ez a máj zsírosabb-e, nem zsíros ez a máj, minden ere megvan-e, azok az erek halmoznak-e, a máj sejtek hogy érzik magukat, normálisan néznek-e ki, és még utána, amit találtak például ultrahanggal, és ami miatt jön a beteg, hogy mi lehet az ott a májba, a végén áttérek erre. Azt megnézem az összes képsorozaton, hogy ebben van-e zsír, nincs zsír benne. Ez most hogy szereti ezt az érfestő anyagot felvenni, leadni, az végig megy rajta, nem megy végig rajta, és a végén megvan a diagnózis a májon belül. De még hát a májban sok minden van, tehát hogy még a csontok is ott vannak, tehát ez sok idő sajnos.

0: érintettük az MR-nek a használatát, de mire is jó és mi különbözteti meg a többi képalkotó vizsgálattól?
1: Az MR vizsgálat, ha szabad ilyet mondom, és a radiológus kollégák, hogyha épp ezt nem hallgatják, vagy nem dobálnak meg érte, valahol szerintem a diagnosztika királynője. Amiben megkülönbözteti viszont a többi dologtól, az, hogy hosszabb a vizsgálat, viszont nagyon pontos információkat tartalmazhat, és nagyon sokféle információt tartalmazhat, és a vizsgálatoknak mindig kell egy jó indikáció, és jó sok klinikai információ. Mert teljesen mást jelenthet más háttérrel egy adott betegség, viszont mindenre nagyon célzottan tud válaszolni, amire jó. Tehát például az agyi eltéréseket a legeslegjobban ezzel lehet megítélni. Nagyon sokszor a beteg például szerencsétlen páciens, ha valami van az agyába először, mivel látunk bele a koponyába, a röntgen ugye árnyékot ad, azzal csak a csontokat tudjuk megnézni, magát az agyállományt nem. Valakinek valami nagy baja van rögtön, és bekerül a sürgősség osztályra, általában CT készül róla, amivel már át tudunk látni a csontokon, nagyon szép képet. Sir Hounsfield nagyon jól megcsinálta, nem tudom hány percen át tapsoltak neki, mikor ezt az első orvosi kongresszuson bemutatta, de vannak olyan információkat, amiket a CT már nem tud megmondani, és ilyenkor lépünk tovább az MR vizsgálatra, és amit már az sem tud megmondani, akkor a következő lépés sajnos az, hogy azt megnézzük a tévésorozatokban gyakran látjuk, amikor kiabálták, hogy agybiopszia, agyából mintát kell. Ezt amúgy az orvosok nagy része, amíg lehet, próbálja elkerülni, és innentől kezdve például MR-ből megmondani. De az MR nagyon jó lesz a lágy részekre. Beszélhetünk a nyaki lágy részekről, ami van rajta a csontokra. A csontok belső szerkezetét nagyon-nagyon jól látja. Míg például a CT vizsgálat az a szervetlen szerkezetét nagyon-nagyon jól látja, ha egy csonton belül valami szerves van, akkor azt úgy fogjuk észrevenni, hogy a szervetlen rész csökkent, és az a valami ott megette, vagy pedig a törést is, hogy jól látni könnyen, az, hogyha a szervetlen részen van a repedés. Viszont, hogy mi van benne, megint egy MR egy kisegítő lett. Akkor az ízületeknek a lágy részeit, a szalagokról beszélhetünk, az ízületi tokról megint csak az MR-rel nagyon-nagyon szépen látszik, és a hasi szervekre is igaz. Amit viszont nagyon-nagyon kiemelnék, hogy az MR nagyon-nagyon fejlődik a tüdő megítélésében. Pont szerintem egy hónapja kaptam egy konferenciát egy tüdőgyógyász kollégától, hogy én mikorra várom azt, hogy az MR elsődleges képalkotás legyen a mellkasban. Azt mondtam, hogy nem várom, mert jelenleg az a CT-nek, tehát a sugárral járó vizsgálatnak a kenyere, persze mind fejlődik, de én nem érzem, hogy ezt most nagyon várni kellene, mert hogy például a mellkasban a CT vizsgálattal, hál' Istennek olyan alacsonyabb dózisokkal tudunk annyival jobb képet látni, hogy a mindennapi rutinban ez nagy segítség nekünk. Az MR-re a lágy részekben megfelelő diagnosztika legtöbb esetben, megfelelő indikációval és nagyon jó kértéssel. Én mindenkit óva intenék attól, hogy lehet ilyeneket, hogy teljes test MR. Nem csoda, hogy a felhasról mondjuk elkészül ez a 1000-valamennyi, akár 2000 kép. Ezt, hogyha az egész testre végig szoroznánk, hát akkor egy radiológus egy műszakba egy ember tudna végignézni, hát ez társadalmi szinten megoldhatatlan. Mégis vannak ezek a teljes testemerek, ezek mind ilyen szűrésként vannak, ezt úgy kell elképzelni, hogy én kiválogatok pár ilyen képet minden régióból, és reménykedek, hogy találok rajta valamit, és akkor utána meg arra aztán lehet egy célzott vizsgálatot. Én azt mondom, az MR az akkor a legjobb, ha valamire van egy gyanunk, egy nagyon konkrét kérdésünk van, mi azt a májat, azt a vesét, azt a hasnyálmirigyet, azt a garateltérést, azt az agyi eltérést, azt az ízületi eltérés érdekel minket jobban, és arra az egy kisebb területről nagyon sok képet csinálunk, és abból egy megfelelő diagnózis született, ami segíti a klinikust vagy a terápiás szakembert.
0: Említette, hogy lehet kontrasztanyagot használni. Mi határozza meg, hogy kell-e a kontrasztanyag, vagy nem?
1: Erre megint rengeteg protokoll van, és itt megint mérlegelünk. A kontrasztanyag, mondtam, hogy nem vitamin. Mikor használjuk mégis? Amikor olyan diagnosztikai szükséglet, hogy tudjuk, hogy ezt megéri beadni. nem kell megijedni az esetek legnagyobb, tényleg nagyon nagy százalékába. Semmilyen panaszt nem fog okozni. Persze a paciens panaszkodhat, hogy vizelésingere van közve, elöntött a forróság, akár még hány ingere is lehet tőle, tehát hogy nem jó érzés, de ez általában jön, megy, abban a pár másodpercben, amíg megadjuk a kontrasztanyagot, van ez a kellemetlenség. Ilyenkor hát előre mindig elmondjuk, hogy készüljön fel erre a furcsa érzésekre az érfestőanyag során, hogy ne mozdulja el ezeket a vizsgálatokat, se a CT vizsgálatot, se az MR vizsgálatot, mert amint elmozgatja, akkor lehet, hogy olyan értékeltetlen lesz a kép, hogy mi fölöslegesen adtuk be ezt az anyagot. De ezek az anyagok bizonyos eltérések pontosabb megítéléséhez szükségesek. Külön mondhatjuk például a CT-t és az MR-t, de amúgy még ultrahangvizsgálat során is van kontrasztanyag, az a legkevésbé káros, mert ott kis zsírcseppekbe vannak levegő buborékok belecsomagolva, és azt fogja az ultrahang nagyon jól látni, és így akár bizonyos eltéréseknek a keringéséről, vagy gyermekeknél alkalmazzák a húgyhólyag feltöltésére, és ha az visszamegy a húgyvezetékbe, akkor az egy rendellenesség, és ennek a megítélésére, hogy itt kell-e műtétileg ezzel javítani, de akkor, tehát ez a legkisebb rizikójú, de megemlítettük. CT vizsgálat során a sugár sok irányból árnyékot vet, és ebből számolunk. Ez nehéz, mert hogy árnyékot akár ugyanolyat vethet a máj is, az izom is, és a végén ugyanannyira a mi szemünknek szürkén fogja felvetíteni a gép, és nem tudjuk megmondani, hogy például abban a májban van egy más tulajdonságokkal bíró terület, hogyha az úgy döntően majdnem ugyanúgy néz ki. Nem tudunk róla így nyilatkozni. Ezért adjuk ezeket az érfestőanyagokat, a kontraszt anyagokat, amik a nevükből is adódóan a maga a kép kontrasztját fogja javítani, hogy bizonyos struktúrákat meg tudjunk egymástól különböztetni, kontrasztosabban látjuk. Ezekre akkor van szükség, hogyha nem győzöm hangsúlyozni, hogyha megfelelő orvosi indikáció van rá. Például, ha az ereknek a belsét akarjuk szépen látni, akkor érfestőanyag, kontrasztanyagra lesz szükség. Ha a csontokat, vagy akár csak a tüdő alapszerkezetét akarjuk látni, akkor nincs szükség, mert például a tüdőben mi van? Levegő és nagyon kevés lágyrész. És minket az érdekel, hogy ez a nagyon kevés lágyrész, ez hogy milyen változásokat mutat, ehhez nem kell kontrasztanyag. De ha például valakinek egy tüdőembólia, tehát egy vérrög szalad el a tüdőkbe futó verőereibe, egy nagyon komoly, veszélyes állapot, akkor erre egy ilyen natív, tehát kontrasztanyag nélküli CT vizsgálat nem lesz elég. Ilyenkor jön a kollega, és hív minket, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kimutassuk, hogy van-e vérrög ebben a tüdőverőérbe, akkor mi tudjuk, hogy kontrasztanyagot kell adnunk, mert az ér belseje fog minket érdekelni.
0: Azt gondolom, hogy a röntgen talán, ami a legkevésbé, vagy az ultrahang, ami megijeszti a pacienseket, de a CT és az MR az okozhat egy kis stresszt a betegekben. A CT vizsgálatok, nem kérdezek ilyen számokat, hogy hanyad része esetleg nem valósul meg pánik miatt, vagy nem tudják végigvinni ezeket, de elő szokott-e fordulni?
1: Persze, előfordul. Először is a betegnek bele kell egyezni a vizsgálatba. Nagyon fontos, hogy amennyiben ő nem egyezik bele, akkor nekem nincsen jogom sugárt alkalmazni, tehát ő visszautasíthatja a vizsgálatot. Ilyenkor mi beszélünk a pácienssel, és próbáljuk elmondani, hogy mi a hátránya, ha ez a vizsgálat nem valósul meg. Ez döntően általában a kontrasztanyagtól ilyennek meg. A CT vizsgálat, mint alap CT vizsgálat, fél évente egy páciens érdeklődik, hogy most ez a sugár neki ártalmas-e vagy nem. Az tényleg kevesebb. A kontrasztanyagtól viszont nagyon erős félelem van a társadalomban. Hát ezzel a sok média lehetőséggel, tehát mindenki a saját akár tragédiáját eljuthatja, akár pletykákból értesülhet, akár mindenféle nem biztos, hogy valós háttérinformációból dolgozhat, és ez alapján állapíthatják, hogy most fél vagy nem fél. A kontrasztanyag viszont nagyon gyakori, hogy a páciens nem egyezik bele. Ezt néha nagyon nehéz kideríteni, hogy jogos a félelem, vagy nem jogos a félelem. A kontrasztanyagoknak egy nagy hátránya van, de hogy beszélgessünk konkrétum, és amennyit beszéltem róla, az pedig az, hogy potenciálisan allergizálhat. És hasonló allergiás reakciót alakíthat ki, mint például egy darázs vagy mély csípés egy adott személyben, aki allergiás le. Sajnos a mai napig értesülhetünk olyan esetekről, hogy mély csípésben nem tudták azt az allergiás reakciót uralni, vagy egyéb ilyen allergizáló anyagok esetében, és akár tragédiával végződnek az ilyen esetek, és sajnos a kontrasztanyagban is megvan ez a lehetőség, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony ez az esély, döntően akkor számítunk rá, ha ez a paciens már korábban kapott kontrasztanyagot, tehát a szervezet már úgy készül, hogy erre egy allergiás reakció van. Nagyon ritka, hogy valaki életébe először kapjon, és az ő szervezete úgy értelmezze, hogy egy egyéb dolog, amire allergiás, ahhoz nagyon hasonlít, és ugyanaz az allergiás reakció felépül, de sajnos ilyen is van. Itt például kitérjünk megint egy fontos témára, a CT kontrasztanyagok jódalapúak. Mind, amit a napi rutinban alkalmazunk, mind jódalapú kontrasztanyagok, ebben egy nem ionizált jód van, és ez fogja létrehozni azt, hogy mi jobb kontraszt felbontást lássunk. A betegek nagy része jódallergiás. Tegyük hozzá, hogy aki jódallergiás, annak nagyobb az esélye, hogy a szervezet hasonlóan értelmezze ezt a jódot, mint a felületi jódot, amit rákennek, és amit a reakció volt, de nem ugyanaz. Tehát nagyobb az esélye, hogy ő allergiás legyen rá, de például, hogyha az embernek azon múlik, hogy most azt az érelzáródást kimutatjuk-e vagy nem, akkor igenis dönthet úgy az orvos csapat, ezért hívják relatív kontraindikációnak, hogy itt most senkit nem érdekel, hogy jódallergiás, megvan az esély annak, hogy a szervezetét nem fogja zavarni ez a jódos kontrasztanyag, mert ez a jódos kontrasztanyag másképp viselkedik, mint az a jód, amit a sebre kenünk, és mégis ez a vizsgálat elkészül. Persze, itt, hogy is mondjam, mindig egy rizikóbecslésre van szükség. És a kontrasztanyagtól, és emiatt a félelem miatt nagyon sokan nem egyeznek bele, tegyük hozzá, hogy akinek korábban sajnos előfordult ilyen kontrasztanyagra az allergiája, mi sem ajánljuk, hogy itt ezzel bárki próbálkozzon, olyankor alternatív diagnosztikai eszközök irányába kell nézni. Például még mindig szóba jöhet az MR-vizsgálat, ami másfajta gadolinium, tehát egy más anyagot használó ilyen érfestő anyagot alkalmaz, és viszont ott a keresztreakció, tehát hogy ő a jódos kontrasztanyagra is, és erre a gadoliniumos kontrasztanyagra is allergiás legyen, az már megint bődületesen alacsony, tehát neki még mindig van egy alternatív diagnosztikai eszköz, amivel tovább haladhatunk. És a CT vizsgálatnál a legtöbb páciens a kontrasztanyagban nem szokott beleegyezni. Vannak olyan kérdések, amihez nem kell. Egy vesekövet keresünk, és például ultrahanggal azt látjuk, hogy sok van, nem tudjuk eldönteni, hogy a húgyvezetékbe kimente már, vagy éppenséggel itt az urológus akar egy olyan terápiát, hogy ezt a követ el akarja távolítani, mekkora ez a kő pontosan ő neki. Nagyon szüksége van ezekre az információkra. Akár még olyat is megnézhetünk CT vizsgálatnál, milyen kemény ez a kő, hogyha mi ezt egy testen kívüli ultrahangos lökésterápia, az a kőrobbantás, vagy ahogy a páciensek beszélnek, hogy kőzúzásra megyek, ilyenre van szükség, az is megjósolható, hogy ez a kő vajon egy ilyentől összetörik-e, mert keményebb, vagy lágyabb. És ilyenkor elkészül a CT vizsgálat, ott nincs szükség jódos kontrasztanyagra. Ha már attól félünk, hogy a betegnek valamilyen anatómiai variációja van, ami miatt ezek a kövek kialakulnak, és ezt az urológus megpróbálja megoldani, akkor már szükség van kontrasztanyagra, mert nem a kő érdekelés a körülbelüli helyzete a vesén belül, hanem hogy milyen variációi vannak, hogy fut a húgyvezeték pontosabban, annak a van-e fali megvastagodása, mert akkor megint más betegségcsoportra kell gondolni, olyankor viszont már szükség van ezekre a kontraszt anyagokra.

0: Azt gondolom, hogy eltérhet a metodika a felnőttek és a gyerekek esetében. Mi a helyzet akkor, hogyha a gyerekeknek van szüksége ilyen vizsgálatokra, és itt most a CT-re és az MR-re gondolok?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mondtam, hogy most már azért kevesebb sugárral dolgozunk, de gyermekeknél még a kevés sugarat se szeretjük. Röntgeneknél tényleg nem fog ártani. Az, hogy egy gyermek CT vizsgálatra kerüljön, akkor tényleg olyan indikáció kell, tehát egy olyan felvetés, egy olyan ajánlás a klinikus része, hogy készüljön a diagnosztika, amit komolyan mérlegeltünk, és azt várjuk, hogy ez a CT vizsgálat meg fogja találni a betegséget, meg fogja találni a problémát, és aztán a terápia megkezdődhet. Tehát itt nagyon komoly indikációról van szó. Egyre kevesebb sugárral dolgoznak a CT-k, de vegyük úgy, hogy potenciálisan egy kisgyermek az élete során vajon mennyi sugarat fog még kapni? Vajon mi lesz 20 év múlva? Nem akarok csúnyát mondani, de egy nyugdíjasban szívesebben adunk le sugarat, mert tudjuk, hogy az ő élete során attól nem fog panaszt okozni, és egy boldog élete lesz, és neki sokkal fontosabb, hogy gyorsan megtaláljuk a baját. Egy gyermeknél már ez egy sokkal rizikósabb kérdés, úgyhogy a gyermekeknél csak a megfelelő indikáció van, akkor készítünk CT vizsgálatot. Itt általában mindig beszél a klinikus és a radiológus egymással, van-e alternatív lehetőség, például akár az MR, ami nem jár sugárral, elhangzott. De mi a gond az MR-rel? Az MR-be 20-30-40 percen át mozdulatlanul kell feküdni. Ehhez a páciensnek, és főképp a gyermeknek elég éretnek kell lennie. Persze itt van lehetőség, hogy a szülő bemenjen egy MR vizsgálat során, sőt, örülni szoktunk neki, hogyha bemegy a szülő, és nyugtatja a gyermeket, de elképzelhetjük, hogy egy 3 éves gyermek nagyon-nagyon-nagyon korai éretnek kell lennie, nagyon nyugodt pszichével kell ahhoz rendelkeznie, hogy ő ezt végig feküdje még akár az anyja, apja mellett is, ott maga az MR csőben. Ezért van például babáknál, lehet, hogy maga sugárral nem fog járni az MR vizsgálat, de altatni kell őket. Egy altatás pedig mindig kockázattal jár, mert hát ha valamit adunk a szervezetbe, annak mindig lehet hatása és mellékhatása. Úgyhogy a szeletképalkotók, ahova a CT és az MR vizsgálat sorolható, igenis gyermek esetében az alkalmazása nagyon nagy körültekintést igényel.
0: Egyébként mennyire szoktak az esetek nagy részében együttműködőek lenni a gyerekek?
1: Személye válogatja. Mint ahogy van elevenebb gyerek, huncutabb gyerek, nagyon együttműködő, nyugodt gyermek függvénye. Tegyük hozzá, hogy 7-8 éves gyermekek, hogyha ott van a szülő, még bátorságok levelet is szoktunk adni, mert tényleg felnőttek ki tudnak ugrani az MRG-ből, ami egy szűk cső. Tehát, és van olyan gyermek, aki igenis 8 évesen végig tudja türelmesen feküdni azt a fél órát, úgyhogy nem vakarja meg az orrát, nem mondja azt, hogy anya, én már haza akarok menni, vagy Gyurikával akarok focizni, és nem akarok itt feküdni. Tehát végig szokták feküdni, akár fiatalabb gyermek is, de hát mondjuk azt, hogy mindig rizikó, tehát mindig van egy ilyen kis gombóc érzés a torkunkban, hogy vajon a gyermek végig fogja feküdni nyugodtan. Altatni nem jó a gyermeket, ott megint csak olyan indikáció kell pici gyermekekben egy MR vizsgálatnál, hogy ott elengedhetetlen legyen a diagnosztika, és ezért legyen szükség erre a fajta altatásra.
0: Érdemes talán a betegutakról is beszélni, hogy szeretnek az emberek öndiagnosztikát végezni magukon, és ezáltal olyan cél irányosan elmenni egy adott szakrendelésre, orvoshoz, magánrendelésekre, ahol megkapják azt a fajta vizsgálatot, amit ők szeretnének, de azért ennek van egy protokolláris útja.
1: Így van, hogyha bárki szeretne magáról bármilyen diagnosztikai képalkotót csináltatni, én azt mondom, hogy első körben bizalommal forduljon a házi orvos felé. A házi orvosok tudása szerteágazó. Ők, akik az egészség az alapellátásba próbálják összetartani, mint a kórházi rendszert, mint egy betegekkel, mint a páciensekkel egy kapcsolatot tartanak. Ők, ha kell, meg tudják a kollégákat is kérdezni, hogy mi mit ajánlunk. Én nagyon ajánlom minden orvos kollégának, nem csak a házi orvosoknak, hogy bátran csörögjenek ránk, ott ülünk a monitor mögött legtöbbször, tehát nem is baj, hogyha egy kis emberi kontaktust kapunk, és bátran kérdezzenek, és én azt szoktam mondani, hogy legyen egy iránydiagnózis. Mert arra akár a legkönnyebben mit tudunk segíteni, hogy milyen képalkotó vizsgálatot válasszanak, de mondom, legtöbbször a házi orvos tudni szokta. Akkor beszéljünk a realitásról. Néha a páciens úgy érzi, hogy ez a képalkotó vizsgálathoz nem jut időbe be. Jelenleg van Magyarországon rendszer arra, hogyha nagy bajról van szó, akkor ők korábban 2 héten belül bejutnak. Persze itt mindig beszélünk a realitásokról, mindig lehet 1-2 hét csúszás ebbe. Tegyük az, hogy ezekben a betegségben, például a daganatos megbetegítésekről beszélek, nem 1-2 hét lesz, ami a bármilyen szinten sorsfordító lesz, a daganatok nem 2 nap alatt nőnek oda. És nem is 2 nap alatt szokták. Ha valakinek pedig véletlenül fedeznek fel valamit, hát ugyanúgy lehet valakiben nem véletlenül is felfedezni, erre vannak a különböző szűrőprogramok, amiknek az a lényege, hogy kevesebb sugárral, vagy akár sugár nélkül ezeket a betegségeket kiszűrjük, amúgy meg mindenki forduljon, hogyha panasza van, bátran a házi orvoshoz, vagy pedig a szakrendelői rendszerhez, és kérdezze meg a véleményt. Nagyon nehéz néha a pacienseket megnyugtatni, és ők szaladnak rögtön a diagnosztikára, várják a diagnosztikát, a megoldást. Én mindenkit próbálnék távol tartani attól, hogy önmaguk az internetes információk alapján válasszanak modalitást maguknak. Sajnos ez a trend. És a magánintézmények pedig meg is csinálják teljesen jogosan, mert amúgy ők meg teljesen jogosan mondják azt, hogy ők sokkal hamarabb, abban az esetben, ha tényleg van betegség, megtalálták, és akár ezzel valakinek az életét megmentették. Én azt kérem, hogy bárhogy dönt a paciens előtte, a házi orvost is akár, vagy orvos ismerősét kérdezzen meg, hogy miről a szakmai véleménye. Az egyik, hogy ne ártsunk.
0: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Elhangzott egészségügyi műsorunkban dr. Fejér Bencével, az EGRI Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgettünk. A 2024. július 1-i adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával 1 hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az EGRI Bazilikában. A Szent Misét Ternyák Csaba EGRI érsek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellért díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. február 9-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk, aktuálisan futó projektekről, önkénteskedésről, szükségről és átlátható segítségről. Majd beszámolunk arról, hogy egy miskolci népművész több évtizedes a faművességhez és a magyar hagyományok megőrzéséhez kötődő munkásságát ismerték el csütörtökön a Miskolci Vármegyeházán. A díjazottal beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Katalin, itt a stúdióban, szervusz!
1: Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást!
0: Mondjuk el először is, hogy mivel is foglalkozik a Superszum Közhasznú Alapítvány, és hogyan is jött létre?
1: A Superszum Közhasznú Alapítvány idén januárban volt 6 éves, úgyhogy ünnepeltünk is egy kicsit. Három miskolci édesanyja összefogásából jött létre, volt benne azóta tagváltás, de ugyanúgy miskolci édesanyák működtetjük, ugye rengeteg önkéntessel, tehát ez azon felül, hogy hárman édesanyák, ugye ez a benne vagyunk mi tagok az alapítványban, rengeteg önkéntessel próbáljuk a mindennapi működést fenntartani és működtetni az alapítványt. Borsod megyére mondanám most már, a krízis helyzetbe jutott és rászoruló kisgyermekes családok megsegítése tulajdonképpen a célunk, vagy pedig olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek van, vagy fogyatékkal élő gyermek van, és valamilyen módon ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését, ezeknek a gyermekeknek a terápiáját nem tudja a család kifizetni, megpróbálunk ezeken a családokon is valamilyen módon segíteni.
0: Mi lehet a titkotok? Egy viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy népszerűségre tettetek szert, és ismertségre. Hogy csináltátok? Adjunk tanácsotok erre civil szervezeteknek.
1: Nem biztos, hogy én tanácsot tudnék adni, de el tudom mondani, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Mindenkit szeretettel várunk a csapatba. Tehát mi nem úgy működünk, hogy te nézd meg, hogy mi csinálunk, és te adj nekünk, és támogass minket, hanem hogyha szeretnéd tényleg tudni, hogy valóban mit csinálunk, és a te támogatásod, a te pénzed, vagy az önök pénze hova kerül, én először mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön és legyen a csapat tagja, legyen az önkéntesünk, és válassza ki azt a projektet, vagy azt a támogatandó célt, ami neki a legmegfelelőbb. Tehát lássa is azt, hogy mi mit dolgozunk önkéntesként azokon a projekteken, és egyre többen jönnek, és egyre több embernek tetszik, és egyre több ember önkéntes mondja azt, úgy fiatal, mint idősebb önkéntesek, hogy nagyon jó ez, és egy jó kis csapat alakult ki, de nyitottak vagyunk mindig. Én nem hiszem, hogy ezt a munkát, ezt az önkéntes munkát az adományokból és a támogatásokból nekem valamilyen módon, szponzorizált módon kellene reklámoznom. Én ebben a marketingben, ebben a környezetben nem hiszek, hogy a mások pénzét én erre költsem, és éppen ezért, hogyha szájról szájra terjed, és egy átlátható tevékenységet próbálunk ugye megmutatni az embereknek, és ezt végezzük, én szerintem ez hat az emberekre, és azt mondja, hogy ez nekem jó, ez nekem tetszik, és szeretnének benneteket még jobban megismerni, és tényleg nyitottak vagyunk, bárki jöhet hozzánk önkéntesnek, vagy segíteni. Én nem hinném azt, hogy nekünk reklámozni kellene magunkat, és én nem is hiszek ebben egyébként.
0: Az átláthatóság egy nagyon fontos dolog a bizalom kialakításában. Milyen eszközök vannak erre? Persze jöjjön oda és nézze meg, hogy az az adomány, vagy az a pénz akár, amit adott, az jó helyre kerül, de mégis hogyan lehet azt bizonyítani, vagy egyáltalán az átláthatóságot biztosítani?
1: Nagyon nehéz egyébként ezt bizonyítani, és én szerintem, hogyha valaki a csapat tagja, akkor nem is kell, ő azt magától látja. Tehát nálunk például alapból nincs készpénzelvétel. Tehát én nem fogadok el adományként, ahogy valaki bejön és támogatni szeretne egy projektet, én nem fogadok el semmilyen módon, tehát utaljon, hogy annak például ugye nyoma maradjon. Én még mindig azt mondom, hogy legyen a csapat tagja. Jöjjön és nézze meg. Tehát én nem szeretnék senkinek bizonygatni semmit, mert hogyha már odajött hozzánk, és ránk bízta az adományát, ránk bízta azt a felajánlandó összeget, vagy tárgyadományát, ami ez egyébként lehet, hogy évekig nagyon szorosan kötődött, vagy éppen a szüleinek egy olyan hagyatékából hozta el nekünk, hogy szeretné tényleg, hogy jó helyre kerüljön, ha már mi ezt a bizalmat megkaptuk, akkor én már azt hiszem, hogy kialakult köztünk valami. És onnan kell dolgozni tovább, onnan kell tovább lépni, és hívni az embereket, hogy legyen a csapattagja. Nem lehet tudni, hogy ki miben tudja támogatni egyébként a csapatot. Itt most nem csak arra gondolok, hogy bárki ruhát válogathat, vagy cipőket válogathat, vagy éppen csomagokat készíthet össze a családoknak, hanem mi önkéntesek csinálják nálunk a weboldalt, a social media oldalakat, a messenger üzeneteket, a telefonkezelést, a könyvelést, tehát itt minden szektorban van valaki, aki azt mondta, hogy én ezt tudom neked adni, én ezt tudom neked biztos, és ebben támogatlak, hogy én ezt megcsinálom neked havonta, vagy akár naponta a telefont kezeli. És ilyen önkéntesek is nekem kincset érnek.
0: Hogy tudod megszólítani az önkénteseket? Elég nehéz néha rávenni az embereket arra, hogy a szabad idejükkel jót tegyenek, jót cselekedjenek. Te keresed őket, ők keresnek téged, hogy működik ez legtöbbször?
1: Eljövök hozzád. Eljövök hozzád, megszólítjuk az embereket, igen, és ugye a belvárosban kaptunk az önkormányzat támogatásával egy nagyon jó raktárhelységet. Teljesen üvegvitrines az egész, ugye Jókai utca 13-15 szám alatt van ez a üzlethelyiség volt régen, és mindenhova kiplakátoltuk, hogy önkénteseket keresünk, mindenféle ilyen színes szalagokkal körbe ragasztottuk, és akik arra elsétálnak, ugye óvodában,

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Február 13-án lesz idén a Furmint február Miskolcon a Városháza dísztermében, és meghívtak titeket is, mesélj erről az együttműködésről.
1: Fantasztikus volt, amikor megkerestek minket, az az érzés, hogy mi leszünk ennek a kezdeményezésnek, ennek a programnak a támogatottjai, akkor valamit jól csinálhatunk, hogyha tényleg ide is elhívják a Superszum közhasznú alapítványt, vagy pedig egy olyan támogatott célt láttak a mi projektjeink között, ami tényleg érdekelheti az oda meghívott embereket, vagy az oda érkező támogatókat, vagy az éppen bemutató embereket. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm tényleg ugye Áginak, aki ugye megkeresett engem, és meghívott erre a rendezvényre. Ágival is egy olyan kapcsolat alakult ki, amikor mi leültünk egymással, szóval mi párhuzamosan mentünk nagyon sokáig. Én nem tudtam róla sok mindent, ő nem tudott rólam sok mindent, utána egymásról tudtunk sok mindent, de még mindig nem volt közös kapcsolódási pontunk, és közös projektünk és munkánk. És egyszer Áginak egy felhívására én jelentkeztem, és azt mondtam, hogy Ági, szerintem te vagy az én emberem, aki nekem tud segíteni egy bizonyos projektben, és onnantól kezdve mi működünk együtt. De nekünk meg volt a kémia, nekünk meg volt minden, és Áginak is csak meséltem arról, hogy mi mit csinálunk, és hitt bennem, és hisz bennünk, és hisz a csapatban, és hisz abban, amit mi képviselünk és csinálunk. És ezért meghívott minket erre a rendezvényre.
0: Milyen célra fordítjátok majd a befolyt összeget?
1: Nekünk most nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött. Mi a karácsonyi időszakot is, és már az előtte levő november hónapot is tulajdonképpen autó nélkül, egy furgon nélkül, szállítóautó nélkül nyomtuk végig. Mindenkit megpróbáltunk mozgósítani, hogy az előző támogató autót, amit ugye a szerződésünk lejárt, és ez az autó, ez egy bemutató autó volt, amit mi ugye 6 hónapra megkaptunk az egyik miskolci autókereskedéstől, és ez eladásra került, tehát ezt be kellett kereskedelembe kellett adni ezt az autót, és el is vitték azonnal. Tehát mi ott álltunk, hogy sajnos nem tudunk vásárolni, mert nem volt rá pénzünk, pályázatot nem nyertünk, pedig többet is beadtunk, és most úgy döntöttünk, hogy volt már 7 jótékonysági futásunk másokért, és most megpróbálunk majd például, ez is egy nagyon jó új hír, hogy a 8. jótékonysági futást valószínűleg a Superszum közhasznú alapítvány új vagy használt szállító járművére szeretnénk majd fordítani. Nekünk ez most létszükséglet, tehát

0: Nem, hogy lassan nem fogunk tudni működni. Lassan tényleg egy helybe fogunk állni, és nem fogunk tudni eljutni Borsod megyébe, vagy pedig ugye most már egy Erdélybe is, erről is majd nagyon szívesen mesélek. Voltunk ott is, ugye karácsonykor, és nem fogunk tudni eljutni sehova. Egy helybe állunk. Most jelen pillanatban a szállítás nekünk nagyon nagy gond.
1: Mikor lesz a jótékonysági futásotok? Rendszeresen van ilyen jótékonysági futás, ugye évente többször is?
0: Évente többször, most már kétszer, ugye tavaly szeptemberben egyéb okok miatt elmaradt, de tavasszal szerintem pünkösd és húsvét között lesz majd. Ugye egyeztetünk arról, hogy mikor szabad a városháztér az önkormányzattal, és mikor tudjuk majd megrendezni, és mikor tudják nekünk biztosítani majd a helyszínt. Nagyon sokan érdeklődnek egyébként, hogy mikor lesz megint szuperszumi jótékonysági futás. Nem kizárt egyébként, hogy helyszínt is változtatunk, ugye, hogyha végképp nem találjuk meg a megoldást a városháztére és a népkertbe. Hát megyünk, és ott egyébként egy ilyen juniális, majális gyereknappal egybekötött valamilyen ilyen tevékenységet még kigondolhatunk. Megvan rá tényleg az eszköz, megvan rá a csapat, megvannak rá egyébként a segítők, a támogatók még nem, úgyhogy itt, hogyha hamarosan kérjük majd a projektünket, akkor a támogatókat szeretettel várjuk majd.
1: Annyi projektetek van, hogy nem is tudom, hogy miből szemezgessünk, vagy melyiket emeljük ki, vagy beszéljünk róla bővebben, de például a legutóbb, amikor itt jártál, akkor a pedagógusokat díjaztátok, akkor igen, kezdődött a felhívás. Számoljunk be erről is, hogy milyen futó projektjeitek vannak és voltak.
0: Tavaly ismét átadtuk a Szuperszum Hála díjat. 2 pedagógust premiáltunk ezzel a díjjal. Monokon voltunk, ahol Szintját, Szajkó Szintját premiáltuk. Én úgy gondolom, hogy a legjobb helyre került az egyik díjunk. Én nem ismertem a Szintiát, és nem is jött rá egyébként talán csak 2 olyan jelölés, amit mi végigolvastunk, és azt mondtuk, hogy ilyen biztos, hogy nincs. Nekünk meg kell ismerni, és meg kell egy kicsit nézni, hogy valóban ilyen pedagógus létezik-e. Szintia egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok díjat bezsebelt már, és én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb példája annak, hogy a roma pedagógusok mit tudnak elérni a gyerekekkel. Én imádom a Szintiát, nagyon-nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon becsülöm azért, amit ő elért. Tehát ő Monokon egy általános iskolai pedagógus, a másik pedig ugye Palcsó Tünde, aki a Brunswick Teréz óvodának a vezetője itt Miskolcon. Ő kapta, és ők az udvart fogják fejleszteni, a zöldebb udvar projektet fogják ebből a pénzből majd egyébként finanszírozni, és még visszatérve Szintiára, ő azt mondta, hogy ilyen fejlesztő termet és egy ilyen tehetséggondozó termet szeretne kialakítani Monokon. Én hallottam ott a gyerekeket szavalni, énekelni, láttam őket táncolni, és a legjobb helyre fog kerülni egy ilyen terembe, egy ilyen berendezett terembe ez az összeg, ez a fél-fél millió forint majd.
1: Milyen jelenleg futó projektjeiteket emelnéd ki?
0: Jelenleg a futó projektünk ugye Méri, a nigériai kismama, aki véletlenül csöppent elénk, és így az ölünkbe. Ő ösztöndíja, nem állami ösztöndíja volt itt az egyetemen, és vállalta azt, hogy amikor megtudta, hogy terhes, akkor is belevág ugye itt ebbe a 3 hónapos képzésbe, meg volt a visszajegye Nigériába, de sajnos komplikációk léptek fel, és hát tulajdonképpen veszélyeztetett lett a terhessége, és feküdnie kellett egészen a szülésig majd, hogy nem. Ebből kifolyólag ugye neki az orvosok megtiltották, hogy hazarepüljön Nigériába. A kollégiumba ugye újszülöttet sajnos nem lehet vinni, ezért megpróbáltunk egy olyan megoldást, és hát ugye neki is, meg a kollégiumba ugye mentorával és a koordinátorral egy olyan megoldást találni, hogy a sejemléti római katolikus plébánián fogadtuk be Mérit, és most már majd ugye a kisfiút is, mert közben Méri megszült, és mindenben támogattuk kooperációban a Várovárt Alapítvány miskolci koordinátorával, ugye Évivel, valamint ugye a római katolikus plébániai kormányzójával, ugye Máté atyával, így 3-an nagyon jó kooperációban mindent megpróbáltunk ugye megadni Mérinek, aki meg közben megszült. Sajnos komplikációk léptek fel nála a szülés után is, úgyhogy ugye majd ki is lesz írva nálunk, hogy ma megint megműtik a Mérit, császármetszéssel szült, és sajnos komplikációk léptek fel, úgyhogy még mindig nem jöhetett haza a kisfiával. És hát tulajdonképpen neki nincs TB-je, tehát nincs támogatottsága, hogy ő tulajdonképpen kifizesse majd ezt a számlát, a császármetszést, ugye kapott 4 egység vért, az is azért egy olyan embernek, akinek nincsen TB-je, azért ez egy tetemes összeg, a gyermekellátása, valamint ugye a napok után ugye is fizetni kell a kórházba, tehát már most ott járunk, hogy a számlák ugye 1 millió forint körül vannak, elértük 2 nap ezelőtt a 1,5 millió forint összeget, ami összegyűlt, tehát nekik a hazaútra is ugye megpróbáljuk biztosítani a repülőjegyet majd, úgyhogy várjuk, hogy kijöjjön Méri a kórházból a kisfiával, kicsit megerősödjön, felépüljön, és akkor megbeszéljük vele, hogy hogyan tovább, és hogy mikor tudnak majd hazamenni. De tényleg egész Miskolc, de inkább azt mondom, hogy az egész ország összefogott értük, és aki csak tud, ugye támogatott minket ebben. Gyönyörű a kisfia, úgyhogy ez a múlt heti történet. Egyébként a gyűjtések folyamatosan zajlanak nálunk, és készülünk pünköstkor ismét Erdélybe.

0: Na, akkor a folytatásban beszéljünk Erdélyről. Hogyan is segítetek ott, mit csináltok ott?
1: Gyergyószent Miklóson voltunk egy árvaházban, ami minket nagyon-nagyon-nagyon megérintett. 36 gyerek volt ebben az árvaházban, és olyan körülményeket láttunk ott, amire nem is számítottunk, úgyhogy én szerintem azok az adományok, amiket mi vittünk, ott is a legjobb helyre kerültek, és ott a tulajdonképpen 100 forintnyi összeg jut a fejenként a gyerekekre háromszori étkezésre. Plusz a ruházatot is meg kell valahogy oldaniuk a gondozóknak. És még a ruházat hagyják, mert azért az ember bead egy zsákruhát, hogyha a gyereke kinőtte. De ott vannak nagy magas kamaszok is. Ott ugye 6 éves kortól vannak 18 éves korig gyerekek, ott csecsemők nincsenek. Elképesztő. Elképesztő, amit mi ott láttunk, és az a szeretet a gyerekek szemében. Az a millió, amit mi ott találtunk, az például a konyha, nincs felszerelésük a konyhában. Tehát egyetlen egy nem működő mikrójuk van. 3 fazék. Úgyhogy mi ezt is gyűjtjük most, ugye a nagy lábasokat, a nagy fazekakat, és érkezett is már, hál' Istennek, úgyhogy mi pünköstkor 2 furgonnal szeretnénk ismét belevágni ebbe az erdélyi útba, és visszavenni Gyergyószent Miklósra, és ezt a zárvaházat úgy megtámogatni, ahogy azt szuperszom módra kell, ruhákkal, tartós élelmiszerrel, valamint a konyhai felszerelésekkel. Ágyneművel például az is nagyon fontos, ugye a 36 gyereknek a takaró, a megfelelő ágynemű, és ugye hát valami kis édesség, valami kis ajándék, mert ugye voltak 6 éves gyerekek is, akik a játékukat azonnal vitték így karácsonyra, hogy kimentünk. Én napokig, sőt mondhatni, hogy hetekig a hatás alatt voltam. Majd onnan átmentünk Homoródd-Darócra, Nem volt közel, ugye? És ott egy általános iskolába mentünk, vagy bocsánat, óvoda és általános iskola, egy integrált intézmény, ahol a gyerekeket egy teremben tanítják a másodikos, negyedikes gyerekeket, egy másik teremben az elsős, harmadikos gyerekeket, és ugye a magyar nyelvet próbálják nekik tanítani, mert egyébként ugye magyarul is beszélnek ott nagyon-nagyon-nagyon sokan, tehát oda például könyveket, iskolai felszereléseket fogunk majd vinni, valamint az udvarra játékot, mert mint hogy az Alföldön lettünk volna, tehát amerre láttunk, csak síkság, puszta, még egy vagy 2-3 fa volt az udvaron, és a gyerekeknek kinti játék nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, oda is szeretnénk visszamenni. Tehát nekünk ez a 2 intézmény, ami a szívünk csücske most Erdélybe, és készülünk vissza majd. Szeretnénk ugye a csíksomlyói búcsúval így egybekötni, az meg egy másik olyan projekt, amiben én nagyon szívesen elvinném csapatépítő jelleggel az önkénteseket, úgyhogy ez most így egy ilyen tervünk.
0: Szoktatok önkéntesekkel kirándulni, vagy ilyen közös programot csinálni?
1: Igen, szoktunk. Nálunk egyelőre egy főzés, ami, mert az önkénteseknek nem mindenkinek van autója, tehát hogyha lenne egy 9 személyes kis buszunk például, abba tudnánk adományokat is rakni, és tudnánk ugye utazni is bármerre. Egyébként itt a Római Katolikus Plébánián Sejemvéten szoktunk főzni nagyon sokszor. Odafigyelünk tényleg mindenkinek a születésnapjára, odafigyelünk, hogy karácsonykor mi megbeszéljük azért az elmúlt évet, odafigyelünk, hogy havonta nekünk legyen egy olyan közös délutánunk, amikor előre is tervezünk, és megbeszéljük, hogy az elmúlt egy hónapban mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit kevésbé jól, mi az, amin változtassunk, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy így volt, és így történt, és menjünk ezen az úton tovább. Odafigyelünk egymásra, hogyha valamelyikünk rosszul van, vagy valamelyikünk szomorú, valamelyikünknek egészségügyi problémája van, mi mindannyiunk ott áll a másik mögött. És nem engedjük el a kezét, és hogyha valaki rosszul van, vagy éppen idősebb emberek azt mondják, hogy én már nem akarok jönni, mert olyan problémám van, akkor mi elmegyünk itt, és elhozzuk, és gyere, és ott a helyed, és csak ülj, és beszélgess velünk, mert hogyha mi ezeknek az önkénteseknek elengedjük a kezét, és már ennyi kimozdulás, ennyi program, ennyi lehetőségünk sincs arra, hogy emberek között legyenek, és beszélgessenek, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar rossz irányba fordulhat az egészségük, és ez is fontos egyébként, hogy nem csak tárgyi segítséget és adományt adunk embereknek, hanem mi beszélgetünk, és megkérdezzük minden hozzánk betérő segítséget kérő embertől, hogy egyébként hogy van, mibe tudunk tényleg segíteni, és mondja el a problémáját, mert lehet, hogy rossz irányból közelíti meg, és nem is akkora probléma, vagy pedig eltitkol egy olyan dolgot, amit egyébként nagyon-nagyon-nagyon meg kéne oldani, mert tényleg egy nagyon nagy probléma, és éppen csak legyint rá, vagy betakarja a problémát. Beszélgessünk. Ez nálunk alapvető dolog.
0: Mekkora a csapat, ha az önkénteseket nézed?
1: Hát, hogyha az önkénteseket nézem, a nagy magja az egy olyan 20 fő.
0: Az szép.
1: Igen. Tehát, és akkor tényleg, hogyha a posztokkal van valami, a weboldalon van valami, mindenki tudja, hogy kit kell hívni. Hogyha az üzenetekkel, telefonhívásokkal van, akkor is tudják, hogyha a szállítással, a csomagok összekészítésével, arra is megvan a megfelelő ember. Hogyha nem tudnak jönni a nyitvatartási időben adományokért az önkormányzatok, arra is megvan azok a két-három ember, aki ott lakik ugye a raktárunk közvetlen közelébe, vagy éppen fölötte, adunk neki kulcsot, és semmi gond, jövök és nyitom, és készítsük össze, és csináljuk együtt. Tehát mindenre most már úgy kialakult mindenkinek a feladata, és olyan örömmel jönnek, és olyan szeretettel csinálják, én olyan büszke vagyok rájuk, és úgy köszönöm nekik a munkájukat, tényleg.
0: Az előzőekben mondtál egy olyat, hogy az önkormányzatok jönnek, járnak az adományokért? Tehát mesélj arról, hogy hogy jut el az egyes kisebb falvakba, településekre, rászorulókhoz az adomány.
1: Megpróbálnak az önkormányzatok jönni, és itt a nagy önkormányzatokról beszélek, hogyha van ugye a falusi busz, akkor általában azért a polgármester szokott egy olyan támogatói céllal küldeni falugondnokot, vagy valakit, aki ugye elvezeti ezt a kis buszt. Eljönnek, nálunk egy ilyen rotációs körben vannak ezek a települések, vagy az önkormányzatok, a támogatott önkormányzatok, aki kapott, az megy a sor végére. És akkor amint van megfelelő mennyiségű adomány, már úgy nagyjából tudjuk, hogy mennyi mennyiség fér be ezekbe a tipikus falusi vagy a falubuszokba, ugye, akkor szólunk nekik, és akkor 2-3 napon belül nekik jönniük kell. Tehát nekik ezt így intézni kell, mert megfulladunk. Úgyhogy jönnek is. Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is. Tehát mi már úgy kialakítottuk ezt a kis kört, persze újak is jöhetnek, de mi nem tudunk szállítani. Pedig, hogyha bejön egy nagyobb, el is tudnánk menni nagyobb mennyiségű adományért Pestre, Szentendrére, bárhova jártunk is eddig, nem tudunk. Hogyha kocsit kell bérelni bárkitől, bárhonnan, az nekünk pénz. Az nekünk egy olyan kiadás, ami, hogyha már kétszer bérelünk egy hónapban, abból már esetleg egy leasinget ki tudnánk ugye fizetni. Vagy pedig, hogyha lenne egy olyan támogató autós kereskedő cég, aki azt mondaná, hogy van egy használt kis busza, amit egyébként nekünk támogatás céljából oda tudna adni, hát fantasztikus lenne. De tényleg. Valamennyi pénzt próbálunk gyűjteni is rá természetesen, de nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert sokan nem értik azt, hogy miért is fontos egy ilyen autó, miért is fontos az, hogy szállítani tudjunk azt, hogy el tudjunk menni az adományokért is. Nagyon sok kismam otthon van egy babakocsiba, egy kis csecsemével, és azt mondja, hogy oda tudnám adni az elmúlt 6 hónapos a gyereket, az elmúlt 6 hónap összes dolgát oda tudnám nektek adni, de nem tudom szállítani. Mi se. És nem tudjuk odaadni másnak így, mert nem tudjuk el se hozni. Viszont ugye így az adatokat egymásnak nem adjuk ki, tehát a GDPR miatt én nem fogom kérni a felajánló adatát a segítségkérőnek, és akkor ott állunk felemelt kézzel, hogy ezt hogy oldjuk meg, miből, hogyan, miként. Úgyhogy ha valakinek bármilyen ötlete van, akkor keressen meg minket ezzel kapcsolatban is.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Az előzőekben nagyon sok minden elhangzott, hogy mire van szükségetek, és mit éppen mit gyűjtötök, de azért próbáljuk meg összeszedni, hogy ha a hallgatóink tudnak az anyagiakon túl, amire természetesen nagy szükség van, hogyan és mivel segítsenek.
1: Nagyon fontos, hogy elsősorban évszaknak megfelelő adománnyal jöjjenek hozzánk. Az adományok tiszták, és rendezettek legyenek, tehát nem lomtalanítás és nem személygyűjtés egy alapítvány, nem csak mi, hanem bárhova, ahova mennek. Nagyon fontos, hogy olyan dolgot hozzanak, amit egyébként még ők is szívesen hordanának, vagy pedig a gyerekeikre ráadnák. Nem törött, nem koszos, nem agyonhasznált, és nem tényleg használhatatlan penészes dolgokat. Amit állandóan gyűjtünk, tulajdonképpen a háztartási dolgok, a melegtakaró, az ágyneműk, a törölközők, ezeket folyamatosan gyűjtjük, tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ezeket is folyamatosan gyűjtjük. Folyamatos gyűjtés van ugye a csecsemő dolgokból, kiságy, babakocsi, csecsemőknek való felszerelések és eszközök, valamint tehát ugye a ruha. Tehát amikor egy családban három gyerekre egy cipő van, és akkor nem mennek a gyerekek óvodába, mert csak egy cipőjük van, és a védőnő jön hozzánk azonnal a családdal és a három gyerekkel, hogy adjunk nekik még két cipőt, mert egyébként a rengeteg hiányzás miatt az édesanyát sajnos előveszik, és jelentést írnak róla, vagy jelzést küldenek ugye a megfelelő szervek felé, hogy a gyerekek nem mennek az intézményekbe, akkor én elgondolkozom azon, hogy hova kerül ez a rengeteg jó felajánlás. Mi nem tudunk érte elmenni, és nem tudjuk így odaadni

0: Van. Kiemelném a fogyatékkal élő gyerekek támogatását, tehát az egész Tüskevár iskola ott volt tavaly is, és tavaly előtt is, a Mikulás ünnepségen, és ezeket a gyerekeket együtt tudtuk megnevettetni az egész éges óvodástársaikkal és iskolástársaikkal. Együtt ültünk a Tudományos Technika házában, és együtt vártuk a Mikulást. Ez nekem egy annyira fantasztikus élmény, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy én akkor nem jövök, hanem mindenki együtt összefogva áll, nagyon-nagyon-nagyon jó, vagy én ezt is kiemelném. Kiemelném a jótékonysági futásokat, ugye már 7 jótékonysági futásunk volt, több mint 50 millió forintot gyűjtöttünk ezekkel a futásokkal, ugye a 7 családnak, most bocsánat, 6 családnak, és ugye a gyeknek. Úgyhogy ezt is kiemelném, ugye az onkológiai osztálynak gyűjtöttünk laminárboxra, valamint egy gyűjtsejtfagyasztó szekrény, ami ugye már meg is érkezett. Rengeteg olyan támogatás, orvosi eszközöket vásároltunk, leégett háznál próbáltunk valamilyen módon újjávarázsolni házat, vagy legalábbis az életet valamilyen módon egy kicsit más irányba terelni, tehát lehet, nem is ment oda vissza például az ember, akinek a háza leégett, de segítettünk neki önkormányzati lakáshoz jutni, berendezni, új életet kezdeni. Nagyon sok olyan édesanyja keres meg minket, akik elmenekülnek abból a szituációból, abból a családból, ahol éppen vannak, mert bántalmazó kapcsolatban élnek. Ezeknek az embereknek munkát találni egy új városban, ha nem is új identitást logikus módon, de valahogy elbújtatni őket, elrejteni őket egy kicsit a gyerekekkel együtt, mert nem szeretnének tovább abban az életkörülményben élni, ahol eddig voltak. És amire én a legbüszkébb vagyok, hogy az önkénteseken kívül egyre többen hisznek bennünk. Én ezt tudnám elmondani a legnagyobb sikernek, hogy ennyien hisznek bennünk, és ennyien bíznak bennünk, és ennyien keresik a Szuperszum alapítványt azzal, hogy nektek szeretnénk adni akár az 1%-ot, ugye, akár a támogatásunkat, akár tárgyadományokat. Én ezt tartanom egyébként így a legnagyobb sikernek.
1: Segítő civil szervezetként gondolom a konkurencia itt áldás. Tehát országos szinten mennyire vagytok egyedülállóak, vagy foglalkoznak mások is hasonló profillal és hasonló lelkesedéssel és sikerekkel?
0: Én nem tudom, hogy én a konkurencia szót nem szeretném használni. Igen, idézőjelbe, azért, mert hogyha valaki olyan szinten és úgy csinálja ezt a tevékenységet, mint ahogy mi, azt az embert én magam mellett szeretném tudni, és nem konkurenciaként szeretnék ránézni. Én szeretném, hogyha ő is elismerné azt, amiben én és mi hiszünk, mint ahogy én is nagyon szívesen megismerném és elismerném, amiben ő hisz, és amit ő képvisel, és amit ő csinál, és én az összefogás erejében hittem, hiszek, és szeretnék ebben hinni mindig is, és szeretném, hogyha ezek az emberek megtalálnák a Szuperszum közhasznú alapítványt, és együtt tudnánk dolgozni, mint ahogy például a Váravárt alapítvány, nem csak a miskolci, de például a soproni csapatával is, vagy a budapesti csapatával. Budapesten is van testvér alapítványunk, rengeteg olyan ember ismer minket. Tényleg budapesti tudom mondani, hogyha az M3-oson megyünk 60-ba, Gödöllőn, Érden, Budapest több kerületében, Szentendrén, Leányfalun, ahol vannak önkéntesek, akik nekünk gyűjtenek, és az adományokat, amikor egy furgonra való van, akkor elmegyünk. De itt jön a képen megint, hogy furgonbérlés. tehát egyre többen hisznek, és látják azt, hogy Borsod megyében mi hogy tevékenykedünk. Én hiába kérek egy budapesti csoportban, hiába küldök hírlevelet budapesti embereknek, hogyha nekik nincs egy minimális kötődésük Borsod megyéhez. Nem voltak itt, nem látják, nem tudják, akkor azt fogják mondani, hogy az a terület engem nem érdekel. Az Borsod megye oldja meg bárki más, oldja meg az állam, oldja meg az ott élő emberek. Tehát én itt kell, hogy idézőjelbe kérjek is, keressek támogatókat, vagy kérjek támogatóktól, mert itt látják a tevékenységünket ezek az emberek, és ők is itt élnek velünk, és látják ezeket a problémákat, és ezeket a hiányosságokat, amiket egy civil szervezet megpróbál a tevékenységével egy kicsit befedni, és segíteni azokat az embereket, akik máshoz már nem tudnak fordulni, mert amit máshol nem kapnak meg, azt mi merjük, tudjuk és csináljuk. Minden civil szervezet. Mert ezért alakul, és azért hiszem azt, hogyha nincsen fizetés egy civil szervezetben senkinek, hanem önként csinálja, akkor az igazi a tevékenysége. Hogyha ezt önzetlenül, alázattal, nagyon nagy empátiával és szeretettel csinálja.
1: Ez így végszónak is tökéletes, még mondjunk elérhetőségeket.
0: A Szuperszum Közhasznú Alapítványnak Facebook oldala van, Instagram oldala van, weboldala van, szuperszum.hu. Minden e-mail címet, telefonszámot megtalálnak mindegyik oldalunkon. Miskolcon az irodánk a Fazekas utca 9 szám alatt van, és a mellette levő épület, ami

0: már Jókai utca 13-15 pedig az adományraktár találják meg.
1: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm ismét a meghívást, köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettem. Most zenélünk, majd Szondi Sándorral, a faműves népművésszel beszélgetünk, aki múlt héten vette át az erdélyi Magyar Örökség díjat a Borsodabói Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésén.

0: Szondi Sándorral, népi iparművésszel beszélgetek az erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével. Miért pont a fa? Mikor kezdett a fával foglalkozni?
1: Jaj, hát nagyon régen, 1970-ben, és ennek pontosan 56 éve. És 72-ben már a sárospataki faragó tábornak alapító tagja lehettem, és onnantól kezdve a mai napig megállás nélkül megyen a alkotói tevékenység.
0: Miért pont fával dolgozik?
1: Hát mindig el szoktam mondani, hogy én esztergályos voltam, és nekem a fém az nagyon kemény volt. A fa az egy engedékeny anyag, és hát imádok vele foglalkozni.
2: Puha.
1: Engedékeny.
0: Leggyakrabban milyen tárgyakat, emlékeket készít?
1: Hát ugye 56 éve mondom, hogy faragok, és ezen idő alatt rengeteg olyan tárgyat csináltam, ami a népművészetnek a tárgyai, és nehezen tudom felsorolni, mert nekem a célom az volt, hogy minden szakmai területet kipróbáljak, sőt technikai területet, ezeket zsűriztessem, és a végcélom pedig az volt, hogy ebből egy galériát hozzak létre, ami jelen pillanatban is látható, több mint 400 darabos alkotás a lakóházam emeleti egyik szobájában, tehát van egy galériám.
0: Mire a legbüszkébb az eddigi munkái közül?
1: Én azt hiszem, hogy a leégetett deszkatemplom újjáépítésekor én kaptam meg a művészeti vezetést, és hát ugye a ajtórátét dísz, ami körülbelül 180, ha nem 200 darab volt, valamint a főbútor családot tekintve a úrasztala, a papiszék, padvégek és a szószék. Tehát gyakorlatilag minden területen kivettem a részemet.
0: Van utánpótlás? Tanította is a mesterséget?
1: Ó, hát én rengeteg fafaragó tábort vezettem, és ezen időszak alkalmával mindig voltak jelentkezők, úgyhogy jelen pillanatban is a kisgyőri fafaragó táborba járok, immár több mint 10 éve, és ott mindig vannak, sőt, arra is büszke vagyok, hogy a már idős emberek is jönnek hozzám szakmai tanácsért.
0: Jelenleg is dolgozik? Tehát még tud dolgozni?
1: Megállás nélkül most már letettem a komoly, nehéz köztéri munkák faragásáról. Most már inkább az asztalnál ülve finom, aprólékos ékszereket és kedves ajándékokat csinálok a rokonoknak, barátoknak, hogy azért mindenkinek legyen legalább egy emléktárgya.
0: Mit szólt a kitüntetéshez, amikor megtudta?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy boldog voltam, mert a felterjesztő éppen a kisgyőri polgármester volt, akit elmondhatok itt is, hogy valamikor, amikor ő 10 éves volt, ő is a tanítványom volt, és ma is emlékeztünk vissza a beszélgetés során, hogy emlékszem még, Sanyi bácsi, amikor 15 éves voltam, és tanítottál, hát igen, sok-sok tanítványom van, sok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetéshez.
1: Nagyon szívesen és örömmel tettem meg, annak ellenére, hogy ugye már sokan ebben a korban nem igen fognak vésőt, de én 82 évesen még mindig dolgozom, és azt hiszem, hogy a kezemből ki se kerül a véső halálomig.
0: Az elmúlt percekben Szondi Sándor faműves népművésszel beszélgettünk az erdélyi Magyar Örökség díj kitüntetettjével.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Szondi Sándor faműves népművésszel, az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában. A Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellér díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyekérsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertett a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó, sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Holdvilág.
4: Kedves hallgatóink, a következő percekben Shirley Bassey Velszi énekesnő népszerű felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 25-e van kedd. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. A rádiónk elnöke Budapéter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Romhenyi Józseftől származik és így hangzik: Ebiholból nem lesz más, csak béka, még ha bálnává válni volna is szendéka. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

Dicséret neked, Úristen, aki vagy és aki voltál vég nélkül. A te tulajdonod vagyunk, magasztalunk és dicsérünk téged, mert azért alkottál minket, hogy benned örvendezzünk. Nekünk adtad kimondhatatlan fényedet, hogy örökké élvezzük azt. Uram, szeretetet kormányozza kezed művét, az embert. Egyedül téged kell félnünk mérhetetlen méltóságodban, csupán téged kell látnunk szeretetedben. Csak téged kell szeretnünk változhatatlan állandóságodban. Ezért légy magasztalva vég nélkül.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerincem, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszinszenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rendelőt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Aláírta a Gubacsi híd új híd szerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszélő a portugál tábori püspökséghez: hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal: diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán: hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangba legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot! Köszöntötte a déli verőfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Chi è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi voltunk megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult: hát ti kinek tartotok engem?
1: Ma voi, chi dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokássá tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk: ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezessen minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel is azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából,

0: concepi de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: A Szent Atya köszöntései és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
2: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
2: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti una buona domenica!
2: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
1: a luz de Cristo resucitado,
2: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
2: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok,

0: Csántok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunnak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szent Atya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, te csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, odaérj hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének vall meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt: Nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük: Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és éred újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
1: Que Nossa Senhora de Fátima.
0: A fatimai szűzonynak kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Geleger érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosba látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomáciai jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misusztyin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában. A Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellért díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rendelőt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 25-én Lajos és Patrícia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Lajos germán, francia eredetű név, a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia a latin eredetű név, a patricius férfi név női párja, jelentése rómainak született nemes. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 25-e az év 237. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 128 nap van hátra. Ma van Szent Lajos emléknapja, ezen túl Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítójának emléknapja. A függetlenség napját ünneplik Uruguayban és Ukrajnában. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1629-ben született Gyöngyösi István költő, Alispen országgyűlési követ. 1734-ben látta meg a napvilágot Mitterpacher Lajos, egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes. 1769-ben született Lederer Ignác, császári és királyi tábornagy. 1793-ban született Aulik Lajos honvédtábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú. 1851-ben ezen a napon született Charles Leiner, osztrák-francia földrajzi felfedező, nyelvész, leírásai nyomán fedezték fel Machu Picchut. 1862-ben született Bauer Gyula, zsidó származású magyar katona, császári és királyi ezredes, az első világháború egyik kiemelkedő harctéri parancsnoka, akit a Horthy rendszerben előléptettek vezérőrnagynak. 1898-ban született Helmut Hesse, német matematikus. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. 1930. augusztus 25-én látta meg a napvilágot Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. 1933-ban született Gál István Kossuth-díjas magyar filmrendező. 1940-ben született Konrád Sándor, magyar vízilabdázó, szintén 1940-ben és ezen a napon született Vári Éva, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Szintén 1940. augusztus 25-én született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 1958-ban született Tim Burton, amerikai író, rendező, producer. 1970-ben látta meg a napvilágot Claudia Schiffer, német fotómodell. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1270-ben halt meg 9. Szent Lajos francia király. 1822-ben hunyt el William Herschel, az Uranus bolygó felfedezője, megfigyelő csillagász. 1867-ben halt meg Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektronika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. 1940-ben hunyt el Pető Sándor újságíró, a Magyar Nemzet alapítója. 1977-ben távozott közülünk Kós Károly, erdélyi magyar műépítész, író, politikus. 1990-ben hunyt el Hegedűs Erzsébet, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 2012-ben ezen a napon távozott közülünk Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon. 2015-ben hunyt el Fejes Endre, Kossuth díjas magyar író. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1609. augusztus 25-én Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. 1690-ben a keresztény szigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet, a magyarok, a székelyek és a szászok képviselői Tököli Imrét Erdély fejedelmévé választották. 1825-ben kikiáltották Uruguay függetlenségét. 1830-ban népfelkelés volt Brüsszelben, kikiáltották Belgium függetlenségét. 1938-ban ezen a napon megjelent Hegedűs Gyula és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című napilap első száma.
2003-ban ezen a napon pályára állt az amerikai Spitzer csillagászati műhold. 2006-ban ezen a napon tűzütött ki a Szentpétervári Szentháromság székesegyházban a Vasilisz Taszov által tervezett 19. századi műemléképület kupolája beomlott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince a Szolnok mellett kigyulladt géppilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszinszenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó, sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 25-e van kedd. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Romhányi Józseftől származik a mai nap gondolatébresztő mondata, Ebihalból nem lesz más, csak béka, még ha bálnává válni volna is szendéka. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Április Lajos természet című versét Blaskó Balázs mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent 9. Lajos király életét ismerhetik meg. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Érdemes lesz ma is velünk játszaniuk, Mofetta utalványokat is nyerhetnek tőlünk. Egy műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, 10 órától Főegyházmegyei tanévnyitó Veni Sancte Szent Misét közvetítünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
6: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
10: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: De egyértelműen összefüggésbe hozható a havi ciklussal.
1: Igen, abszolút, tehát ez biztos, hogy mondjuk ez egy a válizületes történet, az érdekes volt, hogy egy ponton az ember rákérdez, hogy a menstruációs ciklussal összefüggnek a panaszok, a fájdalmak, és akkor el tudja mondani a páciens, hogy igen, minden egyes menzeszemnél pokoli fájdalmat élek meg az egyik karomba, és alig tudom mozgatni a karomat. De alapvetően az a problémájának a betegségnek, és azt mondják a tanulmányok, hogy az Egyesült Államokban 9 év, amíg egy páciens eljut a diagnózisig, onnantól, hogy panaszos, és járja az orvosokat, ez 9 év, ez magyarországi adatok alapján 4 év, ami még mindig úgy tartjuk, hogy sok, de ebben egyébként jók vagyunk. Ez valószínűleg egyszer csak azért van, mert könnyebb orvoshoz jutni Magyarországon, így nőgyógyász szakorvost elérni, mint az Egyesült Államokban. De hogy az azért van, mert hogy a legvezetőbb tünet az igazából a menstruációs fájdalom. És a menstruációs fájdalmat egyrészt nehéz mérni, mert mindenkit ugye nehéz összemérni, hogy kinek mi a fájdalom küszöbe. Másrészt pedig még mindig az a tévhitél az emberekben, hogy a menstruáció fájdalmas. Pedig valójában alapvetően nem kéne, hogy fájjon a menzeszkor az alhassa a hölgyeknek, de még mindig ez a kép él anyákban, nagyanyáinkban, mindenki, mert ott összeesett a kislány a villamos megállóban, hát igen, megjött a menzesze. Ez nem normális, hogy összeesik a villamos megállóban. És még mindig rengeteget jönnek azzal a betegek, hogy úgy jártak még szakrendelőket, különböző szakembereket, hogy mondták, hogy de nekik nagyon fáj, ők fetrengenek a fájdalomtól, és azt mondták, hogy hát kislányom, ez ilyen, vegyél be egy fájdalomcsillapítót. De nem.
0: Hát tehát, hogy ne? Hát kimondottan van menstruációs görcsökre való oldószer is, ugye?
1: Hát nyilván tudom, hát igazából kifejezetten menstruációs görcsre nincs, ugye a menstruációs görcsöknek, hát a menstruációs fájdalmaknak kettő csoportját különítjük el. Az egyik forma az, amikor maga a fájdalom a betegség, ez hívjuk primár formának, amikor maga az, hogy fáj a menzesz, a mögött semmilyen patológia nincs, hanem egyszerűen csak valószínűleg túlságosan erősen húzódik össze a méh, az elzárja a saját vérellátását, és ez egy iszkémiás görcsös fájdalmakhoz vezet, illetve maga ez a prostaglandin nevezetű anyag több szabadul fel ilyenkor ezeknek a hölgyeknek a méhében, ményelkártyájában is valószínűleg az nagyobb fájdalom inget vált ki. Ez az egyik forma, és az az igazság, hogy nagyon könnyen tudja utánozni az endometriózist. Az endometriózisnál is hasonlóan nagyon fájdalmas, de mégis azért vannak nagyon célzott kérdések, amiket, hogyha felteszünk, és nagyon véghallgatjuk a páciensnek, hogy pontosan milyen a fájdalom jellege, hány napig tart, vajon szexuális élet közben is van fájdalma, van-e spontán fájdalma, csak úgy, vajon van-e végbélbesugárzó vagy székelési panasza, amikor menstruál, vagy például vizelési panasza, amikor menstruál, mert lehet, hogy a hólyag alapon vannak ezek az endometrium szövetek, betörhetnek a végbél vastagbél irányába, tehát akkor ugye emésztési panaszok formájában jelentkezik, amikor nagyon tipikus, hogy adenomiózisban, tehát azt a formát, amikor a méh izomfalában van elszorva a szigetecskék, akkor például a puffadás a vezető tünet, mert hogy gyakorlatilag a végbél utolsó szakaszát zavarja ez az egész rész, és ez visszatevődik aztán a vastagbélre, és a puffadás a vezető tünet. Tehát nem olyan egyszerű a diagnosztikája ennek, de azért többnyire el tudnak mondani egy-két nagyon tipikus dolgot a lányok, és hogyha ezeket elmondhatom így egy pár szóban, akkor nagyon sok hölgy, én azt gondolom, hogy magára ismerhet. Ilyen, amit már említettem, hogy nyilván a menzesz fájdalom, ezt értjük, de ezzel még nem jutottunk közelebb. Ilyen a középidős fájdalom, ez egy nagyon tipikus endometriózisra jellemző gyanú, hogy nem csak a menzeszkor vannak menstruációs fájdalmak, hanem középidőben is hasonló fájdalmakat él meg egy hölgy, ez nem normális. Az, hogy a szexuális aktus során bizonyos pozitúrákban, jellemzően mély behatolásoknál, bizonyos helyzetekben nagyon nagy fájdalmakat él meg a hölgy. Vagy az, hogy barnás vér vezeti be a menzeszt, ez egy nagyon tipikus endometriózisra, persze ne ijedjen meg, akinek semmilyen más tünete nincs, és abszolút nem fájnak a menzeszei, de mégis barnás vér vezeti be a menzeszt, az nem ez lesz. De hogyha ezeket, amiket elmondtam, kíséri még az is, hogy ilyen sötét, barnás, piszkos vér vezeti be a menzeszt, az nagyon erős gyanújel. Ilyen az, hogy a fájdalom jellegre évről évre rosszabb. Tehát, hogy azt tudja elmondani a lány, hogy hát igen, most én vagyok mit tudom én, 22 éves, 10 éve menstruálok, a 10 év alatt évről évre én egyre rosszabbul vagyok. Először csak az első nap fájt, most már 3-4 nap is fájdalmas, középidőben is fájdalmas. Úgyhogy nagyjából ezek azok az alarmírozó tünetek, amiket azért, hogyha így tényleg én azt tudom mondani, hogy ez egy pár kérdés, tehát igazán nem is kell ultrahangoznom, és már azt tudom mondani, hogy hát ez erősen felveti a gyanút, és akkor a kérdés az, hogy itt mi következik.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal az endometriózisról beszélgetett, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Vállogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton, 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon a 60-as kilométernél gázvezeték javítása miatt felbontották a burkolatot, csak a félút pálya járható. Szintén a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes busz megállókat építettek ki. Szintén Miskolc belterületén a 183-as kilométernél a 3-ason az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 12-es kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől, a 25-ösön Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométer környezetében felújítási munka miatt mindkét oldalon a sávzárásra kell számítani, a kanyarodó sávokat lezárták. A 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Felhősebb időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést térségünkben, és késő délután este helyenként kisebb eső futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a keleti észak-keleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben a régiónkban helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél, hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Délutánra 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúlon erős lesz. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők. Pollen jelentés, erősödik a parlagfű pollen szórása. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen, a parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemvízketés vagy könnyezés, ugyanis a következő napokban a pollen koncentrációja tovább fog emelkedni, egyre több felé érheti el a magas szintet. A csalánfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja országosan a közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia. Ma a kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Jellemző lehet a fáradékonyság, a beágyadtság és a dekoncentráltság, felerősödhetnek a gyulladásos, illetve görcsös jellegű panaszok is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon elérheti az erős fokozatot, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma nyugat, délnyugat felől több tehetségünkön is kialakulhat kisebb eső, zápor, zivatar, így vizes, csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők, a záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti szél, amely délután este egyre több felé fordul északira, észak-keletire, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk senkit a tűző napon álló járműben. Vezessünk körültekintően és tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverse.

0: természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel, hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned, gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel. Látomásom frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam. De te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem. Hol a halál? Jöhet, értem.
1: Apri Lajos természet című versét Blaskó Balázs mondta el. Apri Lajos eredeti nevén Jékely Lajos, József Attila díjas költő, műfordító 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon 1909-ben Jékely Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből az áprilisból származik, első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett, 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt egybegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bermadas Leány Nevelő Intézet igazgatója volt 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Apri Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéle a portugál tábori püspökséghez: hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal: diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán: hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot! Köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter tőlön összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában, bár a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
1: Ma voi. Ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokássá tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alak-e, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
1: invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta a szűzanyá az intézet fohásszal rövid emélkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti una buona domenica!
0: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szentatya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, te csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
1: Que Nossa Senhora de Fátima.
0: A fatimai szűzonynak kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szent Cég azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misusztyin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárió metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus kemény szavakkal illeti a farizeusokat és írástudókat. Jaj nektek, kezdi figyelmeztetését. Nem vádaskodik, hanem rámutat a vallásosság gyenge pontjára. A farizeusok lelkiismeretesen tizedet adnak mentából, kaporból és köményből, vagyis a legkisebb terményekből is. Ezzel nem is lenne baj, hiszen a törvények tisztelete fontos. De Jézus rámutat, miközben aprólékosan betartják a törvényt, a lényeget elhanyagolják. Az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget, éppen azt, amit Isten vár. Jézus szerint a külső vallásosság mögött nincs valódi Isten kapcsolat. A szavak és tettek nincsenek összhangban. A hit rituálévá válik, amely mögött nincs szív, és amelynek célja inkább az önigazolás, mint az Istenhez vezető út. A másik erőteljes kép szerint az étkezéshez használt edények tiszták, de az emberek belül tele vannak mohósággal és mértéktelenséggel. Jézus itt nem az étkezési szokásokra, hanem a lélek állapotára utal. Az ember sokszor foglalkozik a láthatóval, a jó hírnévvel, a vallásos külsőségekkel, de elhanyagolja a lélek tisztaságát, pedig az ember igaz volt a nem abban mérhető, hogy mások mit látnak, hanem abban, amit Isten lát. Ne a látszat szerint éljünk. A lelki élet nem a tökéletesség látszatáról szól, hanem a szív őszinteségéről. Isten nem a hibátlanokat hívja, hanem azokat, akik készek engedni, hogy ő belülről formálja át őket. Mi fontosabb, a látszat vagy az igazság?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 219-es, a 142-es és a 285-ös hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 219-es, a 142-es és a 285-ös csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisénket Barta József elhunyt testvérünk lelke üdvét ajánljuk föl halálának 15. évfordulóján. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően azt kérjük tőletek, hogy ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és ne ijessze meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbön állna. Ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, kedveltjei az Úrnak, mert Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Szentlélek erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Isten evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részetek legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségében. Legyetek tehát álhatatosak, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élő szóban vagy levélben kaptatok. Urunk Jézus Krisztus pedig, és Isten, ami atyánk, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, amazokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, és lenyeltitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus nagyon érthetően tárja föl a kortárs vallási vezetői előtt azt a problémát, amely az ő lelküket terheli, mégpedig bizonyos törvényeket megtartanak kiválóan, ezt Jézus el is ismeri, a tized mentából, kaporból, köményből. Más dolog, hogy hát ezt az embereknek maguknak kellett elsősorban termeszteni, és nem a boltban kapták meg. Ilyen módon az evangélium rávilágít arra az életformára, amelyben akkor éltek az emberek. Legalábbis részben rávilágít. De még nagyobb probléma az, hogy az egész lelkületüket egy farizeusi, mondanánk most már így, tehát képmutató tulajdonság jellemzi. A külső dolgokat, amelyet mások is látnak, azokat szépen megteszik, de belül ott van az irgalmatlanság, ott van az igazságtalanság, és az Istenhez való hűségnek a hiánya van ott. Ezek komoly vádak. Jézus részéről meg igazak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy elfogult valaki, hanem Jézus valóban az igazságot tárja föl előttük, amelyet a vallásos életük külső cselekedeteivel el tudnak önmaguk előtt is hát titkolni, vagy el lehet meszelni mai zsargonszóval érve, de az Isten látja. Megtisztítjátok a pohár külsejét, de milyen a belseje? Hát, hogy általában abban szokott lenni valami, ami ha elfogy belőle, akkor beszennyezi azt a poharat. Ezért mondja Jézus, hogy először tisztítsátok meg a belsejét, aztán majd a külseje is tiszta lesz. Hát ez a pohárnál általában előfordul, elő szokott fordulni, hogy akkor már a külseje is megtisztul, ha belsejét jó megtisztítjuk, mert akkor az is nedves lesz, vizes lesz, másképpen nem lehet megtisztítani a belsőt, de itt különös értéket kap az embernél. Az embernél ugyanis megvan a veszély, hogy a külső, a látszat, az minden rendben van, és ezt nem követi automatikusan a belső. A külső nem is annyira fontos az embernél, de a belső annál inkább. És én azt hiszem, hogy minden kor, így a 21. század is, hordozza ezt a veszélyt magában. Hogy már Babics is így ír a Pszichoanalízis Krisztiánában, hogy külsőleg kifaragva szépen állnak azok a bókos szentek a fülkében, ugye ez most prózában van elmondva, a versnek ritmikáját elhagyva, de belül is itt már az jön, hol falnak fordul hátok, csak darabos szikla, durva törés tátog. Mint egy rávilágít arra, hogy mennyire el tudja rejteni az ember a belső, hát titkos világát, és kívülről a szemnek minden jó, de belül, hát a szobor fülke egy kicsit gyengébb belsőt mutat, mint a léleknek a benső elzártsága, ám mégis kellőképpen föltárja a problémát. Maga Babics is a versben. Kedves testvérek, törekednünk kell tehát arra, hogy Isten, aki elsősorban a belsőt nézi, és utána a külsőt, Isten előtt rendezett legyen az életünk, rendben legyünk. Mi az első lépésünk? Észrevesszük magunkban ezt. Második, elítéljük magunkban a rosszat. Utána megbánjuk, és kérjük Istent, segítsen megújulni bennünket, segítsen megtisztulni bennünket, segítsen, hogy az őszinte bűnbánat az kitartó legyen, erős és hatékony. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és föltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért kérjük, Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, kérjük, Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, kérjük, Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, kérjük, Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, kérjük, Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új népet, új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret,

és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, József és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzad az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hit benni szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind a rökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Engri Bazilikából, amelyet Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 13:30 következik a Szent Gellért díjak és az igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyekérsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, ismertette még tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az erőmű mind a 8 hűtőszivattyúja üzemel, az utolsó blokk visszakapcsolása pedig a tervek szerint halad. A kormányfő szerint holnapra várhatóan ismét rendelkezésre áll a teljes, csak nem 2000 megawattos kapacitás. A vizsgálatok lezárultáig felfüggeszti a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset miatt, hangzott el a helyszínen tartott tájékoztatón. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást és gyulladt ki, a pilóta sikeresen katapultált. Sérülése komoly, de nem életveszélyes. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVA rendszer megszüntetésével 110 milliárd forint állami vagyon kerül vissza a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, a tárcához a Zalazón és az élvonal tevékenységei kerülnek vissza. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból, amelyet még az államfői feladatokat ideglenesen ellátó Forsthofer Ágnes írt alá. Nyílt ülésen hallgatja meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére pályázókat. Előzőleg a testület a hivatal elnöki posztjára Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid meghallgatását javasolta, majd a Tisza frakció Sárvári Nikolasz meghallgatását is kezdeményezte. Jancsics Dávid végül visszavonta pályázatát. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila a testület elnöke szerint azt vizsgálják, mi történt az MNB alapítványaiba került több 100 milliárd forint közpénzzel. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A beruházás nettó 21 milliárd forintba kerül és 2029 végére készülhet el, ismertette Vitézi Dávid. Végül az időjárásról. Az Esztergom-Szeged vonaltól északkeletre még derült, marad az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent 9. Lajos király. A szenti avatottak között több uralkodót is tisztelünk, mint például Szent István magyar királyt, Szent László királyunkat, Szent Vencelt, Szent Henriket, Szent Ferdinándot és másokat. Közöttük tiszteljük a francia Szent Lajos királyt, aki a Párizstól néhány kilométerre lévő Poissyben született 1214-ben. Édesapja, 8. Lajos király halálakor mindössze 12 éves volt. Édesanyja a mélyen vallásos Szent Blanka, fiából igazi Krisztus követőt akart nevelni, s többek között ezt mondta neki. Fiam, inkább lássalak a koporsóban, mint egyetlen halálos bűntől beszennyezetten. Blanka anyai szívének szeretetével ültette el fia lelkében a keresztény kötelességtudatot, lelkiismeretességet és a bűntől való irtózást. De jó lenne, ha a szülők ugyanígy törekednének gyermekeik vallásos nevelésével, és az erényeket ültetnék a szívükbe. Kötelességtudatot, lelkiismeretességet, a bűntől való irtózást. 1226. november 29-én királlyá koronázták Lajost. 1234. május 27-én pedig feleségül vette a 13 éves provánci Margitot, de az esküvőt követően még 6 évig egymástól távol éltek, mert az anya királyné így akarta. Házasságukban 11 gyermek született. Az ország kormányzását 1236-ban vette át Lajos. Nem sokára leverte harmadik Henrik angol király által szított francia lázadást. 1244-ben súlyos beteg lett, és ekkor fogadalmat tett, hogyha fölgyógyul, keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre. Nyílt csatában legyőzte az ellenséget, de mégis a szaracénok fogságába került, s csak nagy váltságdíj ellenében térhetett vissza országába. Magánélete inkább hasonlított egy szerzeteséhez, mint egy királyéhoz. Naponta szentmisén vett részt, és elimádkozta a teljes papi zsolozsmát. Lemondott kedvenc sportjáról, a vadászatról is Istenért. Egyszerűen öltözött, ami akkoriban nem volt divat. Sokat bőjtölt, vezeklővet viselt, ostorozta magát. Messze földön híres volt türelméről és alázatosságáról, ami általában véve nem mondható az uralkodók többségére. Rajongásig szerette feleségét. Nem ismert fáradtságot, ha a szegényekről volt szó. Még a leprásokat is saját kezével ápolta. Az országban betiltotta a párbajozást. Az eretnekekre és a káromkodókra igen szigorú büntetéseket szabott ki. Pártfogása alá vette mind a két koldulórendet, és támogatta Robert de Sorbont egy katolikus egyetem alapításában, mert később Sorbonról neveztek el. Politikai nagyságát az is bizonyítja, hogy visszaadta Angliának a nagyapja által erőszakkal elvett angol területeket. Ez olyan nagy megbecsülést váltott ki Európában, hogy más uralkodók nézeteltéréseik rendezésénél őt kérték fel a békebíró szerepére. Uralkodás alatt Franciaország egyik legnyugodtabb korszakát élte. Amikor az egyiptomi szultán 1261-ben elfoglalta Palesztina legnagyobb részét, Lajos király keresztes hadjáratot szervezett, és 60 ezer fő sereggel indult a Szentföldön szenvedő keresztények segítségére. Tunisz kapui előtt kolera járvány ütötte fel a fejét, és ezrével haltak meg katonái, majd a fia, és legvégül ő maga is. Utolsó kívánsága az volt, hogy magához vegye a szent útravalót, az oltári szentség Jézust, majd fektessék hamuval hintett zsákra. 1270. augusztus 25-én hunyt el. Lajos a keresztény királyok eszményképe. Sok közös vonást találunk Lajos és Szent László király között. 8. Bonifác pápa avatta szenté 1297. augusztus 11-én. Amiben lehet, kövessük Szent Lajos példáját, a mise imádsága szerint is. Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására add, hogy földi feladatainkat úgy teljesítsük, hogy elnyerjük örök országodat.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Dicséret neked, Úristen, aki vagy és aki voltál vég nélkül. A te tulajdonod vagyunk, magasztalunk és dicsérünk téged, mert azért alkottál minket, hogy benned örvendezzünk. Nekünk adtad kimondhatatlan fényedet, hogy örökké élvezzük azt. Uram, szeretetet kormányozza kezed művét, az embert. Egyedül téged kell félnünk mérhetetlen méltóságodban, csupán téged kell látnunk szeretetedben. Csak téged kell szeretnünk változhatatlan állandóságodban. Ezért légy magasztalva vég nélkül.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Augusztus 28 és 30 között rendezik meg a Lajosvárosi búcsúi napokat, 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség, majd 17 órától Szent Mise lesz. Ezután nyitják meg a Szent Carlo Acutis életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában, majd filmvetítéssel zárul a napi program. Másnap, szombaton, családi nap lesz a templomkertben, játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órától közös ebéddel, 14.30-tól Szent Carlo Acutis filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak, 16 óra 15 perctől Rózsafűzéri imádság a békéért, majd Szent Lajos litánia, 17 órától Szent Mise. Fél héttől zenés táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot, 30-án vasárnap lesz a búcsúi Szent Mise körmenettel, agapéval. Ünnepi prédikációt mond főtisztelendő Kovács Lajos, görögkatolikus parókus. Mindenkit szeretettel vár a lajosvárosi közösség. 2026. szeptember 4-e és 12-e között lesz a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Szeptember elején Miskolc a filmművészet találkozó helyévé válik, 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Nemzetközi Filmfesztivál, amely az elmúlt több mint két évtized során nem csak a hazai kulturális élet meghatározó eseményévé nőtte ki magát, hanem Európa filmes térképén is biztos helyet vívott ki magának. Az idei fesztivál egy új fejezet kezdetét is jelenti, a Tudomány és Technika Háza színpad mostantól állandó helyszínként csatlakozik a Cinefest vetítőtereihez. Minden idők legsikeresebb horvát filmje nyitja majd a Cinefestet. A filmfesztivál idei életmű díjasa Gáspár Sándor lesz. Augusztus 28-án különleges esti kaland várja az érdeklődőket a Miskolci állatkertben, az állatkertek éjszakáján, ahol idén az állatvilággal kapcsolatos tényeknek és tévhiteknek járhatnak utána. Látványos bemutatók, interaktív programok, csillagles, tűzsonglőr show és számos izgalmas élmény vár minden korosztályra. Augusztus 28-29-én elindul az Uma Miskolc programsorozat a Városház téren, amely szeptember 12-ig minden hétvégén a régi nyáresti korzózások hangulatát idézi majd meg élő zenével, táncos programokkal, finom falatokkal és frissítő italokkal. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának diploma kiállítása idén a végzős hallgatók legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. Szeptember 19-éig tekinthető meg a Krager házban, Egerben, a Széchenyi István utca 16 szám alatt. 28. alkalommal lesz zenés parádé mazsorett showműsor, az Egri Mazsorett Egyesület és a Szihalmi Fúvósok közös showműsora. A műsor keretében az Egyesület 130 tanítványa bottal, szalaggal, pompommal, kis és nagy zászlóval ad ízelítő tudásából, melyet a Szihalmi Fúvósok hangulatos élőzenei kísérete egészít ki. Sötétedéskor pedig előkerülnek a világító botok, melyekkel látvány műsorszámokat varázsolnak a lányok a színpadra. Augusztus 28-án a Márai Központban, a Szépasszony Völgyben. Magyarul szeretjük koncert lesz Malek Andreával és Varga Miklóssal, mindegy melyik évtizedben nőttünk fel, a magyar slágerek ott élnek és visszhangoznak mindannyiunk lelkében, Szécsi Páltól a Fiesztáig, Damientől az Eddáig, a könnyű zene igazi közösségformáló erő, amely láthatatlan hitként köti össze a generációkat. Ezen a felejthetetlen nyárvégi esten ezeké a közös zenei emlékeké lesz a főszerep az Egri Csillagok alatt. Augusztus 29-én az Agria Parkban, a Törvényház utca 4 szám alatt. Szeptember 4-én lesz a 15. Egri Erdészeti Nyílt Nap az Érsekkertben. Ugyanazon a napon, szeptember 4-én Azaria koncert lesz. Azaria az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb hazai előadója, aki három egymást követő estén töltötte meg a Puskás Arénát. A műfajokat lazán összekeverő, folyamatosan új irányokat kereső előadó dalait ma már kívülről fújja az ország, idén pedig a Bojki Völgybe is megérkezik egy különleges nyári koncerttel. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, ismertette még tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az erőmű mind a 8 hűtőszivattyúja üzemel, az utolsó blokk visszakapcsolása pedig a tervek szerint halad. A kormányfő szerint holnapra várhatóan ismét rendelkezésre áll a teljes, csak nem 2000 megawattos kapacitás. A vizsgálatok lezárultáig felfüggeszti a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset miatt, hangzott el a helyszínen tartott tájékoztatón. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást és gyulladt ki, a pilóta sikeresen katapultált. Sérülése komoly, de nem életveszélyes. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVA rendszer megszüntetésével 110 milliárd forint állami vagyon kerül vissza a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, a tárcához a Zalazón és az Élvonal tevékenységei kerülnek vissza. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból, amelyet még az államfői feladatokat ideglenesen ellátó Forsthofer Ágnes írt alá. Nyílt ülésen hallgatja meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére pályázókat. Előzőleg a testület a hivatal elnöki posztjára Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid meghallgatását javasolta, majd a Tisza frakció Sárvári Nikolasz meghallgatását is kezdeményezte. Jancsics Dávid végül visszavonta pályázatát. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila a testület elnöke szerint azt vizsgálják, mi történt az MNB alapítványaiba került több 100 milliárd forint közpénzzel. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A beruházás nettó 21 milliárd forintba kerül és 2029 végére készülhet el, ismertette Vitézi Dávid. Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább 2027-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az átvilágításáért felelős biztos politikamentes és takarékos működést ígért. Zoltán Péter szerint a szervezetnek vissza kell térnie a szakmai érdekképviseleti feladatokhoz, nem vehet részt politikai kampányokban. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök is emlékbeszédet mond. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartandó koszorúzással folytatódik. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az állandó orosz légicsapások ellenére nem állnak teljes blokkád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötői, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszélt arról is, országának nincs köze az északi áramlat gázvezetékek felrobbantásához, és Kijev együttműködik a német nyomozókkal az ügy feltárásában. Újabb légtérsértést észleltek tegnap Románia délkeleti részén a hadsereg radarjai. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Szerbiában és Horvátországban is terjed már a nyugat-nílusi vírus. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki. Végül az időjárásról. Az Esztergom-Szeged vonaltól északkeletre még derült marad az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 29-31 fok körül alakul, lesz még hőség a következő napokban, pénteken helyenként 38 fok is lehet akár. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 25-én kedd reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő íróolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Romhányi Józseftől származik, és így hangzik: Ebihalból nem lesz más, csak béka, még ha belnevel válni volna is szendéka. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék nyereményeinket. A mátraderecskei szén-dioxid gyógygázfürdőbe, a Mofettába nyerhetnek ajándékutalványokat a mai játékban, 3-at is kisorsolunk, illetve egy könyvet is nyerhetnek, ha megfejtik a mai 3 feladványunkat. Bejátszásokkal is készültem, a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé megyünk Kozma Attillával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével, egy márciusi műsorunk felidézésével, majd a tokai születi napokra hívjuk meg Önöket dr. Fintor Gáborral. Most Kozma Attillát idézzük.
8: És akkor itt vannak azok a műszakos kollégáink, hangosító kollégáink, akik feladják a színészekre ezeket a dolgokat, de látod, hogy innen is irányítják, programozzák az előadás alatt ezeket a portokat, amivel a kommunikáció zajlik. Mindenkinek név szerint itt vannak, látod, lerakva, ezek ilyen kis tasakokban vannak, ezeket kötik fel a darabok alatt a derekokra, és látod, hogy rengeteg előadásnak. Tehát ott vannak a melyik portot, melyik előadásban, melyik színész használja, aztán a következőben látod, hogy rengeteg ilyen táblázat van, első, második felvonás, hogyha cserélni kell, színek szerint van beosztva, hogy ki kinek adja át menet közben, tehát tényleg iszonyú koncentrációt követel az, hogy ezek a portok jól tudjanak működni.
7: 9 órától hírek, majd kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk. A mai adásban elsőként a hazai őstégészet kezdeteivel, majd Szent István király barokkori ábrázolásaival foglalkozunk, és végül Bozók Ferenc piarista olvassa fel Pompomról és Picurról írott eszéjét. Egy részlet következik a műsorból.
9: Ha az első dátumot mondjuk 1773-ra tesszük, Eszterházy Károly megbízásából készíti el Johann Lukas Kracker a két oltárképet, még a régi székesegyházba. A Szent István korona felajánlás és Szent László hódulata a Madonna előtt oltárképeket, amelyek aztán a Pirkerférrel új bazilikában is helyet kapnak, két mellékoltárként, ahogy bemegyünk. A székesegyházba jobb oldalt ugye a Szent István, bal oldalt pedig Szent László.
7: Kilátó című regionális műsorunkban Bernaszkorni Bús Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk, majd Szondi Sándor népi iparművészt, az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjét hallhatják februári műsorunk ismétlésében. Ajánlunkban Katalint idézzük.
10: Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is.
7: Napról napra a című regionális műsorunkban megismételjük a június 25-i összeállításunkat, melyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült műsorunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lepilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről.
11: Még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárva bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek.
7: 10 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan főegyházmegyei tanévnyitó Veni Sancte Szent Misét közvetítünk, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök és az intézmények lelkipásztorai mutatnak be. Ezután Cseperedő című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelem szabályozásról. Ajánlónk következik.
12: Pár lényeges eleme van annak, hogy hogyan tudjuk a gyermekeinknek az érzelmeit fejleszteni, és akkor erre próbálom a hangsúlyt fektetni, hogy ez maradjon meg mindenképp a szülőkben. Az első az, hogy egyrészt, hogy elismerjük a gyermek érzelmeit, tehát hogy felismerjük, hogy ő most milyen szituációban van, elfogadjuk, és akár a lehetőséget is megláthatjuk abban, hogy hát ez most egy kapcsolódási pont, hogyha én jól tudom lereagálni az ő bármilyen nemű megnyilatkozását.
7: 11:30 körül a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Áprilyi Lajos természet című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől egyházi híreket hallhatnak, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent 9. Lajos király életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, majd a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nosztalgiázzunk Laci atyával című adásunkat hallhatják. A mai műsorban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik ezúttal az Utazzunk a világban a zene segítségével témakörét csoportosítják a beszélgetésüket és az általuk kiválasztott zeneszámokat is. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
13: Mint mindig, most is szívvel, lélekkel készítjük ezt a műsort, mert nekünk nagyon fontos, és remélhetőleg a kedves hallgatók is legalább annyira megszerették ezt a műsort, mint amennyire mi szeretjük.
14: Az egyik néni annyit mondott nekem a közelmúltban, hogy atya, tekintve ezeket a régi zenéket, hiánypótló ez a műsor. Nekem ez mind a lánykoromat, meg a középiskolai kollégista időmet idézi fel. Sok olyan zenét hallunk ebbe a műsorba, folytatta a néni, hogy azóta szinte nem is hallottam. Éppen ezért már a naptáramban minden második kedre beírtam, hogy mikor lesz a műsor, és hogy olyankor tudjam hallgatni.
7: A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk után 13.55 körül jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas kedd délelőttet kívánok minden munkatársam nevében. Most zenélünk, és kezdődik a játék. Ha tehetik, játszanak velünk.

0: A választ hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullám hosszán. Három kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Ha mind három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák a számunkat. Jöjjenek a kérdések, és utána mondom a nyereményeket is. Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, melyik országból származott? Olaszország, Anglia, Spanyolország vagy Lengyelország? Kinek a felesége volt Laborfalvi Róza, színésznő, Gártonyi Géza, Jókai Mór, Arany János vagy Ottlik Géza? Melyik Apollo programban történt az első holdra szállás Neil Armstrong parancsnokságával? Az Apollo 10, az Apollo 11, az Apollo 12 vagy az Apollo 13? Ezek a kérdések, a nyeremények pedig két fő részére 5 alkalmas teljes kezelést biztosító ajándékutalvány, ebből 3-at fogunk kisorsolni a Mátra Derecskei Szén-dioxid gyógygázfürdőbe, a Mofettába, és egy könyvet is nyerhetnek, majd technikus kollégámnak jelezzék, hogy Mofettába szeretnének menni másodmagukkal, vagy könyvet szeretnének nyerni tőlünk a megfejtések után természetesen, és akkor abba a sorsolásba kerülnek. Tehát ezek a kérdéseink. Bejátszásunkról egy március végi beszélgetést hozok Kozma Attilával, a Miskolci Balett vezetőjével. A Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögött jártunk, ezt idézzük fel, illetve a tokaji szüreti napokra is meghívunk mindenkit dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál katlan igazgatójával. Érdemes tehát velünk tartani és velünk játszani. Most zenélünk egy kicsit, utána meghallgathatják még egyszer a három kérdést, és egy kicsit segítek is. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

Játékidőnk van, tehát a Szent István Rádió hullámhosszán három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, melyik országból származott? Egyébként 378 éve hunyt el. Olaszország, Anglia, Spanyolország vagy Lengyelország? Tehát 1648. augusztus 25-én hunyt el Rómában. De nem ez a kérdés, tehát melyik országból származott, tehát hol született? Ez az első kérdésünk. Jöjjön a második. Kinek a felesége volt Laborfalvi Róza, színésznő, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Arany János vagy Ottlik Géza? Vele kapcsolatban érdekesség, hogy 1857. szeptember 3-án avatták fel Miskolcon az új színházat, a Kasszanó József tervei alapján készült színházat, melynek első igazgatója Latabár Endre volt, akinek a társulata a Vörös Marti Marót Bán című művét mutatta be. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Laborfalvi Róza is férjével. Ekkor kapta meg a teátrum felsőbb engedelemmel a Miskolci Nemzeti Színház nevet. Laborfalvi Róza pedig Miskolcon született, és a realista magyar színjátszás úttörője, aki kiemelkedő drámai színésznőként beírta magát a magyar színház történetébe. A kérdés csak az, hogy ki volt a férje, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Arany János vagy Ottlik Géza. A harmadik kérdés pedig így hangzik, melyik Apollo programban történt az első holdra szállás Neil Armstrong parancsnokságával? Neil Armstrong egyébként 14 évvel ezelőtt, 2012. augusztus 25-én hunyt el. Apollo 10, 11, 12 vagy 13 a helyes megfejtés. Ha mind a három megfejtés megvan, akkor tercsezzek a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjenek tőlünk egy belépőt, pontosabban egy utalványt, két fő részére alkalmas utalványt, a Mofettába, a Mátra Derecskei Szindíjába.

0: Galaxy gyógygázfürdőbe. Bejátszással folytatjuk adásunkat Kozma Attillával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével, a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögött sétálunk.
1: Egy varázslatos világba csöppentünk, a kulisszák mögött járunk. Hol vagyunk pontosan?
2: Ezt úgy hívjuk, hogy szerviz folyosó, amikor bejönnek a táncosok az épületbe, és kimondottan darabra érkeznek, tehát nem gyakorlatra, vagy nem kell az öltözőbe fölmenniük, akkor így szoktak végigmenni. Ez egy hosszú folyosó, rengeteg díszletelem van itt felpakolva, itt tároljuk azokat a díszletelemeket, amelyek napi szinten kerülnek be előadásra, és itt található a festőtár és az asztalostár, valamint egyenlő lejjebb a lakatostár, az egy ilyen kis előnő, dohányzónak használjuk inkább az ajtón túl, ugye ez a nyári színháznak a hátsó traktusa, és akkor megyünk most a kamaraszínházba. Ugye itt van a maga a kamaraszínház, a hátsó része, amit a nézők azért viszonylag ritkán látnak, ez is egy több szintes öltözőrendben. A lányok általában lent öltöznek udvariasságban, a fiúk egy emelettel följebb, legfelül pedig van az a stúdió, ahol a különböző hanganyagokat szoktuk felvenni, de ők itt készülnek, és a fiúk itt talán lent, vagy ott fönt van az öltözőjük, ott mennek be, és itt van ez a vasajtó, ahol be tudunk menni a kamaraszínházba. De ez a hátsó része, amit a nézők ugye azért ritkán látnak, vagy ritkán járnak, ez itt vannak a kulisszák, az benne az érdekes, vagy ami a nézők számára érdekes tud lenni, hogy különböző kellékeket, vagy a darabhoz szükséges díszletelemeket itt szokták tárolni, hogyha változás van, és ugye itt található az ügyelőpult, ő az, aki ilyenkor, amikor már elkészül az előadás, akkor átveszi tőlem az irányító szerepet, ugye a hangosban mondja be és hívja a jelenetek előtt, legalább egy jelenettel előtte hívják a táncosokat, hogy jöjjenek a már menő előadásban. De itt vannak a kulisszák, úgy hívjuk őket járások, és itt van maga a kamaraszínház. Ugye ha a nézőtérével, és mi most a színpadon állunk, és nézzük a Toldinak a díszletét, ez egy nagyon érdekes díszlet. Picit az előző darabokhoz képest egy picit inkább minimalista díszletben gondolkodtunk. Ez a kő és a nádnak egyfajta ilyen kombinációja, variációja. Mind ahogy látod is, ez négy darab nagy falból áll, aminek az egyik részén, vagyis kettő belőle náddal van borítva, vagy ilyen ágakkal, a másik kettő pedig köves. Ez nyilván minden olyan, ami a nádasban, vagy a természetben játszódik a Toldiban, akkor ezt az elemet használjuk, amikor Budán van, vagy nagyfaluban, a családi házban, akkor pedig a hátsó elemeket használjuk, és ezt nyilván most a nézők nem fogják látni, csak neked mutatom, hogy ezek kocsikon vannak, és az egészet gyönyörűen lehet mozgatni különböző térformába, úgyhogy a műszaki kollégáink rettenetesen precízen és nagyszerűen dolgoztak, olyannyira, hogy meg is kértem őket, hogy minden előadásra jöjjenek be, hiszen ők maguk is táncolnak, ha másképp nem, ezeket a gyönyörű díszletelemeket nagyon precízen, nagyon pontosan zenére jól mozgatják. És azért is jó ez a tér, mert látod, a kamaraszínház mégsem egy nagy színpad, bár a táncosok itt nagyon sokat dolgoznak, ugye most épp az Aranyembert van repertoárban, vagy a Hári. Kellett nekünk a tér, mert nem tudjuk teledíszletezni a színpadot, mert ugye a táncosok, főleg, hogyha ilyen sokan vannak, amennyien vannak nálunk, ugye Miskolcon ez a nemzetközi csapat, akkor neki kell a hely ahhoz, hogy tudjanak dolgozni. És még azért is érdekes, Juhász igaz Katalinnal dolgozom nagyon régóta, ő egy kiváló díszletjelmeztervező, ővel álmodtuk meg ezt a dolgot, hogy annyira olyan szépen variálhat, hiszen sok helyszínes darabról beszélünk a Toldinál, és hát ahogy látod, ezeket a felületeket rettenetesen jól lehet világítani. Tehát az egésznek a meseszerűségét, a látomásszerűségét, a titokzatosságát ezekben az elemekben a vetítés segítségével, nyilván a zene és a táncosok segítségével nagyon attraktívan, nagyon látványosan tudjuk üzemeltetni.
1: A színpadon nagyon sok jelölés van, ezek induló pontok?
2: Igen. Ez olyan érdekes, hogy látod, hogy és a tetejében ez nem csak a Toldinak, úgy hívjuk, ilyen kis szalagokat szoktak tele mindenféle információkkal, látod, rövidítésekkel, számokkal, mindent, és ez a Miskolci Nemzete nem szedik le. Tehát nyilván a műszak megtanulja, ahogy melyik előadásban melyik jelöléseket használjuk, és akkor ezekbe a helyzetekbe hozzák be ezeket a kocsikat, vagy hogyha mondjuk valami próza előadásban van, akkor ezekhez a jelekhez rakják. Nagyon érdekes, amikor előadáson így teljes totál világítást csinál az ember, mert ugye muszáj, hogy néha nagyon fény legyen a színpad, hiszen olyan a jelenet, hogy nagyon átláthatónak kell lennie, akkor úgy világítanak ezek a jelek, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, olyan, mint egy ilyen térkép, vagy inkább titkosírással szoktuk hasonlítani. Rengeteg, tényleg nagyon sok, nem is tudom összeszámolni, de szerintem vagy 40-50 jel biztos, hogy van lenni. Úgyhogy ezek között tájékozódni. De hát ezért van ez a próba folyamat, amikor ugye lejövünk ide a főpróba héten, és már megkapjuk a díszletet, és akkor az ügyelő segítség segítségével, a műszaki vezető segítségével rakják le ezeket a jeleket, attól függően, hogy a díszletelemeknek hol kell az előadásban állnia. De tényleg egy nagyon, nagyon érdekes, bonyolult dolog. Egyszer meg kukucskáljanak fel a nézők előadás előtt, vagy bármikor, ha nyitott színpad van, akkor fogják látni, hogy mi ez a sok fehér kis kocka itt a színpadon. Ezek mind jelek arra, hogy a díszleteket hova kell állítani.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a sétát.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével. A hallgatóinknak elárulom, hogy van itt két oldalt, egy-egy fülke, ugye? Ez mi a funkciója?
1: Jó, tehát az egyik fülke az az ügyelőpult, hogyha látják, vagy elmondjuk a nézőknek, ez egy ilyen nagy számítógép vezérelt pult, mikrofonokkal, joystickokkal, különböző ilyen elektronikus berendezésekkel, ugye mert az itt ülő kollégánk, vagy most éppen kolléganőnk, ő kommunikál a táncosokon, a műszakon kívül, aki ugye itt vannak a közelében, de hogyha szembe fölnézünk, akkor látod, hogy ott van egy irányító pult, annál az elkerített részt, ezt nézzük, hogyha az Erkélyen ülnek a Kamaraszínházban, bizonyos sokszor találkoztak vele, ott ülnek a hangosító kollégáink, ott egy több sávos, nagyon sok sávos kerülőpult van, és mellette van a világosítóknak. Tehát az ügyelő ezekkel a mikrofonokkal és technikai eszközökkel kommunikál. Nyilván a próba folyamat alatt már megtanulták, hogy mondjuk négyes jelenet, akkor felszól, hogy kezdjük a négyes jelenet, és akkor elkezdi úgy beadni. Ott már valószínűleg program van fönt a pultokon, hogy automatikusan, de ha kézi vezérlésen van zenemet leáll, vagy egy olyan jelenet van, nem tudtuk mondjuk hosszú szünetre vágni, mert a táncosok vagy a színészek éppen dolgoznak valamit, akkor ott kézi vezéléssel indul. Úgyhogy tényleg nagyon bonyolult összetett rendszerről beszélünk, az, amit a nézők talán nem is látnak kívülről, nem is kell, hogy lássanak.
0: A nézőtér le van takarva, ez mindig jó, amikor nincs előadás, akkor letakarják?
1: Abszolút, igen, így védjük ezeket a gyönyörű székeket. Mindig, mindenhol, nagy színpadtól, kamaraszínházig és más színházokban is takarják. Ugye jönnek be a kollégáink, vagy kolléganőink a ültetőnélik, és akkor ez ők a színpad nyitás előtt szépen összeszedik ezeket a fehér lepedőket, ezeket nagy széles, hosszú lepedők, az egész nézőtér soronként van szépen leterítve, és ugye, amikor vége van az előadásnak, és bont el a műszak, újból felmegy a függöny, és akkor a hölgyek, a nénik szépen fogják és visszaterítik, hogy ne legyen koszos, ne legyen poros, vigyázzunk a székekre, ezért van ennek a... Amikor próba van, akkor szépen így fölhajtogatjuk, de igyekszünk nem enni, inni rajta, úgyhogy vigyázzunk rá.
0: Ott van egy ajtó, az a színpad egy része, tehát technikai célja van, hogy például akár egy jelenetben használjátok, vagy pedig más a funkció.
1: Igen, a táncosok úgy hívják, hogy disznó annak a két, de ugye már látod, hogy másik oldalon is van, hogyha átjössz. Látod, mind a két oldalon tökéletesen párhuzamosan. Az általában arra szoktuk használni, nem feltétlenül, de az esetek többségében, hogy ha kívülről lép be egy jelenetbe valaki, ugye, hogy ez maga a színpadnak a része, de attól, hogy egy picit följebb van és közelebb van a nézőtérhez, és ugye van rajta, ezeket úgy hívják, hogy torony. Mind a két oldalt, ezen látod, hogy rengeteg lámpa van föltéve. Ez amikor az előadás készül, és ugye lement mondjuk a délelőtti próba, vagy az esti próba, akkor a világosító kollégával szoktunk beülni, és akkor külön elkezdjük bevilágítani az előadást. Tehát ez nem a próba alatt, hanem külön történik, és akkor nyilván itt és fönn a trégereken is vannak rengeteg lámpa, akkor történik külön. És a táncosok már úgy érkeznek a próbákra, és nyilván az a bemutatóra, hogy meg van világítva. Ez egy nagy csata, mindegyikünknek van egy-egy elképzelés, hogy fessük, rajzoljuk, hogy ábrázoljuk, hogy világítjuk meg, mennyire legyen titokzatos, vagy kevésbé titokzatos, majd megérkezik a fotós, ugye, aki a kirakatban látható képeket is csinálja, akkor ez egy kicsit mérges, hogy miért ilyen sötét, nem lát a kamera. Tehát mondom, egy nagyon összetetlen, izgalmas, nagyon jó dolog. És mondom, ezek a külső részek azok, ahol beszoktak lépni a táncosok a történetbe, vagy a színészek, arról van szó.
0: Majdnem minden este más darab van. Ez azt is jelenti, hogy a díszletet is el kell vinni, vissza kell hozni egy másikat, ugye?
1: Abszolút, hogyne. Így van. Tehát, sőt, hogyha úgy van, hogy próba van, már pedig ugye elég nagy a repertoár, és a rengeteg darabot készítünk elő, és mutatunk be. Általában úgy szokott történni, hogy a műszakos kollégák az előadás végeztével fogják és elpakolják a díszletet. Adott esetben, hogy könnyen elérhető legyen azon a szerviz folyosón, amiről már beszéltük, oda kiteszik, és beállnak a következő délelőtti próbának a díszletével, ami általában díszleti jelzések, hiszen az első pillanatban nem készül el a díszlet. Ezek különböző ilyen falak, ajtók és jelzésszerű díszletek, abban végigpróbálják, próbálnak kettőig, és hogyha este 7-kor van előadás, akkor a műszak azt megint kipakolja, visszarakja az adott előadásnak a díszleteit, majd ugyanígy megy addig, ameddig be nem mutatják, és nem kezdik el az újabb darabot próbálni. Tehát ez egy folyamatos körforgás, így van, dolgoznak ők is rendesen.
0: Mi lesz a sorsa ezeknek a díszleteknek, amikor már a darab mondjuk lemegy a színről?
1: Hát nem tudom, változó a mai anyagi helyzetben, többnyire úgy szoktuk használni, hogy semmiképpen nincsenek eldobva ezek a díszletek, szétbontják, amennyire szét lehet bontani, és egy következő előadásnál vagy szétbontott állapotban bizonyos elemei már jelzésszerűen bekerülnek a következő darab próbáira, vagy átfestik, vagy leszedik kocsiról, mert ezek a toldi díszletek ugye kocsi kocsin vannak a mozgatás miatt, és akkor vagy használják a külön a kocsit, vagy a díszletelemeket, leszedik róla mondjuk a nádrészt, vagy a festést, vagy a borításokat, és akkor újra hasznosítjuk őket. Nem feltétlenül az egészet, de semmiképpen nincs kidobás, tehát mindig használjuk őket valamire.
0: Menjünk tovább, fedezzük fel a színházat.
1: Most megyünk be a játékszínbe, ez a Miskolci Nemzeti Színház stúdió színpada, ahol inkább a merészebb kísérletező előadásokat szoktuk bemutatni. Ennek egy 90-80 fős nézőtere van. Látjuk, hogy már bent van egy díszlet, ugye ahogy beszéltük, hogy a kollégáink ugye készülnek az előadásra, és ugye hétfő szabadnap, azért inkább szombaton már beszokták rakni. Ez egy nagyon izgalmas hely, nagyon, nagyon szeretünk itt dolgozni, mert itt lehet igazából olyan dolgokat csinálni, ami nem azt mondom, hogy nem közönségbarát, de hogy inkább egy picit másképp vadabbul, izgalmasabban van fogalmazva. Pici tér, intinebb tér, hát hogy látod, nagyon közelülnek a nézők a játszóhelyhez, tehát ez egy egészen más atmoszférát és játszási módot követel meg, akár a színészektől, akár a táncosoktól, de én azt gondolom, hogy mindenki ezt nagyon, nagyon izgalmasnak tartja, hogyha itt játszunk, vagy mutatunk be éppen valamit.
0: Körülbelül hány ember dolgozik itt a színházban, hogy esténként szórakoztassák a miskolciakat és az érdeklődők?
1: Ez változó, attól függ, hogy mondjuk, hogy a játékszínben itt most ugye be van rakva a díszlet, itt szerintem menet közben nincs, tehát beteszik a műszak, jönnek a színészek, fönt ugye ott ül a hangosütő és a világosító kulag a pultnál, de ez előadásra változtatja. Nyilván egy nagy színházi produkció, mondjuk a Gettó, amiben ugye a színészeken kívül énekkar, táncosok ben vannak, zenészek is vannak, ott jóval nagyobb a létszám, de ezt így számszerűleg nem tudom megmondani, mert mindig változik. Nem feltétlenül van műszak színpadon, de a Toldinál például, vagy az Aranyembernél ott vannak velünk és dolgoznak. Valamit megoldható, hiszen a Miskolci Nemzeti Színház színpadai, mobil színpadok, ezeket úgy hívják, hogy gyűrű és tárcsa, amire fel lehet a díszletelemeket rakni, és akkor kívül ül ott az ügyelőpult mellett, amit említettünk is az előbb, a műszakos kollégánk, a színpadmester általában, aki irányítja ezeket az elemeket, és akkor forgatja a díszleteket jobbra-balra, amikor újabb és újabb helyszínekre érkezik az előadás menete.
0: Mehetünk tovább.
1: Most mutatok egy újabb helyszínt, ez magában az épületben van bent, ez igazából a nyári színháznak a színpad része. Minden nagy színházi produkció, de akár kamaraszínházi produkciót is itt szoktunk próbálni. Az benne az érdekes, hogy technikailag azokkal az adottságokkal bír, mint a nagy színpad. Mint ahogy látod, ugye van egy gyűrűje, és van egy tárcsája, tehát itt már amikor a rendezők dolgoznak a bemutatásra kerülő előadásokon, akkor körülbelül azt a díszletmozgást, ami majd lesz a nagy színpad az előadásba, vagy adott esetben akár a kamaraszínházba, itt már a színészekkel együtt le tudják modellezni, tehát pontosan tudják a színészek, hogy honnan fordul be, ugye, mert ezek is mindig meg vannak koreografálva. Ez egy nagyszerű játszóhely, valamikor régen játszottunk is itt sokat, de egyrészt ugye az áthallás miatt, másrészt meg a próbák miatt, most ezt kimondottan egy próbahelyiségnek használjuk, szerintem egy nagyszerű, a maga Horizont Fesztivál alatt használjuk, mert mint ahogy látod, ez egy nagy szabad tér, itt jól el lehet férni, és attól, hogy egy ilyen kicsit zártabb az a vasfüggöny rendszere, meg minden, attól meg a nézőtere ugye mobil, tehát oda rakod a nézőteret, ahol akarod. Nem kötelező és nem adott, mint ahogy a kamaraszínházban vagy a színpadon tudod, megvannak az előadások, tehát akárhova tudod rakni a nézőket, szoktunk is itt variálni ezen, hogyha éppen játszunk. A Horizontnál meg kimondottan sokféleképpen használjuk ezt a helyszínt.
0: Két különböző sugarú kör is van, tehát mind a kettő tud forogni?
1: Abszolút, így van. Tehát ezt a keskenyebbet, látod, ezt hívjuk gyűrűnek, akármelyik irányba tud forogni, azt a nagyobb lapot, az pedig a tárcsának, tehát ez ellentétesen, vagy egymás mellett, vagy külön-külön is abszolút tud mozogni. Tehát, hogy ide felállítasz egy falat, és ez a történet innen elfordul mondjuk egy városrészbe, akkor azt ki tudja fordítani, és hátulról oldalról pedig előre be tudnak jönni a különböző elemek. Tehát nagyon, nagyon izgalmasan jól lehet, és szeretnek is a rendezők ebben foglalkozni, mert akkor nem a műszakot kell avval terhelni, hogy adott esetben behozzák, kiviszik, ami időigényes, akár látszik is, tehát körülményes lenne. Nagyon sokat tud a technikailag segíteni egy előadáson, és a rendezők fantáziát is remekül be tudja indítani. Gördülékeny tud lenni a dolog.
0: Akár kétoldalas színfalak is lehetnek, ugye, díszletek?
1: Abszolút, hogyne. Így van. Tehát most, ahogy látod, inkább asztal és székek vannak rajta, vagy ilyen kanapék, de ezekre külön-külön is lehet díszletek. Arra kell nagyon figyelni, amikor próbálunk, és például a Gettónál sokan voltunk benn, és ugye volt egy forgás, hogy ez egy bizonyos irányba, vagy előre, vagy hátra, vagy hát jobbra-balra forog, hogy amikor fel kell jelenetre lépni, meg kell tanulni. De tényleg, tehát mindenki megtanulja a próbák alatt, hogy egy mozgó talajra hogy lépsz rá az egészen. Vagy ha éppen díszletelem van rá, akkor rettetesen figyelni figyelned kell, hogy ugye ne üssön el, hanem elmegy a díszlet, és belépsz elé mögé. Tehát nagy, tényleg nagy koncentrációt igényel, mert volt már, hogy valaki megbotlott, nyilván nem sérül, de talajt veszített, vagy valami elbillegetett. Nagyon, nagyon koncentrált a dolog, de a próba folyamat alatt ezt megtanulják a darabadott szereplőjével részvevő.
0: Ugyanez a technológia van fent a nagy színpadon is?
1: Igen, ugyanez a technika van fent, azért is jó, hogy a, mondjuk a nagy színpadra készülő előadásokat itt teljesen korrektül le tudják modellezni, tehát amikor átmenek arra a bizonyos főpróba hétre, amit mondtam, akkor már egy alatt beljebb vannak, mert tudják, hogy merre felé fordul a díszletelem, hol van az adott játszóhely, ahol a jelenet vagy a darab éppen folytatódik.
0: Jöjjön még egyszer a mai három kérdésünk azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba és szeretnének velünk játszani. Elárulom, hogy három darab Moffetta utalványt sorsolunk. Ezek az utalványok két fő részére és öt alkalomra teljes kezelést biztosítanak az őserő a föld mélyéből. Ez a neve az ajándék utalványnak, és van egy könyvünk is, amit kisorsolunk a helyesen válaszolók között, tehát négy nyertesünk lesz. A kérdések pedig Kalasanci Szent József, a Piarista rend alapítója, melyik országból származott, melyik országban született, Olaszország, Anglia, Spanyolország vagy Lengyelország, kinek a felesége volt Laborfalvi Róza, színésznő, vagyis ki volt a férje Laborfalvi Rózának, Gerdonyi Géza, Jókai Mór, Arany János vagy Ottlik Géza, illetve melyik Apollo programban történt az első holdra szállás Neil Armstronggal. 10, 11, 12 vagy 13. 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk. Most zenélünk, majd folytatjuk sétánkat a Miskolci Nemzeti Színházban.

0: Kozma Attillával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögött járunk.
1: És akkor itt megyünk a nagyszínpadra. Amikor eljövünk a próbatáblánk, akkor az öltözők előtt jövünk el. Itt öltöznek lent a színművésznők. Itt van ugye 4 darab öltöző, ugye, és akkor itt van, ott vannak a jelmezek, itt sminkelik át magukat, hogyha fönn a fodrásztárban még van valami korrekció vagy igazítás. Itt készülnek az adott jelenetre vagy előadásra, és akkor a színpaddal szemben, ahogy látod, itt aztán egy őrületes technikai rendszer van felszerelve. Ezek legfőképpen az előadások többségében ugye használunk mikroportot, ezek ilyen nagyon pici arcra felragasztható mikrofonok, és akkor itt vannak azok a műszakos kollégáink, hangosító kollégáink, akik feladják a színészekre ezeket a dolgokat, de látod, hogy innen is irányítják, programozzák az előadás alatt ezeket a portokat, amivel a kommunikáció zajlik. Mindenkinek név szerint itt vannak, látod, lerakva, ezek ilyen kis tasakokban vannak, ezeket kötik fel a darabok alatt a derekokra, és látod, hogy rengeteg előadásnak. Tehát ott vannak a melyik portot, melyik előadásban, melyik színész használja, aztán a következőben látod, rengeteg ilyen táblázat van, első, második felvonás, hogyha cserélni kell, színek szerint van beosztva, ki kinek adja át menet közben, tehát tényleg iszonyú koncentrációt követel az, hogy ezek a portok jól tudjanak működni. És akkor bemegyünk a nagy színpadra.
0: Éppen lázas készülődés zajlik.
1: Ugye méreteiben jóval nagyobb, mint a kamaraszínház vagy a csarnok. Most le van balett szőnyeggel fedve, de ha látod, akkor ott van ugye ki van vágva, hogyha szőnyeg van rajta. Általában ritkán használunk csupa színpadot, prózaelőadásoknál inkább is kényelmesebb, ha borítva van a színpad, de ugye ki van vágva, hogy a forgó vagy a gyűrű akár tudjon mozogni. Ugye itt is van ez a bizonyos ügyelőnek a helye, ez a kis zárt kuckó, ez ugyanazzal a rendszerrel működik, monitortól kezdve minden van, ott ül a műszakos kollega. Látod azokat a joystickokat, avval irányítja a színpadon történőket. Ő kommunikál fönn a zsinórpadlásban a kollégával, aki ugye számítógépprogramban van benne, hogyha föntről a zsinórból érkeznek díszletek, és ugye ő kommunikál kint a nézőtér fölött, akik a színpadon szintén az erkélyen ülnek, sokszor látják, hogy van egy ugyanolyan pulszerű rendszer, ahol a hangosítók ülnek. Tehát ez a nagyszínpad, és ugye mi most a kulisszába állunk, de nincsenek lent a takarólábok egyelőre, mert ezt szerelnek be, érkezik az egyik produkció. Ide a nagy színpadra.
0: Hatalmas tér van a színpad rész mögött is igazából.
1: Így van, úgy hívják, hogy hátsó színpad, de egyrészt oda készítik elő, hogyha menet közben az előadásban gyorsan be kell hordni valami díszletelemet, akkor onnan szokták behordani, vagy adott esetben, ha rendező úgy dolgozik, akkor ki van nyitva, és akkor az egész hátsó teret is tudja használni. Ha monumentálisabb legyen a tér, szokták használni a rendezők azt is.
0: Te melyik színpadot szereted a legjobban itt Miskolcon?
1: Hát én sokat dolgoztam már a kamaraszínházban, a balettnak az előadásai ott vannak. Én szeretem a nagy színpadot nagyon, mert többek a lehetőségek. Nagyobb a tér, több ember tudunk mozgatni, több a technikai lehetőség is.
0: Hány fő fér el a színházban?
1: Van, de több mint 600. Igen, fölött van. Igen. És az a jó, hogy a miskolciak szeretik a színházat, szeretik az előadásokat. Tehát nagyon ritkán játszunk, mondjuk 3-4 házal, mindig tele van, hála Istennek. Úgyhogy kulturálisan ez egy izgalmas fórum a városnak szerintem.
0: És szerinted egy törzs közönség van, vagy pedig ez változik? Tehát van persze egy mag, de mennyire változik a közönség?
1: Hát szerintem a nagy színpadnak is, mint ahogy az összes színpadnak van egy alapvetően törzs közönsége, de hát tudunk olyan nézőinkről, akik bizonyos előadásokat 2-3-4 is megnéznek. Sokan jönnek vidékről is be, ugye a Miskolc vonzás körzetéből jönnek színházba. Azt gondolom, hogy van egy törzs közönségünk is, de nagyon nyitott a miskolci közönség. Tehát, hogy a balettnél tudom mondani, hogy aki véletlenül betéved, mert mondjuk a párja elhozza a barátnője vagy a felesége, hogy gyere már el velem, akkor azt mondják, hogy jé, hát ez nem is volt olyan rossz, és akkor visszatérnek. Balett így próbálja hízlalni a saját közönségét. Prózánál ez nyilván nem így van, mert régebb óta üzemel, és nagyon szeretik, hála Istennek az előadásokat.
0: Színpad alatt van akna, vagy van ilyen eltűnős rész?
1: Igen. Most ugye le van fedve, de van 2 is, vagy 3, ha a rendező úgy, hogy valahonnan egyszer csak meg kell jelenjen, akkor le kell menni a színpad alá, és van egy ilyen emelő szerkezet, amely fölemeli, és be tudja hozni a színészt, vagy aki éppen színpadra kell, hogy kerüljön. Hát ez a magic, hát színház. Kinnál a kulisszában az énekar, és kívülről kell, hogy hangos, vagy hogy hallatsz, hogy énekel ebbe, akkor ugye, ha nyitva van a zenekar, akkor benne áll a karmester, és ott benn van kamera, aki veszi ezért a karmestert, és akkor az ezeket a kulisszába levő monitorokon, amit ott látsz, azokra azonnal fölmegy az élőkép, és akkor ott látják, amikor a karmester beint, hogy a kulisszába dolgozó éneklő emberek is pontosan tisztán tudjanak belépni. Tehát nagyon-nagyon összetett technikai követelményei vannak most már szinte majdnem mindegyik előadásnak.
0: A rendező hol ül egy-egy előadáson?
1: A rendező nem ül benne az előadáson, ha úgy jön, hogy bejön, mint ahogy én szoktam balettre menni, de nem tudom, a rendező kollégáim néznek az előadásaikra, akkor valahol szabad hely van, oda leül, adott esetben direktor úr páholyába talán, hogyha épp üres és nincs valakinek odaadva vendégnek vagy bárkinek, de ez úgy történik, hogy ugye minden darabnak van rendező asszisztense. És amikor a rendező megcsinálta az előadást, és megtörtént a bemutató, esetleg még egyszer-kétszer, vagy manet közben, mit tudom, 5.-10. előadás után ránéz, de a rendező asszisztensnek az a dolga, hogy ő az ügyeletes rendező is, és ő minden előadást megnéz, és utána dokumentálnia kell. Tehát ez a titkásságra minden egyes előadás után, ha én vagyok a balettnél az ügyeletes rendező, még nekem is meg kell írni, hogy volt-e valami eltérés, volt-e valami technikai hiba, ezeket kommunikáljuk minden. Tehát itt még egy kis könyvelés is van mindig előadás után.
0: Súgójuk van?
1: Nincs a súgók, de jó, hogy mondod, látod. Itt ül. Látod, az az ő fotelje, ott ül a súgó, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor átmér túloldalra, vagy két oldalra. Tehát ez régen így volt, tudod, hogy itt elő volt, de ez megszűnt, mert nyilván elvesz teret a nézőtérből, tehát azért rakták át ide a kulisszába, az első járásba ott van a súgó.
0: Attila, nagyon szépen köszönöm ezt az idegen vezetést.
1: Köszönöm szépen, boldogan máskor is.
0: Most zenélünk, utána egy programot ajánlunk a figyelmükbe dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával. Tartsanak velünk és játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Várjuk hívásukat tehát a mai játékban. Ha tudják mind a három megfejtést, akkor hívjanak minket bátran, és nyerjenek tőlünk egy-két fő részére 5 alkalmas teljes kezelést biztosító utalványt a Mofettába, vagy egy szép könyvet. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy Mofettába szeretnének menni, vagy könyvet szeretnének nyerni tőlünk. Számunk 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Dr. Vintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetünk.
1: A folytatásban beszéljünk arról, hogy a Tokaj hegyaljai szüreti napok is közelednek, milyen programokkal készültek.
2: A fehér borok színes kultúra jegyében szervezzük meg a Tokaj hegyaljai szüreti napokat, amely több mint 90 éves múltra tekint vissza. Ezt az eseményt egyébként a Tokaji Kulturális Központ szervezi, és a helyszíne az a Kossuth tér, a megújult főtér lesz, tehát visszaköltözik tulajdonképpen a hagyományos helyszínére a Tokaj hegyaljai szüreti napok, amely az ősz legrégebbi szüreti eseménye, de Tokaj hegyalja meghatározó fesztiválja is, amelynek középpontjában természetesen a szüreti felvonulás, valamint a szőlőösszeadási ceremónia áll. Ugye ez egy egyedülálló, a világon is egyedülálló szokás, hiszen a 27 hegyaljai település polgármestere, vezetői összeadják azt a szőlőt, amit elhoznak a saját településükről, hogy abból majd a következő évre elkészítsék a polgármesterek borát, amely kereskedelmi forgalomba nem kerül, csupán reprezentatív célokat szolgál. Ez egy fantasztikus, egyedülálló dolog a világon mindenhol. A rendezvényt egyébként október első hétvégén, 2-án, 3-án és 4-én szervezzük meg tehát a megújult főtéren. Itt lesznek koncertek, például Dániel Fi koncert, vagy éppen Josh és Betty is ad koncert, fellép többek között az Agyakbanda zenekar is, de még egy nagyon fontos programelemre felhívnám a figyelmet, méghozzá az Európában egyedülálló látványelemre, Tokaj fénnyel mesél, ez egy élményfestés. Itt tulajdonképpen a Kossuth téren pénteken és szombaton is, tehát október 2-án és 3-án is 8 órától majd egy fényfestést láthat a közönség a Kossuth téren. Csodálatos volt egyébként már a pornapokon is, akkor volt a premierje, most egy megújult változattal láthatja majd a közönség, amikor Tokaj fénnyel mesél címmel, tehát élményfestés Tokaj hegyaljai szüreti napokon, és hát természetesen ott vannak a kísérő programok egész hétvégén, a borudvar, nagyon sok borászattal, hegyaljai pincészetekkel, kézműves vásár, gasztronómia és vásári forgatók, valamint külső helyszíneken programok Tokaj pincészeteiben, borászati és vendéglátóhelyein, valamint itt a Fesztivál Katlanban is, hiszen koncertet ad a Bagosi Brothers Company, Nagy Bogi, BSV és a geng, és a DJ-k is itt lesznek majd, akik az afterparty és a buli folytatásáról gondoskodnak, Regán Lili, illetve Metzger Viktória is. A Tokaj hegyaljai szüreti napokkal kapcsolatos minden fontos információ egyébként megtalálható majd a weboldalon is, de a tokajszüretinapok.hu weboldalon.
0: Az elmúlt percekben dr. Vintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgettünk. Zenélünk, majd megtudhatják, hogy kik a mai nyerteseink, és természetesen elárulom a megfejtéseket is. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, de előbb a megfejtésekről. Kalasanci Szent József, a piarista rend alapítója, Spanyolországból származott, Laborfalvi Róza, színésznő, Jókai Mór felesége volt, az Apollo 11 programban történt a holdra szállás. Ezek voltak a megfejtések, nagyon sokan tudták őket, köszönöm nekik, hogy hívtak, a mai nyerteseink pedig... Egy-egy Mofetta utalványal lett gazdagabb, Sike Magdolna Egerből, Érsek Gyuláné Kelból és Fehér Béláné Sajó Szentpéterről. Postázzuk nekik az utalványt és jó kikapcsolódást kívánunk. Egy könyvet postázzunk Csák Györgynek Egerbe. Gratulálok! Ennyi fért mai játékidőnkbe. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Pénteken is játszanak velünk, ha tehetik. Munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Vasvári Bernadettnek, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Birincsik Márton technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában. A Szentmisét Ternyek Csaba egriesek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel. Délután fél egykor következik a Szent Gellért díjak és az igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyekérsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, ismertette még tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az erőmű mind a 8 hűtőszivattyúja üzemel, az utolsó blokk visszakapcsolása pedig a tervek szerint halad. A kormányfő szerint holnapra várhatóan ismét rendelkezésre áll a teljes, csak nem 2000 megawattos kapacitás. A vizsgálatok lezárultáig felfüggeszti a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset miatt, hangzott el a helyszínen tartott tájékoztatón. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást és gyulladt ki, a pilóta sikeresen katapultált. Sérülése komoly, de nem életveszélyes. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVA rendszer megszüntetésével 110 milliárd forint állami vagyon kerül vissza a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, a tárcához a Zalazón és az élvonal tevékenységei kerülnek vissza. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból, amelyet még az államfői feladatokat ideglenesen ellátó Forsthofer Ágnes írt alá. Nyílt ülésen hallgatja meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére pályázókat. Előzőleg a testület a hivatal elnöki posztjára Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid meghallgatását javasolta, majd a Tisza frakció Sárvári Nikolasz meghallgatását is kezdeményezte. Jancsics Dávid végül visszavonta pályázatát. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila a testület elnöke szerint azt vizsgálják, mi történt az MNB alapítványaiba került több 100 milliárd forint közpénzzel. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A beruházás nettó 21 milliárd forintba kerül és 2029 végére készülhet el, ismertette Vitézi Dávid. Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább 2027-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az átvilágításáért felelős biztos politikamentes és takarékos működést ígért. Zoltán Péter szerint a szervezetnek vissza kell térnie a szakmai érdekképviseleti feladatokhoz, nem vehet részt politikai kampányokban. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök is emlékbeszédet mond. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartandó koszorúzással folytatódik. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Végül az időjárásról. Az Esztergom-Szeged vonaltól északkeletre még derült marad az ég. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szóban arról, hogy mit hallanak a következő mintegy 50 percben. Elsőként a magyar ősrégészet kezdeteivel foglalkozunk, utána Szent István és az Árpádházi királyok barokkori ábrázolásairól lesz szó, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Pompomról írott eszéjét. Elsőként tehát merüljünk el a régmúltban Regős József kutató barlangás segítségével.
7: Hermann Ottónak köszönhetjük azt hiszem a tudományos barlangkutatás elindulását, és a magyar régészet, főleg az őskőkor kutatás alapjait tulajdonképpen hát tőle származtathatjuk. Ugye annak idején ez a bizonyos szakóca, ami előkerült, három darab szakóca került elő, Miskolcon, Bársony János ügyvédházának az alapozásakor, és hát ugye a munkások vagy munkavezetők már akkor is szerettek kedvezni a politikusoknak, ezért három politikus kapta tulajdonképpen a három szakócát, egyet a főispán, egyet az alispán, egyet az országgyűlési képviselő.
6: Bocs, elképzelem az egészet, előkerül három kő. Azt honnan tudja egy olyan ember, aki még nem rendelkezett ilyen történelmi ismeretekkel, hogy ez valamit ér, valamiért érdekes?
7: Az teljesen egyértelmű volt, hogy valamilyen másfajta kő. Az avas oldalában, ugye az avas alatt van ez az építmény, ami most is megnézhető, egy szép emléktábla van egyébként a Bársonyház falán kitéve. 1891-ben történt ez a megtalálás, de az avas oldalában már több helyről is kerültek elő ilyen furcsa kövek, amikről persze később kiderült, hogy ezek kőeszközök. A sírások időnként, ahogy ástak, hát találtak ilyen érdekes köveket. Bármilyen ember, hát egy iskolás gyerek elmegy egy teljesen közönséges helyre, és ott talál valami furcsa színű, furcsa formájú követ, akkor azt fölveszi. Hát ez ugyanígy elképzelhető, hogy ezek az emberek is azt látták, hogy hát ez nem odaillik, ez valami különlegesség, és akkor, amikor aztán hallották, hogy hát ezek tényleg érdekesek lehetnek, akkor ugye így került a három prominens emberhez. Ugye a magyar régészetnek a nagy szerencséje, hogy az országgyűlési képviselő az Hermann Ottó volt, tehát így hozzákerült az egyik eszköz. Na most az korról, a korszakról azt tudni kell, hogy akkoriban már az 1800-as évek második felébe, már Franciaországban biztosan tudták, hogy ősemberek éltek. Kihalt állatokkal együtt találták meg a csontjaikat, Tudták, hogy készítenek kőeszközöket, kihalt állatokkal együtt megvoltak a kőeszközök, sőt már azt is tudták, hogy rajzoltak és képeket készítettek, mert hogy a régészeti réteggel, amiben egyértelműen benne volt a régészeti anyag, a kihalt állatok csontja és egyéb, ilyen réteg által eltakart festményrészeket is találtak, tehát ez egyértelmű volt, hogy akkor a festmény előbb készült, mint ahogy azok a rétegek rakottak le. Tehát ezek voltak a bizonyítékok Nyugat-Európában. Most akkoriban az volt az álláspont, hogy persze Franciaország az egy rendkívül fejlett ország, ott lehettek ősemberek, de attól keletebbre már nem. A Rajna-vonala volt a kultúra határa. Aztán elkezdték találni Németországban leleteket. Hát jó, hát Németország még fejlett, ott még lehetett, de attól keletebbre már biztos nem. És akkor így ez az álláspont uralta. Hát itt mi a Balkán peremén, ugye itt teljesen ilyen háttérbe szorult területen voltunk. Nagyon érdekes egyébként, hogy a nyugat-európai régészeti térképeket megnézi az ember. Mai napig is a régészeti lelőhelyeinknek az ezred része nincs feltüntetve. Tehát míg Franciaország, Németország teli van rajzolva régészeti lelőhelyekkel, nálunk legfeljebb egy Miskolc, meg legfeljebb egy vérteszőlős van rajta, aztán kész, mintha csak ez lenne, holott a Kárpát-medence hihetetlenül gazdag őskőkori leletekben is, és elsősorban a Miskolc környéke. Na most ugye Herman Otto, ő egy nagyon széles látókörű, nagy természettudományos tudással és olvasottsággal rendelkező ember volt, bár képzettsége, végzettsége nem volt ezen a területen, de ennek ellenére nyugodtan mondhatjuk, hogy sokkal többet tudott, mint a kor végzett ősrégészei például.
6: Volt egyáltalán Magyarországon végzett ősrégész?
7: Hát amikor a leleteket találtak, akkor még nem annyira, de ugye utána már, ugye Kadics Ottokár is geológusként kezdi el az ásatásokat, de Hillebrand Jenő például végzett ősrégész volt. És az ásatásai és az ásatási dokumentációiból megítélve sokkal kevésbé volt precíz, mint mondjuk egy geológus, Kadics Ottokár, ő a korszínvonalát talán majd mondhatjuk, hogy meghaladó módon dolgozta fel ezeket a barlangokat, míg Hillebrand Jenő későbbi munkájaiba be is ismerte, hogyha tudtuk volna fiatal korunkban, hogy a faszínből mennyi információ nyerhető, nem dobáljuk ki. Tehát gyakorlatilag ő beismerte, hogy fiatal korukban, annak ellenére, hogy iskolában kidobálták. Na most ugye Herman Ottóra visszatérve egy kicsit, elvégre ő a központ. Ugye Herman Otto elsőre azt mondta, hogy ez egyértelműen ősember által készített kőeszköz, és ezért elkezdett kardoskodni. Na most ő megtette ezt a ominózus bejelentést, és a kor legkiválóbb szakemberei, Szabó Józseftől kezdve, mit tudom én végig, geológusok azt mondták, hogy hülyeség, az öreg nem ért hozzá, miért üti bele az orrát a nagyok dolgába, és egyszerűen lehúrogták az öreget. Na most az öreg országgyűlési képviselő tartott interpellációt a magyarországi ősemberek jelenlétéről, és egyéb ilyen dolgokat ő próbált erőltetni, 15 éven keresztül. Tehát most gondold el, hogy 15 éven keresztül küzdött azért, hogy elinduljon Magyarországon az ősember kutatás, és persze aztán a egésznek a következménye valami ilyen baráti alapon mehetett. Ugye tudjuk, hogy ez az urambátyám rendszer, ez azért nagyon jól működött a 19. században különösen, tehát 1906-ban, ugye 91-ben találták meg a leleteket, 1906-ban a Vekerle kormánynak a földművelősügyi minisztere Darányi Ignác lett. Darányi Ignác ilyen jó barátságban volt Herman Ottóval, ugye Herman Ottó is politizált, ugye a radikális 48-as párt tagja, és a többi, tehát ő mindig egy ilyen kicsit előre néző, előre látó ember volt ilyen szempontból, és ezt fel is vállalta, és ez a baráti kapcsolat, tehát Darányi Ignáccal való baráti kapcsolat volt a magyar régészet másik nagy szerencséje, mert valószínűleg baráti alapon, hogy most meddig tart, rendeljünk már el egy kutatást ott a környékben, már az öreg már 15 éve itt kiabál velünk, és nem akarjuk megszűnni, de mindegy, elkezdték az ásatásokat, és hát ugye aztán ennek a következménye lett az, hogy abban az évben még nem 1906-ban, de 1907 elején a Szeleta barlangba Kadics Ottokár megtalálta az első babérlevél alakú lándzsa hegyeket, amik aztán elindították az ősemberkutatást, és attól kezdve őrült lendülettel elsősorban a Bükkbe, de aztán később az ország többi részén is az alkalmas barlangokat szépen sorba megásták, és hát ma már tudjuk, hogy fantasztikus őskőkori hely volt, lelőhely volt elsősorban a Bükkvidéke. Ugye a Bükknek nagyon jó helyzete, ezen belül is még a miskolci környék nagyon jó. Ott vannak a jó nyersanyagok. Ugye tudjuk, hogy az Avason remek jó kova lelőhely volt, ugye a világ legrégebbi olyan kovabányája, amiben már ők kezelték a kovakövet, tehát ilyen nagyon fejlett technológiák is jöttek.
6: Bocs, a bársonyházi szakócák is abból készültek?
7: Azok nem, azok a tatárárokba található, ugye régebben üveges kvarcporfírnek nevezett szürke kalcedon anyag, amit ugye a mai geológia Bagolyhegyi meteoritként jegyez, tehát ez a hivatalos neve most, ebből az anyagból készültek a bársonyházi szakócák, tehát helyi anyagból mindenképpen, és ez a szép forma, ez aztán persze a paleolitikum felsőbb időszakába, ahogy finomodtak az eszközkészítések, ez egyre finomabbak lettek, és hát így jutottunk el ugye a szeleta kultúrához, ami már egy nagyon fejlett őskökori kultúra volt, és persze ezek ma már összeilleszthetők Európával. Tehát ugye például a szeleta kultúra egy nagyon különleges kultúra, elsősorban azért, mert rendkívül hosszú ideig mutatható ki. Ugye a szeleta kultúra előzménye dr. Ringer Árpádnak a doktori disszertációja volt a bábonyi kultúra bemutatása, ami ugye egyértelművé tette, hogy a szeleta hegyek a bábonyi kultúrából vezethetők le, tehát az volt az előzménye. Ma már nem is tisztán szeleta kultúráról beszélünk, hanem bábonyi szeletai kultúrkörről. Mert hogy ez a bábonyi kultúra megjelenik az utolsó interglaciálisba, tehát több mint 100 000 évvel ezelőtt, és az utolsó szeletai leletek még 20 000 évvel ezelőtt még elkészültek. Most ez alatt az irdatlan hosszú idő alatt, ami ma még nagy kérdése a régészetnek, nem tudjuk, hogy melyik ember féléhez kapcsolódik. Mert ugye a mai történelmi tudásunk szerint a neandervölgyiek éltek itt Európába, de a legutolsó neandervölgyi lelet 28 000 éves Gibraltárba, tehát itt nálunk elvileg ilyen idős neandervölgyi nincs, nem nagyon lehettek. A Homo sapiensek pedig 40 000 évvel ezelőtt jöttek be Európába. Na most akkor hogy lehet egy olyan kultúra, ami 100 000-től 20 000-ig itt van? Tehát nincs meg az átfedés. Tehát ez még egy jövőkutatóira vár ennek a kérdésnek a megválaszolása. Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, mint ahogy vannak ilyen kérdések, amire néha aztán választ kapunk, néha nem kapunk választ, de van egy olyan kérdés például, amire most az elmúlt években választ találtunk, ami az első ásatásokon, tehát az 1906-os ásatásokon már felmerült, 1907-esen mondjuk, és egészen 2017-ig nem tudtuk megválaszolni a kérdést. Kérlek szépen az, hogy mik voltak a barlangokban azok a beásások, amikkel a régészek találkoztak. Tehát már a Szeleta barlangban 2017-ben Kadics Ottokár már megállapította, hogy vannak prehisztorikus beások, tehát történelem előtti korba készült beásások a barlangokban. Ugye aztán nálunk itt az Istvánoskői barlangban Vértes László ásatásán is nagyon szépen kirajzolódott egy több mint másfél méter mély gödör, sőt az eredeti felszíntől az legalább 3 méter mély lehetett valamikor, amiben cseréptöredékek is voltak, és egészen a 40 000 éves rétegig

0: És akkor ugye Farkas Csilla ásatásán itt a lovaspályán 17-ben előkerült egy barlangi medve karomcsont, amiben egy bronz gyűrű volt belefűzve. Na most a bronz 3000 évvel ezelőtt jelenik meg, a barlangi medve 15000 éve kihalt.
1: Táncoltatták a medvét?
0: Tehát valószínű, hogy nem, főleg a medve csontvázát, ugye a kihalt medve csontvázát egész biztos, hogy nem. Ugye nem is az orrába van belefűzve, hanem a karomcsontba. A karomcsont az valószínű, hogy függőnek használták nyakba. Ugye azt tudni kell persze, hogy a barlangi medve karomcsontja az kétszer akkora, mint a barna medvé. Na most ők a bronzkorban barna medvékkel még találkozhattak. Biztos, hogy a karomcsontját fel is használták ilyen dísznek, vagy nyakéknek, vagy valamilyen státusz jelvénynek, vagy valami ilyesminek. De ha valakinek kétszer akkora lógott a nyakába, az azért valamit jelenthetett. Tehát az, én azt szoktam mondani, hogy biztos osztályvezető volt legalább, mert az valamilyen státusz pluszt jelentett, hogy neki olyan nagy van. És valaki rájött arra, hogyha a barlangba beásnak, akkor olyan csontokkal találkozhatnak, amivel már életben nem. Tehát nyilván, hogy ezért elkezdtek ásni. Mondhatjuk, hogy az első régészeti ásatások, vagy őslénytani ásatások tulajdonképpen 3000 évvel ezelőtt elkezdődtek a barlangjainkba, és minden olyan ősember barlangba, ahol voltak ásatások, ott a felső rétegekben megvan a bronzkornak is, meg az újkőkornak az ásatási rétege, tehát a felső rétegben ezek a kultúrák ugyanúgy beköltöztek a barlangokba. Ugye már akkor többen is voltak, több barlang volt szükség. Egyes feltételezések szerint a bükkfensíkon írtásos legeltetést is csináltak, tehát ezekbe a barlangokba akkor nyilván beköltöztek ilyen átmeneti szállásra, tehát erre is szükség volt, de mindenképpen ott voltak a barlangoknál, a bronzkor szinte minden barlangban ott van, és akkor tudták, hogy a barlangba, ha kicsit lejjebb megyünk, vagy a barlang elején a lefelé pergő kőzetből találtak ilyen csontokat, és akkor ezeket elkezdték használni.
1: Visszatérve a bársonyházi szakócákra, ezek a tárgyak kikhez köthetők?
0: Nagyon érdekes, és ezt olyan egészen pontosan nem tudnám elmondani, de a szakemberek ezt elég pontosan feldolgozták, hogy Hermann Ottónak az első reakciója az volt, hogy ezek elég kezdetleges sem megmunkált eszközök, tehát hogy középső paleolit. Utána a későbbi kutatások során átsorolták felső paleolitnak, tehát fiatalabbnak, sőt Hermann Ottó önmagát is átértékelte a későbbiek folyamán Solutre-nek ezeket az eszközöket, ami ugye egészen felső paleolit, tehát ugye először a szeletai hegyeket is ebbe a kultúrkörbe sorolták. Azóta már tudjuk, a szeletai az egy önálló kultúra. Tehát ugye az volt az első olyan őskőkori kultúra, a szeleta kultúra, ami magyar lelőhelyről kapta a nevét. Tehát ugye azoknak a kultúráknak, amiknek még nem tudjuk a nevét, mert nem tudjuk, hogy kik voltak azok, akik használták, azokat mindig arról a lelőhelyről nevezik el, ahol először azonosítják azt a kultúrát. Tehát a szeleta kultúra, bárhol egy olyan szeletai típusú hegy előkerül a világba, azt szeleti ennek fogják nevezni, mert ugye innen a barlangról kapta a nevét. Tehát ez a szeleta kultúrának az érdekessége. Na most ez aztán a mostani tudás szerint visszasorolták középső paleolitnak ezeket az eszközöket, tehát idősebbek. Ugye a felső paleolitikumot mondjuk 40 000 évtől, 30-40 ezer évtől fölfelé, napjaink felé jegyezzük, tehát annál régebbiek lehetnek ezek a kultúrák. Hát ugye az Avason ott nagyon régi kultúrák is vannak, ugye a 2005-ös feltárás alapján tudjuk, hogy neandervölgyiek működtek ott, és ők bányázták az ottani kovapadot eszközgyártás céljából, sőt, hát ugye ez volt, amit említettem, ez a hőkezelés is, tehát ott nagyon régóta folyt az őskőkori tevékenység. És hát valószínű, hogy ezzel párhuzamosan ugye ott a hegylábánál is voltak. Na most sokáig azért cáfolták egyébként Hermann Ottó állítását, mert hogy ott a bársonyház közel van a Színvához. És a Színvának az a területe, az egy fiatal hordalékos terület. És hogy ebbe a fiatal hordalékos területben nem lehet olyan idős kőeszköz, amit Hermann Ottó mondott elsőre. Ez volt a geológusoknak, ez volt a fő cáfolata, és aztán hát Ringer Árpádnak sikerült ezt a 100 éves évforduló alkalmából megcáfolni, mert hogy csináltak egy fúrást a bársonyház udvarán, és kiderült, hogy az a réteg, amiből a kőeszközök előjöttek, ez lősz. A lősz azt a jégkori képződmény. Tehát az csak a jégkorban keletkezett. Tehát most már az a feltételezés, hogy az Avasnak az a meredek oldala, ami a Színva felé ugye lehajlik, ahol a régi avasi templom is van, meg a temető van, hogy az az oldal valami nagyon régen egy földcsúszás.

0: földcsuszamlással lezökkenhetett. És ez a földcsuszamlás hozhatta le magával ezeket a lényegesen idősebb következőket arra a fiatal területre, ahol ránézésre nem szabadott volna nekik ott lenni. Tehát ez volt a szakma legnagyobb ellenérve, de aztán hát ez így bebizonyosodott, hogy valóban ezek régiek, és a régi anyag is ott van körülöttük, amiből előkerültek.
1: Utolsó kérdésem az, hogy te személyesen láttad már ezt a hármat, vagy ezek közül egyiket, másikat?
0: Igen, a Hermotto Múzeumban, igen, volt a kezembe. Igen, tehát azért ezek olyan nagyon különleges alkalmak, ugye, és hát ugye ebből az időszakból, sőt, tehát ennél régebbi kőeszközök is kerülnek elő a környékbe. Hát nagyon érdekes, hogy itt Észak-Magyarországon van több olyan kultúra, ami több százezer éves. Tehát jóval nem az utolsó integrációsban, hanem az aztán megelőző RISZ-nek nevezett eljegesedés idejéből maradt ránk, amit mostani tudásunk szerint ugye a Homo erectus-szal hozzuk össze, tehát a Homo erectusoknak is lehetett egy kivándorlása Afrikából, és eljöttek ide a Kárpát-medencében, megnézték Miskolcot, ugye nyilván természetesen, és mint az ország egyik leghíresebb városa, ahogy tetszik, úgyhogy hogy itt a környékben hagytak nyomokat. Több kultúra is volt már az alsó paleolitikum idejében is a környéken. Ugye Vértes László tárta fel a vérteszőlősi előembert, ha úgy tetszik. Ugye a szép nevén ugye a Homo erectus eus sapiens paleo hungaricus, ez a teljes neve, amit röviden csak Samunak szoktunk becézni, ugye Sámuel napon került elő. Tehát a Samu is már az erectusoknak a sapiens felé vezető útját jelzi, tehát tulajdonképpen egy fejlődési vonalnak egy érdekes lépcsője. Ott kavics eszközök kerültek elő. Nekünk itt Edelény környékén, Szendrő környékén szintén vannak kavics eszközös lelőhelyeink, hasonlóan idős. A bábonyi kultúra, ami szintén ugye nagyon régi. A bábonyi kultúra az pedig egy, tulajdonképpen egy európai kultúra, ha úgy tetszik. A Mikokien kultúrkörnek a része, a helyi fejlődése, amit Ringer Árpád nagyon jól tudott azonosítani annak idején. Ez a kultúra, ez a csendes óceántól gyakorlatilag egész a Krím-félszigetig kimutatható, tehát végig húzódott Európán ez a kultúra, és ennek voltak ilyen helyi csoportjai, hát tulajdonképpen ez. De van egy tavaki kultúra, ami Németországban lett leírva, Weimar melletti lelőhelyen, itt nálunk. Ez a kultúra, ez még azért érdekes, mert ez kereste a langyos forrásokat. És ugye a Bükkvidéken ott vannak a langyos források. Diósgyőrbe, a Szentgyörgy forrás közelében van egy lelőhely, ugye a Diósgyőr tapocai barlang, aminek az előterébe sikerült ezt a tavaki kultúrát azonosítani, ami ugye Németországtól, illetve itt nálunk a Felvidéken, például Gánóc környékén került elő. Ezek még neandervölgyiek voltak, Gánócon neandervölgyi csontok is kerültek vele együtt elő, és ugyanazok az eszközök. Most ezeket a kultúrákat úgy tudják besorolni, hogy a forma, az ütésforma, az eszköz formája, az egy olyan erős hagyomány volt a csoporton belül, hogy csak úgy készítették az eszközöket. És ez annyira erős ez a hagyomány, hogy meghatározható ebből egy kultúra, és így tudják a kultúrákat azonosítani. Megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy nekünk itt van például az Istáloskői barlangban az orinyáki kultúra. Franciaországban az orinyák nevezetű barlangba került elő először ez a lelet, hasított alapú csont lándzsa hegyeket készítettek. A hasítást még nem tudjuk egészen pontosan értelmezni, hogy minek csinálták. Ezt kísérleti régészettel próbáltuk mi azonosítani. Nincs funkció, nem találtuk meg a funkcióját. Tehát még ez majd a jövő kutatóira vár. De a csonthegyek, hajszál pontosan olyanok Franciaországban, mint itt nálunk a barlangban. De közte gondoljátok el, hogy Franciaországban 32 ezer évesebb a legrégebbi hasított alapú csonthegyek, nálunk 44 ezer évesek. Tehát 12 ezer év telik el, 12 ezer év alatt nyilván innen elkerül oda ez a kultúra, és 12 ezer éven keresztül őrzi azt a hagyományt, hogy kell a csontból lándzsahegyet csiszolni, és hogy kell a hasítást beletenni az aljába. Tehát, hogy pontosan ugyanazt csinál. Belegondolok, mi itt vagyunk ezer éve, jóformán nem tudjuk, hogy Árpádék hogy tették bele a baltába a nyelet. Na, tehát ugye ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok. Ők pedig 12 ezer éven keresztül apáról fiúra szállt a tudás, hogy adják tovább azt a technológiát, amit ugye aztán ott később folytattak. Ez egy megdöbbentő dolog, ha az ember belegondol, szinte felfoghatatlan az ember számára.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József kutató barlangászt hallották.

0: Nemrégiben ünnepeltük augusztus 20-át, az államalapítás és Szent István királyunk ünnepét. Korábban már hallhattak egy beszélgetést Hászírási Ágot a művészettörténésszel, akivel Szent István az Egri várban álló szobrának felújítása kapcsán beszélgettem. Most Szent István azt megelőző, tehát 1835 előtti ábrázolásairól hallanak.
1: Én ezzel a témával régebben egy kicsit foglalkoztam, de nem feltétlenül a szobrok története érdekelt, hanem maga az a gesztusa, a koronafelajárás gesztusa, ami a magyar államalapításnak egy nagyon fontos eseménye, és ugye Szent Istvánhoz kötődik, és Eger ebből a szempontból egy nagyon fontos hely. Egyrészt, ha nem is a négy Szent István által először megalapított egyházi központ között tudjuk felsorolni, hanem későbbi alapítású, és a későbbi alapítás körül is újabban tudományos viták zajlanak. De lényeg az, hogy 1004-re teszi a alapítását hivatalosan az Egri egyházmegye. És innentől fogva a főpapjaink ezekre az értékekre nagyon odafigyeltek. Hogyha csak mondjuk Eszterházy Károlyt vesszük, mint a mostani történethez előfutárként nagyon fontos főpapot, aki a Szent István kultuszt magas szintre emelte. Ha jól tudom, akkor 1770-ben, még mielőtt a Szent Jobb Mária Terézia parancsára tulajdonképpen hazaérkezett Raguzából Magyarországra, már ő korábban kezdeményezte ennek a nagyon fontos egyház és állami szimbólumnak a tiszteletét. És az egri építményekben és azokhoz kapcsolódó díszítésekben, akár oltárképek, akár freskók szempontjából a magyar szent királyok tisztelete nagyon magas rangjára emelkedett Eszterházy Károly ténykedése kapcsán. Tulajdonképpen az összes emlék, ami Egerben felsorolható, az ő szellemi lelki közeléből bújt ki az ő köntöse alól, és egészen a 19. század második feléig tudhatunk ezekről a Szent Istvánhoz kötődő viszonyulásokról úgy egyházi, mint állami vonatkozásban.
0: Akkor tudunk, nyilván tudunk példát mondani a szent királyok tiszteletének megnyilvánulására itt Egerben?
1: Igen, ha az első dátumot mondjuk 1773-ra tesszük, Eszterházy Károly megbízásából készíti el Johann Lukas Kracker a két oltárképet, még a régi székesegyházba, a Szent István koronafelajánlás és Szent László hódulata a Madonna előtt oltárképeket, amelyek aztán a Pirker Férreúj bazilikában is helyet kapnak, két mellékoltárként, ahogy bemegyünk. A székesegyházba jobb oldalt ugye a Szent István, bal oldalt pedig Szent László, ha jól tudom, mert mostanában nem voltam bent. És még egy nevet talán érdemes elmondani, Tischler Antal nevét, aki először megalkotta egy nagyon nagy hírű és nagyon jó technikával dolgozó grafikus rész, karcoló részmetsző volt, akit Eszterházy meghívott Egerben, gondolván, hogy a készülő egyetemnél a rajzoktatás, mint olyan, esetleg egy fontos tényező lehet. Még Tischler idejében a jogakadémiai hallgatók kaptak egy-két évig ilyen képzést, aztán utána nem volt sikeres, nem sokan jelentkeztek, de Tischler itt tartózkodásának idején készít egy könyvborító tervet a Magyar Három Szent Király hódolata Mária előtt címmel, és ez is egy nagyon fontos, ikonográfiailag egy újszerű, és tulajdonképpen az 1700-as évek második felében kialakuló képtípus volt. Maga a koronafelajánlás gesztus festményeken való megjelenése már az 1600-as években megjelenik, illetve maga a koronafelajánlás, mint világi gesztus második Lipótnál is megjelenik. Tulajdonképpen ő Mária Cábán azt a ceremóniát, amit ugye a Szent István legendáiból tudunk, hogy a korona képében az egész országot felajánlotta és oltalmába helyezte Szűz Máriának, azt a második Lipót megismétli a török háborúk után. Tehát ez az oltalom, a Patrona Hungáriae, az tulajdonképpen a török időkben egy újra felerősödő kívánság volt, és ez a képzőművészetben is nagyon szépen megjelenik. Tehát ezen a vonalon Eszterházy idejében több olyan ábrázolás születik meg, ami az ő ilyen jellegű hittételét tulajdonképpen demonstrálja számunkra. Ha megnézzük a Liceum harmadik freskóját, amit legutoljára sikerült elkészítetnie, Albert freskóját a kápolnában, arról elmondható, hogy ez egy kései munka, amit már sokkal korábban megrendelt Malbecsnél egy más ikonográfiai tartalommal tulajdonképpen, viszont második Józsefnek a látogatása után, amikor is mégsem kapja meg Eszterházy az egyetemi rangot az általa létrehozott intézmény számára, leáll ezekkel a ténykedéseivel, és második József halála után, ugye 1790-ben hunyt el, ugye akkor nagy díszben hozzák haza egyébként a Szent Koronát, amit az említett Tischler Antal egyik nagyméretű részmetszetet örökít meg, tehát ezt a gyönyörű szép díszes menetet, hogy a korona hazaérkezik. Tehát 1792-ben készül el végül is a második verziója Franz Anton Malbercs ecsetje nyomán a Liceum mennyezetén, Liceum kápolnájának a mennyezetén, ami már kibővül ikonográfiai szempontból a magyar szentek tiszteletével. Tehát az ifjúság számára ezen a Magyar Szentek galériájában a freskón magán, a mennyezet freskón magán Szent Imre van a központba állítva, és mellette Szent László, Árpádházi Szent Erzsébet és a többi magyar szentek és boldogok felsorakoztatása lesz az új hangsúly, és a korona felajánlás témája pedig az oltárképen jelenik meg.
0: Akkor nem volt előzmény nélküli Egerben, legalábbis ami a festészetet illeti. Az ábrázolás 1835-ös ez a szobor, előtte volt Szent Istvánnak szobra Egerben?
1: Én úgy tudom, hogy nem volt, bár amit fontos elmondani, hogy oltárok mellett a magyar szent királyok megjelennek. Tehát Erdődy Gábor idejéből tudok az egyik kedvencemet mondani, nem Egerben, hanem Bélapátfalván. Van egy nagyon szép Szent Imre oltár, és az oltárkép mellett, hogyha szemben állunk, bal oldalon Szent István, jobb oldalon pedig most ki akartam mondani egy nagyon szép jelzőt Szent Lászlóra, a lovak király, gyönyörű rokokó aranyozott szobra, faszobra áll. Tehát az oltárok mellett, az elkészült oltárképek mellett előfordulhat, nem vettem számba sajnos, de úgy, hogy nem köztéren, hanem a templomokban valamely oltár építményen nagy valószínűséggel állhatott Szent Istvánnak vagy Szent Lászlónak a szobra.
0: Az elhangzott beszélgetésben Hászilasi Ágota művészettörténészt, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusát hallották.

0: Kedves hallgatóink, adásunk hátralévő részében Bozók Ferenc atya olvassa fel Pompomról írott eszéjét.
1: Pompom Picúr képzeletbeli barátja. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas, kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamut bojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Fölle jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent. Aztán persze középen is. Ezekkel a mondatokkal kezdődik Csukás István Pompom meséi című könyve, és ugyanezt a gondolatot, Pompom sejtelmességét és Picuron kívül senki által nem ismert titokzatosságát idézi a köteten belül például a Bátor Tintanyúl című fejezet egyik szövegrészlete is. Hogy kicsoda Pompom? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Egyértelművé teszi a meseíró, hogy Pompom a külvilág számára érzékelhetetlen, láthatatlan és nem is hallható. Picúr és Pompom iskolai és otthon közti lassú sétáiból csak Picúr kuncogását érzékelik a járókelők, és hogy magában beszél, amint az iskolába siet. Pompom Picúr fejére ült, mint egy csapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott iskolába. Pompom tehát kizárólag a Picúré, azaz ő Picúr féltett titka. Gyerekeknél nem ritka, hogy ha szoronganak vagy magányosnak érzik magukat, pláne sötétben, énekelnek, vagy dudolásznak, fütyörésznek, zajt keltenek, vagy úgy tesznek, mintha lenne társuk, akivel el tudnak beszélgetni, aki oldja feszültségüket, vagy unalmukat, félelmüket, magányukat. Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom. Ketten mégsem leszünk annyira magányosak. Úgy értem, hogy az is valami, ha ül valaki az ember fején. Vagyis valami, ha ülök valaki fején. Mert ugye, aki beszélget valakivel, az már nem annyira magányos. Ez a jelenség azok között a gyerekek között gyakoribb, akiknek nincs testvérük, és szüleik gyakran vannak távol otthonról. Még felnőttek esetében is előfordul az a pszichológiai játék, ez a megküzdési stratégia. Egy adi vers így idézi ezt az élményt. Holdfény alatt járom az erdőt, vacog a fogam, s fütyörészek. Hátam mögött jön 10 öles jó csöndherceg, és jaj nekem, ha visszanézek. Jó csöndherceg előtt. Adi verse egy archetipikus, szorongató alaphelyzetet mutat meg. A sötét, holdfényes erdőben magányosan sétáló ember önvigasztaló pótcselekvését. Aki azt vizionálja, hogy a sötétben valaki követi. Nyilván a legtöbb adi vers esetében a megképzett allegorikus figurák szimbolikus többletjelentéssel bírnak. A csöndherceg ebben a versben nyilván a fenyegető elmúlás, a halál szimbóluma is. A Madárvédő golyókapkodó című Pompom epizód a legkivált enigmatikus, mert itt Pompomot még maga Picúr sem látja. De mégis tud vele kommunikálni, behívni, megidézni őt magához. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot, azután felszólt a levegőbe, az ág felé. Szia, Pompom! Iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. Bocz Domonkos interjú kérdésére Csukás István tömören, de egyértelműen ezt a talán revelatív választ mondta. Minden művemet szeretem, de van kedvencem is. Például a Pompom meséi sorozat. Két okból. Az egyik az, hogy végre egy kislánya főszereplő, Picúr, aki lassan, nagyon lassan megy az iskolába, és mindenfélét elképzel. A másik ok, hogy a meseirodalomban ez egy különleges terület, hiszen a szereplők se nem emberek, se nem állatok, hanem képzelt lények. Itt aztán működik az író képzelete, és az olvasóké is. Egyik stand-up jelenetében Kőhalmi Zoltán humorista azzal tréfálkozik, hogy Picúr nyilván skizofrén, de itt a humorista természetesen a groteszk humor túlzó abszurditásával fogalmaz. Kőhalmi azon élcelődik, hogy Picúr valószínűleg skizofrén vagy szociopata, lévén, hogy magányosan sétál az utcán, mi alatt egy általa elképzelt entitással társalog, aki a fején vagy a vállán ülve zagyva történetekkel beszéli tele a kislány fejét. Azt a talányos poént is említi Kőhalmi, hogy vajon milyen intézménybe jár Picúr. Ha egy kislány egy olyan lénnyel beszélget, akit senki más nem lát, és aki bármivé át tud alakulni, paróka, szobafestő, pemzli, stb., arra a felnőtt logika pszichológiai magyarázatot keres. Kőhalmi Csukás meséjének abszurd elemeit olyan intellektuális köntösbe csomagolja, hogy a néző azonnal érzi az abszurd túlzást, és nem a téma komolyan vehetőségén, hanem a párhuzam abszurditásán nevet. A képzeletbeli barát szaknyelvi elnevezése a pszichológiában az imaginary companion, képzeletbeli társ, láthatatlan társ, vagy az invisible playmate, láthatatlan játszótárs. Bár a 20. század közepéig a kutatók gyakran magányosságnak vagy mentális problémának gondolták, a modern fejlődés lélektan ma már a normális, egészséges gyermeki fejlődés és a kreativitás jelének tekinti. A jelenség leggyakrabban 3 és 7 éves kor között jelenik meg. Gyakran figyelhető meg, hogy az első gyermekeknél vagy az egykéknél alakul ki legelőször képzeletbeli társ. Ha nincs kéznél igazi játszótárs, a gyermeki fantázia azonnal kitölti az űrt, hogy elűzze az unalmat és a magányt. A képzeletbeli barátok az esetek többségében 9-10 éves korra az iskola és a valódi barátságok megerősödésével maguktól teljesen organikus módon eltűnnek. Az iskolás kor előtt a gyerekek nagyobb hangsúlyt fektetnek a fantáziavilág átélésére. Ez a mágikus világ felcserélődik majd, és a realitás egyre inkább átveszi majd az irányítást a gondolkodásban. Egy kis óvodás gyermek még minden gond nélkül elhiszi akár a Mikulás létezését, vagy azt, hogy a szivárványok mögött apró lények élnek. Azonban, ahogyan fejlődik és kognitív képességei átalakulnak, egyre inkább különbséget tud tenni a fantázia és a valóság között, míg nem a realitás szinte teljesen átveszi a főszerepet, a fantázia pedig megmarad a kreativitásban, képzelő erőben. Gyakran megijednek a szülők, ha azt tapasztalják, hogy gyermeküknek képzeletbeli barátja van. Számos horrorfilm alapvis és felütése is ez. Ilyen például William Brand Bell által rendezett 2016-os film A fiú, The Boy, vagy A bújócska, Hide and Seek, egy 2005-ös pszichológiai thriller. A történet szerint egy pszichiáter, akit Robert De Niro játszik, felesége öngyilkossága után kislányával Emilyvel egy vidéki házba költözik, hogy feldolgozzák a traumát. A kislánynak hamarosan lesz egy képzeletbeli barátja. Az egyre nyugtalanítóbb Charlie. Nem horror, de említhető John Krasinski által rendezett Képzeletbeli barátok című vígjáték, fantasy film is. Számos olyan világhírű rajzfilm, könyv és modern mese létezik, ahol a főszereplőnek képzeletbeli barátja van. Ilyen például Bári regény a Pán Péter, Lewis Carrolltól az Alice csoda országban, a Hahó öcsi 1971-ben bemutatott Török Sándor gyerekkönyvéből készült magyar film Kovács Krisztián főszereplésével. A Balogh család kisfiát, öcsit állandóan kisebb csínyeken kapják. Ezért büntetésből bezárják a fürdőszobába. Itt megjelenik a két képzeletbeli barát, Kökölyszi és Bobolysza, mesebeli törpék, akik öcsi társai, barátai lesznek. Itt is tetten érhető a kisgyermek megküzdési stratégiája a kialakult bezártsággal és szorongató helyzettel. Az utóbbi években népszerűvé vált Pete Docter által rendezett Agymanók című animációs filmet mindenképpen említeni kell, és hosszan lehetne sorolni a további példákat. Újabban népszerű például Michel Kuvás a Egy képzeletbeli barát kalandjai című regénye. Jacques Papier sehogy sem érti, hogy a húgát Flirt kivéve minden ember a semmibe veszi őt. Az iskolában a tanárok nem figyelnek rá, s az osztálytársak sem. És még a szülei is levegőnek nézik, például nem terítenek neki ebédnél. Nagyon megijed, amikor rájön az igazságra. Igazából ő, Flirtnek képzeletbeli barátja, csak az ő képzeletében él. Emel kisesszé szerzője a fentebb idézett Csukás interjú válasz dacára nem bátorkodik állást foglalni arról, hogy akkor végső soron Csukás István pompomot képzeletbeli vagy valós barátnak szánta-e Picúr számára. Írását inkább gondolatkísérletnek szánta. A gyermeki logika és a képzelet egyértelműen meghatározó az összes epizódban. Mindazonáltal kétségtelen, hogy a szárnyaló, olykor csapongó gyermeki fantáziák jól reagáltak a szerző meséire, amelyekre jelentősen rásegítettek a mesékből készített rajzfilm epizódok bájos, Sajdik Ferenc összetéveszthetetlen képi világát dicsérő ábrái. Fantasztikus együttállástól beszélhetünk az animáció esetében, hisz Sajdik mellett az ő ikercsillaga Dargai Attila ült a rendezői székben. Ma már ikonikus figurákként élnek velünk tovább Pompom, Picúr, Radírpók, Festéktüsszentő Habci Benő, a Civakodó Cipőikrek, a Csokoládé Függő Gombóc Artúr és a többiek.
0: Pompom, Picúr képzeletbeli barátja, saját írását Bozóch Ferenc piarista atya olvasta fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak szép napot és jó rádiózást kívánok. A most elhangzott műsort szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, főegyházmegyei tanévnyitó Venészánkte szentmisét közvetítünk az egri bazilikából. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egriesek, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel és az intézmények lelki pásztoraival mutatja be. A zenei szolgálatot az egri érseki fiókórus végzi, vezényel Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködik Kubik Tamás Karnagy. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Kedves testvérek, az Egri Főegyházmegye által fenntartott iskolák évadnyitó szentmiséjén a Szent Lelket hívjuk segítségül, kérjük az ő oltalmát, támogatását és segítségét, hogy ebben az új tanévben támogasson bennünket, érezzük mindig, hogy mellettünk áll és segít bennünket minden alkalommal, amikor csak hozzáfohászkodunk, mindig, amikor segítségre van szükségünk. Nagy szeretettel köszöntöm a főtisztelendő atyákat, az iskoláink lelkipásztorait, a főigazgató asszonyokat és urakat, pedagógusainkat, és kiemelten vendégeinket, előadóinkat, Zsódi Viktor atyát, a piarista rend tartományfőnökét, és Rubovszki Rita asszonyt, a ciszterci rend iskola fenntartó vezetőjét, igazgatóját, aki egyúttal a Püspöki Konferencia Iskola Bizottságának főtanácsadója. A Szentmise után őket fogjuk meghallgatni, ők készítenek fel bennünket az új tanévre. Most a Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mindasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a bocsánat, mindenkor szűz Máriát, az összesen nagyokat is szeretettel. És titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettel,
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te megszenteled egyházadat, amely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amit egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveid szívén át a földre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően azt kérjük tőletek, hogy ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbön állna. Ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, kedveltjei az Úrnak, mert Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Szentlélek erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Isten evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részetek legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségében. Legyetek tehát álhatatosak, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élő szóban vagy levélben kaptatok. Urunk Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Ez az Isten igéje.

A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus oda hívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyi lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt rektorasszony, tisztelt előadóink, tisztelt főigazgató asszonyok és urak, igazgató asszonyok és urak, kedves pedagógusaink, Jézus tanítványai ezzel a meglepő kérdéssel fordultak hozzá egy alkalommal a mai evangéliumban: mit gondolsz,

majd az ő országában intézze úgy, hogy az egyikük a jobb oldalon, a másikuk a bal oldalon foglalhasson helyet, vagyis a legfontosabb helyeket ők foglalják el. Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első emberpárban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni, és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanítnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. Merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás. Erre tanít az irgalmas szamaritánus története, vagy az aranyszabály is, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, az te se tedd másnak. Sőt, ennek a jézusi megfogalmazása pozitívra hangolva, a hegyi beszédben, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Így segíti, lelkesíti és motiválja a Szentlélek az evangélium által a pedagógusoknak a munkáját. És biztosak lehetünk benne, hogy az ő kegyelme, mennyei segítsége velünk van és velünk marad az új tanévben is. Legyen érte áldott az Úr neve. Olosszon Placid atya, azt hiszem mindenki előtt ismert az ő neve, hosszú éveken át volt a gulágon fogságban. A rabok megállapították egymásról, hogy mindenkinek nehéz a munka, rossz a bánásmód, és a szibériai hidegben nem könnyű ellenállni, nem könnyű azt elviselni. De akinek van mibe, van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. És Placid atya hozzáteszi, mi hívők, ha a jó Istenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy ő is akarja a túlélésünket. Testvéreim, a hegymászók és a sziklamászók is a nehéz utakon minden kapaszkodót ismernek. Kell ismerni minden kapaszkodót ahhoz, hogy túléljenek, hogy a nehéz szakaszokat jól tudják venni. Ismerik a fogásokat, a mozdulatokat, vagy a veszélyeket, és az életben maradáshoz erre szükség van. A gyermekek jó esetben az élethez szükséges kapaszkodókat megtanulják a szüleiktől. De mi van akkor, hogyha a szülők sem tudnak köszönni, köszönetet mondani,
keresztet vetni, imádkozni.

hozni, templomba járni. Nem azért van így, mert rosszak, vagy érdektelenek lennének, hanem azért, mert senki sem tanította meg ezeket nekik. Senkitől nem tanulták meg, hogy ez mind jó, amit felsoroltam. Jó dolog köszönni a másik emberre, jó dolog megköszönni, jó dolog imádkozni, az Isten dicsérni, jó dolog templomba járni, és részesei lenni egy nagy dicsőítő közösségnek. Ezt nem tanították meg. Ilyenkor jön a társadalmi védőháló, vagyis a pedagógusok és a papok szolgálata. Mi más tehetnék, mint hogy továbbadjuk azt, amit mi is másoktól kaptunk. Iskoláink idei mottója a 8. centenáriumát ünneplő Szent Ferenctől származik, aki Isten dicsőítette a teremtett világ gazdagságáért és szépségéért. Áldott légy, Uram! Ez lesz a mottónk. Áldott légy, Uram! Megtanította, és idén egész évben azt tanítja nekünk, hogy ha Isten dicsőítjük és áldjuk, azzal mi nem leszünk kisebbek. Sőt, dicsőítő szavunk bennünket emel fel ő hozzá. Motivációt, lelkesítő erőt ad nekünk, hogy hozzá a végtelenhez mérhetjük magunkat. Tanítsuk meg a ránk bízott gyermekeket is arra, hogy szeressék Istent, és áldják őt. Vagyis mondjanak köszönetet azért, amit kaptak tőle. Életet, egészséget, családot, közösséget. Szent Ferenc megtanít bennünket arra, hogy mindenért áldjuk őt. Az ő nyomán járva hívta fel még Ferenc pápa a figyelmünket a teremtés védelem fontosságára. Én nagyon hálás vagyok a pedagógusainknak, igazgatóinknak azért, hogy ezt a programot évek óta a figyelmükben tartják, és bátorítják azokat, akik lelkesednek ezért, és akik tesznek, akik jó példát adnak, akik a fiatalokat is elvezetik a természetvédelem fontosságára. És amikor látjuk szomjazó erdeinket és kiszáradt növényeinket, tudjuk, hogy ez aktuálisabb, mint valaha. Laudato si, áldott légy, Uram! Kedves testvéreim, az új tanév új lendület, új munka, új lelkesedés. Azért vagyunk itt, hogy együtt imádkozzunk hívő emberként, és onnan felülről Istenről várjuk, Istentől várjuk a segítséget és az áldást, és hogy egymást is fellelkesítsük. Fontos az, hogy ne szomorúan kezdjük a tanévet, hanem boldogan, örömmel azért, hogy azokat a lurkókat, akiket a szüleik ránk bíztak, azokat nevelhetjük. Azoknak látjuk a fejlődését. Lehet, hogy már most ősszel, ahogy visszajönnek, már a nyáron is láttunk valami fejlődést. Reméljük, hogy nem visszafejlődés. De ha úgy lenne, hát akkor majd kiigazítjuk. Van bennünk elég leleményesség, elég szeretet, elég jóság, hogy helyrehozzuk azt, amit esetleg a nyár elrontott volna. Ezért ma így fohászkodunk, Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen! Őt hívjuk segítségül, mert ő képes megsokszorozni erőinket, újra felszítani a lelkesedésünket, hogy az új tanévet az ő nevében tudjuk elkezdeni. Áldott légy, Uram! Örömünkben mi is hozsannázunk, mint ahogy a jeruzsálemi bevonuláskor a tanítványok tették. Tudjuk ugyanis, hogy ha mi elhallgatnánk, mi történne akkor? Hát akkor a kövek dicsőítenék őt. Megszégyenítenének bennünket az egyszerű kövek, amelyeken járunk, amelyekben néha belerogunk, amelyek olykor a botlás és a botrány kövei lehetnek. Akkor ők dicsőítenék az Istent. Kalazanci Szent József a mai Zsolozsmában arra emlékeztet a gyermekek tanítása kapcsán, ma van Kalazanci Szent József ünnepe ugyanis, és hát e tekintetben különösen megtisztelő számunkra, hogy itt van a piarista tartományfőnök, és őt tudjuk majd hallgatni. Szóval Szent József azt írja, amikor ismereteket
közlünk velük, a gyerekekkel, hogy vagy vallásosságra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit az őrangyalaik látnak el. Ugyanazt a szolgálatot, amit az őrangyalaik látnak el. Kedves pedagógusok, kedves őrangyalok, ezért olyan fontos, és senkivel, semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata a gyermekek lelkének és szellemének formálásában. Végezetül engedjék meg, ilyen személyes vallomásként, nagyon magaménak érzem a Szentleckének a szavait, mindegyiket, lehetne sorba menni végig rajt, de most csak egyet szeretnék kiemelni, hálával tartozom értetek az Istennek. Hálával tartozom értetek az Istennek, hogy vagytok, hogy ott vagytok az iskoláinkban, hogy nevelitek, oktatjátok, tanítjátok szavaitokkal és jó példátokkal a fiatalokat. Nagy öröm számomra, hogy az új tanévre készülve ma ismét együtt lehetünk itt a bazilikában, együtt imádkozhatunk. Kérjük ma különösen ennek a két hivatkozott szentnek a segítségét nagyszerű hivatásotokhoz. Asszízi Szent Ferenc és Kalazanci Szent József, könyörögjetek érettünk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy a Szentlélek a Krisztusban való megújulásra vezessen minket ebben az új iskolai évben.

0: Szentlélek Isten, add, hogy egyházad mindenütt a világon hirdesse az evangéliumot. És ehhez adj egyházad vezetőinek, Leó pápának, Csaba érseknek és a lelkipásztoroknak mindig készséges szívet. Hallgass meg, Urunk!
1: Szentlélek Isten, segítsd iskoláinkat egy új kezdethez, melyben tanárok, szülők és diákok együtt fordulnak feléd, hogy a tőled kapott kegyelem erejével kovászai lehessünk a társadalomnak. Segítsd megértenünk azt is, hogy csupán saját erőnkből nem vagyunk képesek hivatásunk betöltésére. Hallgass meg, Urunk!
2: Szentlélek Isten, vezesd a tanulókat és bennünket, hogy ez a tanév gyümölcsöző legyen számunkra, s előre haladjunk a hitben és a megtanult igazságok életre váltásában. Hallgass meg, Urunk!
3: Szentlélek Isten, segíts minket, hogy ebben a világban, amelyben sok ellentét feszül, egyéni, családi és társadalmi szinten, iskoláink ne csupán munkahelyek legyenek számunkra, hanem megtapasztaljuk benne a te jelenlétedet. Hallgass meg, Urunk!
4: Szentlélek Isten, segíts, hogy megmaradjunk az igaz úton, amelyen elindultunk. És ha olykor eltévednénk, világító fényet segítsen visszatalálni a szeretet útján önmagunkhoz, egymáshoz és hozzád. Hallgass meg, Urunk!
5: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
6: Szentlélek Isten, a te vezetésedre bízzuk életünket ebben a most kezdődő tanévben. Add, hogy imáinkkal, munkánkkal és tanulásunkkal a te országodat építsük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
7: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Urunk Istenünk, neked ajánljuk áldozatunkat, szentelje meg tüzével a Szentlélek, aki szent fiad tanítványainak a szívét is lángra lobbantotta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Isten, te minden időben gondunkat viseled, és egyházadat csodálatos módon kormányzod, a Szentlélek által megsegíted mindenkor, hogy gyermeki bizalommal legyünk hozzád, a megpróbáltatás idején esedezve kérjünk, az örömben pedig ne felejtsünk el hálát adni Krisztus, a mi Urunk által. Az ő dicsőségét vallja ég és föld,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Assisi Szent Ferenccel és Kalazanci Szent Józseffel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És adj.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.
1: Kedves testvéreknek hirdetjük, hogy a bazilikában 10 helyen lesz szent áldozásra lehetőség. 4 áldoztató itt az oltár, főoltár előtt, és 4 pedig a bazilika kupolája környékén fog áldoztatni. A hozzám képest jobboldali áldoztató a tabernákulumnál, a Szent Mihály oltárnál gluténmentes ostjával is fogadja azokat, akik így szeretnének áldozni.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon javunkra ajándékaid vétele, hogy szüntelenül éljen bennünk szent lelkednek tüze, amellyel apostolaid lelkét is betöltötted Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Hálásan köszönöm Érsek Atyának a legszentebb áldozat bemutatását, amellyel a Szentlélek Úristent hívta meg ennek az új tanévnek a segítségül mindannyiunk számára. Tanévnyitó ünnepségünk folytatásaként erőadások, megbízó levelek átadása és díjak átadása fog következni, amíg az asszisztencia átöltözik, egy néhány perces szünet következik, ezt követően pedig folytatódik az ünnepség.

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, mondjuk áldás az Úrnak.
1: Istennek legyen
0: Jézusunk,
1: elkepőd Pásztorát, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra, Urunk, mi áldás sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos tüzelem, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk, ami tiszteletes gyilvassasat. Jézusunk, a bajnunk, a te szíved szerint, a ami tiszteletes gyilvassasat.

0: Kedves hallgatóink, főegyházmegyei tanévnyitó Veni Sancte szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, illetve az intézmények lelkipásztorai mutattak be. A zenei szolgálatot az egri érseki fiúkórus végezte, vezényelt Schmidmeister Szilvia, orgonán közreműködött Kubik Tamás karnagy. Maradjanak velünk a folytatásban is!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Tegnap már a Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 teljes kapacitással termelt, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az erőmű mind a 8 hűtőszivattyúja üzemel, az utolsó blokk visszakapcsolása pedig a tervek szerint halad. A kormányfő szerint holnapra várhatóan ismét rendelkezésre áll a teljes, csak nem 2000 megawattos kapacitás. A vizsgálatok lezárultáig felfüggeszti a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset miatt, hangzott el a helyszínen. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást és gyulladt ki, a pilóta sikeresen katapultált. Sérülése komoly, de nem életveszélyes. Gerincét ma műtik. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei idén nem teszik még lehetővé a hiánycél további csökkentését. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVA rendszer megszüntetésével 110 milliárd forint állami vagyon kerül vissza a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, a Zalazón és az élvonal tevékenységei kerülnek vissza hozzájuk. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök, derül ki a Magyar Közlönyből. Ezt még a köztársasági elnöki feladatokat ideglenesen ellátó Forsthofer Ágnes írta alá. Nyílt ülésen hallgatja meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére pályázókat. Előzőleg a testület a hivatal elnöki posztjára Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid meghallgatását javasolta, majd a Tisza frakció Sárvári Nikolasz meghallgatását is kezdeményezte. Jancsics Dávid végül visszavonta a pályázatát. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila a testület elnöke szerint azt vizsgálják, mi történt az MNB alapítványaiba került több 100 milliárd forint közpénzzel. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A beruházás nettó 21 milliárd forintba kerül, és 2029 végére készülhet el, ismertette Vitézi Dávid. Újabb ütemezért a déli körvasút építése, a fejlesztéséhez kapcsolódóan 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a körvasút országos jelentőségű vasúti fejlesztés Budapesten, Kelenföld és Ferencváros között. A beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hídakat is. Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább 2027-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az átvilágításáért felelős biztos politikamentes és takarékos működést ígér. Zoltán Péter szerint a szervezetnek vissza kell térnie a szakmai érdekképviseleti feladatokhoz, nem vehet részt politikai kampányokban. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök emlékbeszédet mond. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartandó koszorúzással folytatódik. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az állandó orosz légicsapások ellenére nem állnak teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötői, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky beszélt arról is, országának nincs köze az északi áramlat gázvezetékek felrobbantásához, és Kijev együttműködik a német nyomozókkal az ügy feltárásában. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki. Végül az időjárásról. Az Esztergom-Szeged vonaltól északkeletre még derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkült, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk. Szeretettel köszöntelek Eszter itt a stúdióban, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A mai témánk az érzelemszabályozás és az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lehetőségei. Köszönöm, hogy eljöttél, és erről beszélgethetünk egy kicsit.
8: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, meg téged is szeretettel.
7: Mi is tulajdonképpen az érzelmi intelligencia? Kezdjük talán innen, hiszen egy bizonyos intelligencia hányadosan mindenki rendelkezik, amit számokban lehet mérni, de hát, hogy az érzelmi intelligencia, az tulajdonképpen én azt gondolom, hogy csak nemrég jött elő ez a fogalom, amivel kezdtünk foglalkozni.
8: Igen, valóban azért ez az elmúlt szerintem ilyen 10-20 évben vált a köztudatban, tehát ugye az átlag embernél így jobban ugye köznyelv tárgyává, de hát korábban is foglalkoztam már ezzel azért pszichológusok, kutatópszichológusok. Alapvetően az érzelmi intelligencia nagyon egyszerű, abból áll, hogy felismerjük, megértsük és kezeljük a saját és mások érzéseit. Tehát, hogy igazából annyira egyszerűen hangzik, hogy azt gondolnánk, hogy ez velünk születik és megvan oldva, de azért el kell keserítsem a hallgatókat, hogy ennyire nem egyszerű, mert nagyon sokat jelent az alakulásában, fejlődésében az, hogy a környezet hogyan, miként reagál ránk. Ugye hát itt gondolom mondanom sem kell, hogy főként az elsődleges gondozók, mint édesanya, édesapa, és utána persze természetesen az életünk során fontos személyek, mint pedagógusok és nagyszülők, barátok és egyéb fontos szerettek.
7: Igen, ahogy mondod személyek. Is, hogy ezek a tények nyilván előkerültek korábban, de hogy nem a köztudatban foglalkoztunk ezzel napi szinten, hogy én hogyan tudom fejleszteni akár saját magamat, vagy hogyan tudok jó példát átadni a gyereknek, és azért ez most már tényleg előtérbe került, azt gondolom, de nyilván ezt te jobban látod a munkád során.
8: Igen, most már úgy egyre több, csak úgy, ahogy az ember nyitott szemmel jár, akár iskolákban, óvodákban is egyre több olyan vizuális megsegítőt látok a falon, most mondjuk azt így szépen magyar szóval, hogy ilyen kis feliratok, plakátok és egyéb mindenféle ilyen kis kép, festmény, rajz, ami segíti a szülőket, akár a diákokat abban, hogy hogyan kezeljék az érzelmeiket, illetve arra biztatja a gyermekeket, hogy ne csak a teljesítményükkel foglalkozzanak, hanem azzal is, hogy hogyan fordulnak a társaik felé, ami szerintem nagyon fontos, és talán ezért is volt az, hogy korábban nem kapott ekkora szerepet, mert valahogy régebben a jó tanuló az majdhogy nem egyenlő volt a jó gyermekkel, és hogy azért most már úgy közben rájöttünk, hogy nem teljesen így van ez, tehát hogy ez ugyancsak nagyon fontos az életünkben.
7: Na de mikortól kezd fontos lenni, vagy mikortól kezdhetünk el foglalkozni a gyerekkel, hogy mondjuk tényleg a jó példákat adjuk át neki?
8: Tehát alapvetően az, hogy mikortól, most ha nagyon, nagyon drasztikusan akarnék fogalmazni, de való igaznak tartom, nulladik naptól az utolsó napjáig az életünknek ezzel szerintem érdemes foglalkozni, és ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor az ember felkészül egy vizsgára, hogy állandóan bújjuk a könyveket, és görnyedünk fölöttük, és gyakorlunk, és tanulunk, hanem egész egyszerűen nagyon nyitott szemmel járunk, és odafigyelünk a saját érzéseinkre, és nyilván ugye aztán később a másokével is foglalkozunk, de hogy miért fontos ez annyira, az igazából szerintem elsősorban az életminőségünkre van óriási hatással az, hogy mennyire fejlett az érzelmi intelligenciánk, és milyen módon tudjuk kezelni a saját érzelmeinket, és ezen belül nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát, hogy az, hogy valaki tisztában van magával, és van egy stabil önismerete, ami azt adja, hogy ő eleve egy magabiztosabb ember lesz, azt gondolom nem is kell nagyon ragozni, hogy ez mennyire fontos az életünkben, de az, hogy a társas kapcsolatai például hogy alakulnak, megint csak egy nagyon kardinális kérdés, tehát az, hogyha valakiről azt tapasztalják a társai, hogy ő egy jó hallgatóság, hogy ő egy olyan ember, akihez lehet kapcsolódni, lehet hozzá fordulni, és még

0: Hát, hogy van a nem régiben született az Otthon hidege című egyébként magyar szerzőktorából nagyon fantasztikus könyv, ami igazából olyan, a bántalmazásnak olyan formáiról is ír, ami nem annyira egyértelmű, és nem annyira egyértelműen detektálható az ember gyermekkorában, fiatalkorában, és segíti abban esetleg a mostani szülőket, hogy megértsék azt, hogy nekik mi bizonyos dolgok miért jelentenek nehézséget, meg miért annak ellenére, hogy mondjuk úgy emlékeznek vissza, hogy nekik egy boldog gyermekkoruk volt, meg idézőjelesen mindent megkaptak, miért van mégis bizonyos területeken hiányérzetük. Szerintem ez egy ilyen nagyon párját ritkító mű, és nagyon sok felismerést hozhat a szülők számára. Tehát ha valakinek van ilyen elakadás, akkor nagyon meleg szívvel ajánlom. Tehát igazából, igen, hát most így pont a hibákkal kezdtük, de szerintem alapvetően pár lényeges eleme van annak, hogy hogyan tudjuk a gyermekeinknek az érzelmeit fejleszteni, és akkor erre próbálom a hangsúlyt fektetni, hogy ez maradjon meg mindenképp a szülőkben. Az első az, hogy egyrészt, hogy elismerjük a gyermek érzelmeit, tehát hogy felismerjük, hogy ő most milyen szituációban van, elfogadjuk, és akár a lehetőséget is megláthatjuk abban, hogy hát ez most egy kapcsolódási pont, hogyha én jól tudom lereagálni az ő bármilyen nemű megnyilatkozását. Most nyilván szerintem legtöbbünknek mindig a negatív dolgok jutnak eszünkbe, hogy hisztizik, kiabál a gyermek, valamit nem szeretne, ez ugye elég gyakori, főleg ugye a korai életkorokban, de hát később is. Viszont ugyanide tartozik a pozitív érzelmeknek is az egyfajta elfogadása, meg jól reagálása. Tehát a lényeg az, hogy először el kell tudni fogadni a helyzetet, hogy mondjuk teszem azt, indulnék, sietnék, mennék valahova, és ő még nem készült el, nem akar elindulni velem, vagy nem akarja megenni az ebédet, más szeretne enni, vagy meg kell állni az 500. kiskavicsnál is az úton. Most alapvetően kisgyerekkel kapcsolatos dolgokat mondtam, de lehet ez kamasznál is, tehát mondjuk kamaszoknál is azért elég nagy kihívás jelent a szülők számára szerintem az, hogy valamit ők terveznek, és kitalálnak, hogy majd milyen nagy boldogságot jelent a családnak, és egy kamasz gyermek nem biztos, hogy mindig ugyanazzal az örömmel reagál, akár egy ilyen, most, hogy nyár van még, egy picit, hogy olyan példát hozza, egy külföldi nyaralás, amire ugye sokan azt gondoljuk, hogy álmaink ne továbbja, egy-egy kamasznak jelentheti azt, hogy egy hétre össze vagyok zárva a családommal, esetleg most jöttem össze valakivel a nyáron, és nem fogom egy hétig látni, és a szívemet kitép a testemből, és nem biztos, hogy ugyanazzal a túláradó örömmel reagál, amiből egyből mire gondolunk sokszor, kikényeztette ennyire ezt a gyereket, holott azért az, hogy megjelennek bizonyos érzelmek, az nem biztos, hogy egyből ezt jelenti, tehát azért ez az elfogadás, meg a kapcsolatépítésre való lehetőség, az egy nagyon fontos lépése annak, hogy hogyan fejlesszük őket érzelmileg, és ha ez már megtörtént, tehát hogyha meglátom azt a lehetőséget mondjuk most maradni a kamaszos példán, hogy azt mondom, hogy tehát nem úgy kezdem, hogy mi bajod van, fiam, hát egész évben erre raktunk félre, és egyébként is örüljél, mert tenger. Mi nagyon örülünk, de azért ez nyilván változó szokott lenni. Hanem azt mondom, hogy úgy látom, hogy mintha valami bántana, és akkor már nyitok egy ilyen kis csapot e felé, és nem utasítom előtt, meg nem zárom gyorsan így le ezt az egész témát, és akkor utána van egy olyan pont, amikor már ezt így felismertük, és megkezdtük a beszélgetést erről, hogy elismerjük a jogosságát. Tehát az, hogy valaki örülhet egy nyaralásnak úgy, hogy közben nagyon hiányzik a szerelme.
1: Például,
0: tehát az, hogy valakit, mert most beleszerettünk, és hiányzik, és ezt elismerem, vagy az, hogy valakinek nincs kedve menni óvodába, vagy az, hogy valaki imádja a kavicsokat, mert most én is a negatívakkal kezdtem, ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, tehát nagyon sokkal hamarabb előhívhatóak egyébként a negatív dolgok, de hogy valaki nagyon örül a kis őt körülvevő világnak, és minden virágot meg akar szagolni, ezt el kell fogadni, hogy és elismerni, mivel ő mondjuk még egy, teszem azt, 3 éves gyerek, és neki tényleg hatalmas öröm az, hogy elkezdtek nyílni tavasszal virágok, és az, hogy különböző illatok van, És ha már az jogosságát elismerem ennek, hogy

0: hogy azt mondom például neki, hogy biztosan nagyon tetszik neked az, hogy milyen finom illata van a virágoknak, vagy milyen szép a szirmuk, vagy bármi ilyesmi, azzal már megint csak egy kapocst erősítek, mert azt fogja gondolni a gyermek, akárhány éves is, már a kamaszoknál ez nehéz kimondani, esetleg később, na hát, engem megértenek. De hogyha azt mondom, hogy hagyjad már azt a virágot, nem érted, hogy el fogunk késni? Akkor nyilván megint ugye egy kicsit nő közöttünk a távolság, és ha ez megvan, akkor ugye jó, hogyha segítünk megnevezni, tehát a kicsinek, most a nagyobbaknak már nem kell nagyon nevezgetni, de a kisebbeknek azért jó, hogyha ezt be tudjuk azonosítani. Még óvodáskorban is, meg kisiskoláskor elején is javaslom azt, hogy úgy látom, tehát hogy látom, hogy ez szomorú, elszomorít téged, látom, hogy ennek most nagyon örülsz, látom, hogy ez számodra különleges, és ez megint csak segít őket abban, hogy legközelebb, ha ugyanezt az érzést élik át, akkor már ők maguknak meg tudják ezt nevezni, és a legutolsó, ami nem szokott annyira tetszeni, viszont ki kell jelölni a határokat. Tehát, hogyha én kések, és a gyermek minden virágot már akar szagolni, és tudom, hogy akkor mindannyian elkéstünk, és mindenki idegrólmat kap a nap végére, akkor bár megértem, bár oké, meg nagyon szépek, most akkor vagy azt mondjuk, hogy csináljuk azt, hogy csak minden tizediket szagolom meg, vagy azt mondjuk, hogy most nagyon sietnem kell, most oda kell érnünk, és akkor nézzük az órát, hogy akkorra, amikor a nagymutató a 12-esre ér például, de visszafelé jövet, lesz időnk, és akkor megszagoljuk mondjuk az összes virágot.
1: Ez egy alternatíva volt tulajdonképpen, igen, a megoldásra, de hogy azért ez nem ilyen egyszerű a mindennapokban is, hogy az egy dolog, hogy a gyerek érzelmeit felismerjük, ha már idáig eljutottunk, de hát, hogy ugye az érzelem szabályozás itt jön elő a szülőben is, hogy a saját érzelmeit megtanulja szabályozni, ha még eddig mondjuk nem sikerült, vagy akkor éppen nem sikerült. Tudunk-e ezzel egyébként kárt okozni? Tehát, hogyha egy-egy alkalommal mondjuk nem sikerül úgy.
0: Egy-egy alkalom, azt gondolom, hogy nem, azért nem, mert hogyha, tehát akkor nem, abban az esetben, ha utána tudunk róla beszélni. Tehát, hogy szerintem nincs olyan ember a Földön, aki nem robbant volna még, meg nem lett volna nehéz napja, ezzel sincs semmi gond, hiszen ezek is ugyanen érzelmek, és hogyha azt tudom mondani, hogy ne haragudj, hogy kiabáltam, nem ezt érdemelted, most nagyon dühösnek éreztem magam, és kétségbe voltam esve, és legközelebb jobban oda fogok figyelni, az ezerszer többet ér annál, és most egy picit próbálom megnyugtatni a kiabáló szülőket, mint az, hogy elfojtom magamba, összeszorítom a fogam, a gyerek látja, hogy mindjárt felrobbanok, de úgy teszek, mintha jó kedvem lenne, és műmosolyal próbálom őt biztatni. Egyébként a gyerekek ezt nagyon-nagyon hamar kiszúrják. Nagyon hamar kiszúrják, és akkor szoktak ilyeneket mondani, hogy olyan műkedves, meg olyan szépen megfogalmazza.
1: Anya, miért nézel így?
0: Sokkal jobb, hogyha ezt le tudjuk kommunikálni. Akár már az elején is, tehát ezt akartam is mondani, és olyan jó, hogy felhoztad ezt a témát, hogy addig nem tudunk a gyerekeknek segíteni a saját érzelmeikkel kapcsolatban, amíg saját magunkon nem tudunk. Tehát mindenképpen foglalkozni kell azzal, és én azt gondolom, hogy csak hogy saját példát mondjak, hiába vagyok én pszichológus, nekem minden egyes nap ez ugyanúgy egy feladatom, hogy megvizsgáljam azt, hogy na most ezt hogy sikerült, és hogy mivel lehetne még segíteni, és hogy egyáltalán kívülről lássam egy picit magam, hogy ezek bizonyos helyzetekben, akár a család életemben, akár a munkám során nyilván, mennyire tudok jelen lenni, meg mennyire tudok jól reagálni. Szerintem ez mindenki így van, nyilván ez változó, hogy mennyi energia jut rá, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk elburjánzani magunkat. Tehát, hogyha mindig szerintem ez egy nagy kulcs szó a szülőknek, hogy adjon időt mindenki magának. Ha érzi, hogy kettőnél több, akkor inkább várjon még egy picit, és ezt megint csak lehet jelezni. Úgy érzem, most kezdek nagyon ideges lenni. Szükségem van arra, hogy kimenjek egy picit levegőt venni, szükségem van arra, hogy most egy picit csöndben tudjak gondolkodni, kérlek addig ne beszélgessünk például. Tehát, hogy ezek még mindig nem olyan bántó szavak, mint amilyeneket akkor tudom mondani, amikor betelik a pohár, illetve mondom, tehát, hogy félre ne értsék, és ne tévesszék a szülők azt, az érzelmi fejlesztéssel azt, hogy nekik nem lehetnek igényeik, nem lehetnek nehézségeik, akadályaik, mert a kettő nem ugyanaz. Pont inkább arról szól, hogy azokat is tudják jól kommunikálni, természetesen a gyermek életkorának megfelelően, meg olyan mennyiségben. Tehát azért ne árasszák el a problémáikkal a gyermeket, de egy-egy pillanatban, mikor ez a gyermek számára is jól érzékelhető, akkor negatívat és pozitívat is ugyanúgy meg lehet osztani, és fontos is, hogy megosszák. Ez az egyik alapköve egyébként az, hogy milyen mintát adunk a gyerekeknek.
1: Említetted korábban, hogy az elkényeztetett gyerek esete, hogy kikényeztette el ezt a gyereket ennyire. Na most ebben tudunk-e túlzóak lenni ebben a kérdéskörben, az érzelemszabályozás, hogy mennyire próbálunk neki segíteni, mennyire próbáljuk ezt a helyzetet megoldani, nagyon jól csinálni, ebben lehet-e túlzás?
0: Igen. Abszolút. Hát nagyon sok ilyen, most meg nem tudnám nevezni a címét, de sok ilyen amerikai, hát kicsit ilyen kevésbé mély végjátékot lát az ember, ahol ilyen kicsit kikarikírozva mutatják be az anyukákat, és láttam egyet, nem fog eszembe jutni, hogy mi, amikor a kisgyermek sír a játszótéren, mert elesik, és az anyuka elkezd vele sírni együtt, hogy ő átérezze a fájdalmát. Na, az pont nem az. Tehát, hogyha ő neki baja van, akkor nem nekem van bajom például. Tehát az, hogy megint csak egy elkerülendő, meg nem összetévesztendő dolog, hogy attól én nem leszek együttérzőbb, hogyha ő neki fájdalma van, az nekem fáj. Mert akkor ő azt fogja megtanulni, hogy neki nem fájhat, mert én azt nem fogom tudni elviselni. Tehát, hogy inkább elfogadom az ő fájdalmát, és már el tudom fogadni azt, hogy neki most rossz, és ez is egy természetes érzés, és tudunk ezzel menni tovább, mert hogy nem áll meg az élet. Tehát ez is igen nyilván egy, meg amikor mondjuk egy-egy örömöt, sikert túlzottan értékelünk, tehát nem a maga megfelelő medrében mondjuk azt, hogy mondjuk hazahoz egy ötöst, és akkor elmondjuk minden nap, hogy te vagy a legokosabb. Ezzel óriási terhet pakolunk egyébként egy gyermekre, tehát hogy az sem egy, azok a gyerekek, akik ilyen nagyon tökéletesnek voltak beállítva, el is tudják mondani, hogy nehogy azt higgyétek, hogy nekünk könnyű volt, mert egyáltalán nem, tehát hogy ez sem egy jó út, tehát el lehet bizony túlozni. Meg hogyha nem a saját szavainkkal, nem a saját mozdulatainkkal reagálunk. Tehát nyilván kell ezt szabályozni, tehát most, hogy jó ízűt káromkodnál legszívesebben, akkor nem mondom azt, hogy nem lehet azt egy kicsit gyermekiesebb formába átfogalmazni, hiszen azért a mesék segítenek nekünk, és egy egész repertoárra előállnak, hogy hogyan lehet káromkodni gyereknyelven. De hogy nagyon idegen tőlünk, akkor az sem jó. Tehát, hogy mindenképp az önazonosság is nagyon fontos.
1: Ha már az érzelemszabályozás, most eszembe jutott, hogy szabad-e sírni például a gyerek előtt? Mennyire szabad megélnünk a saját érzelmeinket, a saját szomorúságunkat akár a gyerekek előtt?
0: Természetesen azt gondolom, hogy szabad. Nyilván azért fontos tudni, hogy milyen mélységű érzelmekről van szó, tehát hogyha valaki egy nagyon aktív, megrendült időszakban van, akár egy gyászidőszak például, természetes, hogy sír a gyerek előtt, de azt gondolom, hogy a legnehezebb pillanatait jó, hogyha talál magának felnőtt segítséget is, és velük osztja meg. Ez nem azt jelenti, hogy elrejti az érzelmeit, csak esetleg időt kér, tehát elmondja, hogy ő most nagyon szomorú, és hogy most szeretne félrevonulni, vagy szeretne találkozni egy jó barátjával, tehát hogy valahogy ebben is azt mondom, hogy az egyensúlyt kell valahogy megtalálni és megtartani, hogy igen, persze, tehát hogyha nekem valami nagyon fáj, vagy rosszul esik, vagy csak rossz napom van és fáradt vagyok, lehet sírni, mert azzal is azt mutatom neki, hogy ez egy létező dolog, és szabad, és jogos, és van mikor segít, mert azért egy jó sírás azért sokat tud dobni a hangulatunkon, akárhogy is van. Tehát ez is a mintakövetésben, ez is csak egy ilyen pozitívum lehet. Ha túlzásba visszük, tehát ha elárasztjuk a problémával, az ami a veszélyes ugyancsak itt is, mint ahogy máshogy is. Ezeket nagyon könnyű mondani, az biztos. Tehát azért ez a beszélgetés önmagában biztos kevés arra, hogy hogy valakit teljesen felkészítsen, de gondolatébresztőnek mindenképp jól lehet. Akinek ebben nehézségei vannak, azért én azt javaslom mindig, hogy keressen egy kis külső segítséget terápiás formában.
1: Eszter, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat ismét, és várunk vissza szeretettel.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is, Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéli a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter tőlön összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti kinek tartotok engem?
1: Ma voi. Ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokássá tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
1: invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűz anyá az intézet fohásszal rövid emélkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit, továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti una buona domenica!
0: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
1: a luz de Cristo resucitado,
0: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'Apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunnak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szent Atya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, te csak egy szót szólj, és szolgám meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt: Nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük: Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentséget kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
1: Que Nossa Senhora de Fátima.
0: A fatimai szizonya kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárió metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a Novoszibirszki színeváltozás, valamint az Irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel, hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned, gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel. Látomásom frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam. De te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem. Hol a halál? Jöhet, értem.
1: April Lajos Természet című versét Blaskó Balázs mondta el. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Elkövetkezett a tanévnyitó Veni Sancte Szentmise napja, amelyet az Egri Bazilikában tartottak. A Szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A főpásztor homiliájában párhuzamba állította a hegymászáshoz kellő kapaszkodók ismeretének fontosságát, ahhoz, ahogy a gyermekek kapaszkodókat kapnak az élethez.
2: A gyermekek jó esetben az élethez szükséges kapaszkodókat megtanulják a szüleiktől. De mi van akkor, hogyha a szülők sem tudnak köszönni, köszönetet mondani, keresztet vetni, imádkozni, templomba járni? Nem azért van így, mert rosszak vagy érdektelenek lennének, hanem azért, mert senki sem tanította meg ezeket nekik. Senkitől nem tanulták meg, hogy ez mind jó, amit felsoroltam. Jó dolog köszönni a másik emberre, jó dolog megköszönni, jó dolog imádkozni, az Isten dicsérni, jó dolog templomba járni és részesei lenni egy nagy dicsőítő közösségnek. Ezt nem tanították meg. Ilyenkor jön a társadalmi védőháló, vagyis a pedagógusok és a papok szolgálata. Mi más tehetnék, mint hogy továbbadjuk azt, amit mi is másoktól kaptunk. Iskoláink idei mottója a 8. centenáriumát ünneplő Szent Ferenctől származik, aki Isten dicsőítette a teremtett világ gazdagságáért és szépségéért. Áldott légy, Uram! Ez lesz a mottónk. Megtanította, és idén egész évben azt tanítja nekünk, hogy ha Isten dicsőítjük és áldjuk, azzal mi nem leszünk kisebbek. Sőt, dicsőítő szavunk bennünket emel fel ő hozzá. Motivációt, lelkesítő erőt ad nekünk, hogy hozzá a végtelenhez mérhetjük magunkat. Tanítsuk meg a ránk bízott gyermekeket is arra, hogy szeressék Istent és áldják őt. Vagyis mondjanak köszönetet azért, amit kaptak tőle. Életet, egészséget, családot, közösséget. Szent Ferenc megtanít bennünket arra, hogy mindenért áldjuk őt. Az ő nyomán járva hívta fel még Ferenc pápa a figyelmünket a teremtés védelem fontosságára. Én nagyon hálás vagyok a pedagógusainknak, igazgatóinknak azért, hogy ezt a programot évek óta a figyelmükben tartják, és bátorítják azokat, akik lelkesednek ezért, és akik tesznek, akik jó példát adnak, akik a fiatalokat is elvezetik a természetvédelem fontosságára. És amikor látjuk szomjazó erdeinket és kiszáradt növényeinket, tudjuk, hogy ez aktuálisabb, mint valaha. Laudato si, áldott légy, Uram! Kedves testvéreim, az új tanév új lendület, új munka, új lelkesedés. Azért vagyunk itt, hogy együtt imádkozzunk hívő emberként, és onnan felülről Istentől várjuk a segítséget és az áldást, és hogy egymást is fellelkesítsük. Fontos az, hogy ne szomorúan kezdjük a tanévet, hanem boldogan, örömmel azért, hogy azokat a lurkókat, akiket a szüleik ránk bíztak, azokat nevelhetjük. Látjuk a fejlődését. Lehet, hogy már most ősszel, ahogy visszajönnek, már a nyáron is láttunk valami fejlődést. Reméljük, hogy nem visszafejlődés. De ha úgy lenne, hát akkor majd kiigazítjuk. Van bennünk elég leleményesség, elég szeretet, elég jóság, hogy helyrehozzuk azt, amit esetleg a nyár elrontott volna. Ezért ma így fohászkodunk, Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen! Őt hívjuk segítségül, mert ő képes megsokszorozni erőinket, újra felszítani a lelkesedésünket, hogy az új tanévet az ő nevében tudjuk elkezdeni. Áldott légy, Uram!
1: Tanévnyitó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek délelőtt a bazilikában, a főpásztor szentbeszédének részletét hallották. A misét követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, Új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Ezután következett a Szent Gellért díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd Ternyákések megnyitotta a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy, Uram. Rádiónk élőben közvetítette a Szentmisét, illetve a teljes program követhető volt a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol vissza is nézhető. Az Egri főegyházmegye szép és nemes hagyománya, hogy augusztus második felében az egyházmegye káplányai, illetve a tanulmányi szabadságon lévő papok közös zarándoklatra és testvéri találkozóra indulnak, főpásztoruk Ternyák Csaba érsek vezetésével és támogatásával. Idén augusztus 17-e és 19-e között a Szombathelyi egyházmegye területére látogattak el. A találkozó célja a közös imádság, a főpásztorral való kapcsolat és a papi közösség elmélyítése, valamint más egyházmegyék életének, illetve egyházművészeti spirituális és pasztorális örökségének megismerése. A nyugati határszélen e lelkiekben és történelmi emlékekben gazdag vidéken megtartott zarándokút augusztus 17-én hétfőn vette kezdetét Ecséden, a Mindenszentek plébánián, ahol Drahos Dávid plébániai kormányzó szeretettel, forró kávéval, frissítőkkel és testvéri szóval fogadta az egyházmegye különböző részeiről érkező káplánokat. A megérkezést és a templomban végzett rövid indító imádságot követően kis buszokkal indultak útnak. Délután érkeztek meg az első állomásra, a Kőszeg közelében magasodó, lenyűgöző természeti környezetben fekvő Velem községbe. Az ízletes ebéd elfogyasztása és a csendes pihenő után kezdték meg a lelki programot. Gyalogos zarándoklatra indultak a Kőszegi hegység sűrű, tiszta levegőjű erdőjén át a Szent Vid kápolnához. A körülbelül 1 kilométeres hegyi ösvényen egymás mellett lépdelve és kötetlenül beszélgetve tapasztalhatták meg a természet szépségében megnyilvánuló isteni gondviselést. A hegytetőn álló árpádkori alapokra épült Szent Vid templom történelmi falai között mutatták be a találkozó első szentmiséjét, hálát adva megérkezésért és kérve a Szentlélek vezetését a találkozó napjaira. A liturgiát követő vacsora után elfoglalták a szállásukat, ahol az este hátra lévő része a személyes beszélgetések és az egymásra való odafigyelés egyében telt. Kedden a püspökségen elfogyasztott reggeli után Szent Gotthárd felé vették az irányt, hogy Boldog Brenner János áldozópap az egyházmegyei vértanú nyomában járva elzarándokoljanak életének és vértanúságának helyszíneire. A vértanúság útjának erdős ösvényén járva egy kis kápolnába érkeztek, ahol közösen mutattak be szentmisét, megemlékezve a fiatal kápláról, akit 1957. december 15-én éjjel a betegek ellátásának ürügyén csaltak törbe, és 32 tördöféssel oltották ki életét. A déli órákban visszatértek Szombathelyre, majd a közös ebéd után Székely János megyéspüspök vezetésével tekinthették meg a püspöki palota csodálatos termeit, lenyűgöző mennyezeti freskóit, az egyházmegyei könyvtárat, valamint a történelmi erekéket. Különösen mély lelki pillanat volt, amikor a székesegyházban Boldog Brenner János tiszteletére emelt oltárnál közös áhítaton vettek részt. Délután Felcső csatára utaztak a Vashegyen található szabadtéri vasfüggöny múzeumhoz. A kiállítás megrázó pontossággal idézte fel a hidegháború korszakát, a megosztott Európa fájdalmas valóságát és az egyházüldözés nehéz évtizedeit. A szöges drótok, őrtornyok és egyenruhák között járva hálát adtak Istennek a szabadság ajándékáért és elődeink helytállásáért. A napot az osztrák-magyar határ közelében fekvő csodálatos szőlőbirtokok között vacsorával, borkostolóval és baráti beszélgetéssel zárták. A találkozó utolsó napján, szerdán, reggeli után elhagyva szállásukat Zalaegerszegre utaztak, ahol a Mária Magdolna plébánia templomban mutattak be szentmisét. Zarándoklatuk záró akkordjaként a Mindszentineumot, a nemrégiben átadott rendkívül modern és interaktív múzeumot és látogatóközpontot keresték fel, amely Isten hűséges szolgájának, Mindszenti József bíborosnak és a kommunista diktatúra alatti egyházüldözés áldozatainak állít méltó emléket. A kiállítások megrendítő erővel mutatták be Mindszenti életútját, a nácizmussal és a kommunizmussal szembeni meg nem alkuvó kiállását, valamint a magyar katolikus egyház szenvedés történetét. Ez a látogatás megerősítette a lelkipásztorokat abban, hogy a hit átadása és a lelkipásztori szolgálat mindenkorban áldozatokat és bátor hitvallást kíván. A közös ebéd elfogyasztása után visszaindultak Ecsédre. Zárul a beszámoló, amely elolvasható az Egri főegyházmegye honlapján, illetve annak nyomán a Magyar Kurír oldalán is. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak a tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a Köztársaság téren. Idén a búcsúünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migaczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
3: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus, tisztíts meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nem csak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Szent Pál apostol tudatában van annak, hogy az evangélium hirdetése Krisztus működésének a folytatása, hiszen az Úr maga mondta: aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát az igei hirdető papság nem csak a hívek általános papságában részesülve hasonló Krisztushoz, hanem a szentségi papság által is, és ez életformájában is megjelöli őt. Ez nem azt jelenti, hogy ő eleve szentebb, kiválóbb erkölcsileg, mint a hívek, hanem hogy az Isten országát hirdető Krisztus sajátos ikonja eleven képe a hívek számára. Az apostoli egyház papja tehát nem csupán hitoktató, nem csak konferencia beszédet vagy prédikáció tartó szónok, a szentségkiszolgáltatást adminisztráló hivatalnok, hanem mindenekelőtt Jézus életét sajátos módon élő tanú. Az Úr Jézus művének folytatása egészen sajátos jelenség a világ történelemben. Nem egyszerűen mester és tanítvány kapcsolata, hiszen Krisztus nem csak mester, hanem maga az élő Isten. Nem akármilyen mű folytatásáról van szó, hanem a megváltás művének szolgálatáról. Ezért Jézus Krisztus szent lelkét, a harmadik isteni személyt árasztja ki az apostolok szívébe, hogy ők is, mint egy Jézussá alakuljanak, erkölcseikben is a lehető legteljesebb hasonulásig, és joggal mondhassák: élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ez a Jézus Krisztushoz való teljes hasonulás volna a papságra való felkészülés lényege, ami magába foglalja azt is, hogy a papnak Jézus sorsában kell osztoznia. Egy ige hirdetőnek megúszni az elítéltetést, a szenvedést és a kereszt halált annyi, mint nem vállalni a valódi ige hirdetővé válást, hanem csak teológus professzori babérokra törekedni. Az igaz hirdető nem akar hízelegni, nem kapzsi szándék vezeti, nem keres elismerést, hanem egyedül Istennek akar tetszeni, aki a szívünket vizsgálja. A stigmatizált boldog Páter Pió az új évezred ige hirdetésének mintája. A stigmatizáltság Krisztus sebeinek hordozása testben vagy lélekben elmaradhatatlan a megfeszített Krisztus hirdetőjének életéből. És ez a stigma nem egyszerűen valamiféle kívülről jövő szenvedés, hanem olyan seb, amely éppen azok részéről ér bennünket, akikért vagyunk, akikért élünk és fáradunk. Az általuk okozott szenvedés, szeretetből való vállalása, csöndes vérhullatás érettük. Így, és csak is így emelkedhet az ige hirdető pap erkölcsileg is abba a magasságba, ahová felszenteltsége ontológiailag helyezte.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent 9. Lajos király. A szent javatottak között több uralkodót is tisztelünk, mint például Szent István magyar királyt, Szent László királyunkat, Szent Vencelt, Szent Henriket, Szent Ferdinándot és másokat. Közöttük tiszteljük a francia Szent Lajos királyt, aki a Párizstól néhány kilométerre lévő Poissyben született 1214-ben. Édesapja, 8. Lajos király halálakor mindössze 12 éves volt. Édesanyja a mélyen vallásos Szent Blanka, fiából igazi Krisztus követőt akart nevelni, s többek között ezt mondta neki: fiam, inkább lássalak a koporsóban, mint egyetlen halálos bűntől beszennyezetten. Blanka anyai szívének szeretetével ültette el fia lelkében a keresztény kötelességtudatot, lelkiismeretességet és a bűntől való irtózást. De jó lenne, ha a szülők ugyanígy törekednének gyermekeik vallásos nevelésével, és az erényeket ültetnék a szívükbe. Kötelességtudatot, lelkiismeretességet, a bűntől való irtózást. 1226. november 29-én királlyá koronázták Lajost. 1234. május 27-én pedig feleségül vette a 13 éves provánci Margitot, de az esküvőt követően még 6 évig egymástól távol éltek, mert az anyakirályné így akarta. Házasságukban 11 gyermek született. Az ország kormányzását 1236-ban vette át Lajos. Nem sokára leverte harmadik Henrik angol király által szított francia lázadást. 1244-ben súlyos beteg lett, és ekkor fogadalmat tett, hogyha fölgyógyul, keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre. Nyílt csatában legyőzte az ellenséget, de mégis a szaracénok fogságába került, s csak nagy váltságdíj ellenében térhetett vissza országába. Magánélete inkább hasonlított egy szerzeteséhez, mint egy királyéhoz. Naponta szentmisén vett részt, és elimádkozta a teljes papi zsolozsmát. Lemondott kedvenc sportjáról, a vadászatról is Istenért. Egyszerűen öltözött, ami akkoriban nem volt divat. Sokat bőjtölt, vezeklővet viselt, ostorozta magát. Messze földön híres volt türelméről és alázatosságáról, ami általában véve nem mondható az uralkodók többségére. Rajongásig szerette feleségét. Nem ismert fáradtságot, ha a szegényekről volt szó. Még a leprásokat is saját kezével ápolta. Az országban betiltotta a párbajozást. Az eretnekekre és a káromkodókra igen szigorú büntetéseket szabott ki. Pártfogása alá vette mind a két koldulórendet, és támogatta Robert de Sorbont egy katolikus egyetem alapításában, mert később Sorbonról neveztek el. Politikai nagyságát az is bizonyítja, hogy visszaadta Angliának a nagyapja által erőszakkal elvett angol területeket. Ez olyan nagy megbecsülést váltott ki Európában, hogy más uralkodók nézeteltéréseik rendezésénél őt kérték fel a békebíró szerepére. Uralkodás alatt Franciaország egyik legnyugodtabb korszakát élte. Amikor az egyiptomi szultán 1261-ben elfoglalta Palesztina legnagyobb részét, Lajos király keresztes hadjáratot szervezett, és 60 ezer fő sereggel indult a Szentföldön szenvedő keresztények segítségére. Tunisz kapui előtt kolera járvány ütötte fel a fejét, és ezrével haltak meg katonái, majd a fia, és legvégül ő maga is. Utolsó kívánsága az volt, hogy magához vegye a szent útravalót, az oltári szentség Jézust, majd fektessék hamuval hintett zsákra. 1270. augusztus 25-én hunyt el. Lajos a keresztény királyok eszményképe. Sok közös vonást találunk Lajos és Szent László király között. 8. Bonifác pápa avatta szenté 1297. augusztus 11-én. Amiben lehet, kövessük Szent Lajos példáját, a mise imádsága szerint is. Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására add, hogy földi feladatainkat úgy teljesítsük, hogy elnyerjük örök országodat.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 25-én Lajos és Patrícia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Lajos germán, francia eredetű név, a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia a latin eredetű név, a patricius férfi név női párja, jelentése rómainak született nemes. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 25-e az év 237. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 128 nap van hátra. Ma van Szent Lajos emléknapja, ezen túl Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítójának emléknapja. A függetlenség napját ünneplik Uruguayban és Ukrajnában. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1629-ben született Gyöngyösi István költő, Alispen országgyűlési követ. 1734-ben látta meg a napvilágot Mitterpacher Lajos, egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes. 1769-ben született Lederer Ignác, császári és királyi tábornagy. 1793-ban született Aulik Lajos honvédtábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú. 1851-ben ezen a napon született Charles Leiner, osztrák-francia földrajzi felfedező, nyelvész, leírásai nyomán fedezték fel Machu Picchut. 1862-ben született Bauer Gyula, zsidó származású magyar katona, császári és királyi ezredes, az első világháború egyik kiemelkedő harctéri parancsnoka, akit a Horthy rendszerben előléptettek vezérőrnagynak. 1898-ban született Helmut Hesse, német matematikus. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. 1930. augusztus 25-én látta meg a napvilágot Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. 1933-ban született Gál István Kossuth-díjas magyar filmrendező. 1940-ben született Konrád Sándor, magyar vízilabdázó, szintén 1940-ben és ezen a napon született Vári Éva, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Szintén 1940. augusztus 25-én született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 1958-ban született Tim Burton, amerikai író, rendező, producer. 1970-ben látta meg a napvilágot Claudia Schiffer, német fotómodell. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1270-ben halt meg 9. Szent Lajos francia király. 1822-ben hunyt el William Herschel, az Uranus bolygó felfedezője, megfigyelő csillagász. 1867-ben halt meg Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektronika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. 1940-ben hunyt el Pető Sándor újságíró, a Magyar Nemzet alapítója. 1977-ben távozott közülünk Kós Károly, erdélyi magyar műépítész, író, politikus. 1990-ben hunyt el Hegedűs Erzsébet, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 2012-ben ezen a napon távozott közülünk Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon. 2015-ben hunyt el Fejes Endre, Kossuth díjas magyar író. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1609. augusztus 25-én Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. 1690-ben a keresztény szigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet, a magyarok, a székelyek és a szászok képviselői Tököli Imrét Erdély fejedelmévé választották. 1825-ben kikiáltották Uruguay függetlenségét. 1830-ban népfelkelés volt Brüsszelben, kikiáltották Belgium függetlenségét. 1938-ban ezen a napon megjelent Hegedűs Gyula és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című napilap első száma.
2003-ban ezen a napon pályára állt az amerikai Spitzer csillagászati műhold. 2006-ban ezen a napon tűzütött ki a Szentpétervári Szentháromság Székesegyházban a Vasilij Staszov által tervezett 19. századi műemlék épület kupolája beomlott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízis helyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MT-t. Tegnap már a paksi erőmű is azt közölte, hogy a Duna vízszint emelkedésének és a fenékküszöb építésének köszönhetően ütemterv szerint indítják újra az atomerőmű blokkjait. A hármas blokk már hétfő reggeltől újra névleges teljesítményen üzemel. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt az állami bankoknak. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A lélegeztetőgépek ügyéről van szó. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből az államfő, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat korábban ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei idén nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A vizsgálatok lezárultáig felfüggeszti a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset miatt, hangzott el a helyszínen. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást és kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Sérülése komoly, de nem életveszélyes, gerincét ma műtik. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A beruházás nettó 21 milliárd forintba kerül és 2029 végére készülhet el, tájékoztatott Vitézi Dávid. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, a fejlesztéshez kapcsolódóan 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani, közölte a tárcvezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a déli körvasút országos jelentőségű fejlesztés Budapesten, Kelenföld és Ferencváros között, a beruházás keretében megújul az infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hidakat is. Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább 2027-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az átvilágításáért felelős biztos politikamentes és takarékos működést ígért. Zoltán Péter szerint a szervezetnek vissza kell térnie a szakmai érdekképviseleti feladatokhoz, nem vehet részt politikai kampányokban. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Széchenyi téren kezdődik, ahol emlékbeszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartandó koszorúzással folytatódik. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Végül az időjárásról. Az Esztergom-Szeged vonaltól északkeletre még terültebb az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkült, helyenként felerősödött. A csúcshőmérséklet most a délutáni órákban 29-31 fok körül alakul, és hasonló hőmérsékleteket mérhetünk majd holnap is. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es

0: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost, aki ebben a műsorban állandó beszélgető partnerem, a műsor zenei szerkesztője. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves Laci atya, Isten hozott nálunk rádiónk egri stúdiójában.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves Zsőbe, egy kis kiegészítést hadd tegyek ahhoz, amit mondtál. Emlegettük már korábban, hogy az ötletet ehhez a témakörhöz te adtad, tehát következésképpen most nem én vagyok az egyedüli szerkesztő, hanem ezt most közösen készítjük, társszerkesztőként ülünk itt a stúdió asztalánál.
0: És természetesen, mint mindig, most is szívvel, lélekkel készítjük ezt a műsort, mert nekünk nagyon fontos, és remélhetőleg a kedves hallgatók is legalább annyira megszerették ezt a műsort, mint amennyire mi szeretjük.
1: Hadd mondjak erre már valamit. Az egyik néni annyit mondott nekem a közelmúltban, hogy atya, tekintve ezeket a régi zenéket, hiánypótló ez a műsor. Nekem ez mind a lánykoromat, meg a középiskolai kollégista időmet idézi fel. Sok olyan zenét hallunk ebbe a műsorba, folytatta a néni, hogy azóta szinte nem is hallottam. Éppen ezért már a naptáramban minden második kedre beírtam, hogy mikor lesz a műsor, és hogy olyankor tudjam hallgatni.
0: Tulajdonképpen értéket mentünk ebben a műsorban. És tovább folytatjuk zenei időutazásunkat, hiszen az újabb sorozatunk címe és témája nem más, mint Utazzunk a világban a zene segítségével. Ha Leonard Bernstein, akkor West Side Story. És ha West Side Story, akkor természetesen egy olyan részlet ebből a műből, amelyben utazunk. Egy ilyen dalra esett a választásod, kedves Laci atya?
1: Igen, a dal címe is ez, hogy Amerika. Jól emlékszem, hogy papnövendék voltam, 1985-ben kezdtem meg Egerben a papi tanulmányaimat, és ezt a filmet a televízióban kispapkoromban láttam először. Azt mondhatni róla, hogy egy modern Rómeó és Júlia történet, átültetve az 1950-es évek körüli időszakra, ha jól tudom, abban az időszakra játszódik. A lényege, hogy ez a dal az egyike, ennek a zenés filmnek, musicalnek, amely szintén hatalmas nagy sikert aratott, ugyanolyan nagy sikert, mint maga a film. Ebből adódóan már nekem akkor úgy megtetszett, hogy elhatároztam, hogy megpróbálom csak a dalt külön megszerezni. És hál' Istennek, hogy akkor még volt kívánság műsor, onnan tudtuk is ezt kérni.
0: És most meghallgatjuk ezt a felvételt, amely tehát nem lesz más, mint Leonard Bernstein West Side Story című musicaljéből az Amerika című dal. Leonard Bernstein és zenekara játszik 1957-ből.

0: És maradunk továbbra is Amerikában. Időzzünk még ebben az országban, javaslom, kedves Laci atya. Már csak azért is, hiszen a most következő felvételünk címe is egészen pontosan az, hogy Amerika. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Egy angol együttes játszotta ezt. A kiskönyvemben, a Ki kicsoda a külföldi rockzenében címűben egyetlen betűt nem találtam róluk.
0: Pedig olyan szép az elnevezésük, Nice, Nice együttes, és az angolul azt jelenti, hogy szép.
1: Igen, igen. Annyit tudtam meg idősebbektől, hogy angol progresszív rockzenét játszó együttes volt az 1960-as években. Leonard Bernsteinnek ezt az Amerika című dalát dolgozták fel, zenekari változatban, kemény hangzásban, úgy emlegetik ezt, hogy hard rock, kemény rock. Nagyon pazar ez a feldolgozás, és mintegy elővetíti már azt az ötletet, amiről már mi itt adáson kívül Böbével beszélgettünk, hogy a régi klasszikus hard rock együttesek közül, ami felvételt ismertem és nekem tetszett, az mind megvan a gyűjteményemben. Példaként néhány, Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth, Black Sabbath, hogy ne soroljon, és emlegettük Böbével, hogy majdon tervezünk olyan adásokat is, amiben kifejezetten ilyen felvételket fogunk válogatni és lejátszani. Tehát mintegy elővetítésként vehetjük most már ezt a dalt, hogy majd lesz a műsorainkban ilyen hangzás is. Most azonban mi térjünk ide vissza. Ezt a dalt szintén a Petőfi Rádió valamilyen műsorába hallottam, és nem adták le végig a zenét, arra is emlékszem, de utána a műsorvezető mondta, hogy mi az, amit hallottunk. Én rögtön megjegyeztem, így aztán már később nem volt probléma az, hogy a hívek segítségével megint csak tudjam kérni a kívánság műsorban.
0: Nos, ennyi bevezető után hallgassuk akkor a Nice együttes Amerika című felvételét. Szóljon egy stúdióváltozat 1968-ból.

0: with promise and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable.
1: És maradunk még mindig Amerikában, legalábbis a dal és a most következő felvétel címét tekintve mindenképpen, hiszen Kölykök Amerikában ez a most következő dalunk címe, amelyről ezentúl még mit mondhatunk el.
2: Érdekesség lesz, hogy ez a felvétel 1981-ben jelent meg. Mi ezt a műsort úgy szoktuk emlegetni, hogy 60-as, 70-es évek beli válogatás. De többször szóltunk arról már Böbével, hogy ez nem jelent szigorú határokat, valamiféle falat, hanem ha később időkben is találunk olyan dalt, amelyben felfedezek hasonló értéket, akkor azokat is örömmel

0: Kedves atya, Amerika nem csak nagy ország, hanem egy olyan ország is, amelyről számtalan dal született. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy egy újabb felvétel témája Amerika, és még zenei időutazásunkban ebben az országban kirándulunk és időzünk a folytatásban is, hiszen az egész USA azt beszéli, erről hallunk hamarosan. Mit mondhatunk el a dallal kapcsolatban?
1: Middle of the Road, így hívják az együttest, aki ezt előadta. Amikor a rágógumi zenéket játszottuk, emlékezhetnek a kedves hallgatók, ott leadtuk az egyik leges, legnagyobb sikerüket, a Csörpi Csörpi Csíp Csíp című hatalmas világslágerüket.
0: Milyen jó dal az is.
1: Bizony, nem ok nélkül lett az is aranylemezes felvétel. Ugyanerről a csapatról van szó. Ennek az az érdekessége, hogy én ezt úgy ismertem meg, hogy a bátyámnak az egyik kazettáján, még arra is emlékszem, hogy az egyik oldal első számaként szerepelt. Sokat hallgattam, és örömömre szolgált, mikor egyszer véletlenül találtam egy papírost a bátyám feljegyzéseivel, amelyen szerepelt, hogy milyen dalok vannak ezen a kazettán cím és előadó szerint. Ő nem ezt a címet írta, ő így írta le, hogy miről beszélnek az emberek az USA-ban. Későbbiekben aztán, amikor gimnazista voltam, egy rádió és televízió újságban egy műsorban megtaláltam ezt a címet, hogy az egész USA azt beszéli, vagyis a Magyar Rádió nyilvántartásában ilyen címen szerepel.

0: Ebből adódóan, megint elkövetve a turpisságot, tudtam kérni a kívánság műsorba a hívek segítségével. Bőbe szoktam mondani, hogy rádió történeti pillanat, mert erről a dalról is elmondhatom, hogy leszámítva azt az egy alkalmat, amikor ezt nekem a kívánságba leadták, és én rögzítettem, gyerekkorom óta egyszer sem hallottam az országos médiában. De hála Istennek, itt a Szent István Rádióban elhangozhat. Elővettem a kiskönyvemet a Ki kicsoda a külföldi rockzenében, és erről az együttesről nagyon röviden ennyit találtam. Olaszországban lett népszerű 1971-ben, és akkor vette fel popmuzsika stílus meghatározására is használt nevét. Schlager gyárából az első sikeres dalok, Csörpi Csörpi Csip Csip, Twidle Di, Twidle Dam és a Szolej Szolej. Hadd ne mondjam, hogy mindegyik megvan a gyűjteményben, ha jó Isten adja, majd ezeket is meghallgatjuk.
1: Nos, ennyi információ után akkor hallgassuk meg. Az egész USA azt beszéli, The Talk of All the USA című felvételét a Middle of the Road együttesnek. Szóljon a dal 1973-ból.

0: A folytatásban a Beach Boys együttes felvétele szól hamarosan, maradunk Amerikában, és ha már Beach Boys, akkor nem csodálkozhatunk, hogy a fiúkkal szörfözni fogunk, legalábbis a zene segítségével mindenképpen. Szörfözés az Egyesült Államokban. Ez a hamarosan hallható felvétel címe, amelyről még mit mondhatunk el.
1: Úgy emlékszem, gyerekkoromból úgy emlegették, hogy tengerparti fiúk, így fordították az együttes nevét, és ebből adódóan alakult ki, hogy szinte jellemzőjük az a stílus, hogy vízisízés, szörfözés. Legtöbb dologban ilyesmit fedeztem fel, mind a mellett, hogy nagyon nagy sikereket éltek el ezzel a stílussal.
0: És a dalaik hangulata olyan tengerparti érzést, hangulatot, idegen szóval feelinget csalogat elő az emberből. Nem lehet ezt megmagyarázni másképpen, csak hogy olyan érzéseket vált ki a hallgatóságból, amelyeket jó hallgatni a tengerparton.
1: Társul még ehhez a nagyon pazar ének. Nagyon ügyesen énekelnek a fiúk, és nagy hangsúlyt fektettek az énekre, a vokára is. A kiskönyvemben röviden csak ennyi van róluk. Az 1960-as évek leghíresebb amerikai rockzenészei Dél-Kaliforniában. Első lemezük Surfing Safari 1962-ből. Ezt még több, mint 30 követte. Mutatja, hogy nagyon profi zenészek voltak a fiúk. Én láttam egyszer róluk egy kis filmet, egy koncertfelvételt, és nagyon megmaradt bennem, hogy a kamera mutatott két fiatal lányt. A Barbar End című felvételét játszották akkor, és az egyik lány folyamatosan énekelte az énekessel úgy, hogy a barátnőjének ütögette a vállát, valamit mondhatta, de ki gondolom biztatta őt is, hogy énekeljél velem. Ez is mutatja, hogy ezekkel a dalokkal milyen hangulatot tudtak kelteni, illetve hogy fel tudták vidítani az ember szívét, lelkét.
0: Szörfözzünk akkor, javaslom a folytatásban az Egyesült Államokban, Surfing USA, ez a most következő dal címe, amelyet a Beach Boys együttes énekel nekünk 1963-ból.

0: Maradjunk még Amerikában, és Amerikán belül is javaslom, hogy kiránduljunk el New Orleansba. Miért is?
1: Egy olyan felvétel következik, amelyet én korábban nem ismertem, hanem csak a feldolgozását. És amikor ezt meghallottam, akkor jöttem rá, hogy ez egy időben jóval korábbi változat annál, mint amit én ismertem. New Orleans-i csata. Ilyen címen szerepelt a rádió és televízió újságban, Johnny Horton énekelte. Róla csak annyit tudok, hogy amerikai énekes volt, és ragyogó ez a dala, nem ok nélkül aratott vele óriási sikert. Nekem is nagyon-nagyon megtetszett, és ebből adódóan sikerült is a gyűjteményembe megszerezni.
0: Johnny Horton énekel nekünk 1959-ből The Battle of New Orleans című dala szól, amely magyarra fordítva, szabad fordításban úgy hangzik, hogy a New Orleans-i csata. Hallgassuk akkor ezt a dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Egy picit délebre kirándulunk, Amerikát elhagyjuk, és most dél felé vesszük az irányt, egészen pontosan utazzunk át Mexikóba. Javaslom, a zene segítségével tegyünk így, és már is elárulod nekünk, hogy a most következő Mexikó című dalról mit mondhatunk még el.
1: Érdekessége volt ennek a felvételnek, hogy ritkán lehetett hallani gyerekkoromban a magyar rádióban, hogy miért, nem tudom. Gyakorlatilag csak a hétfői kívánság műsorokban szerepelt, ott se mindig. Éppen ezért számomra mindig nagy csemege volt, amikor ezt hallottam, és nagy örömömre szolgált, amikor ezt először még mono kazettás magnóval középhullámú rádiósugárzásból fel tudtam venni. Les Humphreys énekegyüttes. Ebből már sejtik is a kedves hallgatók, hogy a csapat vezetője Humphreys dolgozta fel az előbbi felvételt egy jó pár évvel később. Láttam róluk fényképet, és onnan tudom, hogy nagyon nagy számú csapat volt, szerintem 50-60-an biztosan voltak, nagyon sok fiú és lány, akik énekkart alkottak. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek az énekre, a kristálytiszta vokára. Majd ebben a felvételben is ezt hallhatják a kedves hallgatók, nem ok nélkül lett ez a csapat nagyon népszerű, és több daluk óriási világsiker. A kiskönyvemben nagyon röviden a következőt találtam róluk. Humphreys együttesének karrierje az 1970-es évek elején a Német Szövetségi Köztársaságban kezdődött. A vokális adottságokat kihasználva egy sor világsikert adtak elő. Mexikó, Kansas City, Mamelu és így tovább. Ennyit röviden, megint hadd mondjam el, hogy ezt a pár dalt, amit felsorolt a kis könyvecském, őrzöm a gyűjteményemben, tehát mindegyik megvan, mindegyik ragyogó, tehát a Jóisten segít, majd ezeket is meg fogjuk hallgatni. Ha hallják ezt a kedves hallgatók, egyből rá fognak ismerni, hogy a korábbi, a Johnny Horton felvételnek a feldolgozása ez.
0: Meghallgatjuk akkor a Les Humphreys Singers Mexikó című dalát 1972-ből.

0: És maradunk még mindig Mexikóban. A most következő dal címe is pontosan ez, vagyis Mexikó. Mindemellett még mit mondhatunk el róla?
1: Azt hiszem, hogy ebből már ti is találták a kedves hallgatók, hogy Bob Moore az előadó, egy zenekari felvétel fog következni. A kiskönyvemben, amit emlegetek, róla se találtam semmit, annyi rémlik az emlékeimből, hogy amerikai zenész és zenekarvezető volt, és megtudtam azt, hogy 2021-ben hunyt el. Nagyon-nagyon jó ez a felvétele, egy igazi fülbe mászó dallam, mindig örömmel hallgatom, és erről is elmondhatom azt, hogy nyugtatja az ember lelkét, idegrendszerét, és még azt, amit már más dalnál is emlegettem, hogy velem egy idős ez a felvétel is.
0: 1961-ből szól tehát Bob Moore Mexikó című felvétele itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy velünk utaztak. Köszönjük, hogy utitársaink voltak, és arra biztatjuk Önöket, hogy tegyenek így legközelebb, 2 hét múlva is. Hiszen ha már a sorozatunk elején említettük, hogy a vonatozásról is valamikor majd beszélgetünk, és vonatos dalokat is egy csokorba gyűjtesz, kedves Laci atya, akkor kérjük a kedves hallgatókat, hogy a Szent István Rádió képzeletbeli pályaudvarán legyenek vendégeink 2 hét múlva is. Szálljanak fel a mi zenei időutazásos vonatunkra, és utazzanak velünk akkor is. Már azonban köszönjük szépen a zenei időutazást, és köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy a technikai munkatárs Birincsik Márton segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Délidőben.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Debner Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohászat című magazinunk, melynek első felében az egri cserkészek nyári táborába látogatunk, majd Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 8. része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének 7. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően Szent 9. Lajos királyról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai Vétel körzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezután női magazin műsorunk következik, melyben Bakos Réka grafikus életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről mesél.
5: A történet szerint a főszereplő fiú egy új-zélandi srác, Kellen Lance, Nata. Ő egy olyan srác, akit maorik fogadtak örökbe. Egy másik országba kell kényszerüljön, viszont ebben a másik országban ő nappal grafikusként dolgozik, éjjel pedig pluszbér kiegészítésként, olyan családon belüli erőszakok és egyéb elég kényes ügyekhez megy ki, amikor már nem elég a szép szó. És amik történetek elhangzanak benne, a személyes történeti részek, azok mind egyébként valós elemek. Ezeket különböző emberek osztották meg velem.
4: 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a Hitvalló következik, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az apostolok elhívásáról beszélget. A 16 órai hírek után a 7 év fordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban dr. Gebei Sándor történészt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusát hallják az 1526. augusztus 29-én lezajlott Mohácsi csatáról. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazin műsorunk. A mai adásban felidézünk egy beszélgetést dr. Makkai László pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral az új könyvéről, ami a papi hivatás kríziseiről, kihívásairól szól. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
6: A pap felé való elvárás a hívek részéről óriási. Saját maguk felé nem tesznek ekkora elvárást, de hogy egy pap mindig elérhető legyen, fiatal legyen, mosolyogjon, jókedvű legyen, vicces legyen, szervezzen csoportot, kirándulást, zarándoklatot, gyerekekkel foglalkozzon, bibliakört vezessen, a liturgiában is csodálatos legyen, és mindig helytálljon, soha ne látszódjon rajta, hogy fáradt, hanem az, hogy nagyon jókedvű, és hogy jó fej az atya, és nyilván azért ezek messze menőkig óriási elvárások, hiszen mi magunk is sokszor elfáradunk, sokszor vannak nehézségeink, sokszor ütközünk mi is problémákba.
4: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a korásti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától Rózsa Fűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent 9. Lajos királyról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsoron kezdődik. A mai adásban dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója beszél arról, milyen prevenciós lehetőségekkel segítik a pedagógusokat. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokaji vételkörzetünkben a műsor első felében egy kortárs költőt, Szabó Ajdát, Jampad Rolma és Misztérium című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután környezetvédelmi műsorunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkat hallhatják. A mai adásban dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Emelkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízis helyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MT-t. Tegnap már a Paksi erőmű is azt közölte, hogy a Duna vízszint emelkedésének és a fenékküszöb építésének köszönhetően ütentel szerint indítják újra az atomerőmű blokkjait. A hármas blokk már hétfő reggeltől újra névleges teljesítményen üzemel. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt az állami bankoknak. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A lélegeztetőgépek ügyéről van szó. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből az államfő, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat korábban ideglenesen ellátó Forstoffer Ágnes írt alá. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei idén nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A vizsgálatok lezárultáig felfüggeszti a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset miatt, hangzott el a helyszínen. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást és kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Sérülése komoly, de nem életveszélyes, gerincét ma műtik. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, miután a közlekedési és beruházási miniszter aláírta a kivitelezési szerződést. A beruházás nettó 21 milliárd forintba kerül és 2029 végére készülhet el, tájékoztatott Vitézi Dávid. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, a fejlesztéshez kapcsolódóan 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani, közölte a tárcvezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a déli körvasút országos jelentőségű fejlesztés Budapesten, Kelenföld és Ferencváros között, a beruházás keretében megújul az infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hidakat is. Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább 2027-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az átvilágításáért felelős biztos politikamentes és takarékos működést ígért. Zoltán Péter szerint a szervezetnek vissza kell térnie a szakmai érdekképviseleti feladatokhoz, nem vehet részt politikai kampányokban. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Széchenyi téren kezdődik, ahol emlékbeszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartandó koszorúzással folytatódik. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Végül az időjárásról. Éjjel borult lesz az ég, holnap szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. A múlt alkalommal sorozatot indítottunk az EGRI 212-es számú Bordamissza Gergely Cserkés csapat nyári táboráról. Ezt folytatjuk a mai és a következő alkalommal is. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Tikovics Fülöp Bertalan operatív vezetővel beszélgetek, a cserkész táborban idén is találkoztunk veled, Berci, mert hogy visszatérő résztvevő vagy te már a cserkész táborokban. Gondolom most sem volt kérdés, hogy szívesen jöttél ide Eger mellé. Hol is vagyunk jelenleg?
3: Jelenleg Eger-Baktán vagyunk, a Rábcavölgyi Erdészháznál lévő erdőben. Itt táborozunk. Én idén már másodjára vagyok itt táborba, de magával a csapattal ez az első táborunk itt.
2: Ősvezető is vagy jelenleg?
3: Én már nagyjából letudtam az ősvezetői funkcióimat, és most már inkább a csapat operatív vezetésében segítkezek. Nekem is itt van a régi őrsöm, akiket most már mások visznek, de már ők is abban a korosztályban vannak, hogy már nekik is vannak őrseik, tehát így egy nagypapa szerepet vállalok már be itt a cserkészetbe. Igen, és most meg már inkább a vezetésnek segítek, programok lezavarásában, az ételkiosztásban, ilyesmikben.
2: Mert hogy az operatív vezető az ezt jelenti, hogy minden körülményt megteremtetek, tehát a ti vezetőségetek alatt valósulnak meg a tábor mindennapjai?
3: Nagyjából igen, ami nem közvetlen gyerekekkel való munkát, hanem inkább a szervezés részét teszi ki. Ez a szervezés is rendetően szétágazó, akár az étel, a programok, a víz kihordása, a portyatervezés, a túratervezés, építmények felállítása, ilyesmik.
2: Olyan sokszor beszélgettem már veled a Szent István Rádió hullámhosszain a cserkészetről és különböző cserkész programokról. Szinte minden alkalommal megkérdeztem tőled, de most sem tudom megállni, hiszen már több éve cserkész, lelkes cserkész vagy. Miért is tudnád ajánlani a cserkészetet a minket hallgató fiataloknak? Miért jó cserkésznek lenni? Téged mi az, ami mind a mai napig lázban tart a cserkészet iránt és a cserkészettel kapcsolatban?
3: Igen, ez az ős kérdés, amire senki nem tud jó választ adni, mivel ez tényleg egy olyan dolog, amit át kell élni. De főleg a mai fiataloknak nagyon tudom ajánlani azt, hogy az eléggé ki van veszve a mai generációkból, hogy a természettel közösen megpróbálunk egy kicsit élni, és a természetben megpróbálunk visszatérni kicsit ezekhez a gyökereinkhez, mert nagyon fontos szerintem, és annyira jól látni ezeket a fiatal lelkes gyerekeket, akik 6 éves koruktól már itt vannak az erdőbe, és így tudják lekötni magukat, teljesen ilyen csúnya szóval, primitív módon, de mégis ez a gyermeki öröm itt jön ki a legjobban a gyerekekből, és ezt látni, ez engem is motivációval tölt el, mint vezetőt, és látom ezt, hogy ezért érdemes dolgozni, hogy a gyerekeknek adjunk valami maradandó élményeket, amit máshol nem kaphatnak meg.
2: Mert hogy úgy kell elképzelnünk, hogy itt tényleg az erdei körülmények között nincs sem telefon, nincs mobiltelefon, nincs internet, nincs tablet, szóval itt csak, idézőjelben a csak, a tábor keret meséje van és a feladatok?
3: Nagyjából, illetve mindenki azt csinál ebből, amit csak szeretne. Tehát vannak eszközeink, bármit a gyerekek építkezhetnek, játszanak, eljátszanak színdarabokat a tábortűznél, amik általában rettentő viccesek, mindenki jól érzi magát, énekelünk, közösen élményeket szerzünk, túrázunk. Ezek sokkal mélyebb élményeket adnak, mint mondjuk nagyjából azok a dolgok, amiket a gyerekek, akik nem cserkészek, átélnek.
2: És ami a legfontosabb, beszélgettek, van kommunikáció egymás között. Sokat beszélgettek ebben a táborban egymással.
3: Hát igen, azért arra van idő beszélgetni, meg nagyon sok beszélgetős programot is alkalmazunk, akár mélyebb lelki beszélgetések, ez inkább a 14 pluszos korosztály, a cserkész korosztály, illetve kószáknál. A gyerekeknél meg inkább ez a játékos van még, játékok alapján próbáljuk őket megfogni, és úgy eleinte megtörni a jeget, aztán amikor már feloldottak, akkor igazából őnekik már be se áll a szájuk.
2: Ha jók az értesüléseim, akkor idézőjelben nem csak ebben a táborban veszel részt, hanem részt vettél egy bizonyos nyuszi táborban is. Mit lehet erről a táborról tudnunk? Az elnevezése nagyon aranyos.
3: Hát igen, ez az elnevezés is már egy kicsit ódivatú, de mindenki így hivatkozik rá, de amúgy az idei évtől ez a második kerületnek a kiscserkész tanyázását jelenti a nyuszi tábor. Régen volt ez nyuszi tábor néven futó dolog, amikor is ezek a gyerekek, akik jönnek a nyuszi táborba, a kiscserkész tanyázásra, ők abba segítkeznek, hogy a frissen őrsvezető képzőben tanuló vezető tanoncoknak legyen kivel gyakorolni a valódi őrsvezetést. Tehát ezeknek a gyerekeknek itt nyáron a táborban a őrsvezető tanoncok tartanak előadásokat, programokat tartanak, őrsi gyűléseket mintáznak, játszanak velük, imádkoznak velük, énekelnek velük, és így megtanulják az őrsvezető tanoncok is, hogy milyen valódi gyerekekkel lemintázni azt, amikor már nekik is lesz egy őrsük, és ez egy nagyon jó pedagógiai feladat, mert egyből ugyanazt látják, ami majd szeptembertől a cserkész évbe meg fog velük is történni.
2: Tehát tulajdonképpen őrsvezetőket képeznek.
3: Így van, és ugye a gyerekek, ők is általában cserkészek, csak fiatalabbak, itt egy kis cserkész korosztályt kell elképzelni, 7-től nagyjából 12-13 éves korig jöhetnek, Egerből, Miskolcról, régebben jöttek Tiszakesziről is, de igazából bárkinek várjuk most már, idén nem csak cserkészeknek volt kinyitva ez a lehetőség, hanem jöttek szomszédok, jöttek osztálytársak, akiket érdekelt ez a dolog, és hát igen, mindenki teljesen jól érezte magát.
2: Augusztus közepén beszélgetünk, még jövő héten ugye itt van előttünk a hosszú hétvége, de aztán utána elindul és beindul a nagybetűs élet. Visszatérnek sokan a gyerekek közül is az iskolába, az iskolapadba visszaülnek. A cserkészet életében, vagy a cserkészek életében mi a következő állomás, mondjuk a te személyes életedben, hogyan és milyen feladatokban veszel még majd részt cserkészként? Vannak-e már jövőbeli terveid, feladataid?
3: Tervek vannak, van most kilátásban egy elég nagy terv, amin gondolkozunk, ez konkrétan egy tábor lenne, ami itt a kerületben valósulna meg több csapattal, tehát nem úgy, mint most csak a 212-esek táboroznak együtt, hanem több csapat egymással, akár 3-4 csapat is. Ezen próbálunk még tervezgetni, nagyon nehéz, de apránként haladunk ezzel. Alapban a csapatban meg szeptemberben újra kezdődik a cserkész év, folynak majd az őrsi gyűlések a szokásos tempóban. Igazából ez egy ciklikus dolog, tehát nem sok minden változik, és szeptembertől pedig már a friss, új cserkészekkel, akik szeretnének jelentkezni, mivel szívesen várjuk a jelentkezéseket, velük kezdjük el majd a következő cserkész év munkálatait.
2: És végül riportunk végén azért még egyszer megkérdezem, mert jó a te szádból hallani, a te általad megélt élmények alapján miért jó cserkésznek lenni, miért tudnád ajánlani a kedves hallgatóknak és a fiataloknak ezt a kikapcsolódási formát, ezt az életvitelt, életstílust, nem tudom, mi erre a megfelelő fogalom. Szóval miért jó cserkésznek lenni?
3: Nehéz a kérdés, de a mai gyerekeknek szerintem a cserkészet az egy lehetőség. Ez egy lehetőséget nyújt, hogy viszonylag normálisabb környezetbe tudjanak felnövekedni és szocializálódni. Mert nálunk is itt a cserkészetben azt látjuk, hogy egyre több az olyan gyerek, akikvel kicsit többet kell foglalkozni, akiknek mondjuk több a problémájuk. Nyilván ez sok mindenből jöhet, de vannak rá eszközeink, hogy tudunk adni nekik egy közösséget, egy befogadó közösséget, ahol korabeli gyerekekkel tudnak játszani, beszélgetni, élményeket szerezni, és ez nagyon fontos a mai gyerekeknél, és az iskola rendszerrel, hogy bullyingolják a másikat, bántják a másikat. Ez a cserkészet akár egy menekülés is lehet, ahol mindig meg tudsz nyílni, és itt nagyon figyelünk erre, hogy semmilyen bántalmazás nincsen, de igazából aki ide jár cserkészkedni, annak a fejében meg se fordul ez. És igen, én nagyon ösztönzöm minden szülőt, akinek van cserkész korabeli gyereke, akár 6-tól egészen 15 éves koráig, jöjjenek el, nézzék meg, valószínűleg nem fogják megbánni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Tikovics Fülöp Bertalannak, aki az idei éves cserkésztábor operatív vezetője. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, kedves Berci, és akkor a további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elhangzott beszélgetésben az EGRI 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat nyári táborában jártunk. A riporter Farkas Erzsébet volt.

0: Most irodalmi sorozatunk 8. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Nem tudom mások, hogy vannak vele, de az én életemben mindig akadnak megoldhatatlannak tűnő problémák, nehézségek, amikor minden összedőlni látszik, és legszívesebben csak üvöltenék. Na, ebből elég volt. Nem csinálom tovább. Az öreg mindig rosszallóan csóválta a fejét, ha ilyeneket hallott, de sajnos tényleg így éreztem magam. Akkor épp a matek tanárnőm keserített. Ő volt soron, akit nem tudtam megoldani. Csak tanultam reggeltől estig, az a némber meg ki nem állhatott. Ez kölcsönös volt egyébként, és még arról is voltak sejtéseim, hogy minek köszönhettem ezt a fene nagy rossz indulatot. De hát ő kezdte a háborút. Én csak kint felejtettem a lábam, amikor a padok között sétált a tűsarkúban, és onnantól kezdve egyesnél jobb jegyet valahogy sosem bírtam szerezni. Akkorát tanyázott szegény, hogy lerepült az egyik cipője. Nagyon csúnya látvány volt, nekem elhiheted. Azonnal meg is sajnáltam a macát, de ilyenkor ez már csak veszett fejszenyele. Persze mindenki röhögött, ahogy illik. Előzékenyen visszaadtam a cipőjét, de rögtön láttam, hogy itt jó darabig nem lesz haver felvétel. Hát így legyen az ember előzékeny, kulturált, jól nevelt, meg minden. Azonnal rohant velem az igazgatóhoz, intő, ordítozás, édes fiam, ezt meg hogy képzeled, s a többi. Mikor végeztünk, visszamentünk az osztályterembe, és több ismeretlenes egyenlettel kezdtük a táblánál. Tele gyökökkel, meg törtekkel, még nem is vettük, szóval beletört a bicskám rendesen. A feleltetések később is folytatódtak, véget nem érően, rutinszerűen, és mindegyiknek ugyanaz volt a vége. Egyes, menj a helyedre! Néhány napig még abban reménykedtem, hogy csak hirtelen felindulásból tette. Többször is bocsánatot kértem tőle, őszintén, de aztán rá kellett jönnöm, hogy amit csinál, az előre kitervelt, aljas indokból való elkövetés. Nem volt esélyem. Nem túl lé-

volna érzékeltetni, hogy milyen jó is az, amikor valakit naponta többször is megetetnek. Gyula persze már megint az én helyemen ült az asztalnál, és lapos pillantásokat vetett a konyha felé, ahonnan ez idő tájt Margitka néninek kellett feltűnnie. Ami Gyulánk nem kicsit volt pofátlan, de nem tehettem ellene semmit, mert ő is vendég volt, mint én, és őt is ugyanolyan szívesen látták a háziak, mint engem. Aztán, hogy is volt a múltkor, mikor felrúgtad a matek tanárt? Kérdezte megint vigyorogva, és lepőt szintett egy nagy adag hamut a cigarettájáról a hófehér abroszra. Mondtam már, hogy ne dohányozz itt, hülye! Próbáltam más mederbe terelni a beszélgetést, és a lepergett hamut gondosan az ölébe fújtam. Ha meg dohányozni akarsz, húzzál ki innen. De Gyula nem hagyta magát. Azt mondják, berágtál rá valamiért, és matek óra közben felrúgtad, mint egy bolond gombát. Így volt? Észrevettem, hogy Gyula hintázik a széken. Egyre lezserebbül, egyre hátrébb dőlve, úgyhogy elérkezettnek láttam az időt, hogy lezárjam a beszélgetést. Egy kecses mozdulattal beborítottam őt székestől a planktonos vödrök közé. Azt inkább nem írom le, hogy miket mondott, de káromkodás közben, amíg kiválogatta magát a vödrök közül, olyan önfeledten és jókedvűen nevetett, hogy kicsordultak a könnyei. Na, mondom, ez kell ennek, hogy érezze, hogy törődnek vele. Ezt az öreg szokta mondani Gyulával kapcsolatban a háta mögött, csak egészen más aspektusból. Hát te egy idióta vagy, lihegte Gyulós nevetéssel küszködve, és a könnyeit törölgette. Már vagy 10 éve nem röhögtem ilyen jót. Gyorsan kilátásba helyeztem, hogy fog ő még sírni is, ha nem száll le rólam, aztán lepacsisztunk. Mindkét részről el lett felejtve a dolog. Később megjött Laci bá, és sürgősen rendet kellett tennünk a planktonos vödrök között. Aztán kocsiba vágtuk magunkat, és bejártuk a félvárost tőzegért. Az öregnek olyan különleges igényei voltak, hogy tátott szájjal hallgatták a gazdaboltosok, a virágboltosok, és mindenféle áru beszerzők és a díszállatkereskedők. Amikor pedig a hidrogénion koncentráció negatív logaritmusáról kezdett nekik előadást tartani, szintén a tőzeggel kapcsolatban, furcsa fények gyulladtak az addig csak kíváncsi szemekben. Most akkor tőzekkel vagy valami antianyag? Jegyezte meg szemérmes vigyorral egy Gyuri nevű eladó a kertész áruházban. Majd a nyomaték kedvéért még hozzátette. Ez itt nem az űrkutatási központ. Kapa van, meg gerebje. Az öreg vette a lapot, és azonnal rátromfolt a sziporkázó poénra. Hát, Gyurikám, azért az se a véletlen műve, hogy te kapákat árulsz, nem pedig űrhajót. Gyuri egy kicsit elvörösödött, és diszkréten körülnézett, hogy hallott-e valaki. Amúgy rendes tag volt ez a György. Találkoztam már vele az öregnél is, díszhalakat vásárolt tőle hébe-hóba, neki is volt akváriuma. Megígérte, hogy tőzeg ügyben majd megpróbál intézni valamit. Pár nap múlva telefonált, hogy izzíthatjuk a rakétákat. Megérkezett a csodacucc. Egyébként jellemző volt az öregre, hogy miután kijöttünk a kertész áruházból, azonnal elgaloppozott a büfébe, vett egy jéghideg üdítőt, és beadta a Gyurinak. Azt mondta, hogy nem volt jó a poén. Biztosan megbántotta azt a szegény gyereket. Jánoskám, hogy lehetek én ilyen? Kérdezte a fejét csóválva. Erre nem tudtam a választ. Mikor velem viccelődött, az nem zavarta.

8. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az Erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Berecz Renátát hallották. Az adást pénteken 10:30-tól újból meghallgathatják.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című regényének 7. részét Varga Orsolya olvassa fel.
3: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Jézus Krisztus szépsége Lukács evangéliumában. Annak művészetét, hogy az élet szépsége, de mindenek előtt Jézus Krisztus szépsége felragyogjon az igében, senki sem birtokolta oly mértékben, mint Lukács evangélista, aki csodálatos elbeszélésekkel ajándékozott meg bennünket. Az elbeszélés szépségében felragyog Jézus Krisztus szépsége és az élet szépsége, amelyet ő ajándékoz nekünk. A szépség szó alig fordul elő Lukácsnál, ám az emberek Jézusra adott reakciójában láthatóvá válik valami az ő szépségéből, amely lenyűgözi őket. Jézus e lenyűgöző szépsége megörvendezteti az embereket. Ám azért is magukon kívül csodálkoznak, mert Jézus működésében Isten nagysága fénylik fel számukra. E Jézus szépsége fölötti extázishoz azonban félelem is társul, a teljesen szokatlantól való rémület. Lukács a következő szavakkal írja le az embereknek a béna meggyógyítását követő reakcióját. Erre csodálkoztak mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták. Ma csodálatos dolgokat láttunk. Lukács szeme előtt a görög szépségeszmény lebeg, amikor a gyermek Jézus fejlődését mutatja be. A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. A gyermek Jézusban Isten tiszta szépsége válik láthatóvá, és egyre jobban kibontakozik benne. Ez egyértelmű lesz Jézus növekedésének a második leírásában. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben, Isten és az emberek előtt. Jézus nem csak a bölcsember volt, hanem olyas valaki is, akit Isten és az emberek is kedveltek, akinek kedvességében és szépségében Isten és az emberek is szívesen gyönyörködtek. Ezért a német egységes fordítás így adja vissza ezt a sort. Tetszésre talált Istennél és az embereknél. Tetszésre találni a szépség lényege. Ami szép, az tetszik. A görög egyházatják Lukács leírásához nyúlnak vissza, amikor Jézus mindent felülmúló szépségéről írnak, és úgy látják, hogy Jézus értelmezésüket megerősítik az Ószövetség messiási szépség kijelentései. Számukra Mózes szép, József szép, ám Jézus szépsége felülmúlja az ő szépségüket. Jézus életfeladatának tekintette, hogy helyreállítsa az ember szépségét, ezért Lukács a többi evangélistától eltérően a gyógyításokat elsősorban szombatra teszi. Jézus helyreállítja az embert eredeti szépségében, amilyennek Isten a hatodik napon teremtette. A szombati gyógyítás révén a teremtés történetből való ige valósággá válik. És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Jézus szombaton egyenesíti fel a meggörnyedt asszonyt, hogy az újból felismerje saját méltóságát, és egészen Isten felé tudjon fordulni. Szombaton meggyógyít egy vízkórost, megszabadítja betegségétől. Lukács egy fiú vagy egy vízbe esett ökör esetével hasonlítja össze ezt a betegséget. Gyógyítani azt jelenti, kihúzni az embert a mocsárból, ahová gyakran beleesik. Amikor az ember a betegség mocsarába kerül, csorbul szépségében és méltóságában. Bensőleg és elég gyakran külsőleg is beszennyeződik és elhanyagoltá válik. A gyógyítás azt jelenti, hogy az embert visszavezetjük eredeti szépségében. Az eredeti szépség a célja minden megtérésnek is. Amikor a tékozló fiú visszatér atyjához, szépé teszik. Szép ruhát adnak rá, és gyűrűvel díszítik, hogy visszaadják neki eredeti szépségét. Az az ember, aki visszatalál Istenhez, megleli benne saját valódi szépségét. Az asszony, akit a farizeusok bűnösnek tartottak, érzékelte Jézus szépségét, könnyeivel mosta meg lábait. Megtörölte hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel. Szeretetből tette. Jézus megadja bűnei bocsánatát, és azt mondja, aki szeret, annak sokat megbocsátanak.
Azt is mondhatnánk, aki szereti a szépséget, az szeretetében egyben megtapasztalja, ahogy a bűn távozik tőle. Jézus szépségében megéli megbocsátó szeretetét is. Jézus a színeváltozáskor jelenik meg teljes szépségében. A többi szinoptikussal, Mátéval és Márkkal együtt Lukácsnál is Péter válaszol Jézus szépségére, amely fényesen sugárzó arcában nyilvánul meg. Mester, jó nekünk itt lenni. Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Mózes és Illés részesülnek Jézus szépségében. Péter meg akarja ragadni ezt a szép pillanatot, ám ezt Jézus nem engedi. Elegendőnek kell lennie, hogy Péter látta Jézus szépségét. A sötét felhőn keresztül újra le kell mennie a völgybe, ott megmarad neki az emlékezés Jézus szépségére. Lukács cselekedeteiben, szavaiban, találkozásaiban és végül szenvedésében és halálában azonban valóban igaz emberként írja le Jézust, aki után a görög filozófia vágyakozott. Az igazság összefügg a szépséggel, mert az az ember igaz, aki megfelel belső lényegének, isteni méltóságának. Jézust még gyilkosai igazságtalansága sem tudja kimozdítani ebből az igazságból, ezért dicsőíti a százados Istent a kereszt alatt azokkal a szavakkal, hogy Jézus valóban igaz ember volt. Tehát Isten dicsősége, szépsége láthatóvá válik ebben az igaz emberben, a valódi emberség ezen ősképében. A Jézus szépségére adott válasz a tanítványok átváltozása, akik szépségükkel, isteni lényükkel kerülnek érintkezésben. Ezt Lukács a színjáték görög képével mutatja be. Ő olyan színműként értelmezi Jézus életét, amely a bennünk rejlő isteni szépséggel szeretne érintkezésbe hozni minket. A színjáték, mondta Arisztotelész, katarzishoz, az érzelmek megtisztulásához vezet, hogy az ember lényege tisztán felragyogjon. Lukács ezt mondja Jézus keresztre feszítéséről. Az egész sokasság, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verve hazatért. A színjátékban látták Isten szeretetének szépségét, és ezáltal érintkezésbe kerültek a bennük rejlő szépséggel. Ez megtéréshez vezetett. Nem bűnbánatra való felszólítás indította őket megtérésre, hanem a történtek látása. Azáltal, hogy látták a valóban igaz embert, érintkezésbe kerültek igaz voltukkal és szépségükkel. És így megváltozva tértek haza. Aki valódi szépséget lát és egészben feloldódik benne, az megváltozva lép ki az élményből. Azoknak a tanítványoknak az átváltozását, akik látták Jézust, Lukács az apostolok cselekedeteiben mutatja be. A félénk tanítványok hirtelen nyilvánosan beszélnek. Péter, a tanulatlan halász magával ragadja az embereket szép beszédével, amelyet a Szentlélektől kapott. Péterből és Jánosból valami gyógyító és felemelő árad. Talpra állítanak egy béna embert a templomban, s a két apostol a főpap előtt is félelem nélkül nyíltan lép fel. Azt mondják, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Az élet szépsége fejeződik ki az őskeresztények közösségének leírásában. A korai keresztények örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Kifejezetten egy ember szépségéről beszél Lukács, amikor István diakónust mutatja be. A főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha angyalé volna. Istvánt annyira eltöltötte Jézus lelke, hogy még gyilkosainak is megbocsát. Ez a lélek láttatja arcát egy angyal arcához hasonlónak. Akit tehát eltölt Jézus lelke, az visszatükrözi Jézus szépségét és az angyal szépségét ebben a világban. Mind a Lukács evangélium, mind az apostolok cselekedetei tele vannak szép történetekkel. Ezért számomra Lukács meghívás arra, hogy azt, amit átélünk, szépen meséljük el.
Néha azt mondjuk egy-egy emberről, aki saját vagy idegen élményekről beszél, olyan szépen meséltem. Elbeszélései tetszenek nekünk. Valamit szépen elmesélni mást jelent, mint valamit szépíteni. Aki szépít valamit, az nem akarja elviselni a valóságot. Egy szép elbeszélés, ahogy Lukács is mutatja nekünk, nem mindig egy ép világról szól. Szenvedésről és az élet veszélyeztetéséről is szó esik benne. Ám már a nyelvezet is, amellyel a betegség, a szükség és a szenvedés során szerzett tapasztalatainkról beszélünk, megváltoztatja el tapasztalatokat, felemeli őket egy másik szintre. Azáltal, hogy meghallgatunk egy szép történetet, belevonódunk. Valami megváltozik bennünk. A szép elbeszélés nem erkölcsi követelményt jelent, hogy változzunk, inkább gyengéd módja annak, hogy más fényben lássuk valóságunkat, valamint, hogy belülről változzék meg beszédünk és cselekvésünk. Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei arra hívnak minket, hogy szép módon hirdessük Jézust. Eközben ne szépítsünk, illetve ne oldjunk fel mindent szép harmóniában, hanem tanuljuk el Lukácstól annak művészetét, hogyan beszéljünk életünkről, szükségeinkről és fájdalmainkról, szenvedésünkről és csalódásainkról úgy, hogy ne ragadjunk bele a síránkozásba vagy a panaszkodásba, hanem a szenvedés közepette valami felragyogjon az ember szépségéből és a változás lehetőségéből. Lukács egy bestsellert írt görög olvasói számára, amely anélkül, hogy meghamisította volna Jézust, kielégítette szép történetet igénylő ízlésüket. Néha megrémülök, hogyan beszélnek prédikátorok Jézusról. Vagy varázslóként mutatják be, aki minden problémát megold, vagy erkölcs prédikátorként, aki túlterhel bennünket követelményeivel. Az eufórikus nyelvezet, amely csak Jézus szépségéről áradozik, fél a valóságtól, és nem felel meg Jézus valódi szépségének. A moralizáló prédikáció pedig végeredményben a gonosztól való félelmet vetíti ki az emberek szívében. A Jézusról szólás ezen egyik módja sem felel meg Lukács Jézus képének. Lukács másik utat mutat nekünk. Kapcsoljuk össze valóságunkat úgy, amilyen, reménytelenségével és kétségbeesésével együtt, ahogy például az Emmauszi tanítványoknál kifejeződik Jézus sorsával. Akkor Jézus fényében más szemmel látjuk életünket. Akkor életünk zűrzavaraiban is felfedezzük a szép formát, amelyet Isten gondolt el neki, és olyan embernek ismerjük meg Jézust, aki éppenséggel provokál bennünket, aki elszenvedi egy kudarcot vallott élet tragédiáját, és mégis valóban igaz emberként nem lehet kimozdítani belső szépségéből. A görög tragédiákban sem egy sértetlen világ rajzolódik ki, ám minden szenvedés, szerencsétlenség és katasztrófa ellenére felragyog bennük, számukra valami az ember belső szépségéből, ahogy ez Szofoklész drámájában, Antigóné híres szavaiban megjelenik. Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak. Lukács állandó kihívás számomra, hogy felülvizsgáljam, hogyan beszélek Jézusról és keresztény valómról, és hogy minden szenvedés mellett helyet adjak a szépnek, amely átváltoztatja a szenvedést.

Anselm Grün a Szépség című regényének 7. részét hallották. A felolvasó Varga Orsolya volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Szentek, szent életű emberek.
2: Szent 9. Lajos király. A szenti avatottak között több uralkodót is tisztelünk, mint például Szent István magyar királyt, Szent László királyunkat, Szent Vencelt, Szent Henriket, Szent Ferdinándot és másokat. Közöttük tiszteljük a francia Szent Lajos királyt, aki a Párizstól néhány kilométerre lévő Poissyben született 1214-ben. Édesapja, 8. Lajos király halálakor mindössze 12 éves volt. Édesanyja a mélyen vallásos Szent Blanka, fiából igazi Krisztus követőt akart nevelni, s többek között ezt mondta neki. Fiam, inkább lássalak a koporsóban, mint egyetlen halálos bűntől beszennyezetten. Blanka anyai szívének szeretetével ültette el fia lelkében a keresztény kötelességtudatot, lelkiismeretességet és a bűntől való irtózást. De jó lenne, ha a szülők ugyanígy törekednének gyermekeik vallásos nevelésével, és az erényeket ültetnék a szívükbe. Kötelességtudatot, lelkiismeretességet, a bűntől való irtózást. 1226. november 29-én királlyá koronázták Lajost. 1234. május 27-én pedig feleségül vette a 13 éves provánci Margitot, de az esküvőt követően még 6 évig egymástól távol éltek, mert az anyakirályné így akarta. Házasságukban 11 gyermek született. Az ország kormányzását 1236-ban vette át Lajos. Nem sokára leverte harmadik Henrik angol király által szított francia lázadást. 1244-ben súlyos beteg lett, és ekkor fogadalmat tett, hogyha fölgyógyul, keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre. Nyílt csatában legyőzte az ellenséget, de mégis a szaracénok fogságába került, s csak nagy váltságdíj ellenében térhetett vissza országába. Magánélete inkább hasonlított egy szerzeteséhez, mint egy királyéhoz. Naponta szentmisén vett részt, és elimádkozta a teljes papi zsolozsmát. Lemondott kedvenc sportjáról, a vadászatról is Istenért. Egyszerűen öltözött, ami akkoriban nem volt divat. Sokat böjtölt, vezeklővet viselt, ostorozta magát. Messze földön híres volt türelméről és alázatosságáról, ami általában véve nem mondható az uralkodók többségére. Rajongásig szerette feleségét. Nem ismert fáradtságot, ha a szegényekről volt szó. Még a leprásokat is saját kezével ápolta. Az országban betiltotta a párbajozást. Az eretnekekre és a káromkodókra igen szigorú büntetéseket szabott ki. Pártfogása alá vette mind a két koldulórendet, és támogatta Robert de Sorbont egy katolikus egyetem alapításában, mert később Sorbonról neveztek el. Politikai nagyságát az is bizonyítja, hogy visszaadta Angliának a nagyapja által erőszakkal elvett angol területeket. Ez olyan nagy megbecsülést váltott ki Európában, hogy más uralkodók nézeteltéréseik rendezésénél őt kérték fel a békebíró szerepére. Uralkodás alatt Franciaország egyik legnyugodtabb korszakát élte. Amikor az egyiptomi szultán 1261-ben elfoglalta Palesztina legnagyobb részét, Lajos király keresztes hadjáratot szervezett, és 60 ezer fő sereggel indult a Szentföldön szenvedő keresztények segítségére. Tunisz kapui előtt kolera járvány ütötte fel a fejét, és ezrével haltak meg katonái, majd a fia, és legvégül ő maga is. Utolsó kívánsága az volt, hogy magához vegye a szent útravalót, az oltári szentség Jézust, majd fektessék hamuval hintett zsákra. 1270. augusztus 25-én hunyt el. Lajos a keresztény királyok eszményképe. Sok közös vonást találunk Lajos és Szent László király között. 8. Bonifác pápa avatta szenté 1297. augusztus 11-én. Amiben lehet, kövessük Szent Lajos példáját a mise imádsága szerint is, Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására add, hogy földi feladatainkat úgy teljesítsük, hogy elnyerjük örök országodat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezési segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Műanyag tolltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatta a vállalat az MT-t. Tegnap már a Paksi Erőmű is közölte azt, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenékküszöb építésének köszönhetően ütemterv szerint indítják újra az atomerőmű blokkjait. A hármas blokk tegnap reggel óta újra névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A vizsgálatok lezárultáig felfüggesztette a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset után. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást, miután kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Megműtötték a vadászrepülő balesetpilótáját a Honvéd kórházban, számolt be Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán. A gerincműtét, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható, tudatta a honvédelmi miniszter. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet önként 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A lélegeztetőgépekről van szó. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat korábban ideglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az állandó orosz légicsapások ellenére nem állnak teljes blokkád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötői, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky beszélt arról is, hogy országának nincs köze az északi áramlat gázvezetékek felrobbantásához, és Kijev együttműködik a német nyomozókkal az ügy feltárásában. Közben Oroszország ma is újabb donyeszki települések elfoglalásáról számolt be. Végül az időjárásról. Éjjel borult lesz az ég, holnap szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. A következő napokban újra melegszik az idő, pénteken helyenként akár 38 fok is lehet. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nyíregyházán, szombat délután, egyik templomban esküvő előtt, másik templomban pedig esküvő után beszélgettem a szertartást vezető atyákkal. Először a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházban Kocsis Fülöp metropolita a beszélgető társam, a műsor második felében pedig a főtér másik oldalán a római katolikus főplébánia templomban Csordás Gábor lesz kalauzunk. Először tehát Kocsis Fülöp a nyíregyházi székesegyházban az esküvő előtti percekben mutatja be nekünk a templom néhány ékességét.
2: Ünnepi díszbe van a templom. Nagy bizánci ritusú esküvő előtt vagyunk. Titulus és ikonosztáz kalauzolj végig minket.
3: A templom jó 100 évvel ezelőtt épült, a múlt század fordulóján, és akkor még nem püspöki templomnak, hanem egy nagy görögadős templomnak. Nagyobbra tervezték, mégpedig úgy, hogy a keleti oldala lett volna a szentély, tehát keletelve lett volna a templom. Érdemes tudni azt, hogy a keleti templomok keletelve vannak, ez azt jelenti, hogy az oltár mindig a templom keleti oldalán van, tehát amikor mi imádkozunk, az oltár felé fordulunk, akkor mindig kelet felé fordulunk. Onnan jön a nap, onnan jön a fény, ennek egy nagyon tartalmas, mély szimbolikája van.
2: De akkor ez most nem kelet felé.
3: Ez nem kelet felé van, mert elfogyott a pénz annak idején, így aztán hát lezárult, és így még egy centrális templomot tudtak kialakítani. Észak felé néz, tehát ennek ilyen értelme most már nincs jelentősége. Az is viszont egy érdekes dolog, hogy amikor megépült a templom, akkor nem volt ikonosztázionja. Akkor nem volt pénz, akkor is építettek ikonosztázionokat, de a század első felében, 20. század első felében erre kevesebb pénz és figyelem jutott. Egészen annyira, hogy a debreceni templomban sem volt ikonosztázion, és itt sem. Egyébként mindig is tervezték már Timkó püspök úr, emlékszem, amikor itt kispapként szolgáltunk. Tehát ez volt a templom, ahol
2: itt volt a szeminárium mellette.
3: A papok nemzedékei itt nőttek fel, és most is ugyanígy van, tehát a szeminárium most is itt van. No, és akkor maga az ikonosztázion emlékeim szerint talán 2010-12 tájban véglegesült. Seres Tamásnak a munkája. Azt mondhatom, hogy az új ikonosztázion közül a legeslegszebb. Akkor egy teológiai bizottság állította össze ennek az ikonográfiai programját, hiszen az ikon mindig meghatározott rend szerint készül el, éppen azért, mert az egyház tanítását foglalja magába és közvetíti. És ahogy az ikonosztázionon fönt vannak a szentek, a maguk rendjében ünnepek, proféták, apostolok, ez mind-mind az igazából az üdvösség történetet közvetíti. Az, hogy a szenteket, az üdvösség történeti eseményeket látjuk, ez mind-mind elénk vetíti azt, ami láthatatlan, ami a szentélyben történik. Sokszor mondják, hogy hát milyen kár, hogy nem látjuk a papot, nem látjuk az oltárt, nem látjuk, mert az, ami igazából látható volt, vagy igazából fizikailag látható, az messze túl haladja a szent cselekmény és a szent esemény. Csak itt röviden elmondom, ugye a négy fő ikon, a Krisztus ikon, a király ajtótól jobbra és attól balra az Istenszülő oldalán pedig a Szent Miklós ikon.
2: Ő a patronus, ugye?
3: Igen, és jobb oldalt pedig keresztelő Szent János. És az a különlegessége ennek a ikonosztázionnak, hogy jól lehet nem teljes emeleti, nem négy emelet, öt emeletes, mint a Mária Pócsi vagy a Hajdúdorogi, hanem mindössze két szintes, de mégis a Krisztus ikon köré megjelennek az apostolok, az Isten szülő körött pedig megjelennek azok a proféták, akik mind jövendőltek őróla. Szent Miklós ikonja körül ott vannak a püspökök, és keresztelő Szent János ikonja pedig az ószövetségi proféták, alakok, ószövetségi alakok.
2: Különleges, hogy szárnyakot kapott keresztelő Szent János, ilyet még nem láttam.
3: Van ilyen ábrázolás, amikor keresztelő Szent János, aki angyal angyali életet élt, tehát szinte már nem is földi ember volt. Ugye Jézus azt mondja róla, hogy asszonyok szülöttek között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál, meg hát az ő aszketikus élete és az előköveti léte egy ilyen küldött angyali életet hozott, és hát ezt próbálja kifejezni az ikonábrázolás. A felső sorban pedig az üdvösség történeti események vannak, ami érdekesség, hogy liturgikus sorrendben, tehát ahogy
1: az egyházi év visszaköszön.
3: Egyházi évnek az ünnepei szépen sorban, az Isten szülő születésétől kezdve egészen a mennybe menetelik, tehát augusztus 15-ig, és pluszban még ugye a kereszt, Szent Kereszt fönnmagasztalása, mint szeptember 14-e.
1: Három ajtaja van a szentélynek.
3: Középső a királyi ajtó, amelyen egy függöny is van. Ez a királyi ajtó mindig zárva van, mégpedig éppen azért, hogy a Szent Liturgia adott pillanataiban meg tudjon nyílni. És a függöny pedig a ószövetségi sátornak a függönyét idézi, amely szintén elválasztotta a szentét. Nagyon sok ponton fölidéződik egyébként az ószövetségi sátornak, a találkozás sátrának a szimbóluma is. Igaz, hogy ugye nagypénteken Krisztus, amikor kilehelte lelkit a kereszten, akkor a függöny kárpítja ketté hasat, és megnyílt az út a szenté felé. És akkor szokták is mondani, hogy mi meg mégis miért húzzuk be a szícen, akkor hát elvállaljuk a szentét. Hát azért, mert a szentély a mennyországot jelképezi. A templom hajó, ahol mi vagyunk, ez pedig a földi egyházat. És hát még azért nem adatott meg nekünk, hogy belépjünk a mennyek országába, de vannak pillanatok, amikor mégis megnyílik előttünk, és ezek azáltal, hogy a királyajtó mindig zárva van, a függöny mindig be van húzva, de a Szent Liturgia elején kihúzzuk a függönyt, a különböző bemeneteknek, amikor az evangéliumos könyvét visszük be, vagy az adományokat hozzuk fel, akkor kinyílik az ajtó. Onnan jön ki hozzánk az eukarisztia. Ez mégis ez az ajtó nyílás számunkra lélektanilag is, hogy ábrázolja, kifejezi azt, hogy azért mégiscsak megvan a lehetőségünk a mennyország való kapcsolatteremtés.
1: Szent Lőrinc diákonus miért került ide? A másik ajtó, hogyha szembeállunk, akkor a jobb oldali.
3: Jobb és bal oldalon úgynevezett diákonusi ajtók vannak, ez két oldalajtó, amin általában a diákonus lép be és jön ki. A diákonus az a személy, aki a papot és az híveket összeköti, és a szentét és a templomhajót is. Tehát ő, hogyha megnézzük, diákonus számtalanszor jön ki, jön be, ő tartja a kapcsolatot a pappal, aki mint Mózes fönt van a Szent Hegyen, és ott áll az Úr Isten színe előtt, és közvetíti az imádságot a hívek felé, ugye az ekténiában vezeti a könyörgést, amire a hívek válaszolnak. Tehát a diákonusnak ez a szerepe megjelenik az ajtókon, ez két diákonus, itt Lőrinc diákonus, ott pedig Szent István. De érdemes majd megnézni, hogy itt ebben a templomban most rövid idő miatt, az idő rövidsége miatt csak a ikonosztázjáról tudtunk beszélni, de érdemes föltekinteni és körülnézni, hiszen a templom teljes fala, mennyezete ki van festve, és ennek is minden egyes részlete teológiai üzenetet hordoz. Hát erre most nincsen alkalom, hogy ezeket mind végig
1: mondjam. Ez egy másik alkalom.
3: De érdemes bejönni ide, és úgy működik az ikonográfia teológiai üzenete, hogy akkor is hat, hogyha nem érti az ember. Belép ebbe a térbe, és mindaz, amit az egyház kifejez az ikonokon keresztül, az hat a lélekre, minél imádságosabb módon fogadja be az ember, annál inkább a lelkére hat az ikonográfia, az ikonok. De még beszélhetünk a esküvőről, hogyha szeretnéd.
1: Igen, a bizánci esküvő milyen sajátosságokban különbözik a latin liturgiától, ez a szertartásotok.
3: Mindjárt, ami most itt szembetűnő, hogy egy gyönyörű szép evangéliumban itt középen, talán ez a római esküvőn is ki van téve, ezt nem tudom megmondani, de mellette pedig két korona van, mert a bizánci esküvőnek egy nagyon sajátos és különleges eleme, hogy megkoronázzuk a vőlegényt és a mennyasszonyt. Egyébként ott hátul látható a kánai mennyegzőnek a képe, és ott is a kánai mennyegzőnek a vőlegény és mennyasszony alakja meg vannak koronázva. Ugyanis az ember a teremtés koronája, de ezt pontosan akkor éli meg, amikor a férfi és a nő egyként hordozza az Isten képmását. Esküvői beszédekben sokszor előhozzuk ezt, hogy amikor a férfi és a nő egymásra talál és összekötik az életüket és egyesülnek, ez a legteljesebb kifejezése az isteni képmásnak az ember. Nyilván a férfi is hordozza az isteni képmást, a nő is hordozza az isteni képmást, de amikor összekötik az életüket Isten akarata szerint, akkor így együtt válnak leginkább, vagy legteljesebb módon a teremtés koronáivá. Ugyanakkor ez a vértanúságnak is a koszorúja, azt sem rejtjük vék alá a jegyesek vagy a házasulandók előtt, hogy nagyon nehéz, kemény útra vállalkoznak, a házasság egyben vértanúság is, önfeláldozásból születhet meg az igazi boldogság, hogyha odaadják magukat az Istennek és egymásnak. Úgyhogy ezek itt a sajátosságok. Még egy érdekesség, hogy az esküvő a templomon kívül kezdődik, és a pap kimegy a ifjú pár elé, és ott kikéri a szándékot, hogy akartok-e valóban, ott kell kimondani az igent a templomon kívül. És akkor utána ő vezeti be őket a templomba, és amikor már megvolt az evangéliumos könyvre tett kezükben az esketésnek a szertartása, ugye amit Isten összekötött ember el ne válassza, a korona már a fejükön van, akkor három körmenetet tesznek az evangélium körül. Tudnék az első lépéseiket az egyházban közösen teszik meg a pap vezetésével, a pap kézen fogja őket, ilyen szent tánc szinte, hogy kézen fogva a mennyasszonyt és a vőlegényt vízi körbe az evangélium körül, és utána aztán a legvégén pedig a pap vezeti ki őket a templomból, tehát bejöttek különálló párként azzal a szándék, hogy összekötse az életüket, és ez az egybekelés, ez az összekötés aztán elindítja őket az életben. Tehát ezek a lépések, ezek a tánclépések vagy liturgikus mozgások mind-mind szintén tanítanak arra, hogy mi is történik egy-egy házasságban.
4: Nagyon szépen köszönöm, visszaadlak az előkészületeknek.
3: Mennem kell, most már bár lehet az ifjú pár már kint áll a templomban.
4: Nagyon köszönjük.
3: Köszönöm
4: szépen. Isten áldja. Nyíregyházán vagyunk, a római katolikus főplébánia templomban. Egy esküvő most fejeződött be éppen, és az eskető pap, a plébános Csordás Gábor atya a beszélgetőtársunk, hogy erről a gyönyörű szép neoromán templomról beszélgessünk, illetve a nyíregyházi hitéletről. De először is a plébános urat szeretném, hogyha bemutatnánk. Hova való, mikor látta meg a napvilágot?
5: Én 82-ben születtem, itt Szabolcs megyében, a Nyírség szívében, Ófehértón, és itt jártam középiskolában Nyíregyházán, úgyhogy kötődök a városhoz, és hát magához a templomhoz is, hiszen diákként gyakran megfordultam, megfordultunk itt ebben a templomban.
4: És még egri egyházmegyés kispap volt kezdetben, vagy már, már Debrecen Nyíregyházi?
5: Igen, én már Debrecen Nyíregyházi egyházmegyésként kezdtem a pályafutásomat 2000-ben. Voltam Vácott kispap egy évet, aztán két évet Egerben, aztán pedig ugye Rómába küldtek ki tanulni, és végül is ugye ott fejeztem be a tanulmányaimat. És hát ahogy mondani szoktam, azóta minden voltam, csak akasztott ember, nem? Tehát voltam káplán, kollégiumigazgató, egyetemi lelkész, püspöki titkár, karitász igazgató, lelkipásztori intézet igazgató, most plébános, pasztorális helynök, tehát elég sok mindenbe bele kóstoltam így a papságom éveiben.
4: Tábori pap még nem volt.
5: Az még nem.
4: És itt mióta van?
5: Ez a hatodik évem.
4: Hatodik éve plébánosként itt?
5: Itt, igen.
4: Na, le a kalappal. Itt említettem a sekrestjében az előbb, én 1985-ben vagy 86-ban jártam itt életemben először ebbe a templomba, illetve ezzel a plébánián. Csépány Ferenc volt a plébános, nagy egyházi személyiség volt, 4 vagy 5 káplánya volt, és nagy rendet tartott, de nem én miatt, hanem az Újembertől Kárpátaljára akartunk kimenni egy társas utazással, autóklub szervezett ilyen szervezett utat, és Munkács Ungvár volt az útvonal, és hát itt aludtunk előző este, és Csépány Ferenc adott kontaktokat a munkácsi akkori paphoz, aki a maradék 11 római katolikus papnak volt az előjárója informálisan, és hát mindent tudott arról, hogy mi van Kárpátalján, hát akkor még Szovjetunió volt, tehát akkor kezdődött

0: szeretik itt a szép liturgiákat, a szép koncerteket, éppen most vasárnap is lesz egy, és ugyanakkor az klasszikus lelkipásztorkodáson túl, tehát a szentségkiszolgáltatások, temetéseken túl vannak közösségeink, igyekszünk odafigyelni ugye az idősekre is. Van a városban egy katolikus iskola, a Szent Imre, ami gyakorlatilag az óvodától a középiskoláig lefedi ugye a gyermekeknek az életét, és hát így igyekszünk, karöltve a többi felekezettel, hiszen ugye itt ez mindig egy adottság volt, hogy gyakorlatilag Nyíregyháza ugye központja az evangélikusoknak, központja a görögkatolikusoknak, reformátusok is szép számmal vannak, itt ugye itt van az esperességi központjuk, és hát itt vagyunk mi, és hál' Istennek jó az együttműködés.
1: Szerzetes van-e a városban? Mikor, mint hogyha kamilliánusok lettek volna korábban.
0: Igen, most is vannak kamilliánusok néhányan, ők látják el a kórház lelkészséget, és így ők így kapcsolódnak be. Illetve van egy rehabilitációs központjuk, ahol fogyatékos fiatalokkal foglalkoznak, és őket próbálják fejleszteni.
1: 1950-ig ferencesek is voltak itt, de most az egy papi szociális otthon, úgy tudom.
0: Igen, még a Egri főegyház megye vette át azt az épületet, és hát Seregé István érsek úr vezetésével indították el ott a papi otthont, úgyhogy azóta fel is vette az ő nevét az intézmény, és hát őrizzük az ő emlékét. Sajnos ez a mi vidékünknek egy hiányossága, hogy a rendszerváltás után a szerzetesek, amikor indult 93-ban az egyház megye, akkor Bosák Nándor püspök úr, ugye a egyház megye első püspöke, megkereste az összes nagy szerzetes rendet, hogy meghívja őket, de már nem, ide se jöttek vissza a ferencesek, Debrecenbe sem mentek vissza a piaristák, egyedül a domonkosok mentek vissza Debrecenbe. Ide bejöttek a kamilliánusok, és kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ők itt jelen is vannak.
1: Bosák Nándor püspök a szociális otthonnak, a ferences kolostornak a lakója, megvan most is, ugye vége?
0: Igen, hál' Istennek, a korához képest jó egészségnek örvend, úgyhogy még részt vesz a programjainkon, amennyire az egészsége engedi, és hát továbbra is, mint az egyházmegye első püspöke, azért egy ilyen oszlopként áll itt közöttünk.
1: Rómában is tanult. Mit tanult Rómában, atya?
0: Ugye ott végeztem az alapciklust is, tehát
1: germanikus voltam,
0: és utána pedig liturgiát tanultam a Szent Anselm Egyetemen.
1: Tehát a bencéseknél.
0: Igen. A Gregoriánán ugye megismerkedtem a jezsuita lelkiséggel, meg hát a germanikumnak is ugye a vezetője a jezsuiták, és hát a Anselm Egyetemen pedig a bencés lelkiséggel. Tehát még kispapként kerültem ki, és akkor menet közben szentelődtem fel, és akkor már papként végeztem a licenciát, és akkor úgy jöttem haza.
1: Szép emlékek a római évek?
0: Természetesen, hát ugye az meghatározó mindenkinek a számára, és hát egy olyan világ nyílik meg az ember előtt, amit nem pótolhat semmi.
1: Szóljunk erről a templomról. Ki a védőszentje, vagy titulusa a templomnak, és mikori a templom? Egy nagyon megkomponált, egységes alkotás.
0: Igen, Samassa József, akkori egri érsek, bíboros, az aranymiséje örömére és emlékére ajándékozta ezt a nyíregyházi híveknek. 1904-ben szentelték fel, és hát azóta is az ő nevét nagy hálával őrzik itt a nyíregyházi hívek. Az akkori kis templom az már nagyon kicsinek bizonyult, és így akkor ő úgy gondolta, hogy, és ez tényleg a saját vagyonából, azért is ilyen egységes a templom, mert ez egyszerre épült, az orgona is ide lett tervezve, egyből beépítve. Neoromán stílusban épült, magyarok nagyasszonya a titulusa, és hát azt szoktuk mondani, hogy a szó lelkibb értelmében egy jól sikerült templom. Tehát amikor ide bejön az ember, akkor tényleg áhítatra, imádságra hívja a templom, se nem túl gicses, se nem túl egyszerű, a maga nemességében mégis olyan templom a szó tényleg legszebb értelmében.
1: Nagy templom. Van, hogy túl nagy? Vagy azért vasárnap a szentmiséken nem tudom hány szentmise van, megtelik?
0: Vasárnap van 5 szentmisénk, nem mindegyiken, de szép számmal vannak. Nyilván ilyenkor nyáron ugye kevesebben, mert sokan elmennek, de egy átlag vasárnapon egy 1500 ember megfordul itt a templomban. Hál' Istennek sokat gyóntatunk, tehát van igény ugye arra a szentségre is. Hát ünnepek alatt meg nyilván ugye meg többszöröződik.
1: És hányan vannak most, akik itt szolgálnak ebben a templomban, illetve milyen külső feladatok, misézőhelyek tartoznak önökhöz?
0: Most négyen vagyunk itt a főplébánián, és jelenleg egy, most éppen augusztus 1-től volt

0: átszervezés, úgyhogy végül is egy oldalagosan ellátott plébániánk van még, ugye a nagy templomon kívül.
1: Itt benn Nyíregyházán?
0: Igen, igen, igen. Pont ahová a katolikus iskola is tartozik.
1: Kinek a példájára, vagy hogyan kapta a megszólítást, hogy ezt a szép hivatást válassza?
0: Katolikus iskolába jártam, tehát nyilván az ott lévő hangulat, az ott lévő lelkipásztorok, hitoktatók hatással voltak rám, meg ugye az egész iskolának volt egy olyan egészségesen vallásos hangulata, tehát nem volt túl erőszakos, túl bigott, de ha a gyereknek meg volt az igény rá, akkor megkapta azt a lelki táplálékot. Nekem személy szerint Pásztor Károly atya, aki egy nagy dohenye volt itt a papoknak az egyházmegyében, és 2 éve halt meg, ő volt egy személyes példám, akkor pont ő hozzá tartoztunk, és akkor az ő lelkipásztori élete, munkája nagy hatással volt rám.
1: Köszönöm a beszélgetést. Szokták mondani, hogy szombatpapot szorongat, tehát hagyom, hogy átadja magát az előkészületeknek. Hány mise vár önre szombat este, vasárnap? Hogy néz ki a naptár ilyenkor, egy átlag vasárnap, illetve hétvége?
0: Holnap csak 2 misém lesz, itt bent szoktam a 9-es misét mondani, az úgymond itt a főmise, és utána pedig megyek ki majd az oldalagosan ellátott egyházközségünkbe, a Szent Imre egyházközségbe.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét! Nyíregyházán jártunk egy szombat délután a görög katolikus székesegyházban Kocsis Fülöppel, majd a római katolikus főplébánia templomban Csordás Gáborral beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az apostolok elhívásáról beszélget. A 2026. február 10-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Imádkozz mindenért, még akkor is, ha lehetetlennek, vagy nevetségesnek tűnik, és alig tudod kimondani. Imádkozz a kis dolgokért, a nagyokért és mindenért, ami a kettő között van. Tartsd nyitva a kapcsolatot közted és az Isten között egész nap, minden nap. Imádkozz és figyeld meg, hogyan változtatják meg az apró csodák az életedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mit nem lehet szerintetek pénzért megvásárolni? És neked mire lenne szükséged, amit nem lehet megvenni? Clarissa.
3: A barátságot.
4: A szeretetet.
5: Az örömet.
2: És mi az, ami ezek közül, amire nektek nagyon-nagyon nagy szükségetek van, vagy szükségetek lenne, és ezt pénzért nem lehet megvenni? Minden ember boldog akar lenni, de a boldogságot például lehet-e pénzen megvenni?
3: Nem.
2: És mégis mit látunk a körülöttünk lévő embereken, hogy mit tesznek azért, hogy egy picit boldognak érezzék magukat? Mit láttok?
5: Minél több pénzhez akarnak jutni, vásárolnak maguknak mindent, és még a családra se vágynak, elhagyják a családjukat például csak azért, hogy nekik például több milliárdjai vagy milliói lehessen.
2: Azt látod, hogy a pénzért még a családjukat is elhagyják, és azt gondolják, hogy a pénz adja majd meg számukra a boldogságot. Igen, a felnőttek világába, meg a gyerekek világába is más-más a legfőbb érték, de azt gondolom, hogy minden ember a Földön boldog akar lenni, a másik meg azt, hogy szeretve akar lenni. De pontosan ez a két legfontosabb dolog az, amit pénzből nem lehet megvenni. Tehát sem a boldogságot, sem a szeretetet nem pénzért adják. Hanem szerintetek mi kell ahhoz, hogy igazán boldog legyen az ember? És hogy mi kell ahhoz aztán, hogy szeretve legyél?
5: Hát, hogy szeressem a családomat, a szüleimet, a nagyszüleimet, a testvéreimet, és ők is szeretnek engem, és ez egy boldogság, hogy a családommal lehetek.
2: Így van. Az életben előfordul olykor, hogy egy ember megváltozik. Valaki régen a barátunk volt, de megszakította velünk a kapcsolatot, más lett fontos a számára, máshogy gondolkodik, beszél. Ez bizony szomorú dolog. Ám a fordítottja is megesik, hogy valaki bántott, csúfolt minket, de megfordultak a dolgok. Rájött, hogy nem is vagyunk olyan bugyuták, és mi is ráébredhetünk, hogy ő sem olyan nagy gazfickó, amilyennek gondoltuk. Sokszor egy mosoly, egy kedves szó, segítség elég ahhoz, hogy a dolgok átalakuljanak. Ilyenkor ráébredhetünk, hogy mindenkiben van valami jó. Csak az a kérdés, hogy elő tudjuk-e csalogatni. Veletek már fordult elő ilyen, amit én most mondtam, hogy volt olyan ember, aki nem volt jó hozzá, de aztán ő is pozitív irányba változott, vagy láttad, hogy te szeretettel fordulsz valaki felé, és az a szeretet így átáradt másokra, és úgy jobb lett a barátság, a légkör, vagy az osztályban a hangulat. Volt ilyen élményetek?
5: Igen, volt olyan, hogy az osztályunkban sokáig nem voltunk jóba pár emberrel, de most már így 6-ra így már mindenkivel jóba vagyunk az osztályba, ha nem is mindenkivel nagyon jóba, akkor ahhoz is szólunk, vagy beszélünk vele.
2: A városokat és a falvakat járó Jézus is sok embert megszólított. Mindenkinek hirdette Isten országának örömhírét, voltak azonban, akiktől valami többet szeretett volna. Nem csak megszólította, meg is hívta őket. Mi volt a célja ezzel? Mit gondoltok? A legszebben talán Szent Márk evangélista írja ezt le. Clarissa, légy szíves, olvast fel.
3: Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. 12-t rendelt, akiket apostolnak nevezett. hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.
2: Tehát akkor mi volt a célja Jézusnak azzal, hogy megszólított embereket és magához hívta őket? Az volt a célja, hogy hirdessék az Isten országának örömhírét, és mit adott nekik még?
5: Hatalmat.
2: Mihez adott hatalmat Jézus az apostoloknak?
5: Hogy kiűzhessék az ördögöket.
2: Mi tehát a lényeg? Hogy vele legyenek. Ez mit jelent, hogy az apostolok Jézussal legyenek? Mit gondolsz, Miri?
5: Jézus nem magányos hős. Ő a fiú, a Szent Háromság második személye, aki örök szeretett közösségben van az Atyával és a Szentlélekkel. Emberként ugyanerre törekszik. Szeretett közösséget akar létrehozni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a baráti közösséget, csapatot épít.
2: Az volt tehát a lényeg, hogy Jézus elküldje őket hirdetni az örömhírt. Mit is jelent mindez?
3: Már önmagában az is öröm, ha a barátok együtt lehetnek, együtt tölthetik az időt. Ugyanakkor Jézussal nem feledkezik meg azokról sem, akik még távol vannak, akik még nem hallottak róla és az örömhírről. Az ő közössége soha nem zárt másoktól elforduló klub. Nála mindig nyitott szívét és az ajtót talál mindenki. Ő annak örül, ha minél többen meghallják üzenetét, s eljutnak hozzá. A barátaitól is azt kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekében.
2: És azt szeretné Jézus, hogy az apostolok, ahogy Miri is mondja, kiűzzék az ördögöket. Mit jelent ez?
6: Jézus a megváltó, a szabadító. Azért jött, hogy szabadságot ajándékozzon minden embernek. Mi nem vagyunk rabszolgák, nem börtönben élünk, minket rossz szokásaink, bűneink, vétkeink tartanak fogságban. Oly nehezen tudjuk leküzdeni ezeket, szinte képtelenek vagyunk rá. Sokat fáradozunk, és még tudunk szabadulni tőlük. Jézus azt szeretné, hogy mindannyian megérezzük, milyen csodálatos dolog szabadon élni. Ezért azt kéri a kiválasztottaktól, hogy tegyenek meg mindent az ördög kiűzéséért, a bűnök legyőzéséért.
2: Köszönöm szépen. Tehát azt gondolom, hogy az apostoloknak azért óriási nagy feladatot adott Jézus, hiszen hallod, egyrészt nagyon jó volt nekik, mert ott voltak Jézussal. Vele töltötték a hétköznapjaikat, és ez 3 éven keresztül történt minden áldott nap, hogy ott voltak Jézussal. A másik, hogy elküldje majd őket hirdetni az örömhírt, az evangéliumot. De most már tudjuk azt, hogy ez nem ment olyan könnyen, hiszen az apostolok sem voltak mások, mint mi. Nekik is voltak félelmeik, aggályaik. Nem mindig akartak ők annyira bátran nekiindulni annak az útnak, amit Jézus szeretett volna. És éppen ezért volt az, tudott, hogy Péter apostol 3-szor letagadta Jézust, aztán utána Tamás apostol hitetlenkedett, és én úgy gondolom, hogy mindegyik apostolnak végig kellett járni a saját hitének az útját, meg kellett erősödnie a Jézusba való bizalmuknak, és ugye meg kellett történnie annak is, hogy a Szentlélek Isten eltöltse az ő szívüket, és adjon erőt és küldetést, erőt ahhoz a küldetéshez, amit Jézus szánt nekik. Beszélgessünk arról, hogy mit is jelent ez a szó, hogy apostol, melyik nyelvből ered, és mi a küldetésüknek a lényege ezen kívül még. Miri, segíts!
3: Jézus a kiválasztott tanítványait apostoloknak nevezte. Az elnevezés egy görög szóból ered. Azt jelenti küldött. Olyan ember, aki más üzenetét viszi, adja át.
2: Nézzük meg, hogy mi az az üzenet, miről szól, mi az az örömhír, mit jelent az örömhír kifejezés, amire az apostolok küldetése szól, és amivel be kell nekik járniuk az egész világot.
3: Az apostolokat arra választotta ki Jézus, hogy mindenkinek elvigyék Isten evangéliumát az egész földön. Nem ők találták ki az örömhírt, nem a képzeletük szüleménye. A mestertől vették át, ő tanította. Ezért volt szükség arra, hogy először vele legyenek, és csak utána menjenek el, hirdetni az igét.

0: A 12-es szám, hogyha elgondolkodunk rajta, a világ mindenség teljességét jelképezi. Hiszen már az ősi Babilonban is 12 hónapra osztották az esztendőt, 12 órából áll egy nap, és 12 órából egy éjszaka. A Bibliában volt még az Ószövetségben valaki, akinek 12 fia született. Ki volt ez, Miri?
1: Jákobnak 12 fia volt. Ők lettek a választott nép ősatjai. A zsidóság az ígéret földjén törzsként telepedett le. A 12 törzs szövetségként élt.
0: Jézus korára a történelmi események miatt összekeveredtek a törzsek. Sokan elhagyták az országrészt, ahol a honfoglaláskor letelepedtek, és voltak olyanok is, akik elfelejtették, hogy melyik törzshöz tartoznak. Azt azonban mindenki, még a legkisebb gyermek is tudta, hogy a zsidó nép 12 törzs szövetsége, 12 ősatya leszármazottja. Így tehát most már látjátok, hogy Jézus nem véletlenül választott ki 12 apostolt, őket tette meg a közössége a tanítványi kör vezetőinek, azt üzenve ezzel, hogy elérkezett az új szövetség ideje. Istennek új választott népe lesz, ami nem más, mint az egyház, amelynek 12 ősatja, oszlopa, alapköve a 12 apostol. És hogy milyen emberek is voltak az apostolok, ezen gyakran elgondolkodunk. És nehogy azt gondoljuk, ahogy én is az imént említettem, hogy az apostolok valami különleges csoda emberek voltak, valami olyan figurák, akik nem is olyanok voltak, mint mi. Viszont ha nagyon-nagyon tudni szeretnénk, hogy milyenek voltak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan férfiak voltak, mint bárki más. Volt közöttük iskolázott, és volt, aki egyszerűbb ember volt, volt, aki fizikai vagy szellemi munkát végzett, voltak köztük gazdagok és szegények, előkelők és szegény családból származók, és ahogy mondtam nektek, voltak köztük bátrak, lelkesek, de félősek, kételkedők is. Semmi kivételes emberi tulajdonságot nem vehettünk rajtuk észre. Hát akkor mi volt az, ami miatt Jézus azt mondta nekik, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Vagyis nem a tulajdonságaik miatt választotta őket Jézus, hanem miért?
1: Csak is Isten kegyelméből válhatott valaki apostollá. Isten belelát minden ember szívébe, a legtitkosabb gondolatait is ismeri. Egyedül ő döntheti el, hogy kit szeret, nem meghívni a szolgálatra, nem a tulajdonságok, nem a tehetség mérvadó. Sokkal inkább az számít, hogy Isten mélyre látó szeme mit talál az ember mensőjében. A jóság, a kitartás, a hűség, a szeretet mindennél többet nyom alatba.
0: Értitek ezt? Minket is, amikor kiválaszt a Jóisten egy feladatra, téged, engem, Szintit, Klarisszát, hogy vajon miért pont minket választott az Isten? Nem azért tesz Isten ezekbe a feladatokba, mert hogy mi vagyunk a legtökéletesebbek, hanem ő látja mi olyan tulajdonságainkat is, amit más ember észre sem vesz. Isten, ahogy mondta az előbb Klarissza, sokkal mélyebbről ismer minket, és ha ő kiválaszt egy feladatra, és te úgy érzed, hogy te erre nem is vagy alkalmas, hidd el, hogyha Isten kiválaszt, ő majd alkalmassá tesz téged arra a feladatra, amire ő kiválasztott. Biztosan éreztétek már ezt, hogy volt már olyan feladatotok, valami táncfellépés, vagy matek dolgozat, vagy bármi, amit úgy érezted, hogy Úristen, én ezt úgyse tudom megcsinálni. És aztán meg óriási nagy sikere lett, ötöst kaptál, megtapsoltak a fellépésen, és hogy hirtelen, vagy hihetetlen módon úgy érezted magad, mint a, így a természetből, hogy egyszer csak látsz egy kis hernyót, és a hernyóból meg pillangó lesz. Szóval, hogy rajtad keresztül is működik a kegyelem, hogy veled is megtörténhet az a csoda, hogy Isten alkalmassá tesz téged, és olyan dolgokat bíz rád, amit soha nem gondoltál volna magadról, hogy te erre képes vagy. Volt már ilyen, jól gondolom?
1: Igen, volt már ilyen. Például velem az történt egyszer, hogy táncfellépés volt az iskolába, és az utolsó 3 napba jöttem be, mert beteg voltam, és én mondtam, hogy úgyse fogom tudni megjegyezni, mert mindjárt fellépünk, és a végére nagyon jól eltáncoltuk mindannyian, és nagyon nagy sikerünk lett.
0: Volt egy apostol, aki munkáját tekintve abszolút nem illett volna így az apostolok közé, hiszen vámos volt. Tudjátok-e, hogy milyen foglalkozás volt régen ez a vámos? Mi volt a feladata? Mit kellett behajtania az emberektől?
2: Adót szenni az emberektől.
0: Így van. Hát a 12 apostol közül ilyen volt Máté, aki az eredeti neve az volt, hogy Lévi, és ez arra utalt, hogy papi törzsből származott. Az ő ősei valószínűleg leviták voltak, olyan emberek, akik Isten szolgálatának szentelték az életüket. Vajon milyen fordulat kellett ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a szent pályát, és egy elnyomó római katonáknak a pénzbeszedőjévé legyen? Amikor Jézus meglátta őt az asztal mellett, akkor éppen számolgatta Lévi a pénzt, és megszólította őt. Mit mondott Jézus Lévinek?
1: Kövess engem!
0: Ő azonnal felpattant, és meghívta a mestert az otthonába egy ünnepi vacsorára. A hithű farizeusok szemében azonban a vámszedők árulók voltak. Miért?
2: A rómaiakat szolgálták.
0: Ráadásul pénzzel dolgoztak, amitől tisztátalanná válhattak. Ezért hát megbotránkoztak Jézusban, azért, mert hogy ő egyáltalán szóba áll ilyenekkel, és ki is választja őket. És erre mit felelt Jézus a benne kételkedőknek, és azoknak, akik felháborodtak azon, hogy ő szóba állt Lévivel, a vámszedővel?
1: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljatok meg, mit jelent irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnöseket.
0: Mit jelent ez, Miri, szerinted?
3: Jézusnak mindenki kell, még az is, aki a világ szemében bűnös. Ő mindenkit szeret.
0: Azt szoktuk mondani, így van, Miri, hogy Jézus mindannyiunkat emberi értelmet felülmúló szeretettel szeret. Tehát, hogy mi az eszünkkel fel se tudjuk fogni, hogy az Isten miért szeret minket, miért látja meg azokat a jó dolgokat, amik bennünk vannak, és erre az a válasz, hiszen ő maga is a szeretet. Ugye Isten maga a szeretet, és ő nem tud más tenni, csak szeretni minket, és ez a szeretet, amire nincs magyarázat. Talán anyától meg apától kapod meg itt a földön ezt a fajta emberi értelmet felülmúló szeretet, hogy ők nem azért szeretnek titeket, mert tökéletesek vagytok, és mindenből ötösök vagytok, mindenből a leglegleg, de számukra ti tényleg a leglegleg vagytok. A legszebb, a legokosabb, a legjobb, mert ők úgy tekintenek rátok, mint ahogy a Jóisten is tekint rátok. Szeretettel. És ez a szeretet meg tud változtatni mindenkit. Tudod, hogyha neked is azt mondja valaki, hogy én úgy szeretlek téged, akkor meg azt mondja, hogy kedves vagy, rendes vagy, akkor te is más szemmel fogsz ránézni, igaz? De ha azt mondja, hogy utállak, és csúnya vagy, és bunkó vagy, és fúj, rád se bírok nézni, akkor ezek a gonoszságok is úgy át tudják járni az embert, jó gondolom?
1: Igen.
0: Volt egy nagyon-nagyon fontos személy, Loyolai Szent Ignác, aki nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal, és kiváló nevelő volt, és azt mondta, hogy a legtöbb ember nagyon csodálkozna, ha csak egy pillanatra megsejtené, hogy Isten mit hozhatna ki az életéből, ha teljesen ráhagyatkozna. Igen, Isten olyasmit is meglát bennünk, amiről mi nem tudunk. Ő tudja igazán, hogy milyen jövő lenne a legjobb nekünk, és tényleg meglepődünk, ha egyszer csak rádöbbenünk, Istennek fantasztikus terve van velünk. Én azt kérem a jó Istentől, hogy mutassa meg a ti számotokra is az ő tervét, és azt kérem a jó Istentől, hogy nyissa meg a ti szíveteket, hogy elhiggyétek, hogy Istennek milyen csodálatos tervei vannak a ti életetekkel is, és adja meg az Isten, hogy majd az életetek végén emlékezzetek vissza erre a napra, erre az órára, erre a percre, amikor különös tekintettel szemléltük a ti hivatásotokat, a ti feladatotokat itt a földön, és kérjük az Istennek a segítséget és gondoskodását, hogy ez a ti álmotok, a ti életetek kibontakozhasson az ő terve és álma szerint. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezési segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadó ráta 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MT-t. Tegnap már a Paksi erőmű is közölte azt, hogy a Duna vízszint emelkedésének és a fenékküszöb építésének köszönhetően ütemterv szerint indítják újra az atomerőmű blokkjait. A hármas blokk tegnap reggel óta újra névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. A vizsgálatok lezárultáig felfüggesztette a Magyar Honvédség a kiképzési gyakorlatokat a Szolnok közelében történt Gripen baleset után. A gép honvédségi területen végzett kényszerleszállást, miután kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Megműtötték a vadászrepülő balesetpilótáját a Honvéd kórházban, számolt be Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán. A gerincműtét, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható, tudatta a honvédelmi miniszter. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet önként 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A lélegeztetőgépekről van szó. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök, derül ki a Magyar Közönyben megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat korábban ideglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az állandó orosz légicsapások ellenére nem állnak teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötői, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky beszélt arról is, hogy országának nincs köze az északi áramlat gázvezetéke felrobbantásához, és Kijev együttműködik a német nyomozókkal az ügy feltárásában. Közben Oroszország ma is újabb Donyecki települések elfoglalásáról számolt be. Végül az időjárásról. Éjjel borult lesz az ég, holnap szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. A következő napokban újra melegszik az idő, pénteken helyenként akár 38 fok is lehet. Híreinket hallották.
3: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
8: A hét évfordulója.
0: Kedves hallgatóink, augusztus 29-e különös dátum a magyar történelemben. A 16. század folyamán három alkalommal is sorsfordító esemény kapcsolódott ehhez a naphoz. 1521. augusztus 29-én foglalt el az Oszmán Birodalom Nándorfehérvárt, azt a végvárat, amelyet Hunyadi János még 1456-ban sikerrel védett meg a török seregekkel szemben. 5 évvel később 1526. augusztus 29-én került sor a Mohácsi csatára, amelyben a magyar királyság hadai súlyos vereséget szenvedtek első Szulajmán seregétől. Mohács azóta nem csak hadtörténetünk egyik legismertebb ütközete, hanem a magyar történelmi emlékezet egyik legfontosabb tragikus jelképe is lett. A későbbi költői megfogalmazás szerint nemzeti nagy létünk nagy temetője. Újabb 15 esztendő elteltével 1545. augusztus 29-én Szulajmán csellel elfoglalta Budát is. Ezzel az ország középső része tartós oszmán uralom alá került, és kezdetét vette Magyarország történetének csaknem másfél évszázados török korszaka. A következő közel fél órában dr. Gebei Sándor történészt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusát hallják arról a bizonyos 500 évvel ezelőtti napról, az 1526. augusztus 29-én lezajlott Mohácsi csatáról. Műsorunk egy régebben elhangzott adásunk szerkesztett változata.

1520-21-ben az oszmán birodalom másfél millió négyzetkilométeres kiterjedésű, körülbelül 12-13 millió embert számlál, vagy főt számlál ez a birodalom. A Magyar Királyság ugyanebben az időszakban, ugye 300 ezer négyzetkilométer kiterjedésű, és mintegy 3-3,5 millió, maximum 4 millió lakossal rendelkezik. Tehát egy területileg ötszörös, lakosság tekintetében egy négyszeres túlsúlyban lévő birodalom az, amely készülődik Magyarországra, és ezt a hatalmas nagy fölényt, tehát ember erőben, élő erőben mutatkozó ugye, fölényt bizony ellensúlyozni csak nagyon szakszerűen lehetett volna, nagyon-nagyon szervezett és megtervezett és megkomponált haditervel lehetett volna. Nagyon nehéz akár a 16.-17. századra is megállapítani, hogy egy szultán vezetésével útnak indult seregnek a létszáma pontosan mennyi lenne, vagy mennyi lehet. Ez elsősorban abból fakad, hogy a reguláris és irreguláris elemeknek a száma datálható. A reguláris elemeknek nem, az pontosan tudjuk, de az irregulárisnak ugye a számát nem ismerhetjük. Egy 1526-os kimutatás szerint könnyű lovasság az körülbelül 70-80 ezer főre tehető az oszmán birodalomban. A janicsároknak a száma pontosan 11 ezer, hiszen ők zsoldos katonák, habár igaz a szpáhik is zsoldosok, de nem monétával fizetett zsoldosok, hanem földbirtokkal fizetett zsoldosok, tehát ezért ott a mozgás miatt ugye a szpáhiknak a létszámát, tehát tólig tudjuk csak, de megközelítő pontossággal regisztrálni. Aszáboknak nevezett íjjal felszerelt gyalogosoknak a száma 10 000 körül van, az akincsik, aki száguldozóknak vagy portyázóknak is mondhatnánk, körülbelül a számok olyan 20 000, és természetesen a topcsikról már nem szabad megfeledkezni, vagyis a török tűzérségről 700-800 főt jelent ez a 16. század elején. Ha ezeket az adatokat igaz összesítjük, akkor ez 100 000 főt jelent, és az irreguláris elemeknek a számát pedig nem tudjuk megtaksálni. Nem véletlen az, hogy mondjuk Brodarics feljegyzéseiben is tengernyi erőről beszél, emberről beszél, 300 000 emberről beszél, majd természetesen később pontosítja és módosítja ezt a hatalmas nagy számot, de tény, hogy igenis ennek a pontos létszámát nem tudjuk megállapítani. Perés Gézának és Gyalókai Jenő hadtörténészeknek ugye a számításait is tudnám idézni, illetve kimutatását, és ez a kimutatás arról szól, hogy elméletileg Magyarországon 140, illetve 170 ezer fő katonára alkalmas ember van, akiket mozgósítani lehetne. Na tehát különböző okok miatt ez a 140-170 ezeres hadsereg nem mozgósítható semmiképpen, hiszen ebben ugye a zsoldos elemeknek legalább 15 ezer főnek kellene lenni, a bandériális hadsereg, illetve a kiváltságos népeknek a hadai, nemesi felkelés és telekatonaság adná ennek a hadseregnek a zömét, az cirka olyan 60-70 ezer lenne. Na most optimális esetben, és mindenki, minden hatrafogható elemet, ha mozgósítanak, akkor találjuk ezt a 140-170 ezeret. A közállapotok jellemzésekor ugye már mondtam, hogy milyen a király tekintélye és milyen a központi hatalomnak a érdekérvényesítő hatása. Szó nincs arról, hogy ennek még töredékét is nagyon-nagyon nehezen lehetett mozgósítani. Erre vonatkozóan Brodarics Istvánnak a munkájából szeretnék egy nagyon rövid kis részletet felolvasni. Perényi Ferenc, váradi püspök, az egyik haditanácson azt mondta, hogy körülbelül 20 ezer ember az, aki rendelkezésére áll a királynak egy hatalmas szultáni hadsereggel szemben. Ez a 20 ezer viszont mind egytől egyig mártíromságot fog szenvedni, hogyha nem teszünk és nem lépünk határozottan a haditervnek az összeállításában.
Tehát van egy ilyen adat, hogy Perényi Ferenc közvetlenül a mohácsi csata előestéjén, ugye 20 000-re tette a magyarok létszámát, akik összegyűltek és összegyülekeztek II. Lajos tolnai táborában, pontosabban ez már Báta széken megtartott hadi tanácskozáson hangzott el, és ez a Perényi Ferenc megjegyzés került bele aztán Brodarics Istvánnak a munkájába. De maga Brodarics például ilyeneket ír munkájában, hogy augusztus 26-án, ez egy vasárnapot jelent, szerdán volt 29-én az ütközet, Horvátország bánya, 26-án Horvátország bánya megjelent szépen felszerelt csapattal, volt vele vagy 3000 lovas. Szlavonország előkelői is befutottak, néhány százan. Zágrábi püspök Erdődi Simon és testvére 70 lóval érkezett meg. Tulajdonképpen nagyon-nagyon látható felolvasott példából, hogy az utolsó napon is érkeznek még be ilyen töredék egységek, és jó esetben 24-25 ezer ember fog összegyűlni. Mohácstól délre, körülbelül másfél mérföldnyire található síkon, amelynek fekvéséről térkép is készült, és ez Gyalókai Jenő hadtörténésznek a munkájában látható és olvasható, és hogyha a térképre ránéz az ember, akkor láthatja, hogy egy nagyon kedvező pozíció az, amit itt a magyar sereg táborozásra használ és hasznosít, nem tudatosan megválasztott csatatér ez, aztán a körülmények mégis úgy hozzák, hogy itt kell megvívni, és itt vívják meg augusztus 29-én ezt a döntő csatát. Jellemző, hogy 26-a és 29-e között állandó hadi tanácskozás van. Nem tudnak dűlőre jutni a tekintetben, hogy milyen hadrendet. Sőt, ne is azt emlegessem, hogy hadrend. Egyáltalán megütközzenek-e? Visszavonuljanak-e? A királynak vissza kellene menni esetleg Budára? Ilyen javaslat is elhangzott. Igen ám, de ha a király elvonul a közelgő csata elől, akkor az gyávaságnak minősül. Akkor a magyar nemesség nagy része hátat fordít a gyülekező tábornak. Tehát a királynak mindenféleképpen itt kell maradni, de a királynak a védelmét akkor meg kell szervezni. Körülbelül 1000 főnyi lengyel sereg is van itt a mohácsi táborban, és Gnojeszki parancsnok vezetésével ő azt javasolja, természetesen tapasztalatból, és a törökökkel vívott ütközetek Lengyelország, krimitatárok és törökök ellen vívott csaták tapasztalat alapján, hogy szekértábort kellene létesíteni. Várba kell zárkózni. Sokkal nagyobb erőt föl tud tartóztatni. Tehát igenis ki kell várni a támadását a töröknek. Ez a magyar uraknak egyáltalán nem tetszik. Nem, hanem sokkal inkább a virtusra kell appellálni. És megint csak idézhetjük akár Brodaricsot, akár pedig Burcsú levelét, hogy a magyar nemesek szélsőségekben gondolkodtak. A tanácsadók is szélsőségek. Egyik nap teljes apátiába estek, a következő nap pedig hurrá optimizmustól volt hangos ez a tanácskozás. Maga Tomori Pál is, bármennyire is ugye óvatos volt, bármennyire is előretekintő, igazán nagy hadsereget soha nem vezetett. Tehát a hadvezér szerepe is nagyon-nagyon fontos és lényeges ugye egy ilyen ütközetben, egy ilyen csata előtt, és az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy ki legyen, hogy legyen a had vezetése. Ők abban gondolkodtak, hogy meg kellene nyerni Salmgrófot, a német-római birodalomból, Niklas Salmgrófról van szó, aki igen tehetséges hadvezér volt, na de nem vállalta. Vagy például meg kellene várni Frangepán Kristófot, aki a német-római birodalomban ugyancsak katonaként szolgált, de ő még nem érkezett Magyarországra. Tehát ilyen kizárásos alapon maradt ugye Tomori Pál kalocsai érsek, akinek kisebb haditapasztalata igenis van, hiszen a délvidéken ő sokat csatározott a törökökkel, de igazi, nagy hadsereg irányítását ő soha nem végezte eddig. De hogy a felelősséget megosszák, vagy éppenséggel ellenkezőleg a felelőtlenség még nagyobb legyen, eleve egymás mellé rendelték ugye Szapolyai György fővezérségével, Tomori Pál fővezérségét, vagyis
az egyik szárny az egyik, a másik szárny ugye a másik embernek a irányítására bízva. Kiegészítve még azzal is, ugye, hogy Batthyány Ferenc is követeli magának az egyik fővezérséget, úgyhogy ő is, mikor beérkezik a táborba, ő is megkapja a rábízott seregnek irányítását. Tehát egységes koncepció, egységes irányítás, egységes hadvezetés nincs 1526-ban. Augusztus 26 és 29 között. Tudom azt, hogy a rádió hallgatók azonnal Szapolyai Jánosnak a távolmaradására gondolnak, amikor így elemzi az ember közvetlenül az augusztus 29 előtti eseményeket. Szapolyai János adott augusztus végi napokban Szeged mellett táborozik, amikor még Tordán gyűjtötte a hadakat második Lajosnak parancsára, akkor még az volt az elképzelés, hogy Szulejmán felvonulási útját próbálja majd akadályozni, vagy késleltetni, és hogyha már Szulejmán a seregével fölvonult Nándorfehérvárra, akkor a hátországát, az oszmán birodalom rumeliai részének hátor, tehát így a hátországát pusztítsa, portjákkal zaklassa, ne engedje ugye kibontakozni ezt a nagy támadást. De nagyon rövid időn belül megváltozott a parancs. Ez a parancs későn érkezik meg ugye Szapolyai Jánoshoz, és Szapolyai János ugye kapott egy olyan parancsot, hogy Havasalföldön keresztül akkor Rumeliát támadja meg, és mintegy a hátországot pusztítsa, rá egy hétre pedig kap egy olyat, hogy teljes sebességgel haladjon igaz Tolnára a gyülekező táborra. Hát a távolságok és a korabeli ugye viszonyokat figyelembe véve, hát ez bizony egy hét késés, 10 napos késés, egy-egy futárnak a megfordulása, vagy éppen ugye a Tiszán való átkelés utána, vagy ne is beszéljünk a Dunán való átkelésről. Ezek mind-mind olyan időveszteséget jelentenek és jelentettek, Szapolyai János nem tudott részt venni megfelelő időre. Van még egy nagyon fontos momentum, nem elhanyagolható momentum, hogy 1505-től kezdve ugye Szapolyai Jánosra nagyon gyanakúan néznek a főurak. Két dolog miatt is. Egyrészt azért, mert a szapolyai család óriási karriert futott be, és kimondhatatlanul ő Hunyadi Jánoshoz hasonlította magát, a szapolyai családot pedig a Hunyadi családhoz. És 1505-ben ugye meg is fogalmazták a Rákos mezején összejött köznemesek Szapolyaival az élen, hogy az idegen uralom minden bajnak a forrása. Tehát a zömében főnemesi irányítású második Lajos mellett tartózkodó tanácsadók féltékenyek ugye Szapolyai Jánosra, hogy Szapolyai János érkezik be ebbe a táborba, és az ő közreműködésével vívnak meg egy győztes csatát, akkor a győztes csatának a hozadékát az biztos, hogy Szapolyai János fogja learatni. Ezért bizony óckodtak, és talán nem egyen-ketten még ugye szurkoltak is, hogy ne is érkezzen be. És ellenkezőleg szorgalmazták, hogy meg kell ütközni a törökkel, és minél hamarabb ezen a csatán ugye túl kell esni, győzelmes csatán túl kell esni. Autentikus forráshoz, ugye megint Brodaricshoz nyúlhatunk, aki ugye leírja azt, hogy igen, korán csatarendbe állították a magyar hadakat. Délutáni ima, iszlám imáról van szó, idejéig harckészültségben voltak. Vagyis ez azt jelenti, hogy a nap nagy részét, augusztus 29-én,

0: jár a nap, amikor fölbukkant a dombok mögül egy zárt török seregrész, csak a villogó lándzsái ugye tűntek föl, és úgy gondolta maga Tomori is, hogy ezt a csapatot igenis meg kell semmisíteni, mert a felállt magyarok bekerítésére indult el rejtetten. Ekkor fújtak riadót a kürtök, pontosabban támadásra indító jelet, és megindultak a csapatok, és ezt a seregrészt természetesen el is söpörték, és megfutamításra ugye kényszerített, megfutamodtak a törökök, és a törökök végeredményben egy csapdát állítottak ugye a támadó magyar seregnek, felállt védelemből kihozták őket, és közvetlenül az ágyú telepek előtt pedig széjjel rebbentek, és közvetlenül állítólag 10 lépésnyire közelítették meg a rejtett ágyú telepeket a magyarok, amikor rájuk szakadt a török tűzérségnek gyilkos tüze. Inkább a rémület volt az óriási. Tehát önmagában az, hogy akár 300 ágyúsnak is véghetjük, vagy véljük, többé-kevésbé keresztények által kezelt ágyú személyzettel ugye dolgoznak, nagyon hatékonyak ez a török tűzérek. Ez a sor tűz olyan pusztítás, pusztulás nem vihetett végbe, ami tulajdonképpen a mohácsi csatának igaza végeredményét jelenti. De ez mindenféleképpen jelentette a zavarodottságot, jelentette a pánikot, jelentette a menekülést, hiszen már mindenki győzelemről beszélt. A török seregnek ugye a nagy része az teljesen rejtetten, érintetlen, mozdulatlan, és erre a hatalmas nagy ágyúzásra fognak újabb és újabb csapatok megjelenni, és végeredményben másfél óra alatt hát a magyaroknak az összeroppantása és tulajdonképpen leöldöklése folyt. Megint csak ugye tudjuk a leírásból, hogy sűrű zápor keletkezett, és ez mentette meg nagyon sokaknak az életét. Látszólagos ez a menekülés a csatatérről, mert ugye az ingoványos lápos környéken nem tudtak átvergődni sem a lovasok, gyalogosoknak is nagy része, úgyhogy óriási vérveszteséget fog szenvedni itt a magyar had augusztus 29-én estére. Maga természetesen a király is. Tomori Pál, Szapolyai György, az előbb emlegetett ugye fővezérek, ők is mind a csatatéren maradnak. Közvetlen a csatának veszteségeit, hajlamos ugye a közgondolkodás 20 000-ben megadni a veszteséget. Gyalókai Jenő számítása szerint ez nem lehetett több 13-15 000-nél. Brodarics is ilyen veszteségről beszél, de hát a következményei miatt ugye nagyon-nagyon súlyos és nagyon-nagyon tragikus ez a mohácsi csata.
1: Az elmúlt fél órában dr. Gebei Sándor történészt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelem-Tudományi Intézetének professzor emeritusát hallották az 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi csatáról. Műsorunk egy régebben elhangzott adásunk szerkesztett változata volt.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban dr. Makkai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgetünk hamarosan megjelenő könyvéről, amely a papi hivatás lelki kihívásairól szól. Tartsatok velünk, érdemes!

0: hallgatókat.
1: A papi életpályáról, a papi hivatásról és ennek kríziseiről, nehézségeiről, kísérésről fogunk beszélgetni. Az apropója ennek az, hogy most jelenik meg egy könyv ebben a témában. Mikor érezted fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz, és miről is szól ez a könyv, Mélységek mentén ez a címe?
0: Igazából 2007 óta a foglalkozom egyházi személyeknek a nehézségeivel, kríziseivel, megpróbáltatásaival, és ez abból adódott, hogy amikor Máriapócson vagy lelki gyakorlatos helyeken találkoztam atyákkal, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Nyilván a papi életnek nagyon sok öröme van, és azt gondolom, hogy mindig ezt kell kiemelni, hogy a papi életünknek a legszebb élménye és öröme az, hogy ott állhatunk az oltárnál, és közvetíthetjük az imádságot, a hívek imádságát az Isten felé, és aki a legközelebb áll az oltárnál, az azt gondolom, hogy boldogtalan ember nem lehet, és mégis van egy emberi tényezője annak a hivatásnak, amit mi megélünk, és amit nap mint nap az Isten örömében megteszünk. Az emberi tényezője pedig az, hogy igen, a pap is néha elfárad, a papnak is vannak nehézségei, vannak krízisei, akár nős vagy akár nőtlen pap, de mégis családi kötelékhez is tartozunk, ott is érnek bennünket váratlan krízisek, és hogy ezeknek a feldolgozása, kezelése hogyan történhet meg, speciálisan olyan személyek tekintetében, akik a hivatásra tették rá az életüket, és ebben a hivatásban élik meg az Istennel való kapcsolatuk mélységét is. Valóban most a mostani könyvem arról szól, hogy a papi hivatásnak milyen krízisei vannak, lehetnek, természetesen nem bántva a hivatásunkat, hanem ennek az objektív oldalát megközelítve, spirituális értelemben látva ennek a nehézségét, és hogyan lehet ezt kísérni, akár mentor segítségével, akár spirituális segítségével, akár olyan személy bevonásával, aki speciálisan ehhez a területhez ért, és azt látom, hogy erre egyre több igény van, és egyre nagy igény van. Én körülbelül, mivel említettem, 2007 óta foglalkozom ezzel a területtel, folyamatosan voltak olyan atyák, szerzetesek, papcsaládok, akiket kísértem ezen a folyamaton, és az elmúlt időszakra, ha visszagondolok az elmúlt 5-6 évre, akkor akik hozzám fordultak, vagy akik engem megtaláltak, vagy volt olyan, akit a püspöke küldött hozzám, hála Istennek mind megmaradtak a hivatásukban. És ez nem azért, mert hogy nekem valami különleges praktikám van, vagy tehetségem ehhez. Én mindig azt mondom, és ezen a területen ez a hitvallásom is, hogy én ott folytatom, ahol a kegyelem már elkezdte. És talán ez a legfontosabb, hogy az Isten sok mindent művel ott belül az életünkben, nem hagyja az ember lelki ismeretét, és valóban elkezdünk foglalkozni azzal a problémával, nehézséggel, ami bennünket napi szinten ér és megpróbál, de mégis hozzáteszi az Isten a magáét is. Tehát, hogy nagyon fontos látni a papi életet komplex módon, és ebben a komplexitásában lehet rávezetni a segítettet arra, hogy hol volt az elakadás, hol nem működött jól az élete. A papi élet és a papi kríziseknek azt gondolom, hogy jelentős része is, hát most számokat nem merek mondani, de legalább egy 70-80%-a abból ered, hogy igazából funkcionálisok leszünk, és hogy az ima élet és az ima életnek a mélyebb megélése elmarad. Az elmélkedés elmarad. Sokszor talán egy ilyen gyorsan elmondott imádságra gondoljuk azt, hogy talán az megnyugtatja a lelkiismeretünket, de azt gondolom, hogy amikor az ima élet is lanyhul, vagy éppen a sok-sok feladat miatt, a ránk bízott terhek miatt nem tudja az ember ezt mélyebben megélni, akkor okozhat az élet olyan problémákat, ami hát krízishez, kiégéshez, burnouthoz nyilván, vagy éppenséggel depresszióhoz tudja vezetni még az Isten emberét is.
1: Mi a véleményed arról, hogy a papságra készülők, tehát a fiatalok, akik a szemináriumban vannak, mennyire vannak tisztában a papi pályának a nehézségeivel?
0: Nem tudom pontosan, mert évekkel ezelőtt még voltak tanítványaim a hittudományi főiskolán, az elmúlt időszakban nem tanítok a szemináriumba, de amilyen tapasztalatom volt, és amikor mi beszéltünk erről a fiatalokkal, akkor igazából néhány dologra rá tudtam őket világítani, amire ők nem gondoltak például, hogy ez esetleg nehézség lehet az életükbe. Nem nagyon tanulnak konfliktuskezelést a pap növendékek. Tehát azért egy egyházközség az egy nagyon szerte ágazó, egy teljesen heterogén közösség. Rengeteg ember megfordul a templomainkban, a közösségeinkben is. Hát ez hozza magával azokat a folyamatokat is, hogy hogyan kell helyzetekhez hozzáállni, konfliktusokat kezelni, közösségen belül ilyen marginalizáció indul el, trianguláció indul el, hogy páran összefognak akár a pap mellett, a pap ellen, vagy más közösségben élő személy ellen, és ezt hogyan tudja egy pap kezelni. Tehát ezek a folyamatok azt gondolom, hogy fontosak, hogy ott legyenek a megoldási palettáink között, hogy hogyan kezelünk ilyen helyzeteket. Mert ha a pap egyik-másik oldalra áll, akkor megsérti az egyik közösséget, és ha másik oldalra áll, akkor a templom másik felét fogja megbántani. Tehát, hogy nagyon komolyan kell venni azt, hogy a problémákat közösségeinkben hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudunk ebben közvetíteni. Tehát azt gondolom, hogy maga a konfliktuskezelés, vagy éppenséggel a kommunikációnak a fontossága mennyire elengedhetetlen, és itt nem csak egy templomi hirdetésre gondolok, bár az is nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan volt ilyen feladat a papnövendékeknek, hogy rakjál össze egy templomi hirdetést, és hát hogy ki mire fókuszált, és ez volt a gyakorlat például. És abban is érdekes dolgok jöttek ki, de hogy mégis a kommunikációban, akár a prédikáció elmondásában, a fókuszban, hogy mi álljon, vagy éppen onnantól kezdve, hogy a pap belép a templomba, hogyan kommunikál maga az öltözködése, a ruházata, kommunikál, ahogy felöltözik, ahogy beszél a minisztránsokkal, ahogy beszél a közvetlen munkatársaival, ez mind-mind tükrözi azt, hogy most milyen lelki állapotban van, hogy készül a liturgiára, és ez is kommunikáció abszolút mértékben, tehát a non-direktív kommunikáció is kommunikáció természetesen. Tehát, hogy ezekre is érdemes felhívni a figyelmet, és hogy nagyon fontos ezeket a területeket látni. Ugye minős papságra készülünk zömében, és hát itt azért a házasság, a házastársnak az együtt való megélés, a hivatásunknak az hogyan történik például. Ugye nem állhatok a hívek előtt rossz családapaként, méltatlan családapaként, és a családom előtt pedig nem lehetek hiteltelen pap, aki a templomban más mond, és a család előtt az ünnepi asztalnál, vagy a vasárnapi asztalnál is más mond. Tehát itt azért a hitelesség az óriási kérdés egy pap számára is, hogy a gyermekeink azok mit visznek magukkal, akkor amikor kirepülnek, hogy azt látták, hogy igen, a kereszténység is, azon belül például a görögkatolikus vallás egy nagyon mély és nagyon szép liturgián keresztül vezet bennünket az Isten felé, vagy pedig egy hát ugyanolyan foglalkozás, a papi hivatás, mint minden más, hát nincs benne különbség, csak itt kicsit több a jámborkodás például. Azt gondolom, hogy ez nagyon zsákutca, és nagyon tévútra vezetné a családot is, és a híveket is. Úgyhogy ez a hitelesség, ez szerintem a legfontosabb a mai világban is, fiatalok számára is, hiszen annak idején mi miért lettünk papok? Hát mert voltak előttünk olyan papi példák, olyan hiteles személyiségek, akik mellett lenni, élni, felnőni, vagy éppenséggel a tanításokat hallgatni, az felemelő érzés volt. Egyszer Beton püspök mondta, Balázs Béla püspök mondta azt egy ilyen szemináriumi találkozón, hogy tegye fel a kezét az, ugye papnövendékek voltunk, tegye fel a kezét az, aki ült a plébánosnak a trabantjába. Hát mindannyian felemeltük a kezünket, mert akik ott voltunk, azok valóban így indultunk, hogy a plébános vagy a parókus, az tényleg integrálta a fiatalokat. Örült, hogy látott fiatalt, és hogy milyen jó volt ezen a síkon elindulni, hogy milyen nagyszerű dolog volt az, hogy olyan papok voltak, akiket így integrálták a fiatalokat is, és hogy azt láttuk az életükön keresztül, hogy ez a legfontosabb, hogy mi is ezt a hivatást válasszuk. Ugyanakkor természetesen ott volt a megimádkozott életünkben is az, hogy az Isten valóban erre hív bennünket, és ezt a hívást így érezte meg az ember, de fontosak voltak azok a hiteles személyek, akik miatt elmentünk. Ugye nemrég olvastuk a vasárnapi evangéliumban Nátánael történetét, és ott Fülöp hívta, hogy gyere, mert megtaláltuk, és akkor hát milyen jó volt Nátánaelnek találkozni Jézussal, és valahogy így hívjuk mi is, hogy gyere, én rátaláltam valamire, ez nagyon klassz dolog, nagyon fontos, és nagyon, nagyon betölti az életedet ez a hivatás, és hogy gyere, és akkor én is beszélek róla neked azért, mert én is ezt élem meg, és maga ennek a megélése, azt gondolom, hogy ma a legfontosabb, hogy ebben az élményben tudjon az ember részesülni, és ezt az élményt tudjuk továbbadni a fiatalok számára is.

0: folytatásban beszéljünk arról, hogy a papi életnek van egy olyan sajátossága, hogy nem egy helyhez kötött az egész élet, és ez is egyfajta bizonytalanságot okozhat, hogy bármikor költöznie kell a püspöke szavára. Ennek is vannak azért nehéz következményei, vagy lehetnek.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és minden élettérváltás, vagy lakókörnyezetváltás, az mindenki számára egyfajta krízis. Tehát ez nem is kérdés. Ha civil életben kell költözni, az is egy krízis, nem, hogy egy olyan helyzetben, mint amit a papságban élünk meg. És valóban, amikor az ember már családdal költözik, ahol mondjuk a gyerekek már kialakítottak baráti kötelékeket, ahol mondjuk már óvoda iskola működött, és hogy oda jártak a gyerekek, és akkor egy másik településen, egy másik helyen ugyanezt a baráti kört kialakítani, nem könnyű, főleg, ha mondjuk a gyerekek személyisége nem is alkalmas arra, hogy ezt a rugalmasságot, ezt a flexibilitást bele tudják vinni az életükbe. És nyilván sokszor felmerül a kérdés, hogyha valaki nem a papi hivatást választja, hanem mit tudom, egy fix hivatást, akkor nyilván tudja azt, hogy ő ott fogja leélni azon a településen az életét. De a papi életben, annak idején, amikor ebben elindultunk, mondhatnám azt, hogy nagyjából tudtuk, hogy mit vállalunk, mert hát nyilván azért felkészítettek bennünket, de igazából a gyakorlat hozza ki azt, hogy valóban nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tehát, hogy igazából a költözések, a sok-sok új arcnak a megismerése, a templomok felfedezése, a szertartások végzése egy-egy településen sokszor eltérő is volt valamilyen szinten, de hogy valóban nagyon nehéz és nagyon, hogy is mondjam, körülményes egy-egy ilyen költözés. Ugyanakkor minden költözésben ott a változásnak a lehetősége, ott van a megújulásnak a lehetősége például, ott van annak az élménye, hogy egy másik közösségben talán akár a családom is, és hát nyilván sokat kell erről beszélgetni a családokkal, a gyerekekkel, hogy a mi életünk az egy speciálisabb élet, és ahová megyünk, ott mindenhol jelenlétünkkel, életünkkel az Istenről kell tanúságot tennünk, és biztos, hogy millió egy panasz lenne az ajkunkon, de ennek ellenére azt tudjuk mondani, hogy az Isten országáért és azért, hogy az emberek akár általunk is rátaláljanak az Isten útjára, elképzelhető, hogy ez a helyzet fogja számukra megadni, és így talán könnyebb azt vállalni, hogy akkor innen oda költözünk, hogy ott is a mi család életünkkel, a mi jelenlétünkkel ezt tudjuk demonstrálni, hogy az Isten jó, az Isten szeret bennünket, és az Isten mindenhol, ahová csak eljutat bennünket, általunk is az ő dicsősége kell, hogy megnyilvánuljon. És tudom, hogy ez nem egy könnyű feladat, és sokszor egy költözés az tényleg nagyon sok teherrel és krízissel jár, ami valóban egy hosszú folyamat, hogy az ember megszokja az új helyet, de a végeredmény talán mindig az lesz, hogy nagyon-nagyon szép és boldog perceket tud az ember eltölteni azon a helyen, ahová a püspöke küldte. Ez az Ószövetségben is így volt, hogy vándorló név volt a zsidó nép, nagyon sok 40 évig vándoroltak, nagyon sok helyre eljutottak, és valahogy ők is ezzel a vándorlással azt demonstrálták, hogy az Isten mennyire jó hozzájuk is. És azt gondolom, hogy sokszor a mi életünkben is megvan ez a fajta folyamat, elfogadni a püspök döntését, szándékát, és én azt gondolom, hogy ma már azért nagyon párbeszédképesek a püspökeink is, tehát hogy azt gondolom, hogy az a fajta, amit sokan gondolnak, ilyen diktatórikus helyezés vagy költözés kevésbé van már jelen, én ezt gondolom az egyházmegyék életébe. Nagyon sokszor a püspökök tényleg párbeszédet folytatnak a papjaikkal, leülnek, elbeszélgetnek, hogy ez miért látja fontosnak, megindokolja ennek egy adott áthelyezésnek a lehetőségét, és sokszor azt gondolom, hogy maga a belátás vezet oda, hogy valóban ez egy jó döntés a püspök részéről. Tehát én azt mondom, hogy valóban ennek van egyfajta párbeszédes háttere is, és a másik az a nyitottság, hogy az embernek a megújulásához, a papi élet megújulásához is, vagy akár lehet, hogy a család élet megújulásához is ezt tud vezetni, hogy egy környezetváltás, egy egészen más kontextusban való élés, létezés, az számtalanszor meghozhatja akár a házasságnak is a kellő gyümölcseit, akár a gyerekek számára is új barátokat, új közösségeket élhetnek és tapasztalhatnak meg, és hát a pap számára is egy egészen új közösség az egy olyan élményt tud nyújtani, hogy most más emberekkel, más arcokkal kell találkoznia, és felmérni azt a egyházközségi diagnózist, hogy akkor abban a közösségben éppen mire van a legjobban szükség. Én is voltam kis közösségben, ahol láttam azt, hogy nagyon sok az idős ember, és hát és egy valamit nagyon szeretek, imádkozni. És hát láttam, hogy ifjúsági csoport nem sok alakul majd ott a környezetemben, de amit tudtam elérni az emberekkel, hogy kirándulni, zarándokolni, és imádkozni nagyon szeretek, és hát erre építettem én is föl sokszor egy-egy éves parókiai programot, hogy akkor ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körben meg tudjam tenni ott a magam környezetében, a magam területén, és az emberek örültek annak, hogy volt zarándoklat, volt gyűjtöttünk Mária pócsékonra, voltak virasztások a templomban, és ezeket az emberek úgy elfogadták. Tehát, hogy fontos az, hogy azt próbáljuk kínálni az emberek számára, ami az adott településen akár a legjobban bevált pasztorális módszer is lehet, és nem pedig olyan irreális gondolatokat érlelni magunkban, hogy most ott nem is tudom milyen dolgok lesznek, ami nem egyeztethető össze a realitással, hanem valóban felmérni az adott településnek azt a lehetőségét, hogy a papra hogyan és miként van szükség.
0: Kiknek szól elsősorban a könyv, kiknek írtad, és mikor jelenik meg?
1: Minden reményeim szerint azért még a Nagybőjtben a könyv megjelenik, kiadásra kerül, és húsvét után szeretnénk egy könyvbemutatót tartani Gödöllőn, a premontrai közösségben, és Fábri Kornél püspök úr írta az előszót a könyvemhez, és hát azt írja itt az előszóban: e könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik felelősséget viselnek a papságért, püspököknek, szemináriumi előjáróknak, lelkivezetőknek, pasztorálpszichológusoknak, de maguknak a papoknak is, akik saját életútjukat szeretnék tudatosabban érteni, élni és alakítani. Püspök úr ezeket a gondolatokat fűzte az előszóhoz, és én még hozzáteszem, hogy én szívesen a hívek kezébe is tudom adni ezt a kis kiadványt, azért, hogy értsék, lássák, hogy egy pap élete mennyire összetett, mennyire bonyolult sokszor, ugye mert a pap felé való elvárás a hívek részéről óriási, saját maguk felé nem tesznek ekkora elvárást, de hogy egy pap mindig elérhető legyen, fiatal legyen, mosolyogjon, jókedvű legyen, vicces legyen, szervezzen csoportot, kirándulást, zarándoklatot, gyerekekkel foglalkozzon, bibliakört vezessen, a liturgiában is csodálatos legyen, és mindig helytálljon, soha ne látszódjon rajta, hogy fáradt, hanem az, hogy nagyon jókedvű is, hogy jó feje az atya, és nyilván azért ezek messze menőkig óriási elvárások, hiszen mi magunk is sokszor elfáradunk, sokszor vannak nehézségeink, sokszor ütközünk mi is problémákba, úgyhogy nem mindig tudjuk ilyen szempontból a hívek igényeit teljesíteni, de azt gondolom, hogy a esetek többségében az atyák mindent megpróbálnak ahhoz, hogy egy jó közösséget tudjanak építeni, szépíteni és fejleszteni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma, amikor egyre nehezebb teher van az atyákon, a legnagyobb öröm az, hogyha akár a hívek részéről is érkezik egy-egy pozitív megerősítés, hogyha a hívek is elhívják az atyát egy ebédre, egy beszélgetésre, egy kávéra, vagy ha látják azt, hogyha fáradt, akkor megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, vagy mit tudunk mit tenni azért, hogy valóban a közösségünk papja ne kiégjen, ne elfáradjon, ne essen krízisbe, hanem mi magunk is mit tudunk az atyáért tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hívek kezébe is tudom ezt a könyvet adni, és talán jobban értik majd azt, hogy a mi hivatásunk egy komplex hivatás, egy nagyon szép hivatás, és azt gondolom, hogy a legjobban meg tudja élni az ember bensőséges kapcsolatát az Istennel, de ez fontosak a külső tényezők is, és a külső tényezőkben benne vannak a híveknek a szeretete, hogy én azt kérem, hogy szeressék a papjukat, és vigyázzanak rá, és a legfontosabb talán az, hogy amikor ebben a folyamatban benne vannak, akkor a papjuk ne legyen egyedül, legyen mellettük bátorító szó, és legyen mellettük olyan ember, aki is szereti, segíti. Hát és végezetül talán azt tudom mondani, amit a könyvem elejéhez egy mottóba írtam le, hogyha a hívek, amit tudnak a papjukért tenni, azt gondolom, hogy talán ebben a Henry Nouwen mondatban van benne: nem azért vagyok itt, hogy megjavítsalak, azért vagyok itt, hogy veled együtt hallgassam meg azt, amit Isten mondani akar neked. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jól esik az atyáknak.
0: Kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk majd ezt a beszélgetést.

Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában dr. Makkai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgettünk hamarosan megjelenő új könyvéről. Jövő héten kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok velünk akkor is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Két újabb elektromos busz állt szolgálatba Miskolcon. Újabb mérföldkőz érkezett a Baráthegyi Majorság legújabb fejlesztése, a Borszem Jankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. Bodrogkeresztúrban a gólyák érkezése és költése évről évre különleges esemény. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két újabb elektromos autóbuszt vehetett át a BYD-től az MVK ZRT, amivel 22 darabosra bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT elektromos autóbusz flottája. Ezzel Budapest után Miskolc rendelkezik a legtöbb elektromos autóbusszal. Az új járművek átadását tegnap tájékoztató keretében jelentették be az MVK ZRT telephelyén. Miskolcváros életében egy nagyon fontos esemény ez, hiszen jelentős beszerzési csomag végére tettünk pontot. Olyan busz áll mögöttünk, amely az elkövetkezendő időszakban nem csak Miskolcnak, hanem a város környékének közlekedésében is segítséget nyújt, mondta el Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Érdeme van ebben az előző városvezetésnek is, hiszen ezt a projektet ők indították el, de érdeme van benne az MVK ZRT és az összes lebonyolító munkatársnak, fejtette ki, hozzátéve, hogy az együttműködést szeretnék tovább folytatni a BYD-val, közösen a Bükk városában. Budapest után Miskolc a legnagyobb magyar város, ahol a legtöbb elektromos autóbusz van napi szinten forgalomban, emelte ki Krenner László, a BYD Közép-Kelet-Európai Értékesítési Igazgatója, majd köszönetet mondott a városvezetésnek és az MVK dolgozóinak a közös munkáért és a sikerért. Amennyiben közös igény fogalmazódik meg, az elektromobilitást Miskolc városában tovább fejleszthetik, ebben a BYD mindig partner lesz, jelentette ki. Újabb mérföldkőz érkezett a Baráthegyi Majorság legújabb fejlesztése, a Borszem Jankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. A projekt részeként megvalósuló élménytér a klasszikus magyar népmesei motivumokat ötvözi a modern rekreációs funkciókkal, ezáltal interaktív módon hozza közelebb a kulturális örökséget a legfiatalabb korosztályhoz. A létesítmény egyedi arculatát Kő Boldizsár képzőművész, elismert játszótér tervező dolgozta ki, akinek referencia munkái hazánk kiemelt turisztikai központjai mellett Európa szerte, így Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is megtalálhatók. A miskolci átadás előtt álló mesetér a Baráthegyi Majorság kiemelt turisztikai és edukációs attrakciójává válik, ahol a fizikai aktivitás, a kulturális tartalom és a természetközeli környezet egységes egészet alkot. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
2: Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körtep, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsarában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánya. Itt vannak a sárkányok, ez is három szög alakú az alapja, mert van háromfejű, hatfejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni. Itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít, ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Az ősi mesésének az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életed hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, vagy segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik a mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni, ettől terápiás ez a mesejátszótér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kőboldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött. Kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, a szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket. Elővettük a régi népmesegyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borszem Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként. A mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetés. Tehát, hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként. Tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy olyan certifikát, hogyha itt bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségben, és úgy van megcsinálva, hogy ez gyerekkompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
1: Kezdődik az iskola, és vele együtt a nagy takarítás is Miskolcon. A munkagépek már hadrendbe álltak, a tanévkezdés előtt megtisztítják a belváros közterületeit a nyársolán felgyülemlett szennyeződésektől. Szeptember 1-én újra megtelnek a belvárosi utcák diákokkal, szülőkkel és a munkába, iskolába igyekvőkkel. A nagyobb forgalom előtt ezért átfogó takarítás indult, amelynek célja, hogy rendezett és tiszta környezet fogadja a miskolciakat. A nagyszabású akció részleteiről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere beszélt. Egy nagy volumenű takarítással készülnek tehát a szeptemberi tanévkezdésre. Fontosnak tartjuk, hogy a nyári időszakban a hőségben lerakódott folyékony hulladékok, cukros üdítőitalok, fagylalt, illetve rágógumi maradványait is eltávolítsuk, fejtette ki. Az elmúlt hetek extrém hősége nem csak az embereket, hanem Miskolc közterületeit is próbára tette. Az alpolgármester ezért köszönetet mondott mindazoknak, akik a rendkívüli hőség idején helytálltak. Bodrog keresztúrban a gólyák érkezése és költése évről évre különleges eseménynek számít. Idén is megtartották a hagyományos gólyagyűrűzést, amely nem csak a madarak megjelölésére, hanem életük és vonulásuk nyomon követésére is lehetőséget ad. A gólyák számára azonban az idei esztendő tartogatott kihívásokat is, a hosszantartó szárazság a vizes élőhelyeket és a táplálékforrásokat is érintette. Arról, hogy mindez hogyan hat a Bodrog keresztúri gólyák életére, Varga Katalin természetfotós beszélt.
3: Bodrog keresztúrban 2026-ban 48 gólyafészek van, abból 36 gólyapár volt, és 27 gólyapárnak volt fiókája, és összesen 86 fióka volt Bodrogkeresztúrban. Ez tavalyi évhez képest 100 fióka volt, és sajnos ez a kevesebb gólyaszám amiatt volt, hogy az éven április az nagyon száraz volt, összesen 1 mm csapadék esett Bodrogkeresztúrban, így a táplálék hiány az is befolyásolta a gólyák szaporodását, és a többi május hónap is szinte száraz volt, így a jóval kevesebb fióka volt. 5 fiókás egy fészek volt, a többi 4, 3 és 2 fiókás volt, és volt sok sérült gólya is az idén, ami sajnos ugye a kevés táplálék miatt is, és azért is, mert hogy ugye gyengébbek, és ugye ők megpróbáltak repülni, de ugye sajnos sokan a vezetéknek, vagy pedig épületnek ütköztek, és így elpusztultak. Volt az éven is, megtartottuk a gólyafióka gyűrűzést, ahol 5 fészekbe gyűrűztünk, és ugye így is láttuk az eredményeket, hogy jóval kevesebb fióka van a fészkekbe, és meggyűrűztük. Volt ugye olyan gyűrűs gólyánk is, amelyik tanult repülni a reálbolt előtt, és ott beterelték a falu lakossága az óvoda udvarára, ahol biztonságban helyezték a gólyát, míg ki nem érkezett a természetvédelmi őr, és elszállította a sérült gólyát. Az idén a gólyafiókák is hamarabb elindultak, mint a megszokotthoz, mert ugye a gólyák ugye augusztus 20-a környékén szoktak elindulni vándorútjukra, de mivel hogy szárazság van és kevesebb a táplálék, így hamarabb elindultak. Például a múlt héten Bodrogkisfaludon, ami a szomszéd falunk, ott volt sajnos egy elpusztult szlovák gyűrűs, idei szlovák gyűrűs gólyafióka, amelyiket június 12-én gyűrűzték, és sajnos már ugye ez is annak a jele, hogy hamarabb elindult a költő helyéről a vándorútjára, és egyre több a fiókák is ugye inkább ilyen kisebb tavak mentén gyülekeznek, ahol még tudnak táplálékot szerezni, és ez látható is, hogy sajnos a szárazság miatt hamarabb elindultak a vándorútjukra.
1: Hernád Cécén, a település külterületén a Hernád folyó partján hagyta egy fiatal a hónap elején a kutyáját úgy, hogy lábait összekötözte, majd egy zsákba helyezte. Írta meg a polisz.hu oldalon Varga Rudolf rendőrőrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Az állatot a folyón vízitúrázó emberek legyengült állapotban találták meg a parton, majd állatorvoshoz vitték és biztonságba helyezték. A nyomozók a sikeres felderítés után egy 16 éves fiút állatkínzás vétsége miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A fiatal a bűncselekmény elkövetését beismerte, elmondta, hogy a házi állatuk beteg volt és attól tartott, hogy testvérei valamilyen fertőzést kapnak el tőle, ezért döntött úgy, hogy ilyen módon szabadul meg a kutyától. Végül az időjárásról. Éjjel borult lesz az ég, holnap szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulnak elő, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 25-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Jelentős összeget gyűjtöttek a Recski családi napon a mentett állatoknak. Adománysor néven hirdetett jótékonysági akciót a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Jó hangulatban vette kezdetét a Móricz Zsigmond Színház 2026-2027-es évadának első olvasó próbája. 10. alkalommal rendezik meg a Vulkanikus Borok Fesztiválját Gyöngyöspatán. Ezek mai műsorunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Ugatunk a Jóügyért címmel rendeztek családi napot nemrég Recsken, ahol a mentett állatok megsegítésére az Állatokat Védjük Együtt alapítvány munkájának támogatására gyűjtöttek. Az összefogás eredményeként 1.400.000 forint gyűlt össze, melyből végül két állatmentő alapítványt is támogatni tudtak. Társi Diana, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány vezetője kiemelte, fantasztikus érzés volt ennyi segítő szándékú ember között lenni.
2: Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, mi teljesen, hát nem is azt, hogy megdöbbentünk, inkább meglepődtünk, hogy a Recsken az egyik örökbefogadónk, aki nagyon kedves barátunk, idestova 10 éve, tehát 10 éve, kicsit több mint 10 éve fogadta örökbe tőlünk azt a kutyust, aki még mindig az ő egyik kutyusa, és barátok lettünk. Úgyhogy ezek is olyan fantasztikus dolgok, hogy mikből születnek barátságok, mert tényleg vannak ilyen hozzánk közeli emberek, akik így az állatvédelem által kerültek a mi látómezőnkbe, és akkor barátságok azok köttettek. A lényeg az, hogy neki az egyik kedves ismerősének a kisfia indította el egy gondolatot, és akkor a kedves ismerős meg tovább vitte ezt a gondolatot, és akkor ez így kinőtte magát, hogy akkor ők szervezzenek valamit a mi gondozásunkban lévő állatok számára, ami segítség. És ők ezt találták ki, hogy akkor ilyen főzőprogram, ki csatlakozik, ki nem, gyakorlatilag az egész település mellé állt, az ügy mellé állt, hogyha lehet így fogalmaznom, az ottani önkormányzattal együtt, ami nagy segítségükre volt ennek a szervezésében, és túlnőtte őket. Tehát, hogy olyan mértékeket öltött, hogy ők se gondolták volna. Folyamatosan érkeztek az adományok, a felajánlások, az, hogy akkor már nem tudom én, hány stand lesz, akik a főzési programban lesznek. Nem akarok rossz számot mondani, de én ilyen 15-re emlékszem. Hát ez elképesztő, és hogy ők ezt azért tették, hogy akik oda mennek és vásárolnak az ő ételükből, ami nem volt sok összegben, mert azt hiszem 1500 forintos kuponokat lehetett vásárolni, és akkor azt ugye beváltani. Elképesztő. És 1.400.000 forint jött össze. Az 1.400.000 forintból mégis a szervezőkkel úgy döntöttünk, hogy a Cicavárlak alapítvány, ami nem helyi egyébként, de segítséget nyújtott Recsken kóbor macskák, meg talán gazdás macskák ivartanításában is, hogy akkor ezt a szép összeget kerekítjük, akkor a 400.000 forintot ők kapják, és mi meg az 1.000.000 forintot.
1: A teljes beszélgetést holnap a 8 óra 15 perckor kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunkban hallhatják. A mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete július végén hirdette meg adománysor elnevezésű akcióját. 2 héten keresztül várták az adományokat, amelyeket jelképes áron értékesítettek, a bevételt pedig a rászoruló mozgáskorlátozottak támogatására fordítják. A részletekről Balogh Zoltánt, a szervező Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatóját hallják.
3: Gyakran előfordul mindenkinek a környezetébe, lakásába, háztartásába, a gyerekek kinövik a holmit, felesleges eszközök keletkeznek, a konyhába kísérünk berendezéseket. Nyíregyházán van ugyan ennek egy használt piaca minden vasárnap, de az már túl zsúfoltnak tűnik. Mi azért próbáljuk meg ezt most kísérleti jelleggel, ami úgy tűnik, hogy szerencsés lesz. Ezzel segítjük majd azt a környezetben, a piac is működik, hiszen a Mozgáskorlátottak Egyesülete lassan 20 éve itt működik. Azok a befolyó támogatási eszközök, amit egyébként időnként térítésmentesen el lehet vinni, adományt fogadnak el, azt a sérült emberek javára hasznosítjuk.
1: Jó hangulatban vette kezdetét a Móri Zsigmond Színház 2026-2027-es évadának első olvasópróbája, melyen az évadnyitó előadás a Pál utcai fiúk című musical szereplői ültek össze. A Molnár Ferenc híres ifjúsági regénye nyomán készült nagy sikerű zenés előadást Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián alkotta meg. A darabot hamarosan Nyíregyházán is láthatja a közönség. Nagy Róbert rendező az olvasópróbán hangsúlyozta, mindenképpen hűek maradnak az eredeti történethez.
4: Nincsen semmi ádász tervem, hogy ne azt csináljuk, mint a Pál utcai fiúk, szóval, hogy ezt ismerjük kötelező olvasmány révén mindenki szinte. Ez az átirat, ugye, igazság szerint, amit csinálta Geszti Péter belőlem, a Dés László zenéjével, ugye az egyel, a dalokkal együtt egyel közelebb tudja hozni ezt a problémakört, ami mindig ugyanaz, szóval, hogy nem, tényleg nem tervezek semmi galátságot bennem, szóval, hogy azt fogjuk megcsinálni, amit megírt még a Molnár. Próbáljuk kiszedni, vagy próbáljuk megragadni azokat az alapvetéseket, amiket még ő akkor ebbe a regénybe megírt. Én általában bizakodó vagyok, én nem ismerem a srácokat, javarészt, szóval, hogy biztos vannak nehezebb darabok, amiket próbálni lehet így a színház történelemben, de szerintem ez egy öröm. Vagy én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz ilyen probléma. Nagyon sok tréfa lesz, egymás között is lehet, hogy egy csomó benne is marad. Szerintem ez felszabadító lesz mindannyiunknak.
1: Idén immár 10. alkalommal várja a bor szerelmeseit a Vulkanikus Borok Fesztiválja a Gyöngyöspatán. A jubileumi rendezvénynek a széles kedvű rendezvényház és a különleges hangulatú hétszintes pincefalu ad otthont. A fesztiválon neves vendég és helyi borászokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a legizgalmasabb vulkanikus borvidékek karakteres tételeit is megkóstolhatják. A program középpontjában ezúttal is a vulkanikus terroár sokszínűsége, a különleges borok és borászati értékek állnak. A jubileumi fesztivál különleges helyszíneivel, változatos borkínálatával és szakmai találkozásaival igazi élményt kínál minden borbarátnak. A részletekről Páger Mátyás szervezőt hallják.
5: Igen, mert vannak visszatérők is, tehát, hogy van, aki nagyon, nagyon szereti ezt a fesztivált, és van, aki visszatér vendégborászként. Igazából itt a fő célkitűzése magának a fesztiválnak az a közösségépítés. És ezt többféle platformon próbáljuk megvalósítani. Ugye egyrésztről egy borászközösséget épít, tehát, hogy ugye a koncepció az, hogy a helyi borászok mindig vendégül látnak egy vendégborászt, aki szintén vulkanikus területről érkezik, ez jellemzően ugye Magyarországon a Somló, Tokaj, a Balatonfelvidék, Eger, esetleg a Bükknek egy része. Tehát a lényeg az, hogy mindenki vulkanikus talajon neveli a szőlőt, és abból készít borokat. És ez a vendégborász koncepció, ez ugye lehetőséget ad arra, hogy ezek a borászok megismerjék egymást, nagyon jó barátságok születnek itt. Van egy szakmai diskurzus is, tehát hogy itt azért elég sok szakmai info is gazdát cserél. Ez az egyik része. Ez a borászoknak fontos közösségépítés része. A másik az pedig az, hogy magát a vendégeket, tehát a borkedvelőket hozzuk egy kicsit közelebb nem csak a borokhoz, hanem a borászokhoz is. Tehát ez a fesztivál, pont ez a fesztivál, ami lehetőséget ad arra, hogy megszólítsák a borászokat, hogy beszélgessenek vele.

0: Próbáljuk összeboronálni, illetve a fővárosból és nagyobb, hát ugye országszerte mindenhonnan próbáljuk lecsábítani a borkedvelőket, tehát hogy itt a vidéki és a fővárosi embereket is próbáljuk egy kicsit közelebb hozni egymáshoz, tehát hogy ez a közösségépítés, ez nagyon sok rétű és nagyon sok módon megvalósul.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elkövetkezett a tanévnyitó Veni Sancte Szentmise napja, amelyet az Egri Bazilikában tartottak. A Szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A főpásztor homiliájában párhuzamba állította a hegymászáshoz kellő kapaszkodók ismeretének fontosságát, ahhoz, ahogy a gyermekek kapaszkodókat kapnak az élethez.
3: A gyermekek jó esetben az élethez szükséges kapaszkodókat megtanulják a szüleiktől. De mi van akkor, hogyha a szülők sem tudnak köszönni, köszönetet mondani, keresztet vetni, imádkozni, templomba járni? Nem azért van így, mert rosszak vagy érdektelenek lennének, hanem azért, mert senki sem tanította meg ezeket nekik. Senkitől nem tanulták meg, hogy ez mind jó, amit felsoroltam. Jó dolog köszönni a másik emberre, jó dolog megköszönni, jó dolog imádkozni, az Isten dicsérni, jó dolog templomba járni, és részesei lenni egy nagy dicsőítő közösségnek. Ezt nem tanították meg. Ilyenkor jön a társadalmi védőháló, vagyis a pedagógusok és a papok szolgálata. Mi más tehetnék, mint hogy továbbadjuk azt, amit mi is másoktól kaptunk. Iskoláink idei mottója a 8. centenáriumát ünneplő Szent Ferenctől származik, aki Isten dicsőítette a teremtett világ gazdagságáért és szépségéért. Áldott légy, Uram! Ez lesz a mottónk. Megtanította, és idén egész évben azt tanítja nekünk, hogy ha Isten dicsőítjük és áldjuk, azzal mi nem leszünk kisebbek. Sőt, dicsőítő szavunk bennünket emel fel ő hozzá. Motivációt, lelkesítő erőt ad nekünk, hogy hozzá a végtelenhez mérhetjük magunkat. Tanítsuk meg a ránk bízott gyermekeket is arra, hogy szeressék Istent és áldják őt. Vagyis mondjanak köszönetet azért, amit kaptak tőle. Életet, egészséget, családot, közösséget. Szent Ferenc megtanít bennünket arra, hogy mindenért áldjuk őt. Az ő nyomán járva hívta fel még Ferenc pápa a figyelmünket a teremtés védelem fontosságára. Én nagyon hálás vagyok a pedagógusainknak, igazgatóinknak azért, hogy ezt a programot évek óta a figyelmükben tartják, és bátorítják azokat, akik lelkesednek ezért, és akik tesznek, akik jó példát adnak, akik a fiatalokat is elvezetik a természetvédelem fontosságára. És amikor látjuk szomjazó erdeinket és kiszáradt növényeinket, tudjuk, hogy ez aktuálisabb, mint valaha. Laudato si, áldott légy, Uram! Kedves testvéreim, az új tanév új lendület, új munka, új lelkesedés. Azért vagyunk itt, hogy együtt imádkozzunk hívő emberként, és onnan felülről Istentől várjuk a segítséget és az áldást, és hogy egymást is fellelkesítsük. Fontos az, hogy ne szomorúan kezdjük a tanévet, hanem boldogan, örömmel azért, hogy azokat a lurkókat, akiket a szüleik ránk bíztak, azokat nevelhetjük. Látjuk a fejlődését. Lehet, hogy már most ősszel, ahogy visszajönnek, már a nyáron is láttunk valami fejlődést. Reméljük, hogy nem visszafejlődés. De ha úgy lenne, hát akkor majd kiigazítjuk. Van bennünk elég leleményesség, elég szeretet, elég jóság, hogy helyrehozzuk azt, amit esetleg a nyár elrontott volna. Ezért ma így fohászkodunk, Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen! Őt hívjuk segítségül, mert ő képes megsokszorozni erőinket, újra felszítani a lelkesedésünket, hogy az új tanévet az ő nevében tudjuk elkezdeni. Áldott légy, Uram!
2: Tanévnyitó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek délelőtt a bazilikában, a főpásztor szentbeszédének részletét hallották. A misét követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Ezután következett a Szent Gellér díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd Ternyákések megnyitotta a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója áldott légy, Uram. Rádiónk élőben közvetítette a szentmisét, illetve a teljes program követhető volt a Szent István Televízió YouTube csatornáján.

0: tornáján, ahol vissza is nézhető. Az Egrifő Egyházmegye szép és nemes hagyománya, hogy augusztus második felében az egyházmegye káplányai, illetve a tanulmányi szabadságon lévő papok közös zarándoklatra és testvéri találkozóra indulnak, főpásztoruk Ternyák Csabaiesek vezetésével és támogatásával. Idén augusztus 17-e és 19-e között a Szombathelyi Egyházmegye területére látogattak el. A találkozó célja a közös imádság, a főpásztorral való kapcsolat és a papi közösség elmélyítése, valamint más egyházmegyék életének, illetve egyházművészeti, spirituális és pasztorális örökségének megismerése. A nyugati határszélen e lelkiekben és történelmi emlékekben gazdag vidéken megtartott zarándokút augusztus 17-én hétfőn vette kezdetét Ecséden, a Mindenszentek plébánián, ahol Drahos Dávid plébániai kormányzó szeretettel, forró kávéval, frissítőkkel és testvéri szóval fogadta az egyházmegye különböző részéről érkező káplánokat. A megérkezést és a templomban végzett rövid indító imádságot követően kis buszokkal indultak útnak. Délután érkeztek meg az első állomásra, a Kőszeg közelében magasodó, lenyűgöző természeti környezetben fekvő Velem községbe. Az ízletes ebéd elfogyasztása és a csendes pihenő után kezdték meg a lelki programot. Gyalogos zarándoklatra indultak a Kőszegi hegység sűrű, tiszta levegőjű erdőjén át a Szent Vid kápolnához. A körülbelül 1 kilométeres hegyi ösvényen egymás mellett lépdelve és kötetlenül beszélgetve tapasztalhatták meg a természet szépségében megnyilvánuló isteni gondviselést. A hegytetőn álló Árpád-kori alapokra épült Szent Vid templom történelmi falai között mutatták be a találkozó első szentmiséjét, hálát adva a megérkezésért és kérve a Szentlélek vezetését a találkozó napjaira. A liturgiát követő vacsora után elfoglalták a szállásukat, ahol az este hátra lévő része a személyes beszélgetések és az egymásra való odafigyelés jegyében telt. Kedden a püspökségen elfogyasztott reggeli után Szent Gotthárd felé vették az irányt, hogy Boldog Brenner János áldozópap az egyházmegyei vértanú nyomában járva elzarándokoljanak életének és vértanúságának helyszíneire. A vértanúság útjának erdős ösvényén járva egy kis kápolnába érkeztek, ahol közösen mutattak be szentmisét, megemlékezve a fiatal kápláról, akit 1957. december 15-én éjjel a betegek ellátásának ürügyén csaltak törbe, és 32 tördöféssel oltották ki életét. A déli órákban visszatértek Szombathelyre, majd a közös ebéd után Székely János megyés püspök vezetésével tekinthették meg a püspöki palota csodálatos termeit, lenyűgöző mennyezeti freskóit, az egyházmegyei könyvtárat, valamint a történelmi erekéket. Különösen mély lelki pillanat volt, amikor a Székesegyházban Boldog Brenner János tiszteletére emelt oltárnál közös áhítaton vettek részt. Délután Felcső csatára utaztak, a Vashegyen található szabadtéri Vasfüggöny Múzeumhoz. A kiállítás megrázó pontossággal idézte fel a hidegháború korszakát, a megosztott Európa fájdalmas valóságát és az egyházüldözés nehéz évtizedeit. A szöges drótok, őrtornyok és egyenruhák között járva hálát adtak Istennek a szabadság ajándékáért és elődeink helytállásáért. A napot az osztrák-magyar határ közelében fekvő csodálatos szőlőbirtokok között vacsorával, borkostolóval és baráti beszélgetéssel zárták. A találkozó utolsó napján, szerdán, reggeli után, elhagyva szállásukat, Zalaegerszegre utaztak, ahol a Mária Magdolna plébánia templomban mutattak be szentmisét. Zarándoklatuk záró akkordjaként a Mindszentineumot, a nemrégiben átadott rendkívül modern és interaktív múzeumot és látogatóközpontot keresték fel, amely Isten hűséges szolgájának, Mindszenti József bíborosnak és a kommunista diktatúra alatti egyházüldözés áldozatainak állít méltó emléket. A kiállítások megrendítő erővel mutatták be Mindszenti életútját, a nácizmussal és a kommunizmussal szembeni meg nem alkuvó kiállását, valamint a magyar katolikus egyház szenvedés történetét. Ez a látogatás megerősítette a lelkipásztorokat abban, hogy a hit átadása és a lelkipásztori szolgálat mindenkorban áldozatokat és bátor hitvallást kíván. A közös ebéd elfogyasztása után visszaindultak Ecsédre. Zárul a beszámoló, amely elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján, illetve annak nyomán a Magyar Kurír oldalán is. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak a tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a Köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migaczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kristan Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Befejezte a szeptemberi világbajnokság előtti utolsó edzőtáborát, és készen áll az év egyik legfontosabb versenyére, a vitorlázó Érdi Mária. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Lassan végéhez közelednek a nyári táborok a nyíregyházi Akvaesénél. Még tart a nyári szünet a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatánál. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Befejezte a szeptemberi világbajnokság előtti utolsó edzőtáborát, és készen áll az év egyik legfontosabb versenyére a vitorlázó Érdi Mária. Az MVMS-e világ és Európa bajnok sportolójának sajtószolgálata szerint az Ilka 6-os hajóosztályban versenyző klasszis 12 napot töltött Dublinban, ahol már közvetlenül a VB helyszínén készült. A beszámoló alapján Érdi fizikálisan teljesen rendben van, rehabilitációját lezárta, és úgy érzi, az egész éves munka alapján készen áll az idén egyik legfontosabb versenyére. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács a vízi komplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyészerci Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényekkel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni. Tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kárpáti László, a Vegyészerci Röplabda Klub elnöke arról beszélt, hogy a regionális röplabda központ átadásával újabb jelentős sportlétesítménnyel gazdagodott a város, amely nem csak a röplabdát, hanem az iskolai testnevelést és a város sportéletének további fejlődését is szolgálja.
0: Az elmúlt években egy új sportlétesítménnyel gazdagodott a város, közel 2 milliárdos költséggel felépült a regionális röplabda központa, vagy más néven a VRCK röplabda akadémia, aminek a végleges használatba vételi eljárása is befejeződött elmúlt év végén. Évelején kaptuk meg a használatba vételi engedélyt. Ez egy új lehetőséget nyit majd mind a iskolai testnevelés, a Polnák Mihály úti általános iskolát tekintve, mint pedig a városi röplabda élet infrastruktúrális feltételeinek a javításában. Úgyhogy örülök neki, hogy ezzel tudtunk gazdagítani a városnak a sport létesítményeit.
1: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
4: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
5: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatározottuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Lassan végéhez közelednek a nyári táborok a nyíregyházi akversinél. Urbin Tibor szakedzőt hallják.
6: Mert nem is számolom, hogy hány éve csináljuk, de amíg van ránk igény, addig csináljuk, és ilyenkor szoktuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket eltervezünk, tehát most vízilabdázunk, tegnap az úszás része, több csoportban dolgozunk, vannak, akik a kis vízben vannak, és a úszásoktatást csinálják, mi már egy kicsit előrébb haladtunk, tehát mi vízilabdázunk, mert most 25 olyan gyerek jött össze, akik már van közük hozzá, meg olyanok, akik most ismerkednek ezzel a sportággal, és nagyon szépen tudunk haladni, és hát ez a tábor úgy néz ki, hogy az úszási a főszeret, meg a vízilabdáé, de nagyon sok játék van mellette, csúszdázunk, focizunk, röpizünk, és napi 3-szor étkezünk, minden van, nagyon sok vizet fogyasztunk most, úgyhogy szerintem kellemesen töltik a gyerekek az időt. Hát a meleg az kivesz belőlünk nagyon sokat, de senki nem panaszkodik, tehát nagyon élvezik. Majd egy pici burpír van rajtuk, akkor is jönnek, nem szórakoznak, tehát a tábor az első. Vannak már reggel 7:30-tól, és délután 4-ig el vannak foglalva a gyerekek, tehát nem a telefonja főszeret. Nálunk azt nem lehet használni, tehát néha ránézhetnek délután, amikor ebéd után van egy kis szabadidő, de amúgy megpróbáljuk őket mozgatni. Hál' Istennek, tehát nagyon jó kis toborzás jellege is van a táborunknak évek óta, tehát 5 hét alatt ezért nagyon sok olyan gyerek jelentkezik hozzánk szeptembertől, és ez a célunk is, hogy a vízilabdát ismertessük meg, szeretessük meg a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, aki a tábor miatt jön hozzánk szeptembertől vízilabdázni. Ennek mi nagyon örülünk, mert ebből tudunk építkezni, tehát ez ilyen szempontból is nagyon jó nyári program.
1: Még tart a nyári szünet a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatánál. A keret tagjai viszont kondi edzésekkel folyamatosan erősítenek. Pampuk Csaba vezetőedzőt hallják.
7: Tavaly bebizonyított a Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyított azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. De szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampuk Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak. Kezdőben a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átlóposzton, vagy elsőtőposzton. A Dani Laurának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
1: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében három új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampu Grétára nem számíthat a szakmai stáb, ő az U18-as válogatott után most a felnőtt válogatott keretével készül, és remélhetőleg ott lesz az Európa-bajnokságon, így csak szeptemberben csatlakozik a többiekhez. Édesapja igyekszik segíteni neki, de odahaza nem a röplabda a fő téma.
7: Tanácsokat mindenkinek lehet adni. Én Isten igazából így a röplabdáról nem beszélgetek vele, mert ha van egy kis pici szabadidőnk, akkor inkább a család és maradjon a gyerekem. A röplabda legyen másodlagos ilyenkor. Ott szerintem abban az edzőtábor időszak alatt megkapja azokat a dolgokat, amit neki véghez kell majd vinni a pályán.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andor Naktájai Egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Segíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszony...

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztat.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben imádkozzunk egy Andornak tájai látássérült keresztény testvérünkért, és az őt segítő családtagjaira is kérjük a Szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy édesanya fájdalmainak enyhüléséért és testi-lelki gyógyulásáért kérjük a Szűzanya segítő kegyelmét.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: mindannyiunkért. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen

0: Kegyelmesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy bükkábrányi család hálát ad a szűzanyának közbenjárásáért és a Jóistennek, hogy megsegítette őket. Ugyanebben a tizedben egy Máriát tisztelő nagymama kéri a szűzanya gyógyító kegyelmét magára és a kedves családjára, és kéri továbbra is a Jóisten áldását életükre.
2: Üdvözlégy Mária,
3: mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

0: közbenjárását egy fiatal nő testi-lelki egészségéért és élethelyzetének kedvező alakulásáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: Nünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.

0: Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andornak Tájai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tennyek Csaba egriesek a szentmisében, szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent 9. Lajos király. A szenti avatottak között több uralkodót is tisztelünk, mint például Szent István magyar királyt, Szent László királyunkat, Szent Vencelt, Szent Henriket, Szent Ferdinándot és másokat. Közöttük tiszteljük a francia Szent Lajos királyt, aki a Párizstól néhány kilométerre lévő Poissyben született 1214-ben. Édesapja, 8. Lajos király halálakor mindössze 12 éves volt. Édesanyja a mélyen vallásos Szent Blanka, fiából igazi Krisztus követőt akart nevelni, s többek között ezt mondta neki. Fiam, inkább lássalak a koporsóban, mint egyetlen halálos bűntől beszennyezetten. Blanka anyai szívének szeretetével ültette el fia lelkében a keresztény kötelességtudatot, lelkiismeretességet és a bűntől való irtózást. De jó lenne, ha a szülők ugyanígy törekednének gyermekeik vallásos nevelésével, és az erényeket ültetnék a szívükbe. Kötelességtudatot, lelkiismeretességet, a bűntől való irtózást. 1226. november 29-én királlyá koronázták Lajost. 1234. május 27-én pedig feleségül vette a 13 éves provánci Margitot, de az esküvőt követően még 6 évig egymástól távol éltek, mert az anyakirályné így akarta. Házasságukban 11 gyermek született. Az ország kormányzását 1236-ban vette át Lajos. Nem sokára leverte harmadik Henrik angol király által szított francia lázadást. 1244-ben súlyos beteg lett, és ekkor fogadalmat tett, hogyha fölgyógyul, keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre. Nyílt csatában legyőzte az ellenséget, de mégis a szaracénok fogságába került, s csak nagy váltságdíj ellenében térhetett vissza országába. Magánélete inkább hasonlított egy szerzeteséhez, mint egy királyéhoz. Naponta szentmisén vett részt, és elimádkozta a teljes papi zsolozsmát. Lemondott kedvenc sportjáról, a vadászatról is Istenért. Egyszerűen öltözött, ami akkoriban nem volt divat. Sokat böjtölt, vezeklővet viselt, ostorozta magát. Messze földön híres volt türelméről és alázatosságáról, ami általában véve nem mondható az uralkodók többségére. Rajongásig szerette feleségét. Nem ismert fáradtságot, ha a szegényekről volt szó. Még a leprásokat is saját kezével ápolta. Az országban betiltotta a párbajozást. Az eretnekekre és a káromkodókra igen szigorú büntetéseket szabott ki. Pártfogás alá vette mind a két koldulórendet, és támogatta Robert de Sorbont egy katolikus egyetem alapításában, mert később Sorbonról neveztek el. Politikai nagyságát az is bizonyítja, hogy visszaadta Angliának a nagyapja által erőszakkal elvett angol területeket. Ez olyan nagy megbecsülést váltott ki Európában, hogy más uralkodók nézeteltéréseik rendezésénél őt kérték fel a békebíró szerepére. Uralkodás alatt Franciaország egyik legnyugodtabb korszakát élte. Amikor az egyiptomi szultán 1261-ben elfoglalta Palesztina legnagyobb részét, Lajos király keresztes hadjáratot szervezett, és 60 ezer fő sereggel indult a Szentföldön szenvedő keresztények segítségére. Tunisz kapui előtt kolera járvány ütötte fel a fejét, és ezrével haltak meg katonái, majd a fia, és legvégül ő maga is. Utolsó kívánsága az volt, hogy magához vegye a szent útravalót, az oltári szentség Jézust, majd fektessék hamuval hintett zsákra. 1270. augusztus 25-én hunyt el. Lajos a keresztény királyok eszményképe. Sok közös vonást találunk Lajos és Szent László király között. 8. Bonifác pápa avatta szenté 1297. augusztus 11-én. Amiben lehet, kövessük Szent Lajos példáját, a mise imádsága szerint is. Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására add, hogy földi feladatainkat úgy teljesítsük, hogy elnyerjük örök országodat.

0: Természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel. Hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned, gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel. Látomásom frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam. De te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem. Hol a halál? Jöhet, értem.
1: Apri Lajos Természet című versét Blaskó Balázs mondta el. Apri Lajos eredeti nevén Jékely Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon, 1909-ben Jékely Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt egybegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bermadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Apri Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

Dicséret neked, Úristen, aki vagy és aki voltál vég nélkül. A te tulajdonod vagyunk, magasztalunk és dicsérünk téged, mert azért alkottál minket, hogy benned örvendezzünk. Nekünk adtad kimondhatatlan fényedet, hogy örökké élvezzük azt. Uram, szeretetet kormányozza kezed művét, az embert. Egyedül téged kell félnünk mérhetetlen méltóságodban, csupán téged kell látnunk szeretetedben. Csak téged kell szeretnünk változhatatlan állandóságodban. Ezért légy magasztalva vég nélkül.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az értéket. Az eddigi csúcs sem volt régi, 2024 márciusában 21,9 fokot mértek. Kiemelték, hogy érdemes ezeket a rekordokat tágabb kontextusba helyezni, amit itt a szélsőségesen erősnek ígérkező, közelgő El Niño jelenség szolgáltat. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
4: Műsorunkban dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója beszél arról, milyen prevenciós lehetőségekkel segítik a pedagógusokat.
5: Egy pár szóban hadd mutatkozzunk be, mint Szent Mihály intézmény fenntartó. Ugye mi egy egyházi jogi személy vagyunk a Váci Egyházmegyén belül, korábban EKIF, idén változtattunk nevet, egy évvel késtünk le a Főegyházmegyéről, akik szintén intézmény fenntartóra módosították főhatóságról a nevüket. Tehát ez egy archaikus név volt, mindenkinek ez volt a neve. Szerintem ez lassan elkezd majd változni, hiszen ez jobban írja le egyrészt azt, hogy mit csinálunk, hiszen intézményeket tartunk fenn, nem nagyon vagyunk hatóság, főhatóság.

szempontunkból, és még tovább egy picit magának az egyházmegyének a szempontjából, és a Pest megyének a Dunán inneni része, amit ellátunk köznevelésben, szakképzésben. Pár gondolat arról, hogy tulajdonképpen mi is az a lelki identitás, ami minket meghatároz. És három dologban szoktuk ezt mi jellemezni. Az egyik az az, hogy a Gravissimum Educationisnak, ami a II. Vatikáni zsinat oktatási dokumentuma, nem egy hosszú dokumentum, de annál élvezetesebb szerintem, és nagyon-nagyon jól összefoglalja azt, hogy miért is tart fenn a katolikus egyház nevelés-oktatási intézményeket. Azért tart fönn, mert evangelizál, azért tart fönn, mert pasztorál, és a sajátos eszközrendszerén keresztül, az oktatás sajátos eszközrendszerén keresztül szeretné a krisztusi üzenetet vinni a társadalomba. Ezért tartunk fönn iskolákat. És a központi gondolat az talán ez, hogy a keresztény szabadság és szeretet szellemében kell, hogy neveljünk az iskoláinkban. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz a teljes személyiséget kell nevelni, ez már szinte közhelyszerűen, hát ugye ez Don Bosco vezette be annak idején Torinóban, nevelni, tanítani, nevelni, evangelizálni, mondta ő, és akkor így tudunk jó keresztényeket, becsületes állampolgárokat nevelni, akik megtalálják az élethivatásukat. Ez a célunk. És van egy harmadik is, erre a végén még majd visszatérek, és az pedig az, hogy akkor tudunk sikeresek lenni az oktatásban, hogyha a helyi egyházzal való kapcsolat kialakul. Az iskolába járó diákok, családjaik és a helyi egyház között. Legyen az a plébánia. Ha a plébánossal nem tudnak együttműködni valamilyen oknál fogva, vagy azért, mert éppen nem ért a fiatalokhoz, vagy már idős, vagy nincs is plébános, akkor megtalálni azokat a közösségeket, megtalálni azokat a csoportokat, ahová a gyerekek el tudnak kezdeni járni, hogy azt tudják megtanulni, hogy bárhová is veti őket az élet, ott keressék meg azt a helyi egyházi közösséget, ahová kapcsolódni tudnak. Ez nekik ne csak az iskolán keresztül legyen egy történeti elem az életükben, hanem egy életalkotó közösségé váljon az egyház. És a másik dolog az pedig az, hogy tudnunk kell azt, és szembesülnünk kell azzal, hogy az, amit mi mondunk, az ma már nem a mainstream kultúra, hanem az egy ellenkultúra. Ezt tudatosan kell vállalnunk, adott esetben konfliktusokat is bevállalva emiatt. Erre még majd vissza fogok térni a legvégén. Hogyan tudjuk ezt a fajta szellemiséget fenntartóként mi segíteni az iskoláinkban? Hiszen mégiscsak ahol a dolog eldől, az az iskola és a tanítvány és a tanuló között van. Most voltam Cserhátsurányban, nem olyan régen, ez egy 180 fős iskolánk, ahol cigány nemzetiségi iskola egyébként, és ott minden évben van egy nagyon szép bál, ahol egy musicalt előadnak a gyerekek. És ott volt Timi néni, aki betanítja a gyerekeket. Gyönyörű díszleteket rendeltek a Temuról, fillérekért, fantasztikusan nézett ki az egész, berendezték a tornatermet, tanárok, szülők, diákok együtt. És ott volt Timi néni, aki őket animálta. És úgy, ez jutott nekem eszembe, közhelyet mondok, de hát hadd mondjak már közhelyet, ha nincs Timi néni, akkor semmit nem ér az, amit mi csinálunk vezetőként. Ott dől el minden. Ott, abban a kapcsolatban a gyerekekkel. De mégis mi, mint fenntartók, akik kettővel vagyunk odébb a Timi nénitől, hiszen köztünk még azért ott van egy autonóm iskola igazgató, mégis mit tudunk tenni? És mi arra jutottunk, hogy azt tudjuk tenni, hogy egy svéd asztalt kínálunk, nyilván a lehetőségeinkhez mérten, az intézményvezetőinknek és a pedagógusainknak, de nem csak úgy, hogy úgy oda dobjuk nekik, hanem azért azt kínálni kell. Ott kell állni a tányérral, meg a kis kanállal. Föl kell kelteni az étvágyat, a szomjúságot, és amire ráharapnak, ami tetszik, az bizony oda kell adni, abba segíteni kell, abba mentorálni kell. És ez az a helyzet, hogy jelentős plusz feladatot jelent nekünk, ahogy azt innen is látják, de azt gondolom, hogy ha ezt nem csináljuk, hogyha nem segítjük a munkájukat, az önök munkáját ilyen jellegű svéd asztallal, akkor tulajdonképpen mi is az a plusz, ami miatt katolikus intézményként mi iskolát tartunk fenn. Hiszen amikor az állam minket finanszíroz, amikor a szülő a gyerekét odaadja a mi kezeink alá, akkor mindig azért az meghallatszik felénk, az az elvárás, hogy azért ez legyen más. Nem feltétlenül jobb, mert hiszen az elitiskolák 90%-a az állami a legjobb. Ugye? Tehát a legjobb százban a legjobb iskoláknak a 90%-a, 80%-a állami. Tehát nem feltétlenül az oktatási színvonalban vagyunk jobbak, sokszor abban is, de jobbak vagyunk közösségépítésben, jobbak vagyunk innovációban sokszor, jobbak vagyunk abban,
hogy a családokat bevonjuk az iskola életébe.

Zrt-be. És ezt nagyon-nagyon erősen várják. Mi a szalézioknál, én ott dolgoztam 6 évet, csináltunk egy felmérést arról, szülőket, pedagógusokat, diákokat kérdeztünk meg, arról, hogy mit jelent az, hogy katolikus identitás az iskolában. És abban volt egy olyan kérdés, hogy miért hozott te katolikus iskolába a gyerekedet, és a szülőknek a 80%-a a közösséget emelte ki. Nem a színvonalat. Még csak nem is az, hogy hívő az iskola, az is ott volt az első háromban, hál' Istennek, hanem hogy közösség, olyan közösség, ahova elmerem engedni a gyerekemet. Tehát svéd asztal. Tehát nyújtanunk kell valami olyasmit a pedagógusoknak, az iskolák vezetőinek, amihez hozzá tudnak nyúlni, és ezt a szellemiséget, amiről beszéltünk, építeni tudják. 20-nál is több ilyen. Van olyan, ami egy iskolában van, és nagyon jól működik, például a LEGO pedagógia, ők egyébként tavaly Lumen Educationis díjat is nyertek ezzel a pedagógiájukkal. Van olyan, ami kihat az összes iskolánkra, az organikus pedagógiai képzések, a családi életre nevelés, a KET pedagógiát szinte mindegyik óvodánkban alkalmazzák, az iskolakertek 15 iskolánkban van jelen, az alkotó pedagógia egyre több iskolában van jelen a Makers Redboxon keresztül, és vannak olyan elemek, és ezekről fogok elsődlegesen most beszélni, amelyek kifejezetten a gyermekeknek a biztonságát és a védelmét célozzák. Hiszen azt gondolom, hogy mindannyian látjuk azt, hogy egyre bolondabb világban élünk, egyre komolyabb kihívások jelennek meg. Nem mondom azt, hogy függetlenül attól, hogy milyen a közeg az iskolában, mert nem független attól, de a probléma nagysága sokszor a legelitebb iskolában is nagyon-nagyon nagy tud lenni, ami a gyermekvédelmet illeti. És ezért én ezt a 4 dolgot emeltem ki, a gyermek jóléti csoportunkat, a gyermekvédelmi csoportunkat, azzal kapcsolatos képzést, a gyermekvédelemmel kapcsolatos képzést, illetőleg az összefogásunkat azért, hogy a digitális világnak a kihívásaiban segítsük az intézményeinket, ami egyébként egy egyre nagyobb probléma, erről majd részletesebben fogok később beszélni.

Kezdjük akkor a gyermekjóléttel, a gyermekvédelemmel és a prevencióval. Egyrészt van egy gyermekvédelmi munkacsoportunk, amelyik az egyház megyével együttműködésben, de attól elkülönülten a Szent Mihály Intézmény fenntartónak a munkacsoportja. Van egy terápiás pszichológusokból álló, utazó pszichológusokból álló csoportunk, ők 15-en vannak, és megalkottunk a Szent Mihály Intézmény fenntartó és intézményei számára egy gyermekvédelmi szabályzatot és protokollt, ami idén februárban fogja elnyerni a végleges formáját, ad experimentum volt kiadva az intézményeknek. Hogyan alkottuk meg a gyermekvédelmi szabályzatot? Hát a helyzet az, hogy a Gyermekjogokért Egyesület, amelyiknek én alapítója és alelnöke vagyok, dr. Benyusz Mártával együtt a Budapest-Esztergomi Főegyházmegyének a felkérésére írtunk egy szabályzatot, ez még 2023-ban volt, és én amikor ide kerültem, akkor megkértem, hogy hadd használjuk ezt a szabályzatot. Mi is egy picit átdolgoztuk. Ezt egyébként Vadász Kinga és Gájár László atya volt, akik lektorálták, tehát ez egy eléggé jól sikerült szabályzat, azt gondolom, és egy év ad experimentumra adtuk ki ezt az igazgatóknak. Azt kértem tőlük, hogy idén január 31-ig mindenki küldje vissza a kommentjeit, a javaslatait, a kritikai észrevételeit ezzel a szabályzattal kapcsolatban, tehát nem publikáltuk ez alatt az egy év alatt még. Ezeket most fogom én összesíteni, már nagyon reméltem, hogy február közepére kész leszek, szerintem február végére leszek ezzel kész, és akkor véglegesítjük, és kikerül a honlapra is. Nyilván készült egy új honlapunk, a Szent Mihály Intézmény fenntartónak egy új honlapja, és azon van egy bejelentő, ez egy anonim bejelentő felület, ami úgy működik, hogy ráklikkelnek, és akkor be tudja írni azt, hogyha valamiféle problémája van. Három ilyen bejelentésünk volt egyébként, egyik sem papi visszaélésről szólt, hál' Istennek nálunk ilyen nem volt, hanem leginkább a társbántalmazás, a kortársbántalmazás az, amivel kapcsolatosan bejelentéseink voltak, és ebből a háromból kettő volt olyan, ahol el kellett járni, az egyiknél nem tudtunk eljárni, nem tudtuk azonosítani sem, hogy ki ő és pontosan mit akar. Illetve vannak intézményi gyermekvédelmi szabályzataink is, és ezek általában kevéssé elaboráltak, mint a miénk, tehát a kettőt kvázi együtt tudják harmonizáltan használni. Én azt kértem, hogy a sajátjukat a miénkhez igazítsák hozzá. Ez meg is történt. A miénk az egy részletesebb alapelveket, eljárási szabályokat, hatáskört, illetékességet, HR szabályokat is tartalmazó szabályzat, az övék általában jóval egyszerűbb ennél. A munkacsoportunk az úgy néz ki, hogy három tagja van, és az, hogy ki a három tagja, nyilván a Szent Mihály Intézmény fenntartó munkatársai kell, hogy legyen a tagságnak a tagja. Itt igazából a szakértelmet határoztuk meg, tehát nem a szemét, hanem hogy milyen szakértelmeknek kell ebben szerepelni. Kell egy jogi szakértelem, egy pedagógiai és egy pszichológiai szakértelem. Ez természetesen meg is van ebben a három tagú munkacsoportban. És két dolgot csinálunk, vagy azokat a feladatokat látjuk el, amit az intézmény ránk delegál, mert mondjuk az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes, vagy a vezetőség, mint olyan, valamilyen szinten implikált egy ügyben, és ő nem tud eljárni, tehát akkor nekünk kell eljárni. Megjegyzem, hogy ebben az évben ilyen még nekünk nem volt, hanem olyan volt, hogy szakértőként vettek minket igénybe. Tehát, hogy ő lefolytatja az előzetes eljárást, az ideiglenes intézkedést megteszi, nyilván ez az ő dolga, de kéri a mi szakértelmünket, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy jól csinálja-e, megkonzultáljuk a különböző előírásokat. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni munkajogilag, erre a szabályzatra munkajogilag nem lehet hivatkozni, hanem a PUE-TV-re kell hivatkozni. Itt bele lehet futni bizony érdekes dolgokba, hogyha per lesz. Nálunk hál' Istennek nem volt, de máshol volt. Tehát ez egy olyan téma, amiben kell a szakértelem, és én nagyon boldog vagyok, hogy az igazgatóinknak van egy nagyon jó bizalma, és bármi olyan ügy történik, amiben azt érzik, hogy azért ők itt kevesek, rögtön konzultálnak velünk. És bevonunk nyilván külső szakértőket is, gyermekjogi szakértőt, gyermekvédelmi szakembereket, kánonjogi szakembert, hál' Istennek ott van Molnár Zsolt atya, rögtön a szomszédban ügyvédeket és rendőröket is, sajnos erre is egyre inkább szükség van. Mit csinál a terápiás csoportunk, ugye? A gyermekvédelmi csoportnak, a gyermekvédelmi szabályzatnak akkor van elsődlegesen szerepe, amikor már beütött a baj. Na de szeretnénk elkerülni, hogy beüssön a baj. Azt szeretnénk, hogyha békés, boldog, vidám gyerekek járnának az iskoláinkba, akik nem bántják egymást, olyan tanáraink lennének, akik nincsenek kiégve, nem kiabálnak, nem pofoszkodnak, stb. És ezért van 15 pszichológusunk és terapeutánk, akik utazóban látják el a feladatukat, 7 párban, illetőleg a 15. ő a vezető, aki egyben a gyermekjóléti igazgatója a Szent Mihály Intézmény fenntartónak, és ők járják
az intézményeket, egy intézményben fél vagy egy évet vannak általában, egy huzamban, és hogyha kell, akkor még maradnak, és egy pár az el tud látni általában három intézményt egy fél éves periódusban. Így 1500 ellátott gyerekünk van egy évben, ugye 11500 van körülbelül, tehát azért ez mondjuk kicsit kevesebb, mint a 15%. 700 pedagógus és 700 szülői konzultáció az, ami még belefér. Emberfeletti munkát végeznek, és egyre inkább azt hallom, hogy egyre súlyosabb a helyzet, egyre több az auti, egyre több az ADHD, egyre több a bántás, az online bullying. Igénybe kell vennünk sokszor külső szakembereket, megoldásfókuszú tréninget például nagyon szeretjük, több osztályt rendbe raktak, olyan osztályokat, ahol elharapozott a bullying. Ott ugye 80% körüli egyébként a nemzetközi aránya a megoldásfókuszú tréning hatékonyságának, ahhoz, hogy rendbe tudják rakni az osztálynak a kultúráját, mert általában ez egy osztálykulturális probléma, amikor valakik elkezdenek valakiket bántani. És aztán vannak persze pszichopátiás gyermekek is, egyre többen vannak ilyen gyermekek, nagyon nehéz őket felismerni, kiszűrni, tehát ez egy komoly kihívás. Amit sokat mondtak nekünk a pedagógusaink, az az, hogy kell nekik a képzés, és olyan, ami rövid lehetőleg, mert amik elérhetők a piacon, azok általában azért 120 órások minimum, vagy éppen egy egész évesek, mint a Szapienciának a képzése, tehát hogy valami rövid képzés. Mi kialakítottunk a Benyusz Mártékkal egy rövid képzést, ami a bántalmazásról szól, annak a pszichológiájáról, annak a felismeréséről, mikor mondjuk, mikor nem mondjuk, mikor hogyan beszéljünk a szülővel, a jelzésrendszer, hogyan kell bevonni a rendőrséget, mire vigyázzunk. Nagyon-nagyon praktikus. Ezt az AVKF-el, tehát az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen tervezik elindítani szeptemberben. Sajnos akréditálni nem tudjuk ugye az ismert körülmények miatt. Nem szeretnénk ezt kiadni a kezünkből az OH-nak, úgyhogy inkább marad ez egy ilyen saját képzés, valahogy majd megfinanszírozzuk. És így, hogy látják már a szerkezetet, amiben dolgozunk, egy picit hátrébb lépnék, és egy pár szót azért arról is szeretnék beszélni, hogy milyen kihívásaink is vannak, ami a gyermekvédelmet illeti. És lépjünk egy picit ki Magyarországról, hogy milyen globális kihívásai vannak a gyermekvédelemnek, mert ez szerintem borzasztó érdekes mindazoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak. Ugye a globális kihívások azok még mindig a fizikai túlélésről szólnak. Ezek leginkább Kelet-Ázsia, Szubszaharai Afrika és Latin-Amerika egyes országai. Tehát leginkább ott, de nem csak ott. Sajnos az Európában is és az Egyesült Államokban is létező probléma. Nálunk is, csak sokkal kisebb arányokban. 150 millió krónikusan alultáplált gyerek van. Minden időpillanatban átlagosan 3 millió gyerek van, aki el van rabolva, hogy ilyen nagyon szépen fejezzem ki magam, ezek közül 2 millió szexuális rabszolgaságban van ebben a pillanatban, és ezek borzasztóan magas számok, ha belegondolunk. És továbbra sem jár 272 millió gyerek iskolába. Tehát, hogyha innen nézzük, hogy mi hol vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mi azért marha jól állunk, bocsánat a kifejezésért, hiszen nálunk azért ilyen dolgok vannak, de nagyon-nagyon alacsony számban. Nálunk, ami nagyon elharapozott, az a gyermekpornográf bűncselekmények. Beszéltem most egy rendőr hölgyel, aki ezzel foglalkozott, és azt mondta, hogy megtízszereződött az elmúlt 10 évben azoknak az eseteknek a száma, amikkel kapcsolatosan neki gyermekpornográf ügyben el kell járni. Hál' Istennek, ha mondhatok ilyet, nem magyar gyerekekről van szó, akik ezeken a videókon vannak, hanem általában külföldiek, általában ázsiaiak, meg stb. Na de akkor is ezrével kellett ennek a szerencsétlen hölgynek ilyen videókat megnéznie. Ez is egy valóság, amivel nagyon nehezen tud az ember szembesülni. És akkor vannak a fejlett országok, és azoknak az úgynevezett láthatatlan kihívásai, és ezek pedig, amivel ugye mi is minden nap találkozunk, a szorongás,

Maga a képernyő, mint olyan, ez a fajta veled kommunikáló képernyő, amelyik újra és újra akciókat vár tőled, ez sajnos ártalmas a gyerekeinkre. És minél fiatalabbak a gyerekek, annál ártalmasabb. Van egy neurológus, Jan Martin Stránszki, ez egy cseh neurológus professzor, aki egy egészen kiváló könyvet írt az emberi agynak a fejlődéséről és hanyatlásáról, és ő konkrétan azt mondja, hogy a korai gyermekkorban, tehát a 0-3 éves korig történő időszakban a képernyőnek a nézése és az azzal való kommunikáció az agykárosodást okoz. Tehát ő szó szerint azt mondja, hogy megsütjük a gyerekeink agyát, és mutat erről ilyen szkenneket, ahol ilyen kék foltok mutatják azokat az agyterületeket, amik károsodtak, és sajnos ez nem visszafordítható. Tehát 0-3 éves kor között nagyon veszélyes, 3-6 éves kor között is veszélyes, és igazából azt mondják a szakemberek, hogy 14 éves kor alatt nem szabadna okos eszközt adni a gyermekeknek a kezébe. Ezzel mi szembesültünk, és 2024. augusztusában tartottunk egy ilyen igazgatói konferenciát, kb. Ennyien is voltunk, elhívtuk a helyetteseket, tagintézményvezetőket is, és ott neves szakértőkkel, ugye ott látható Pölt Lákos, Glovicki Zoltán rektor, Pécsi Rita és társai, velük ültünk le, és majdnem egy egész napot arról beszélgettünk, egyrészt, hogy milyen ártalmak, milyen veszélyek vannak, hogy működik ez az egész iparág, és hogy mi mit szeretnénk tenni, mit tudunk tenni. És ott volt az, amikor azt hallottam az egyik óvodavezetőnktől, az óvodavezetők voltak a leginkább elszabadulva, fogalmazunk így, a leglelkesebbek, hogy ezzel a témával foglalkozunk, mert ők azt látják, hogy egyre több olyan probléma van, ami eddig nem volt, és ami eddig volt, az egyre fokozottabb. Tehát, hogy a gyerekek elmagányosodottabbak, később kezdenek-e normálisan mozogni, tehát mozgás problémáik vannak. Ugye, hogyha TSMT méréseink vannak, és nálunk vannak TSMT mérések, azok mutatják, hogy az idegrendszeri érettség az lecsökkent nagyon erősen. Ahhoz, hogy az általános iskolában jól tudjon teljesíteni, az minimum az a 60-65% kell. Nagyon sokan 40-45-tel mennek általános iskolába, visszamaradott csecsemőkori reflexekkel. Ez borzasztóan nehéz dolgok, mert ott őnek beindul egy kudarc spirál, szépen elsőtől kezdve, és hogyha nem sikerül ezt belőle kitornáztatni, akkor ő lesz a hülye gyerek. Ezért mi óvodában, minden óvodában TSMT-ztetjük a gyerekeinket, hogy onnan már ezzel a 60-65%-kal jöjjenek ki. És ott elmondta az egyik óvónéni, hogy volt egy olyan kislány, akinek az volt a építőkockás játéka, hogy lerakott így építőkockákat maga elé, és így elkezdte húzogatni közte az ujját. Az volt az ő kis játéktabletje. Kreatív. De hát azért ne lehetne picit kreatívabb. Tehát ő ehhez van hozzászokva. Borzasztó dolog. 2024. szeptemberében jött a kormányrendelet az okostelefonok iskolai korlátozásáról, és mi úgy döntöttünk, hogy októberben akkor csinálunk egy nagy offline diákünnepet és egy konferenciát, és ott kitaláljuk azt, hogy mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, és hogy egyáltalán az, hogyha mi detoxikálunk, mert ez fogalmazódott meg bennünk, hogy kéne csinálni egy kampányt, hogy lássuk azt, hogy a detoxikációnak van-e hatása a fiatal agyra, a fiatal idegrendszerre. Tudjuk, hogy a 0-3 az mit jelent, de azért itt ez mégiscsak ugye iskolás gyerekekről van szó. És akkor mi eldöntöttük azt, hogy 2025, tehát tavaly nagybőjtben, pontosan egy évvel ezelőtt csinálunk egy digitális detoxot 120 gyermekkel. Felkértük Hal Melindát, hogy ezt a mérést bonyolítsa le. Fogalmunk nem volt, hogy lehet egy ilyet lemérni. Egyáltalán le lehet-e mérni azt, hogy mi volt előtte, egy detoxikáció előtt, meg utána. Azt mondta, hogy nyugodjunk le, de ezt megcsinálja. Megcsinálta az egész a szervezését, a háttérmunkáját. Nekünk csak annyi dolgunk maradt, hogy találnunk kellett 120 hatodikos, hetedikes, meg nyolcadikos gyereket, akik ebben részt vettek. Egyébként túljelentkezés volt ahhoz képest, mi eredetileg csak 4 osztályt szerettünk volna, de ebből lett 6, és ehhez még 6 kontrollosztályt, akik a detoxot magát nem csinálták meg, tehát ők nem hagyták el a telefonhasználatot, de ugyanúgy volt egy bemeneti mérés és egy kimeneti mérés, pontosan ugyanazon a napon, ugyanabban az órában, hogy összehasonlítható legyen, ugyanolyan típusú iskolában, ugyanolyan típusú településen. Tehát szociológiailag eddig még nem kötöttek bele ebbe a kutatásba, ami egy különleges dolog. Én azt hittem, szét fogja szedni a sajtó, de nem szedte szét.

0: Kedves hallgatóink, dr. Puskás Balást, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatóját hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 11. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Színházlátogatás. Nagy volt az izgalom Brownéknál. Mr. Brown ugyanis színházjegyekhez jutott, méghozzá Páholyba. A vadonatúj darab premierjére szóltak a jegyek. Főszerepben a világhírű színésszel, Sir Shelley Bloommal. Még Paddingtont is lázba hozta az esemény. Többször járt már Mr. Grubernél, és kérte, magyarázzon el neki mindent a színházról. Mr. Gruber úgy vélte, óriási szerencse, hogy Paddington részt vehet egy új darab premierjén. Egy medveöltő alatt kétszer ilyen élményben nem lesz részed, Paddington. Ráadásul fontos emberekkel is találkozhatsz, mondta. Mr. Gruber jó pár antikvár színházi könyvet adott kölcsön Paddingtonnak, aki elég lassan olvasott, de szerencsére sok-sok kép volt bennük, meg egy kihajtogatós igazi színpad, igazi díszletekkel, függönnyel, súgójukkal, színészekkel. Paddington el is határozta, hogy ha nagy lesz, színész lesz. Fölpattant az öltözködő asztalára, és különféle pózokat gyakorolt a tükör előtt, ahogy a könyvekben látta. Mrs. Brown azonban kissé aggódott. Remélem kellemes darab. Nem mindegy, magyarázta Mrs. Burnnek. Mi lesz Paddington első benyomása a színházról? Mindent olyan komolyan vesz, ugye?
3: Persze, feleltem Mrs. Bird. Ami engem illet, boldogan őrzöm a házat, elüldögélek, hallgatom a rádiót, de Paddington számára nyilván sokat jelent, ha látja is, amit hall. Meg hát az utóbbi időben olyan jól viselkedett.
2: Na, éppen ez aggaszt engem, jegyezte meg Mrs. Brown. Mint kiderült, magával a darabbal nem volt semmi baj, és Paddington a készülődés alatt végig nyugodt volt, pedig ez volt az első alkalom, hogy sötétedés után kihozták a házból, és most látta London fényeit is először, az éjszakai kivilágítás pompáját. Ahogy elautóztak a fontosabb látnivalók mellett, Mr. Brown igyekezett mindent elmagyarázni. Jó hangulatban érkeztek a színházba. Paddington örült, hogy minden olyan, ahogy Mr. Gruber leírta, még a jegyszedők is. Tisztelektek, mutatták az utat, nyitották a Páholy ajtaját. Ő maga a tisztelgést egyik mancsának úrias meglebbentésével viszonozta, aztán szippantott egyet. Minden csupa piros volt, meg arany, és olyan meleg, otthonos illatot érzett. A ruhatárnál akadt némi kellemetlenség, amikor Paddington felháborodott, hogy a bőröngyéért és kabátjáért pénzt kérnek. A pult mögötti asszonyság morcosan fogadta Paddington kérését, hogy mégis inkább adja vissza a holmiát. A ruhatáros egyre pörölt, miközben a jegyszedő a helyükre kísérte őket. Az ajtónál megkérdezte Paddingtont.
4: Programot, uram?
2: Hogyne, lelkesedett Paddington, és elvett nyomban ötöt. Nagyon köszönöm.
4: És kávét a szünetben, óhajt, uram?
2: Hangzott a következő kérdés. Paddington szeme felcsillant.
4: Hogyne,
2: mondta sietve. Úgy hitte, a színház az a hely, ahol a vendéget minden módon kényeztetik.
4: Meg lesz, uram, mondta a jegyszedőnő. Köszönöm, 7 font 50 penny, uram.
5: 5 font a programokért, 2,50 a kávéért.
2: Paddington nem akart hinni a fülének.
4: Mennyi? Kérdezte felháborodottan, hogy 7 font 50? 7 font és 50?
2: Semmi gond, Paddington, szólt közbe Mrs. Brown, a kellemetlenségek elkerülése véget.
4: Majd elintézem, én menj csak, ülj le!
2: Paddingtonnak kétszer sem kellett mondani, de azért még visszanézett a jegyszedőnőre, megint azzal a szúrós tekintettel, mint máskor, ha nagyon rosszal valamit. Nagyon örült viszont, hogy a jegyszedőnő a színpadhoz legközelebbi ülés jelölte ki számára. Lucy néninek küldött már képeslapot a színházról. Mr. Gruber boltjában találta. Kis keresztet rajzolt a lap egyik sarkába. Itt valahol lesz az én ülésem is, ezt írta oda.
4: A színházi ócskán tele volt, és Paddington integetve, érdeklődő fölénnyel nézett le a lenti sokaságra. Mrs. Brown némi meglepetésére sokan visszaintegettek és mutogattak feléjük. Nem bánnám, ha kicsit kevésbé lenne barátságos, súgta oda a férjének. A nagy kabátod, Paddington, nem gondoltál rá, hogy esetleg levehetnéd? Kérdezte Mr. Brown. Fázni fogsz odakint. Paddington, aki épp felállt a székre, így felelt. Már gondoltam rá, és esetleg igen, leteszem, mert egyre melegebb van. Judy segített neki.
0: Vigyázz a marmelád és szendvicsemre!
4: Kiáltotta Paddington, amikor Judy a korlátra terítette a kabátot. De már késő volt. Paddington bűnbánóan nézett.
0: Bingo! Rikkantotta Jonathan. Valakinek a fejére esett.
4: Áthajolt a páholy korlátján.
0: Épp egy kopasz hapsinak. Örülhet, hajat mosnia sem kell. Ó, Paddington,
4: sápítozott Mrs. Brown, muszáj neked marmelád és szendvicset hoznod a színházba.
0: Miért is ne?
4: Felelte vígan Paddington. Szolgálhatok továbbiakkal is. Tele volt velük a kabátom zsebe, csak kicsit megnyomorodtak, mert rajtuk ültem a kocsiban.
0: Lent nagy a kavarodás, mondta Mrs. Brown. Valaki az öklét mutatja felém. Mi is a helyzet a marmelád és szendvicsekkel?
4: Mr. Brownnak néha kicsit lassan esett le a tantusz.
0: Ú, semmi, semmi,
4: vágta rá Mrs. Brown. Úgy döntött, jobb a békesség, inkább nem foglalkozik a dologgal. Viszont Paddingtonnak közben újabb gondjai akadtak a színházi látcsővel. Látott egy kis dobozt a páholy oldalán, zárva volt, 20 pennyre nyílt. Látcső! Hosszas töprengés után kinyitotta a bőröngyét, és egy titkos rekeszből előkotort 20 pennyt.
0: Kidobott pénz volt,
4: állapította meg, miután belenézett. Ezen a micsodán sokkal kisebbnek látom a dolgokat.
0: Ugyan, medvém, fordítva tartod, oktatta Jonathan.
4: Rendben, de akkor se kellett volna megvennem, mondta Paddington. Csak azt mutatjam, hogy úgy is látnék. Mit érek vele a minden nagyobb?
0: Se baj, legközelebb talán hasznomra lehet.
4: Miközben beszélt, a nyitány véget is ért, s felment a függöny. Vidéki háznappalia volt a szín, és Sir Shelley Bloom, mint a helység nagyura, fels alá járt. A nézőtéren kitört a tapsvihar.
0: A látcsövet haza ne hozd,
4: suttogta Paddingtonnak Judy.
0: Tedd vissza oda, onnan kivetted.
4: Hogy micsoda? Süvöltötte erre Paddington. Visszegés hallatszott a nézőtérről, mivel Sir Shelley Bloom kis szünetet tartott, aztán Brownék páholya felé mutatott.
0: Csak nem azt mondod, hogy 20 penny?
4: Méltatlankodott keserűen.
0: Két sütit kaphattam volna ennyi pénzért.
4: Tekintetét most Sir Shelley Bloomra szegezte. A nagy színész kissé ingerültnek látszott. Sose szerette a bemutatókat, és ez az előadás eleve rosszul indult. Fura érzések kerülgették. Ő általában mindig a pozitív hőst szerette játszani, akivel a közönség rokon szenvez. De most ő volt a gaz fickó. Ráadásul, mivel ez volt az első előadás, a szövegét sem tudta jól. Csak rontott az egészen, hogy mindjárt az érkezéskor kiderült, a súgója nincs sehol, és senki nem is vette át a szerepét. Aztán valami nyüzsgés támadt a nézőtéren, épp mielőtt fölment a függöny. Az ügyelő szerint valami marmelád és szendvics pottyant le a karzatról. Micsoda képtelenség, őt mégis zavarta, nagyon zavarta. Most meg a páholyban ezek a zajos népek. Csöndben felsóhajtott. Ez megint egy elátkozott este lesz, nem vitás. Ha Sir Shelley Bloom nem is élte át minden ízével a darabot, Paddington annál inkább. A 20 pennyt már el is felejtette, annyira beleélte magát az előadásba, követte a cselekmény fordulatait. Azt hamar eldöntötte, hogy ezt a Sir Shelley Bloomot ő nem szereti, és szigorúan nézett rá a látcsövön keresztül. Követte minden szavát, mozdulatát, és amíg a felvonás végén a színész, mint zord szívű apa, egy peri nélkül előzi lányát a háztól, Paddington felállt a székére, és felháborodott,
2: szomorodottan integetett programfüzetével a színpad felé. Paddington sokféle módon volt a meglepetések medvéje. Minden esetre nagyon biztos ítélettel rendelkezett arról, mi a jó és mi a rossz. Amikor a függőn lement, látcsövét a páholy korlátjára tette, és lekászálódott a székéről. Élvezett, Paddington? Érdeklődött Mr. Brown.
0: Mondhatnám, igen érdekesnek találom, felelte Paddington.
2: Volt ebben a válaszban valami furcsa él, és Mrs. Brown némi aggodalommal sandított rá. Megint aggasztották a rossz sejtelmei.
0: Hová mész, drágám?
2: Kérdezte hát, mert a medve az ajtó felé indult.
0: Úgy csak járok egyet, megmozgatom a tagjaimat,
2: mondta csak úgy mellékesen Paddington.
0: De aztán ne maradj el sokáig, szólt utána Mrs. Brown. Gondolom nem akarsz lemaradni a második felvonásról.
2: Ugyan, Méri, ne oktasd mindig, korholta Mr. Brown. Járni akar egyet, elgémberedhettek a tagjai, vagy a mosdóba ment,
0: vagy a ruhatárba, tódította Jonathan.
1: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington folytatja című meséjének 11. részét olvasta fel nektek Pokorni Lia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
6: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
7: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
8: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalaus című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr. Márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbe hívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a szentírási helyeket ezzel kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a bína bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bűkezőségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek, a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyájé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal, imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk: ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a Szent Lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél 1. fejezet 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az Atya és a Fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztust és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk, az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr: amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a Szent Lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. 2. Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket, Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket a Jézushoz való hűség, tehát a vele fönntartott szövetség irányítsa. Így tudunk magunk is áldássá válni a körülöttünk élők számára. Így lesz keresztény életünk alapja, jövünk lényege, az Istentől kapott ajándékról szóló beszédünk, és tetteink megnyilatkozó tanúságtételünk. Kedves rádióhallgatók, már ez is, ez a rész is oly gazdagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekkor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a Szent háromságos formula összegzi az egész üdv történetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. S ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára, minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát, de a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádióhallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tenyek Csaba egriesek a szentmisében, szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbesorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, Napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Karkos István, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melynek mai adásában dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. Zinger Magdolna íróval, gyásztanácsadóval Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. Ugyanebben az órában tokai frekvenciánkon a görög-katolikus rádió adása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunk következik, melyben dr. Fejér Bencével, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgetünk egy korábbi adásunk ismétlésében. Szó lesz a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahangvizsgálatok hatékony alkalmazásáról. Részlet következik a műsorból.
1: Röntgensugárzás egyszerre áldás, viszont hogyha sokat adunk belőle, akkor sajnos káros is, úgyhogy senkinek sem ajánlom, mint hobbit, hogy milyen vizsgálatokra járjon, ezért fontos, hogy mindig orvos indikálja a radiológiai vizsgálatokat, mert van előnye is, és persze hátrány is, és jobb, hogyha ezt egy kollega kézben tartja figyelve arra, hogy ne legyen túlzásba víva a diagnosztika.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az apostolok elhívásáról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári nagyboldogasszonyi Szent Adalbert Főszékes Egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház az eukarisztiából él. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
4: Vágjunk bele! Egy kis előjátékkal kezdeném, mielőtt a témánkhoz hozzászólnék. Az első nagy kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen mi is a tanítás lényege. A dogmánál persze elméletileg megtanultuk, hogy ez tantételt jelent, és innentől kezdve bizony megélhet a fejünkben egy olyan elképzelés, hogy az egyház dogmatikus rendszere az egy listázható kijelentés sor, amiben a legszentebb igazságaink vannak rögzítve. Azonban talán jogos föltenni a kérdést, hogy valóban csak ennyiről lenne szó? Gondoljunk a Szent Háromságra, egy Isten három szemében. Tételmondatról beszélünk, vagy valami másról? A Szent Háromságról kimondunk egy igazságot, vagy esetleg megérthetjük, hogy a Szent Háromság titka, mint a modell, stílus, gondolkodási keret, mindegy, hogy hogy ragadom meg, de egy mód arra, ahogyan létezni kell. Válasz arra, hogy mit jelent szeretni, mit jelent egyáltalán ez a szó, hogy szeretet. A Szent Háromság nem egyszerűen egy elvont absztrakt igazságnak a kijelentése, hanem mintaadás, modelladás arra, hogy hogyan kell közösségben létezni. Minden egyes dogmánknál ugyanezt a játékot végigjátszhatjuk, és ez a kérdés nagyon fontos, mert így fogjuk apránként megérteni, hogy a hit nem absztrakt igazságok hálózata, hanem a teljes ember teljes létezését érintő kérdés. Ugye a Lumen Fidei enciklikát, hogy ki a szerzője, Ferenc vagy Benedek, ezen most ne vitatkozzunk, négykezesnek szokták hívni. Tehát az enciklikát pontosan ez a fölvetés és belátás indítja meg. Ha a hitünk csak értelmi, intellektuális, absztrakt tartalmakat hordoz, akkor valami nincs a helyén. Itt az életünkről van szó. A Szent Háromság az nem filozófia könyvi betanulandó anyag, hanem egy mód, ahogy nekem emberként léteznem kell. Hiszen ennek az Istennek a képére vagyok megteremtve, és ennek az Istennek a modellje szerint válok teljessé. Így jutunk el egy olyan fogalomhoz, amely a természettudományok körében nagyon sokszor előfordul, ez pedig a paradigma. Miről van szó? A témát fölvető Thomas Kuhn így definiálja a paradigmát: általánosan elismert tudományos teljesítmények, vagyis olyan tudományos eredmények, amelyeket a tudományos közélet döntő többsége mainstream igazságként vagy tudományos kijelentésként elfogad, amelyek egy bizonyos időre a szakemberek közössége számára modelleket és megoldásokat nyújtanak. Hát ilyen volt a newtoni fizika, a mozgástörvényekkel, gimnáziumból talán még rémlik valami. Einstein ezért esett annyira kétségbe, amikor az általános relativitás elmélet következményeivel foglalkozva ráébredt arra, hogy megbuktatja előbb-utóbb a newtoni fizikát. Mi csináljunk? Nem ez volt a cél. Viszont nem is fönntartható tovább, ami volt. Hogy megyünk át akkor egy új világképbe, a kvantumfizika korába? De most itt ne vesszünk el ezekben a kérdésekben. Tehát a paradigma a gondolkodás számára egy keret, egy mestermodell, ami segít értelmezni, működtetni, vagy esetleg kitalálni az újabb modelleket. Egy olyan nagy mátrixa a létezésünknek, a gondolkodásunknak, ami elrendezi a konkrét kérdések, a részlet problémák apró felületeit. Világos, ez zárójeles megjegyzés, mindig az adott kornak, az adott társadalomnak, az adott emberi élethelyzetnek az összefüggés rendszerében. A Kuhn-féle idézetben szerepel az a meghatározás, hogy egy időre szól a paradigma. Vagyis a tudomány, hát ezt tanultuk a középiskolában, 50-szer megbuktatja, újraírja önmagát. Valószínűleg mindannyian tudnánk sorolni olyan hipotéziseket, amelyeket egykor igaznak tartottak, aztán rájöttek, hogy mégsem igaz. És apránként ezek a változások magát a nagy keretet, a nagy mátrixot is átalakíthatják. Ez mindig akkor kezd el aggasztóvá válni, amikor felszaporodnak a gondolkodásunkban megoldhatatlan problémák, amikor nem tudunk már minden kihívással szembenézni, amikor azt érezzük, hogy ugyan megvan a keret, amiben mozgunk, de valahogy, mintha a valóság már elbúcsúzott volna ettől a kerettől. Van ilyenkor egy természetesen ösztönös magatartás, hogy besöpörjük a szőnyeg alá a problémát, nem baj. A valóság a rossz. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos igazságot azonban szeretnék közölni. A valóság az mindig a valóság, pont. Ennek nincsenek alfejezetei, lábjegyzetei, ez van. A kérdés az az, hogy mihez kezdjünk ezzel, ami van. És a paradigmák éppen ezért, hogyha már túl sok mindent söpörtek a szőnyeg alá, csúnya szóval egyre több az anomália a rendszerben, ami kezelhetetlenné válik, akkor jön a robbanás. A régi már nem áll, az új azonban még talán nem elég erős, nem elég körvonalas. Egyesek úgy is hívják, hogy beáll az anarchia. Hát ilyet a tudományokban megmegélünk időszakonként, de uram, bocsánat, még az Anya Szent Egyházban is, hogyha átvetítjük ezt a természettudományos modellt az egyházra. Természetesen az emberek rettegnek attól, hogyha anarchikussá válik körülöttük a közeg. Mi szeretjük az egyszer egyes mátrixokat, azokban könnyű tájékozódni. Igen, nem, dur. Ki van adva a szabály, meg kell csinálni, én megcsináltam, jó pap vagyok, ámen. Ki van adva a szabály, én betartottam, jó hitoktató vagyok, ámen. Szeretjük az életet, ha ilyen egyszerű. Nem az. Nem az. És szerintem az nem kérdés, hogy az anomáliák igencsak felszaporodnak a körülöttünk lévő egyházi létezés tereiben. Itt van egy szép ábra a tudományos változásnak az anatómiájáról. Ez azért is érdemes ezeket a kulcsszavakat ízlelgetni, mert ezektől iszonyú frászt szoktunk kapni, és megijedünk, ha ezekkel. Ettől nem kell megijedni. Hát ez teljesen normális, nem kell félni. Van a normális állapot, aztán beköszöntenek az anomáliák. Amikor az anomáliák már elviselhetetlen méretűek, jön a krízis, a válság. Ez nem egy rossz szó, egyszerűen csak egy átmeneti fázis. Ekkor bekövetkezik a változás a világnézetben, és egy preparadigmatikus fázis, ami azt jelenti, hogy konkuráló paradigmák küzdenek azért, hogy ki legyen az új és nyerő keret. Hát uram, bocsá, középkorban is milyen szépen cívódtak ferencesek és domonkosok, hogy kié legyen az új teológiai paradigma. Míg nem az összesnek a fejére borította az asztalt, az újkor beköszönte a humanizmussal. Aztán a nagy kegyelemtani vitát a barokkban ismerjük. Jezsuiták, domonkosok. Már mindenki eretnek volt az egyházban, mert már mindenkiről a másik megmondta, hogy eretnek. Mit csinált a szentszék? Nem borította rájuk az asztalt, rájuk zárta a szobát, és azt mondta, hogy ne gyertek ki többet. Kérdés megválaszolhatatlan, viszont eretneknek senkit sem szabad hívni, emiatt a kérdés miatt. Tehát azért mondom, hogy ilyenek vannak. Így köszönt be az új paradigma, az általánosan bevet, és megint jöhet a békés, normál időszak, amikor csak úgy üzemelünk szépen, nyugodtan. Na most hát mindenki ebben szeret lenni, ami itt a karika tetején van. A gond az, hogy általában úgy érezzük, hogy itt a, hogy is mondjam, a délkeleti sarokba szorulunk be. Tehát itt valahol anomália, krízis, változás hármasában veszünk el. Ezzel kapcsolatban azonban szeretnék egy pontot még idehozni, ahol a mi kis életünk az egyházban talán nem egészen olyan, mint a természettudományok. Van itt ugyanis még egy érdekes szempont, amivel foglalkoznunk kell. Van egy katolikus csavar a kérdésben. Mi a helyzet akkor, ha vannak olyan paradigmatikus oszlopaink, ha úgy tetszik, amelyek nem változhatnak? Ha az Isten adta őket, így adta őket, mégis anomáliák hemzsegnek körülöttünk. Hát józan észsel, akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy valamit mi nem csinálunk jól, valamit mi nem teszünk helyre. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de nem valósítjuk meg. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de alapvetően absztrakt igazságnak tekintjük, nem pedig életmódi elemnek, gondolkodást meghatározó stílusnak. Beszélünk a Szent Háromságról, de igazából közösséget nem akarunk senkivel megélni, mert posztmodern született individualisták vagyunk. Hát itt a probléma, ez már egy anomália. Folyton a Szent Háromságról beszélsz, de aglegény egyházi plébolyként élsz. Ez így nem megy. Világos, hogy anomália lesz a rendszerben. Ugyanígy az Eukarisztiánál majd látunk egy-két példát. Vagy esetleg a megváltozott körülmények között mi magunk megelégszünk az, hogy csak tételmondatként elsütjük, egyébként meg teljesen elélünk és elgondolkodunk a hitünk kijelentései mellett. Hát igen, a katolikus egyház egysége szent és fontos dolog, érsek atya is érintette a homiliában, úgyhogy az egység ápolása érdekében kirúgok mindenkit az egyházból, aki nem úgy gondolkodik, mint én. Ez is egy jó megoldás, ugye? Kicsit protestáns a metodika. Ezzel kapcsolatban csak eszembe jut, hogy amikor kint voltunk Genfben az Egyházak Világtanácsában, beszélgettünk ott a helyiekkel, és mondták, hogy ugye 38 tagszervezet alapította meg 48-ban Amsterdamban az intézmény, de ma már több mint 400 tagja van. És ugye első olvasatra az ember fölbuzdult, hogy úgy látszik az egyház egységének az ügye tombol a világban, az ökumenikus hullám elárasztott mindenkit, de aztán közölték, hogy ez nem egészen így van, a tagok osztódással szaporodnak. Tehát világos, hogy nagyon könnyen előfordul, hogy mi mondunk dolgokat, de igazából semmi se látszik abból, hogy mi ezt komolyan is vennénk. És ez adott esetben katolikus csavarként azt jelenti, hogy esetleg nem a paradigmát magát kell kicserélni, hanem minket, magunkat. Nem az eukarisztiát kell lecserélni, nem is tudom, hamburger zsömlére, vagy nem tudom, mit mondjak, hogy termék megjelenítés ne legyen az előadásban. Vagy nem a bort kell lecserélni, nem tudom, valamilyen típusú közkedvelt üdítőit arra, és az eukarisztikus imádság helyére kell kortárs irodalmi szemelvényeket beemelni. Nem lehet egyszerűen, hogy magunkban kell a váltást létrehozni, hogy tényleg a paradigmaváltás ne az igazság lecserélése legyen, hanem egy olyan furcsa pillanat, amit egy francia teológus a II. Vatikáni zsinatot követő kor kapcsán így fogalmazott meg, recadrage, új keretbefoglalás. A kép, a vászon, a festmény ugyanaz, de új keretbe kell tenni. Új helyen kell kiakasztani a falra. Talán ti is átéltetek már ilyet, hogy másik szobába tették le a képet, és mintha a kép is megváltozott volna. Mert az előző helyén sötét háttér előtt két ódon bútor között lógott, a másik szobában meg egy hófehér falon jól megvilágítva kaptál ajándékba egy új képet. Nem. Csak megvalósítottad a csavart. És innentől kezdve kezd izgalmassá válni a játék. Mit jelenthet számunkra az, hogyha az eukarisztiára nem tételmondatszerűen, nem tanrendszerűen tekintünk csupán, hanem elkezdünk paradigmatikusan gondolkodni vele. Mit jelent eukarisztikusan gondolkodni? Mit jelent eukarisztikusan élni? Világos, hogy amikor a Szentmisében elhangzik ez a mondat, misztérium fidei, ott jóval többről van szó, mint hogy az átlényegülés hitvallását tesszük meg. Sajnos a magyar fordítás itt kifejezetten lelhangoló, mert a latinban eleve nem szerepel az, hogy hék, ez, ezt a magyarok beletették, és nem tudom miért, mert lerombolták az eredeti latin szöveget, mert ez a magyarban azt jelenti, hogy mutogatok, ez. A latin nem mutogat. A liturgikus történés szívében hangzik el a misztérium fidei, a hit misztérium a fölkiáltás, aminek a szívében valóban ott van a kenyér és a bor titka, de a misztérium túlnő a konkrét, reál prezencia dogmatikus állításán. Hát itt Krisztus keresztáldozata vált nyilvánvalóvá, és jelenvaló számunkra az ő feltámadása. Itt nem pusztán odamondok bárkinek, hogy már pedig itt jelen van, nem. Itt a Szent Háromnap totális misztériuma realizálódik a szemeim előtt. Ez a hit misztériuma, amely a kenyérben és a borban számomra hozzáférhető, mint hívő ember számára. És ez azt is jelenti, hogy igen, az eukarisztia mindig az eleven hitnek a keretében mutatja meg az igazi teljességét. Annak az eleven hitnek a keretében, amelyről már mindannyian tanultunk, itt most nem akarok elveszni nagyon a hittanórás részletekben, hogy van mindig egy objektív és szubjektív oldala, egy fides qua és egy fides qua. A hit, amit hiszek, a hitnek a tartalmi magva, és a hit, mint magatartás. A hit, mint hívő életvitel. A hit, mint az Istenbe vetett radikális bizalom, a hit, mint megvallás. Hál' Istennek nekünk Rómában egy olyan ausztrál tanárunk volt, akinek az olasz kiejtése nyomán soha nem tudtuk, hogy a kettő közül melyikről beszél, mert angolos olaszsal mind a kettő ugyanúgy hangzott, úgyhogy emiatt mi igen hamar megtanultuk, hogy a kontextus alapján elemezzük, hogy éppen vajon ez most az objektív vagy a szubjektív vetület, de viccet félretéve. A kettőnek egységben kell állni, mert hogy csak is így fogja megmutatni az erejét az, hogy itt a remél dolgok biztosítékáról, a nem láthatók bizonyítékáról van szó, vagyis van valóban egy objektív tárgyi mag, de elnézést, a reményemről van szó, ami biztos. A meggyőződésemről van szó, ami ehhez engem odaköt. Bocsánat, a Pitagorasz tételt igaznak tartom, és ettől még semmi remény nincs bennem. Nagyon sokszor az életben pedig kedves jó barátokban reménykedem, és utólag kiderül, hogy semmilyen objektív alapja nem volt ennek az érzelmi motiváltságomnak. A hit ezt a kettőt össze kell, hogy kapcsolja, elkerülve a két nagy eltévejedést. Ugye az első az, amikor csak az objektívvel akarunk számolni. Ez van. A hit, mint valamilyen izmus. Hát nézzétek meg, mennyi izmusunk van. liturgicizmus, dogmatizmus, moralizmus, tradicionalizmus, progresszivizmus, liberalizmus, konzervativizmus. Eleve ezeknek az izmusoknak egy jelentős része nem is teológiai, hanem a politikai filozófiából innen-onnan átvett kifejezés, tehát idegen a teológia berkeitől. Nem értelmezhető jól a teológia berkein belül. Csak hát ebből látszik, hogy a közbeszéd alapján beszélnek már a katolikusok is a saját hitükről, nem veszik észre, hogy rossz nyelvet használnak, ez nem így működik. Az egyházban nem működnek ezek a kategóriák, mint teológiai fogalmak egyébként. Vagy a hit, mint egyház fegyelem. Kérném tisztelette, itt a kánonjogi kódex, hajrá! Ami benne van, az le van rendezve, ami nincs benne, az lényegtelen. Ugye, egy kedves jogász barátom meg is mondta, mit izgulsz te itt a Szentírással, az úgyis csak lábjegyzet a kódexhez. Hát mondom, nuzákson, de tekintve, hogy én már elég sokszor beszélgettem egyházjogászokkal, azért némi szkepszis megfogalmazódott bennem, hogy ez így kielégítő-e, mert én még olyan egyházjogász nem láttam, aki egy esetet ne tudott volna pro és kontra ugyanúgy megvilágítani. Vagy pedig megjelenik az a magatartás, amikor a hit átalakul egy teljesen formális

Most erre mit mondjak én a szegény párának? Nem én szeretnék lenni az, aki az önszuggesztiós technikákat megtanulja. Tehát nem pszichopatákat szeretnénk nevelni az egyháznak, akik bemagyaráznak önmaguknak olyan érzelmeket, amiket nem éreznek. Honnan vettük ezt, hogy ahhoz, hogy imádkozom, éreznem kell valamit? Hát mi vagyok én? Pszichésen labilis kiszolgáltatott kis nyomorult lélek. Nagyon érdekes, egy rabbi barátom mondta, hogy egy fiatal zsidóval beszélgetett, tehát mondom, a vallásossággal kapcsolatos problémáink ugyanazok, bár a tételmondataink néha mások. És azt mondja, rabbi, én csak akkor imádkozom, amikor úgy érzem, hogy a lelkem abban az állapotban van. Hát nekem ez, hogy naponta ötször, hát ez nem. Mert hát ha a lelkem nem úgy van, akkor minek? És akkor a rabbi mondta, hogy te mondd már, hetente mennyit imádkozol? Hát szerintem úgy egy negyed órát, akkor csiripel úgy a lélek, na. És akkor a rabbi mondta, nézd, én naponta ötször imádkozom, negyed órát, 20 percet. Ha mindegyikben csak egyetlen egy olyan perc van, amikor az Isten engem megérint, megindít, hát már mennyivel többet imádkoztam egy hét alatt, mint te. Néha matematika kell, egy kicsit úgy egyszerűbben átláthatók a viszonyok. Vagy pedig a hit, mint egy ilyen egyházi anarchizmus. Mint nem is tudom, mint egy nagy hippitábor. Nem kell struktúra, nem kell rendszer, nem kell nekünk semmi, mi keresztények vagyunk. Ha megnézzük, hogy a hit, az eukarisztia vagy az egyház ezen a két szélsőséges tengelyen hogyan változik meg és veszti el a jelentőségét, mit látunk? A hit tételrendszer lesz az objektív végponton, fegyelmi törvénysor. Az eukarisztia a tökéletesek jutalma, vagyis akik a legjobb farizeusok, vagyis a legjobban teljesítették a törvénytisztelet szabályait, azok kimennek áldozni, és aztán természetesen egy olyan fontos dogma, amit mindenkivel szemben megvédünk, és maga az egyház pedig egy hatalmi fegyelmi rendszer, ahol az uniformisba bebújtatott egyedek lesznek szívesek tartani a lépés tempót, mert különben ugye nincsen rétes estére, ahogy ezt Magyarországon mi már igen korán gyermekkorunkban megtanultuk. A másik végleten pedig ott van ugye az, amikor a hitünk egy érzelmi állapot, az eukarisztiát pedig egye mindenki, nem baj, gyertek, ettől lesz majd egység az egyházban. Nevezzük nevén, az eukarisztia eszköz lesz az én szubjektív érzelmeimnek és egyéni céljaimnak a kiszolgálására. Az egyház pedig egy ilyen, na valami. Tehát úgy kicsit folyik, kicsit nincsen határa, kicsit nincsen profilja, de azért mindenkivel jóba van. Na most e között a kettő között kéne egy egészséges szemléletet kialakítani, ahol az eukarisztiával kapcsolatban megértjük a tanítást, de nem csak tudati tanításként viszonyulunk hozzá, hanem mint egy élhető és megélhető valóságként.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Török Csaba atya elmélkedését hallják.
1: Az eukarisztia létmód, a modellje az élésnek ebben a világban. Egy eukarisztikus életstílusban, ugye ennek kapcsán II. János Pál pápa már többször beszélt az eukarisztikus stílusról. Akár Szűz Mária példáján keresztül, mint konkrét személy, akár az egyház közösségi életében. Zárójel, ezt azért is lenne érdemes jobban elmélyíteni, mert ez egy kicsit föltérképezetlen terület maradt aztán, mert hát Szent Pálnál magánál is ott van, hogy az egyik legcudarabb jelző, amit egy ember

Erre lehet mondani, hogy acharisztos, nem hálás. Az eucharisztosnak az ellentéte. Hiányzik belőle az a szíve léte gyökeréig lehatoló hálásság, ami megnyitja őt az Isten minden ajándéka felé. És hálátlan a szíve. És hányszor vesszük azt észre, hogy ha farizeusok kenyere az eukarisztia, a kutyát nem érdekli, hogy esetleg acharisztos ember veszi azt az eukarisztiát. Nem baj, csak pénteken ne egyen téli szalámit. Az nem baj, hogyha a lelke tökéletesen idegen az Istentől, csak nem tudom én, milyen szabályt mondjunk. Választhatok egy szabályt, na azt tartsa be. Nem baj, ha a lelke tökéletesen idegen az Istentől. Hadd menjen. 6. Pál a misztérium fideiben ezt írja, egyébként itt hadd jegyezzem meg, hogy olvassuk a misztérium fideit. 6. Pállal nekem döbbenetes élményem egyetemista korom óta, hogy ő az egyetlen egy pápa, akit ismerek, akinek nem öregszenek meg 20-30 év után a szövegei. Tehát annyira erősek és frissek ma is a szövegei, zárójel, alig van bármi lefordítva, tehát ez is hozzátartozik talán 6. Pál cudar sorsához, hogy nagyon sok minden nincs lefordítva tőle magyarra, de zseniálisan jó szövegek. A 3. pontban ezt írja, az eucharisztia misztériuma olyan, mint a szent liturgiának a szíve és középpontja, mert hiszen ez az élet forrása, amelyben megtisztulva és megerősödve már nem önmagunknak, hanem Istennek élünk, s a szeretet legszorosabb kötelékével kapcsolódunk egymáshoz. Vagyis az eucharisztia hat ránk. Az eucharisztia nem arról szól, hogy veszem, és utána szép csöndes imában az Úr elé borulok, és akkor ez nekem jó. Az eucharisztia, mint szentség és mint valós jelenlét, belülről átalakítja ember mi voltomat. Beteljesít az egységben, amelynek ősmintája a Szent Háromság, az Atya és a Fiú egysége a lélekben. Zárójel, az utolsó vacsorán mit mond Jézus? Legyenek egyek, mint ahogyan te és atyám egy vagyunk. Eleve a magyar fordítás vicces, mert a magyarban mit jelent az, hogy legyenek egyek? Ő is legyen egy, meg az is legyen egy, meg a harmadik is legyen. Nem tudom, hogy magyar nyelvileg ez helyese, de legyenek egy. Tehát a sok darabka legyen, vagy a sok személyke legyen egy, ne pedig egyek legyenek az az individuális egységek. De ahogyan mi? Vagyis a Szent Háromság misztériuma az egy módot ad, ahogyan mi, úgy legyenek egyek. Nem elég azt vallani, hogy a három isteni személy egy. Nekem egyé kell válnom a többi emberrel, aki ugyanabból a kenyérből vesz, hogy a Szent Háromság eukarisztiában közölt misztériuma beteljesüljön az életemben. Ilyenkor elgondolkodom egyébként liturgikus vonatkozásban, például milyen érdekes, hogy pont a szent áldozás pillanata után mindenki térdre borul, begubózik, még testtartásban is, és elkezdjük a privát individuális imádásainkat egymás mellett. Nem tudom, hogy milyen módon és miként, és honnan lehet érdemes ezen gondolkodni, hogy hogyan válik például az eukarisztikus imádás a közösség ünneplésévé, nem pedig egy térben és egy időben végzett individuálisan megszaporított imádságok sorává. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezekkel például egyetemista hittanosokkal sokat próbálkoztunk, és egyébként rengeteg dolog született spontán, kreatív módon. Nagyon érdekes, hogy amikor úgy döntöttük, hogy kinyitjuk az egyetemista ima alkalmaknál a templomot, akkor hirtelen elkezdtek jönni az emberek. Nagyon érdekes volt. A nyugdíjas nénik jobban szerettek járni az egyetemisták imáira, mint azokra az imákra, amiket nekik szerveztek a papok. Szegények lehet, hogy végre ember számba vették őket, és nem nyugdíjasok lettek etikettel ellátva, és emiatt berakva egy olyan kosárba, ahol egyébként magától senki sem akar lenni. Mert unalmas, kifárasztó, semmit mondó. A 80 évesnek is épp úgy, mint a 20 évesnek. A Szentlélek erejében történik meg mindez velünk az eukarisztia vételekor. Az epiklézis, amelyet a papa liturgiában végez, az kulcsmomentum, mert gyakorlatilag így kapcsolódik bele a krisztusi vérkeringésbe a misztérium. Krisztus a Szentlélek árnyékozása által testesül meg Szűz Mária méhében, a keresztelkedéskor a lélek nyugszik rajta, és ezzel a kenettel fölkenve indul meg názáreti zsinagógában, fölolvassa ugye Izajást, az Úr lelke van rajtam, és ez a lélekáradás lesz a beteljesülés az utolsó vacsora ígérete szerint pünköstkor.
És ennek a lélekmozgásnak, lélekdinamikának a szentsége maga az eukarisztia is. A lélek, aki Krisztust Mária méhében ember testbe öltöztette, az eukarisztia kenyerére és borára lehívást nyer, hogy legyen ez számunkra Krisztus teste és vére. Ezt mi kérjük, nem csináljuk. A lélek cselekszik, és a megtestesülés dinamikájába kapcsolja az eukarisztiát, és innentől kezdve elgondolni is döbbenetes, hogy micsoda erőnek az áradása csatornája a lélek által az eukarisztikus kenyér, amelyet magamhoz veszek a szent áldozásban. Itt Názárettől az oltáron át az én szívemig egy szent lelkes út vezet, és ennek hatalmas súlya van. És ez a hatása az eukarisztiának föltépi előttem a távlatokat. Ugye sokszor éri az a vallásokat, hogy elfordítják a valóságtól az embert, és akkor ilyen álomvilágba befordulnak. Ugye Marx ópiumos hasonlatánál ott azért nem a, hogy is mondjam, a kábítószerélvezetre utal Marx, hanem annyira nyomorult volt az élet, hogy az ópium, mint fájdalomcsillapítószer, az elnyomást és a kizsákmányolást ideológiaként lehetővé tevő vallás hasonlata. Mert hogy elviselhetővé teszi az egyébként emberileg elfogadhatatlant. Nem. Ha az eukarisztiának ezt a dinamizmusát megértjük, ami az igét bevezette az emberi valóságba, és odahorgonyozta, hiszen Krisztus valós jelenléte ezt jelenti, akkor itt igen távlatokat föltépő Szentlélek dolgozik, aki a valóság felé és nem onnan elfele fordít bennünket. Az Ecclesia de Eucharistia 18. pontban írja, már itt a földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár az, aki az eukarisztiát veszi. Gyakorlatilag itt nem csak az igaz, hogy ugye az első eukarisztikus, ami a szép szavaival, oltárunkon menny és föld összeér, az angyalok által közlekedik az imádság a földi régióból az isteni régióba, de ez a lelkünkbe bevonódó titok, ahol a remény valósággá válik. A Spe Salvi 7. pontjában Benedek pápa ezt nagyon hangsúlyosan mondja, vigyázzunk, a remény nem azt jelenti, hogy jaj, de jó lesz majd valamikor. A remény azt jelenti, hogy most már jó, mert ad valóságosan valamit nekem itt és most. Zárójel, kérdezzük már meg magunktól, hogy a vallásgyakorlatunkkal nem az esetleg az egyik legsúlyosabb probléma, hogy valóságosan nem ad semmit. Érzelmeket ad, hangulatokat ad, lelki állapotokat ad, szép szavakat ad, de a valóságos életem valóságos szövetében nem ad semmit. Hát bocsánat, de ha valami hatást vált ki, az csak valós hatás lehet, az nem hatás, hogy jól érzem magam. Az nem hatás, hogy az ima 20 percére egy kicsit megvigasztalódom, de utána ugyanolyan nyomorult maradok. Az nem hatás, az csak látszat. A valódi hatás itt kezdődik el. Ezért, amikor Antiochiai Ignác azt mondja, hogy ez egy olyan orvosság, ami halhatatlanságot ad, olyan gyógyszer, ami legyőzi a halált, akkor ez nem valamiféle felhők között futkórázó lelkek álmodozása, hanem gondoljunk bele, ezt egy vértanú halálra készülő ember mondja, aki addigra már évtizedek óta ünnepli az eukarisztiát, veszi magához az eukarisztiát. Ő tényleg meggyógyult a halálból, már a földi életében. Ezért számára nincs fizikai halál. Micsoda hatás ez? Mennyire két kézzel fogható hatás ez? Hogy már nem fél. Túllépett az árnyékon, túllépett a félelmen, túllépett a sötétségen. Nincs visszaút Rómából. Hát azért könyörök, hogy a kedves, túlbuzgó katolikus testvérek nehogy már kivesztegessék őt a börtönből, hogy ne kelljen vértanúnak lennie. És itt nyilvánvalóvá válik, hogy az egyház is a leggyönyörűbb arcát fogja megmutatni, ami mindig tágasabb, mint a kis látható közegünk. Eleve én szeretem hangsúlyozni, hogy mennyire csodálatos érzés egy kenyérben részesedni a világ minden táján élő testvérekkel, és ez egy valódi kötődés, és egy valódi családosság, vagy otthonosság a világban, de ez az ég felé, az Isten országa felé kitároló kapu. A bárány lakomája van az oltáron. A másik neuralgikus pontom a magyar misefordításban, ez az áldozás előtti ima.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus. Se az asztal, se a Jézus nincs a latinban. Itt a bárány vacsorája, a bárány lakomája van. Quiat cœna magnivocati sunt. Ez a jelenések könyve a bárány menyegzője, nem pedig az utolsó vacsora asztala. És nem azt mondom, hogy hibás teológiailag a fordítás, de hogy nincs a helyén, az biztos. Mert Jézus asztaláról én innen garantálom, hogy a hívek zöme az utolsó vacsorára gondol. De ez a jelenések könyve, a nagy csodája a világnak, amikor a harcok, a küzdelmek, az üldöztetések után beteljesül az Isten akarata. És allelujját énekel az egész mennyei és földi egyház, mert most van a mennyegzője, mert győzött a bárány. És ehhez az asztalhoz hív meg a szent áldozás. Mennyire más vízió ez? Az oltár előtt már átlépsz a jelenések könyvébe. Ez az apokalipszis maga, a nagy föltárulkozás, a titok leleplezése, ami meg fogja értetni velem, hogy gyakorlatilag húzom magammal az egész világot, az embereket, a kapcsolatokat, a viszonyokat, az anyagot. Nagyon érdekes, hogy egy római tanárunk az eszkatológia kapcsán azt mondta, hogy ezt tényleg úgy kell elképzelnünk, mint egy hatalmas méretű abroszt lepedőt, aminek ha egyetlen egy pontja megindul fölfelé, akkor az egész abrosz, az egész lepedő mozdul vele. Aki odalép az oltárhoz, az nem elveszíti a világra az érzékenységét, hanem odafordul a legnagyobb érzékenységgel a világhoz. Annak a másik embernek ott a helye, az Isten országában. Az az ellenségem, az az üldözőm, az a gonosz, az a nem tudom milyen, az a lakomára mellettem kell, hogy leüljön. Akkor lesz kerek a világ. És ha nem fog mellettem ülni, akkor lesz egy csorba a szívemen, amit az Isten jósága meggyógyít az üdvösségben, de nem felettetheti el, hogy az a másik nincs ott velem. És ugyanez átterjed apránként. Hogy eszed meg a kenyeret anélkül, hogy eszedbe ne jutna most túl a klasszikusokon, a munkán, a fáradáson, a természeti áldáson, a természeti tragédia. Amikor esetleg egy olyan világ felé menetelünk, ahol nem lehet már a kenyeret olyan könnyen magunkhoz venni. Ha már nehéz lesz megművelni, vagy lehetetlenné válik a szőlőt, honnan lesz borunk? Létkérdés a világ egészsége. A teljes teremtés egészsége az eukarisztia ünnepléséhez és fogadásához.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Török Csaba az eukarisztiáról elmélkedik az egyház vonatkozásában.
1: Most vázlatpontokban haladok, nem kifejtős pontokban, de talán most így már a nagy lelki löketek után már mindenki maga elé tudja képzelni a tartalmat. 6. Pál misztérium fidei 36. pontjában egy egész új fejezetet ezzel a kijelentéssel vezet be. Mindannyian tudjuk, hogy nem egyetlen módon van jelen Krisztus az egyháza számára. Hát én remélem, hogy tényleg mindannyian tudjuk, mert ha elolvassuk ezt a fejezetet, gyönyörű eukarisztikus utazásra hív meg minket a pápa. Megmutatja, hogy hogyan van jelen az egyház profétai szolgálatában az eukarisztia által Krisztus. Az egyház annak a Krisztusnak az evangéliumát hirdeti, aki az eukarisztiában jelen van. A királyi szolgálatban. Ő a pásztorok pásztora, aki minden szent hatalomnak a forrása. Ő a papi szolgálat forrása, hiszen minden szentségben Krisztus cselekszik. De az eukarisztia, mint egy betetőzése a lelki életnek, és minden más szentségnek a célja. Ez a megfogalmazás, hogy minden más szentségnek a célja, ez Aquinoi Tamásnál lett talán a legszebben kidolgozva. Ez rengeteg kérdést földob nekünk. A profétai küldetés kapcsán hogyan érjük el, hogy Jézus ne a tárgya legyen az evangelizációnak, hanem az alanya? Jézus nem egy ügy, amiért síkra szállunk. Jézus maga a nagy evangelizátor, akinek én vagy gátja vagyok, vagy hasznos szolgája. Ugye, ha megtettetek mindent, ami tőletek telett, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. A királyi hatalomnál biztos, hogy tényleg annyira szent ez a hatalom az egyházban. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy ez ne emberi hatalomgyakorlás legyen? Zárójel csak egy fél megjegyzés. Ugye a zsinat fölvetette a bűn és szentség problémáját az egyházban. Hogy a kettő egyszerre hogy van jelen. És Rahner nagyon éleslátóan mondta, hogy ha mélyre ásunk a dolgoknak, ez olyan, mint a megtestesülés misztérium, az isteni és az emberi természet elválaszthatatlansága. Ezzel együtt azonban mégis vannak az egyháznak teljesen emberi cselekedetei. Ezek az egyház bűnei, amelyeket nem így kell mondani teológiailag, teológiai pontossággal ez úgy hangzik, hogy az egyház tagjai által elkövetett bűnök. De hál' Istennek vannak az egyháznak teljesen szent cselekedetei is. Például, amikor a szentségeket szolgáltatja ki. Mert ott Krisztus fog cselekedni minden emberi fogyatkozás mellett is. És természetesen a papi szolgálat kapcsán ez fölveti a kérdést, hogyan válik a teljes szentségi életünk Krisztus cselekvésévé. És tudom, hogy ez egy kicsit elvonnak tűnik, mert dogmatikailag ez így van. Paskai bíboros úrnál tudtuk, hogy minden papszentelésen ez lesz a kulcsmondat. Jézus Krisztus itt van most közöttünk, ő szenteli föl ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra. Pont. Tehát ezt pedig tudtuk, ez fixen jön június 15-éhez legközelebbi szombaton. Mert ez így van. De azért ne legyünk már huncutak. Tudjuk nagyon jó, hogy egy pap milyen könnyen használja a saját homokozójának a liturgiát. És persze leönthetem azzal a sziruppal, hogy Krisztus cselekszik. Na de hát erősen kétlem, hogy Krisztus tükör előtt próbálgatott volna 23 miseruhát, mielőtt kiment volna az utolsó vacsorára. És hogy az Úr Krisztusnak a legnagyobb problémái olyan jellegűek lettek volna, mint nekünk a liturgiával kapcsolatban. Tehát azért mondom, hogy óvatosan. Ahogy egy nagy esztergomi klasszikusunk ilyenkor mondaná, szicsász, szicsász. Nyugalom, nyugalom, nem kell elkapkodni, majd rökvest, csak apránként előbb még fújjunk egyet. Jelen van a hívő életben Krisztus az eukarisztia által, az imádságban, és az eukarisztikus lelkiség két oszlopában, a szünet nélküli hálaadásban, ezt nem szabad elfelejteni, és abban a tapasztalatban, amit a közbenjáró imádság kapcsán megszerzünk, hogy végül maga a lélek jár közben, mert még miértünk is közben kell járni, hogy egyáltalán imádkozni tudjunk. Jelen van az irgalmasságban. Nagyon érdekes, hogy ezt már Pál pápa mennyire hangsúlyosan írja az eukarisztikus enciklikájában, több mint 50 évvel ezelőtt. Két ok miatt. Az egyiket közismertnek tekintjük, amit legyen is tettetek a legkisebb testvéreim közül velem tettétek. A másik azonban, hogy az eukarisztia Krisztus ember szeretetének a misztériuma. Az a szentség, amelyben Isten szeretete szüntelenül segítségére siet az embereknek. Lehet-e eukarisztiát ünnepelni agapé nélkül? És itt most nem arra gondolok, hogy pogácsparti a mise után, hanem az irgalmasság testi cselekedeteinek a keresztény közösségben való gyakorlása nélkül. Csak egy páli problematika, ugye, első korintusi levél. Amikor egybegyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. És az egyik éhen marad, a másik meg dőzsül. Milyen szép agapé. Elmentünk buszos kirándulásra, az egyik nem hozott semmit, mert nem tellett rá, mert a buszköltség minden erejét fölélte, a másik meg 6 hátizsák kaját hozott. És ugyanígy föltehetnénk akkor radikálisabb kérdéseket. Vasárnap a misére ki az, aki fűtetlen lakásból jött télen, és ki az, aki egy luxus villából? Ki az az öreg, aki járni is alig tud, de fél órát, 3/4 órát csoszogott a templomig, és ki az, aki luxus terepjáróval jött? Ki az, aki egy olyan lakásból jött, ahol a szegénység már rég megette a bútorokat, és ki az, akinek a házimozi rendszertől az infraszaunáig mindene megvan, és onnan kiugrott egy reggeli kis fitness fölfrissülés után, hogy benézzen a templomba az Úr Jézushoz? Ezekből könnyen lehet ilyen moralizáló közhelyeket felszínre dobni, de ez akkor is kulcskérdés. Jelenlét az egységben. Vagyis gyakorlatilag az eukarisztia az egyház egységének a jele, minden keresztény összekapcsolása, ezt Trient nagyon erősen vallja. Gyönyörű ez a része a trienti zsinatnak, ahol erről beszélnek az atyák. Ahol egyértelművé válik, hogy ez azonban kihívás is. Mert nem automatikus, hogy egy testként létezünk, egy testé válunk. Ahogyan ez a megtört kenyér szét volt szorva a hegyeken, s összegyűjtve egy élet, úgy lesz összegyűjtve az egyház is a föld határairól a te országodba. Második század Didaché. Gyönyörű. Mert az egység az eukarisztia egyik legfontosabb küldetése és a feladata az egyházi létezésünk felé. Valami, amiért még önmagamnak is személyes áldozatot kell hozni. Végtelenül fölháborít, és ez a fölháborít szó még mindig enyhe ahhoz, amit érzek, amikor itt katolikusok kergetik egymást az egyházba, hogy ki az eretnek. Hát mit képzeltek ti gazemberek? És akkor ebben már én is bűnös vagyok, hogy ennyire fölháborodok, mert nekem se lenne szabad. Csak hogy jusson eszünkbe nagy csütörtök. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk. Szűnjenek a rútviszályok, megszólások, és ott lakozzék mi közöttünk Krisztus Isten. Ugye a lábmosás közben az Isten, ahol szeretet és jóság ott az Isten, refrénre énekeljük ezt. És jelenlét a misszióban, ez is csak egy vázlatpont lesz, ahol világos, hogy azt soha ne felejtsük el egyrészt, hogy a vezető alany Krisztus, másrészt mi a cél? Nem a klubtagság létszámának a növelése. Tehát attól, hogy a római statisztika január vége felé, bocsánat, ha valakit fölzaklatok, mert még nem készítette el. Tehát a római statisztika csodálatos dolog, de amikor egy kenyérből eszünk és egy kehelyből iszunk, akkor értünk oda, ahol lennünk kell. Ez a misszió célja, mese nincs. És ezt azért tartom nagyon fontosnak hangsúlyozni, mert itt néha, mintha kicsit megint nem katolikus módon gondolkodnánk a misszióról. Tehát az ismeretterjesztés, bibliaosztás, ezek fontosak, kell tudni, olvasd a Bibliát, ez az, de katolikus vagy. A cél végül az egy kenyér és egy kehely közössége, oda kell végül elvezetni az embert. Gondoljatok bele, iskolai hitoktatás. Milyen hatalmas kérdéseket vetesz föl? Hogyan tudom én ezt katolikus és nem másfajta módra csinálni? És zárszó gyanánt egy idézetet engedjetek meg újból 6. Páltól. Szubjektív eltfogultságomért elnézést kérek, ez van. Az eukarisztia azokban, akik lángolóbb szeretettel tisztelik, úgynevezett egyházias cselekvő lelkületet éleszt. Ezért soha ne szűnjetek meg meggyőzni a híveket, hogy az eukarisztia misztériumához járulva tanulják meg úgy fölkarolni az egyháznak az ügyét, mint a saját magukét. Az egyház minden gyermeke egy legyen, és ugyanaz az érzület éljen bennük. Ne legyenek közöttük szakadások, hanem legyenek tökéletesek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban, miként az apostol tanítja.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári nagyboldogasszonyi Szent Adalbert főszékes egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallották. Elmélkedésének címe az egyház az eukarisztiából él, melyet az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettünk 2020-ban Egerben. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadó ráta 25 bázisponttal 5,75 századról 5,5 százalékra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenékküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontáriótó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontárió tartománnyal a továbbiakban. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az értéket. Az eddigi csúcs sem volt régi, 2024 márciusában 21,9 század fokot mértek. Kiemelték, hogy érdemes ezeket a rekordokat tágabb kontextusba helyezni, amit itt a szélsőségesen erősnek ígérkező, közelgő El Niño jelenség szolgáltat. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Zinger Magdolna, író, újságíró, tréner, mentálhigiénis szakember, gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja, aki rendszeresen tart előadásokat különböző képzéseken, szakmai konferenciákon, hospice, gyász, vállás és újrakezdés témakörökben. Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg a legújabb kötete, melynek címe Felépülés a gyászból. Vallomások a megbékélés útjáról. A gyászhoz kapcsolódóan ez már a sokadik munkája, de az abból való felépülés először kerül a fókuszba, és a 20 pozitív történet az olvasó számára is sok-sok tanulsággal szolgálhat. Egy új könyv megjelenésének mindig van felhajtó ereje, de ha az ember valami nagyon szokatlant lép az életében, annak meg különös kép. Márpedig Zinger Magdolna közel egy éve egy igen szokatlan elhatározásra jutott. Feladva a fővárosi életét egyik pillanatról a másikra egy alföldi kis faluba, Tiszakőtre költözött. Mi indokolhat egy ilyen döntést, s az jónak bizonyult-e? Ezt is megbeszéljük.

0: A legújabb könyved Felépülés a gyászból, vallomások a megbékélés útjáról. Lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy sorozatnak a része, mert a gyászfeldolgozás amúgy is az egyik fő profilod, és számos könyved megjelent már ebben a témában, ha csak arra gondolok, hogy gyászkísérés együtt a bánat és a feldolgozás útján, vagy a vigasztalódás a gyászban, vagy asszonyok álmában síró babák, ki vigasztalja meg a gyerekeket, válás és gyász a családban, veszteségek ajándéka, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát szinte minden kötetedben ezt a témát járod körül. A legújabb könyved szinte folytatása az előzőknek. És a te jól bevált módszered az, hogy beszélgetsz emberekkel. Olyan emberekkel, akik jelesül ebben a könyvben el tudják magukról mondani azt, hogy felépültek a gyászból. Ahogy olvastam a történeteket, próbáltál többféle kapcsolatot megmutatni, hogy milyen az, amikor az ember elveszti a szüleit, milyen az, amikor a gyerekét, milyen az, amikor az unokáját, milyen az, amikor a testvérét, milyen amikor az állatait, tehát gyászolni kell valakit vagy valamit, és ezek az emberek nem véletlenül kerülnek veled kapcsolatba, mert ők azok, akik keresik az útját annak, hogy hogyan lehetne felépülni a gyászból. És már ez önmagában én szerintem egy nagyon előremutató attitűd egy ember életében, hogyha nem ragad benne a gyászában, hanem megpróbálja feldolgozni azt. Ugye itt van 20 történet. Ők az utóbbi hány évnek a találkozásai számodra?
1: Egyáltalán nem arról van szó, hogy mindegyikkel kapcsolatba kerültem, és kliensekből lettek az interjúalanyok, hanem más módon is elém kerülhettek olyanok, akikről tudtam, hogy már túl vannak, hogy már több éve megtörtént a veszteség, a tragédia az életükben, és akkor kíváncsi voltam, hogy hova jutottak. Egyébként az volt a motivációm, a célja ennek a könyvnek, hogy gyászsal kapcsolatos könyvek, hála Istennek, egyre több van most már az utóbbi években, tényleg nagyon sok, nagy a választék, és ezekben a könyvekben arról van szó, hogy milyen a gyásznak a folyamata, hogy milyen érzések kísérik, meg adnak is konkrét segítséget is, tanácsokat is, hogy hogyan álljon fel valaki, és ez nagyon jó. De olyan nem nagyon van, amikor már azt mutatjuk be, hogy sikerült is valakinek felépülni a gyászból. És azt gondoltam, hogy ez motiváló lehet, inspiráló, vigasztaló, reményt adó olyan embereknek, akik még benne vannak a gyászukban. Hogy lám-lám, ővele is mekkora tragédia történt, és mégiscsak eljutott a megbékélésig. Persze a könyvben nem mindenki egyformán jut el a megbékélésig, de azért a többség igen.
0: És nem mindenki jut egyformán bele a gyászolás kényszerűségébe. Tehát vannak olyan emberi sorsok, ahol pláne, hogyha nem természetes módon következik be a gyász, mert az, hogy elveszítjük az időszüleinket, azt mondhatnám, hogy egy abszolút életszerű folyamat része, és azzal viszonylag könnyű megbékélni, ha meg tudunk békülni. Arra is vannak itt példák, hogy sokszor azzal se könnyű, de az mindenképpen sokkal természetesebb. De hogyha olyan helyzetekbe kerülünk, és akkor azt tudjuk magunk is alakítani néha, hogy létrejönnek halálesetek, például mert történt egy baleset, történt egy öngyilkosság. Tehát akkor, amikor már aki meghal, vagy aki a meghalt ember mellett van, mondjuk problémás személyiség, tehát problémás kapcsolatokból jön létre egy olyan helyzet, hogy meghalnak emberek. És ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a egyes szám első szemében készült beszámolók, hogy sokszor bizony tényleg konfúzus az életük, össze-vissza ugrálnak az életükben, a kapcsolataikban, megbízhatatlanok. Ők maguk is tudják, hogy hibákat követnek el, és ezzel együtt például jutnak oda, hogy ezt átgondolják, és sokszor lelkiismeret fudalás közepén próbálják feldolgozni a nekik is idézőjel köszönhetően halott embernek az emlékét, vagy megküzdeni a problémával.
1: Igen. Van egy olyan pszichológiai tézis, hogy a konfliktus nem hal meg az elhunyttal együtt, hanem tovább dolgozik az itt maradóban. Tehát nem arról van szó, hogy megkönnyebbülünk, bár kíséri megkönnyebbülés is a halálesetet, de ott van a fájdalom, és ott vannak a további kérdések, amiket nem sikerült megoldani a kapcsolatban. És ezek nagyon megdolgoztatják az itt maradót. Tehát a legnehezebben feldolgozható, bár sok nehezen feldolgozható gyászforma van, de az, amikor valakit nagyon szerettünk, és meghal, az egy tiszta ügy, ott nincsenek elvarratlan szálak, ott nagyon nagy a fájdalom, a hiány. És akit meg egyáltalán nem nagyon szeretünk, vagy távol áll tőlünk, az is könnyű. Kettő közt van az úgynevezett ambivalens kapcsolat, meg ambivalens gyász, amikor szerettünk is, meg gyűlöltünk is, és konfliktusos volt, ott sokkal nehezebb feladat, sokkal nagyobb kihívás, és hosszabb idő, meg esetleg kell segítség is, hogy átbeszélni a kapcsolatot. És a bűntudat is megjelenhet olyan módon például, hogy egyrészt a harag, mert továbbra is ott a harag az ellen, aki meghalt, mert olyat vétett ellene, vagy nem tudom. De amikor a vita során a gyászoló is mondott azért durva dolgokat, akkor meg bűntudata is van. Tehát ezek ilyen nagyon ambivalens, nagyon gyötrő érzések.

0: Mondasz egy-két példát, ami számodra is a legmegdöbbentőbb volt, vagy legmegrázóbb, mert hogy ezeket a történeteket olvasni nem könnyű. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki éppen gyászol, és jaj, valahogy túl legyek rajta, ez mondjuk a beszámolóknak a záró része, hanem inkább nagyon komoly élettörténeteken kell végigmennünk.
1: Igen.
0: Mindegyik akár külön-külön filmre, novellába, regénybe kívánkozhatna. Tehát mondjuk így, hogy érdekes történeteket olvassunk, érdekes meg történeteket.
1: Igen, azért is érdekesek ezek a vallomások, mert nem a végéről van szó csak, hogy és felépültem, meghalt, és aztán felépültem, így meg úgy megküzdöttem. Nem csak ezt mutatja be, hanem az előzményeket is, hogy milyen volt a kapcsolat, hogy mi vezetett oda, akár csak egy betegség, akár ilyen konfliktus és öngyilkosság, és ilyen teljes életutakat is bemutat sokszor az interjú. Számomra a legdurvább, legmegrázóbb nyilván, mint anyaként is talán, amikor a kicsi 3-4 éves kisgyerek úgy fulladt be egy zajló patakba, hogy a nagypapa gyakorlatilag nem ugrott utána. Tehát a nagypapa tartotta a karján, egyáltalán nem volt ott a helye, nem kellett volna neki átmenni azon a rozogapallón, ilyen viharos vízfolyásnál, és majd amikor megcsúszott és beleesett, akkor a kisgyereket elsodorta a víz, és amikor este megérkeztek a szülők, teljes kétségbeesésbe és kiborulásba majd megtalálták a holttestet. Mindez Franciaországban történt, és akkor pár nap múlva ott a temetésről beszéltek, akkor ez a nagypapa azt kérdezte, hogy Magyarországon, ahol majd lesz a temetés, ott van-e 5 csillagos szálloda már, hogy neki az kell. Tehát, hogy ilyet az édesanyja mindenáron megpróbált eljutni a megbocsátásig, mert a férjét nagyon szerette, ezért a férje szüleivel sem akart rossz viszonyba kerülni, de még a szívében sem akart haragot táplálni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt neki a gyásza mellett ezeket is feldolgozni.
0: Ugye általában a történeteknél, amelyek ilyen problémásabbak, tehát nem egyszerűen csak eljutunk az életvégi halálhoz, és azt kell elgyászolni, hanem történhetnének másképp is a dolgok.
1: Igen.
0: Itt ebben az esetben az édesanyja, aki elmeséli a történetet, ő pontosan tudta, hogy problémásak a férjének a szülei. És nagyon aggódott is, hogy kénytelen az ő kezükbe adni a kisgyereket. Tehát itt ugye lehetett volna másképp, csak ezek nagyon történelmietlen és nagyon rossz felvetések, hogy mi lett volna, ha.
1: Igen.
0: És nyilván ő egész életében ezzel küzd, hogy több ponton tudott volna másképp alakulni a történet, és még ma is örülhetne a gyerekének.
1: Igen.
0: De egész más az a helyzet például, amikor egy anya az iker terhességébe elveszíti a gyerekeit. Ez egy menthetetlen szituáció.
1: Igen.
0: Talán annyival szerencsésebb, ha egyáltalán jó ez a jelző ide, hogy a gyerekek még nem kezdték el a tényleges életüket,
1: igen,
0: tehát valami olyat veszít el, ami még nem úgy hiányzik neki. De amikor például egy 5 éves kisfiú azért, igen, hal meg, már a születéskor olyan komoly problémák adódnak, amit aztán az összes későbbi operáció sem tud megjavítani, akkor ezek olyan kemény élettények, amelyekkel nem mindenkinek kell feltétlenül találkozni, és nem is hibázott. Egyszerűen csak megtörténtek az események úgy, ahogy. Ez egy sorscsapás, egy viszmajor. Nem tudok vele mit kezdeni, az a dolgom, hogy kezeljem a helyzetet.
1: Ja. Ezek a vallomások, ahogy erről mesélnek, ezek egyben megrendítőek, de egyben felemelőek is, mert hogy az emberi nagyság mutatkozik meg mindegyikben. Például az ápolás során, hogy mi mindent követnek el az emberek. Az egyik interjúban például egy fiatal édesanyja, akinek kicsi gyermekei is voltak, emellett azonban felváltva kellett rohangálni egyik kórházból a másikba, meg intézménybe, ahol aztán évekig kómában lévő édesanyját ápolták, tehát az egész annyira, de annyira nehéz volt, és közben felemelő is, hogy mire képes az ember, vagy az a nagymama, aki beteg unokája ápolásába belsegített, de hát részletesen elmondta, hogy ez mit jelentett, hogy olyan orvosi dolgokat kellett házilagosan megoldani a gyomorszondától kezdve, a nem tudom mi mindenik, és hogy nyilván az olvasó számára is nehéz olvasni, de közben meg én azt gondolom, hogy ez a sors közösség, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, mindannyian elszenvedünk az életünk során nehézségeket, és ezek nagyon jól segítenek bennünket abban, hogy hát példa, modell, hogy tessék, lám, ezeken ment keresztül, és mégis eljut az elfogadásig és megbékélésig.

0: az is egy jó következtetés lehet, hogy akkor, amikor már valaki ilyen borzasztó sok nehézségen átmegy, hogy utána, amikor esetleg felszabadul a nehézségek alól, például a gyerekápolás, igen, a szülők elvesztése, stb. Az összes ügynek az intézése, ami az ilyen személyek körül adódik, akkor utána eljut egy megkönnyebbülési fázisba, pusztán azért megszűntek a nehézségek, igen, és akkor ahhoz képest lehet derűsen tekinteni az életre, hogy már annyi mindenen túlmentem, hogy már az, ami korábban zavart, már föl se veszem. Tehát egész egyszerűen az embernek megváltozik a szemlélete, a hozzáállása a dolgokhoz, sokkal elfogadóbb tud lenni.
1: De jó, hogy ezt említed, mert hogy ez a legszebb része tulajdonképpen, és ez az, ami talán mások számára is gyógyító, olyanok, akik még benne vannak a saját fájdalmukban, hogy nem csak arról van szó, hogy el lehet jutni a megbékélésig, hanem van egy ilyen növekedés is, egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés része, amelyről szinte mindenki beszámolt. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, noha nekem ez az én kedvenc területem, és könyvet is írtam erről.
0: Ez a poszttraumás növekedés.
1: Növekedésről, de hogy ők maguktól is mind mondják, hogy elmondják, hogy nem félnek a haláltól soha többet. Tehát ez mennyire gyönyörű. Megváltoznak a prioritások az életben, hogy mi fontos, mi nem, mert nem idegeskednek olyan dolgok miatt, ami korábban gondot okozott számukra.
0: Ugye ezek az emberek olyanok, a te interjú alanyaid, akik segíteni akartak magukon, mert más nem tud lényegében segíteni az emberen, csak saját maga, viszont nyilván lehet segítőket kérni ehhez. Nektek van a napfogyatkozás egyesületetek, meg van felnőtt gondozási csoport, gyászcsoportok. Ezek mind-mind kiderülnek az interjúkból, hogy ezeken keresztül találkoztak veled, és mesélték el a történeteiket.
1: Az emberek általában szeretik mesélni a saját történetüket, bár a férfiak kevésbé vállalkozóak, mint a nők, de hogy ez egy lehetőség is, szoktam is mondani, amikor felkérek valakit arra, hogy szeretnék vele interjút készíteni,

0: történt, de nem jutott el odáig, hogy ismét legyen neki egy házi kedvence, és most írta éppen Messengeren, hogy Magdi, nagy valószínűséggel a veled való beszélgetés eredménye, hogy nyitottá váltam arra, hogy újra legyen kiskutyám.
1: Érdekes, hogy valakit ennyire megvisel például egy állat elvesztése. Megírod a lányodnak a történetét is, aki a lovát veszített el, és utána vált, úgy érezte felnőtté. Ez olyan érzés lehet, mint amikor elveszítjük a szüleinket, és akkor azt gondoljuk, hogy na, most már felnőtté kell válnunk, már nincs hova menni anyukához, apukához, és ő valami ilyesmi élményt élt meg. Te ennek tanúja voltál közelről?
0: Hú, hát nagyon érdekes. Természetesen a lónak a halálánál ott voltam, és a temetésénél is. Amikor elaltatták a lovat, akkor az egész család ott volt, és támogattuk Sárát, akit borzalmasan megviselt. Sőt, hát az a nap az úgy telt el, hogy mozgosítva volt a család, hogy ma lesz az altatás, és akkor óránként változott a helyzet, mert a Sára azt írta, hogy mégsem, azt látom, hogy most eszik, legel, mégse, mégis igen, és az egész család így nem tudta, hogy most mi lesz. Tehát ilyen szempontból részt vettem, és láttam, viszont a gyászában nem annyira, mert ő azért ezt nem mutatta ennyire, és nem beszélt róla, és ahhoz képest, hogy ugye az anyukája gyászban jártas szakember, tulajdonképpen nem mondhatnám, hogy sok segítséget kapott tőlem.
1: De azért mert nem kért.
0: Nem kért, igen, persze. És amikor egyszerűen ezt pár év múlva megírta, tehát ez az egyetlen történet a könyvben, amit nem én írtam meg, hanem ő, a vallomást tevőnek az írása, és nagyon örültem, hogy a szerkesztő nem kukázta ki, mert szerintem egy nagyon értékes írás, hogy micsoda személyiségfejlődésen ment keresztül, úgyhogy először rosszabb lett, szinte deviánssá vált, tehát bulizott meg, ivott a haverjaival, és túlzásba vitte ezt a bulizást, ez is a gyásznak egy megnyilvánulása. És aztán szépen lassan képes volt nem csak felépülni, hanem reflektált arra, hogy min ment keresztül, hogy ez az ő személyiségében milyen változást hozott. Először egy romló folyamat volt, aztán egy építkezés, és azért ugye a tragédia ellenére is nagyon sok szépség van. Egyébként az összesben, nem? Az összes vallomásban rengeteg a szépség. Tehát olyan emberi mélységek vannak, és olyan sok filozófia. Tehát a nagy küzdelem mellett keresik a miértekre a választ, hogy miért történt ez, mi értelme van ilyen tragikus veszteségeknek, hogy egy gyermek halál például, hogy nem szülő, hogy mi az a tanítás rám nézve, hogy van-e ezzel nekem valami dolgom, és azon túl is, hogy mi van az univerzumban, meg vallásfilozófia értelemben, tehát nagyon sok az elmélkedés is, amire lehet úgy rezonálni, tehát az olvasó nagyon sok esetben akár a negatív érzésekre is, hogy harag, bűntudat, befejezetlensége, hogy aha, én is pont így, pont. És akár az élet nagy kérdéseire is lehet úgy rezonálni, vagy éppen szembe menni és elgondolkodni, hogy egyáltalán hogy van ez.

0: Érdekes, ahogy megírod a kutyának és a lónak a halálát, az elvesztést, és a nagyon mély gyászt, amit éreztek a gazdáik az állatoknak. Ugyanakkor az összes többi emberi történet is, ezek így teljesen ekvivalensen egyformán jelennek meg, mintha az pont ugyanolyan értékű lenne egy állatnak az elveszítése és a gyász érzés, mint amikor egy embert veszítünk el. Maga a fájdalom, az érzés, ugye, amivel te foglalkozol, amit föl kell dolgozni, az mintha ugyanolyan lenne.
1: Sőt, megtörténik, hogy rosszabb, nehezebb egy gyász folyamat. Még Polcalennek is volt olyan könyve, amiben ilyen történet van, és aki mesélt neki az ő veszteségeiről, akkor elmondta, hogy sokkal jobban gyászolta a cicáját, azt hiszem cica volt, nem kutya, mint a saját édesanyját. És van ennek magyarázata is, például egy kutyával való kapcsolat, az azért tud még szorosabb, mélyebbé válni, mint egy humán kapcsolat, mert olyan feltétel nélküli elfogadást nem tapasztal az ember soha a világon, az életben, mint amit valaki a kutyájától. Egyébként én sem tudok ilyen mélységben érezni egy állattal, tehát nem tudok annyira kapcsolódni.
0: Van állaton?
1: Most van éppen egy kis cicám, de ahogy a két lányom kapcsolódik a kutyájához, meg a barátnőm, meg mindenki, hogy szerelemmel, azt én nem tudom, de ismerem ezt. Nagyon jól ismerem, hogy mit éreznek a kutyatulajdonosok. Ez a feltétel nélküli elfogadás az, ami mindent üt.
0: A történeteken túl, amik nagyon izgalmasak és szinte regényben, novellában, filmnek kívánkozóak, nagyon fontos az, hogy hogyan küzdenek meg az emberek a saját problémáikkal, és érdekes az, hogy nagyon sokan elkezdenek váltani, egész más életstratégiákat kidolgozni, más foglalkozásokba beleásni magukat. Sokan gyógyítók lesznek, mint amilyen te magad is. Lehet, hogy elmentek ezekbe a csoportokba, akár a Napfogyatkozás Egyesületnél is megfordultak, és maguk is úgy gondolták, hogy kócsák kell válniuk, hogy gyógyító foglalkozásokat kell vezetniük, mert ők aztán tényleg hitelesek abban, hogy hogyan kell megküzdeni a gyásszal.
1: Igen, ez is a veszteségek ajándéka kategória, a poszttraumás növekedés, hogy nagyon sokan váltanak hivatást, nem feltétlenül a gyógyításra, vagy a segítő felé, de hogy felhagynak azzal, amit korábban már próbáltak. Például valaki egy multicégnél az volt a feladata, hogy a multicég nyereségét növelje, akkor ráébred, hogy azért az emberi élet ennél több kell, hogy legyen. Nagyon sokan már előtte is fontolgatják, csak hát ugye jól keresnek, meg félelem is egy újba belekezdeni, és akkor nagyon sokszor van, hogy az élet határhelyzetei azok, amik mint egy kikatapultálnak bennünket onnan, ahol vagyunk, és rákényszerítenek egy változásra, ami pozitív lehet.

0: A felépülés a gyászból, ez a legújabb kötetednek a címe, 20 történettel. Én biztos vagyok abban, hogy neked még nagyon sok történeted van, és fogunk újabb történetekkel találkozni. Most éppen hol tartasz ebben a munkában?
1: Most éppen nem írok, mert élvezem a kertészkedést, mert elköltöztem egy kis faluba.
0: Na, mesélj csak erről, légy szíves, hogy miért is költöztél el, mikor költöztél el?
1: Igen, múlt év őszén költöztem el, szeptemberben, mert egyszerűen csak meglátogattam egy barátnőmet, aki egyébként munkatársam is, tehát válláscsoportokat vezetünk online. És meglátogattam ott Tiszakürtön, és ő mutatott egy kis házikót, és mondta, hogy eladó, nem költözöl le magni, és mondtam, hogy hát bolond vagy, de hogy költözöm, hát itt születtem Budapesten, itt élek, itt a 4 gyerekem, unokám. Nem. Mondtam ezt dél körül, és este már hívtam az ingatlanost, hogy szeretném megvenni azt a házat. Ez azért tudni kell, hogy nincs saját lakásom. Sokkal könnyebb változtatni nyilván, mint hogyha lenne egy saját lakás. Viszont a bérleti díj meg igen magas, mint tudjuk. És azt nekem ki kell termelni havonta, és úgy képzelem, hogy azért fáradni fogok, ahogy idősödöm. És hát ez egy nagyon olcsó ház volt, de nem ilyen nagymamás. Egyetlen egy szoba, konyha, fürdőszoba, egy nagyobb kamra. Viszont van egy gyönyörű nagy kert. És ahol van, az is nagyon-nagyon szép. Közvetlenül mellettem egy arborétum, és a Tisza pedig olyan 5 perc séta előttem. Úgyhogy a fiam, amikor meglátogatott, akkor azt mondta, hogy anyu, neked a kerted végében folyik a Tisza. Hát nem, de hogy ennyire szép környezet. És hát hangsúlyozom a biztonságot, az anyagi biztonságot, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a nyugdíjam 137 ezer forint, de termeljek ki 200 ezer forintot minimum havonta alvéletre. Ez szerintem önmagában egy adóász, hogy ott nem kell ezt.
0: Ez a ház a te tulajdonod?
1: Ez az én tulajdonom, és egyébként pedig a bátyám vásárolta meg nekem. Nem volt egy drága, 12 millió.
0: Milyen szép gesztus.
1: Igen.
0: A részéről.
1: A válás utáni helyzet sodort ilyen devizás történet.
0: Oké, Magdi, tehát ez jól hangzik, hogy van egy házad most, Tiszakürtön. Ahhoz képest, hogy te itt az életnek a sűrűjében voltál, de nagyon intenzíven és folyamatosan láthattunk itt ott megnyilvánulni. Rengeteg kliensed volt, itt működnek az egyesületek, amikben dolgozol. Hát így benne voltál abszolút a fővárosi életben, és aki ehhez hozzászokik, hát annak egy óriási változás ez, hogy Tiszakürt. Szóval ezt úgy elsőre nehezen fogja föl az ember, sokkal inkább fordított szokott lenni az irány, hogy valaki, ha inspirálódni akar, akkor inkább választja a nagyobb helységet, legyen ez akár egy megyei jogú város, mondjuk ebben esetben Kecskemét lehetne, ugye?
1: Igen.
0: Az Kecskemét. De bárhol is ész az országban, tehát nyilván egy nagyobb városban, ahol sokkal több a lehetőség, sokkal izgalmasabb az élet, mint olyan. Na most ehhez képest meg pont az ellenkező irányt választottad. Hogyan tudod meggyőzni a barátnőd, illetve a körülmények arról, hogy neked igenis van ott helyed, van ott dolgod?
1: Egyrészt rendkívül békés, nyugalmas, tehát ez az érzés, ez azért ott rögtön átjött. Másik meg, ahogy ez a barátnőm elmondta, hogy tudunk dolgozni továbbra is online, a kliensekkel is tudok online módon is, a válláscsoportot is online is, de nem arról van szó, hogy engem nem látogatnak meg kliensek, hiszen ott is élnek emberek. Nyilván nem a faluból, de Kecskemét, Szolnok, tehát a környező városokból el tudnak jönni hozzám, de egyébként Budapestről is eljött már több, és most is kaptam egy levelet, hogy elhozza az édesanyját. Tehát nem szakadtam el attól, hogy személyesen is találkozzak kliensekkel. Szerencsére, bár sokkal kevesebb, ezt el kell ismernem. Az tény, hogy kiállításokra, színházba nyilván kevésbé tudok eljönni, tehát ez egy veszteség, de kárpótol a természetközeliség, a kert, mert az most ilyen szenvedélyemmé vált. A kert tulajdonosok erről sokat tudnak, akár a kutya tulajdonosok, ódákat tudnak zengeni, és engem be is szippantott, tehát mint egy megszállott építek, mert egy dzsumbúj volt a kert, tehát a nulláról van módom építeni. És hát látogatnak engem, a gyerekeim lejönnek, élvezik azt, hogy milyen jópofa kis kirándulás, én is fel tudok jönni azért, 2 óra busszal egyébként az út, nem kevés. Nem csak a gyerekeimhez jövök fel, hanem azért hogyha konferencia van, és akár résztvevőként, akár előadóként elvállalok valamit, akkor feljövök. Most például ez az interjú itt történik Budapesten, és ugyan a fiam miatt jöttem, akinek volt egy kisebb műtétje, de képzést tartok a Mozgásjavító Intézetben.
0: Milyen képzést?
1: A Mozgásjavító Intézetben sajnos megtörténik az, hogy valaki meghal izomsorvadás következtében, vagy hát bármi lehetséges, és ezért a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy gyászolnak a gyerekek, az osztálytársak, az egész iskola gyászol. Szembesülnek azzal is, hogy hasonló betegségben szenvedő gyerek, ha ugye elkezdi böngészni az internetet, akkor pontosan tisztában jön a saját várható sorsával. És a pedagógusok számára nyújtunk a tiszakürti kolléganemmel képzést, hogy hogyan tudják támogatni a gyerekeket. Már nem először vagyunk ebben az intézetben egyébként. Pár évente megjelenünk, mert ugye változnak a pedagógiai összetétel, mert ez egy nagyon nagy intézmény, bentlakásos is. Nagyon sok a nem csak pedagógus, hanem a segítő, bármilyen segítő. Ja, és még a lenti életemhez hozzátartozik az is, hogy én alapvetően egy introvertált személy vagyok. Tehát, hogy én igaz, hogy amikor emberekkel vagyok, akkor képes vagyok feloldódni, és jókedvű lenni, és jó ízűt beszélgetni, meg programokat csinálni, de igazából leginkább egymagam otthon érzem jól magam. Tehát nagy szükségem van, hogy visszavonuljak. Egyenesen, amikor bejelentettem a gyerekeimnek, hogy leköltözöm egy kis faluba, akkor azért ők is csodálkoztak, és hogy akkor az milyen lesz, és nem csak ők, de mások is mondták, hogy majd be fogok szűkülni, és majd hú, meg korán megöregszem, meg nem tudom miket mondtak, és akkor a nagyobbik lányom azt mondta, hogy ugyan már, hát anyu egy kivetett bolygón egyedül el lenne, ha van könyv, és ő ismer legjobban.
0: Amit olvasol, vagy akár meg is írsz.
1: Igen.
0: De a könyv az nálad kétféle irányban működik.
1: Hát tényleg, és mi íróként is, hát nem arra van szükségünk, hogy békében tudjunk írni.

0: ami még nálad fontos, és remek formában vagy, hogy nagyon komolyan sportoltál is, és erre mindig nagyon figyeltél. Persze sportolni lehet egyedül is, nagyon jókat lehet ott, gondolom, menni, túrázni, le a Tiszához, akár úszni, nem tudom, hogy ezt szereted-e.
1: Nem annyira.
0: Nem annyira, mindegy, tehát az is lehetne egy opció. Igen. De azért eljártál edzőteremben, komoly edzés mennyiséged volt, amit itt Budapesten tudtál személyi edzővel együtt megvalósítani. Na most ez ügyben hogy állsz?
1: Na hát ez például egy veszteség, de az az igazság, hogy már nagyon fárasztott is engem az, hogy eljártam, mert két délelőtt zumbázni mentem, két délelőtt edzésre. Az azt jelenti, hogy a hétköznapból egy délelőttön maradt, amikor nem, és azért zumbázni már 10 évig jártam, a személyedzővel való találkozásot meg csak 3 év, de hogy azért ez már nagyon fárasztott engem, ez a kötöttség. Amikor leköltöztem, akkor semmiképp se akartam a mozgást, hát azt nem lehet abba hagyni. És akkor még úgy terveztem, hogy na majd átjárok Kunszentmártonra, ami egyébként 20 perc busszal, tehát nem egy nagy út, de hogy ott van gym, hogy oda majd fogok járni, de aztán rájöttem, hogy jár a fene, nincs kedvem. Úgyhogy beszereztem ilyen gumiköteleket, rengeteget, és nagyon szorgalmasan csinálom, és tényleg odafigyelve, hogy megdolgozzam az izmaimat, plusz gyalogolok, plusz táncolok zenére otthon.
0: Tehát akkor a sportolás az megvan, és szerintem a séta az egy kiváló ötlet. A lábunk mindig kéznél van, hogy ez a képzavarral éljek.
1: Erdőben, ugye, ami pszichésen is, lelkünknek is jót tesz.
0: Van-e még valami, amit úgy csinálsz? Tehát van a kert, van a mozgás, van a házad, aminek örülsz, nyilván azt be kell rendezni, otthonossá tenni, vannak klienseid.
1: Igen, hát a barátságokról nem beszéltem, mert hogy azért az is egy kérdés, hogy az ember lemegy egy kis faluba, és jó, hogy már ott adóban van egy barátnő, de hogy azért az emberi kapcsolódások nagyon fontosak. És az a jó hír, hogy így meglátogatnak engem olyanok például, akikkel nem találkoztam Budapesten, mert mondjuk pszichológus, kedves ismerős, közeli kedves ismerős, de Kecskeméten él. És akkor több ilyen személy is van, aki olvasott valami posztomat, hogy leköltöztem, és akkor jöttek a levelek, hogy jó, Magdi, de jó, közel költöztél, és meglátogattak, és meglátogatnak, tehát ez egy folyamat, meg Budapestről is jönnek a barátok. Van olyan barátunk, aki közös a lenti barátnőmmel, és akkor együtt hárman finom ebédet készítünk, megyünk az arborétumba sétálni, tehát vannak ilyen baráti találkozók is. És egyik szomszéddal sikerült jobban összebarátkozni, velem korú házaspár, és bármiben segítenek. És nagyon furcsa is ez a más dimenzióban való élés, hogy amikor kellett nekem valami, és nem vezetek most már pár éve, és ott azért eléggé hiányzik az autó, és akkor a szomszédnak meg van autója, és akkor mondta, hogy hát átmehetünk, mit tudom én, Cserkeszőlőre, és akkor ott vehetünk a kerthez marhatrágyát, vagy nem tudom, és akkor mondom, hogy jó, akkor majd egyeztetünk időpontot. Ehhez vagyok én hozzászokva. És akkor azt mondja, milyen egyeztetés? Azt mondja, szólsz, és akkor kiállok a kocsival. És ennyi.
0: Ugye lassan egy év, hogy ezt az életformát választottad Tiszakürtön, tehát fölváltottad a fővárosi életformát a kisfalusi életformára, ami óriási különbség. Lehet, hogy még nem jött el az idő, hogy pontosan értékeld ennek a döntésednek a jelentőségét, de hát, ha azért megkérdezem, hogy most úgy gondolod, ez egy jó döntés volt?
1: Persze, hát most már bizonyított, hogy jó döntés volt. Azt nem tudom, hogy ha beteg lennék, akkor mi van. Mert ugye azért itt Budapesten a gyerekeim közelében éltem, és az nyilván egy másik helyzet, hogyha én beteg lennék. Egyébként figyelnek rám, hát imádom azért ezt a faluban, hogy van egy ezermester, aki ősz óta dolgozik nálam nagyon-nagyon sokat, egy nagyon helyes kis pasi, meg a felesége is, meg a gyereke is, sokszor az egész család, és akkor egyszer csak mondja az az ezermester, hogy tudod, Magdi, mi már családtagnak tekintünk téged. Aztán egyszer csak felhívott telefonon, és azt mondja, hogy jaj, Magdi, felőled jött egy mentor, rendben vagy, jól vagy, nem kell segíteni?
0: tényleg, amikor ott megjelentél a fővárosi ismert ember, akkor úgy elsőbbikre hogy fogadott a falu?
1: Szerintem nem tudják, hogy ismert vagyok, vagy lehet, hogy egy-két ember tudja, de úgy egyébként, akivel beszélgettem, nyilván feltette a kérdést, hogy mi motivált, mert az mindenkit érdekel, hogy miért jön valaki.
0: Igen, azért gondolj bele, ez mégiscsak egy kis falu, egy kis közösség, itt mindenki mindenkit ismer, és akkor olyan egy ilyen gyütment, igen, ahogy ezt szokták mondani, és hogyha az a gyütment nem kellemes ember, igen, akkor azért az biztos, hogy tud feszültséget okozni magában a közösségben.
1: Ezt én is kérdeztem ott egyik ismerőstől, hogy van ez a gyütmentség, és azt mondja, hogy annyira sokat változott már a falu összetevője, hogy már nincs ilyen, hogy gyütment valaki.
0: Ugye azt mondtad, hogy most nem írsz, mert igen, hogy annyira sokat foglalkozol a házaddal, a kerteddel, a Tiszakürtön, és egyáltalán a megváltozott életedben most nem annyira fér bele, hogy leüljél és írjál, de pont ez a magány és csend és nyugalom, ami körülvesz téged, én szerintem nagyon inspiráló lehet, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak megszülessen egy könyv, és ha igen, akkor akár már lehet, hogy van anyagod is hozzá, de mi az irány?
1: Most arra gondoltam, hogy a következő könyvem az nem interjú kötet lenne, meg nem regény, mert azt is elkövettem hármat, hanem ilyen esszék, amik foglalkoztatnak, olyan gondolatok, amit ki tudnék fejteni. Például az, hogy mi a különbség a válási gyász és a haláleseti gyász között, akkor azt így leírnám. De lehet, hogy akár a kertépítéssel, vagy valami filozófia, nem tudom még. De az biztos, hogy ilyen saját rövid írások.
0: Tehát eszégyűjtemény.
1: Mondjuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy a kertről fogsz írni.
1: Igen.
0: Ápoljuk kertjeinket.
1: És lelkeinket.

A mai kávéház vendége Zinger Magdolna író, gyásztanácsadó volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tenyek Csaba egriesek a Szentmisében, Szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadó ráta 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közé tett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról. Napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Fejér Bencével, az EGRI Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgetünk. Szó lesz a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahangvizsgálatok célzott alkalmazásáról, működési elvükről, és arról is beszél, mely betegségek esetén lehetnek hatékony diagnosztikai eszközök. A 2024. július 1-jei adásunk ismétlését hallják. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akivel az orvoslásban használatos képalkotó vizsgálatokról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Remélem, hogy érdekes téma, amit hoztam. Először beszélnék a saját hivatásomra, az orvosláson belül a radiológiáról, ami hát az elmúlt években, sőt az elmúlt több mint 100 évben óriási fejlődésen esett át, és talán a nevezéktan tükrözi ezt, hogy még az idősebbek visszagondolnak a röntgen orvosra, így kezdődött a röntgen orvos, mert még döntően röntgen technológiával dolgoztak. Ez már bő 100 éves. Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte a röntgen sugárzást, és rájött, hogy ezzel képeket lecsen, beleláthatunk az emberbe, és az embernek ebből az árnyékából megtalálhatjuk esetleg a betegségét, variációkat, és az orvoslást óriási szempontból előmozdította. Ez röntgen sugárzással működött. Hát a röntgen sugárzás egyszerre áldás, viszont hogyha sokat adunk belőle, akkor sajnos káros is, úgyhogy senkinek sem ajánlom, mint hobbit, hogy ilyen vizsgálatokra járjon. Ezért fontos, hogy mindig orvos indikálja a radiológiai vizsgálatokat, mert van előnye is, és persze hátrány is, és jobb, hogyha ezt egy kollega kézben tartja, figyelve arra, hogy ne legyen túlzásba víva a diagnosztika, míg ha néha úgy érezzük, hogy ez a páciens lelki világát, vagy akár a kezelő orvosét is javítja, mert úgy érzi, hogy megfelelő kontroll alatt van a páciens. Úgyhogy idősebbek emlékeznek, hogy röntgen orvos, persze nem csak röntgen diagnosztikából áll, mert itt az ultrahang technológia, az MR, a mágneses rezonancia képalkotás is, úgyhogy a nevezéktan változott, hogy radiológiai képalkotás, és a végén most már inkább képalkotó diagnosztika néven futnak, akár az intézmények is, tehát az egyetemi klinikák is most már átnevezték magukat képalkotó diagnosztikai centrummá, klinikummá, klinikává, attól függően, hogy ők milyen intézményen belül. Persze itt az EGRI Markot Ferenc Kórházban is egy radiológiai osztálynak hívnak minket, tehát hogy még a klasszikus, de igen, mi inkább már képalkotó diagnosztikával foglalkozunk, és ne felejtsük el azon radiológus kollégákat, akiket még ezen belül terápiával is foglalkoznak, mert hogy érfestések során ugyanazokkal a kis katéterekkel, ezek egy nagyon vékony kis csövek és drótok be tudnak menni egy érem belülre, és ott mindenféle terápiás dolgot tudnak művelni, de akár ehhez még egy ér sem kell, hanem egy vékony tűvel az ereken kívül, az érhálózaton kívül is eljuthatnak a szervezetbe bizonyos pontokba, és ott az alapbetegséget gyógyíthatják. Tehát már a radiológia irányvonalon belül a terápia is egy igazi hajó, ami elől húzza és halad előre. Hát a technológiai visszatekintés, hogy már bő 100 éves a röntgen technológia, de a röntgen technológia alapján például a CT vizsgálat, ez a komputer tomográfia, ami is ugyanúgy sugárral jár, tehát sugárterheléssel, ilyenkor ez a röntgen cső, amit eddig csak egy felvételre erejéig csináltunk a páciensről, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy elemlámpa elé beállna egy adott ember, és nem csak az árnyékát látunk, hanem a szívárnyékát, tüdejébe, az erekárnyékát, ezt tovább fejlesztve, ha ez az elemlámpa, de ami jelenleg röntgent használ, körbefordul az emberi test körül, akkor közel háromdimenziós információkat is nyerhetünk, persze ezt mi döntően kétdimenziós, ugyanúgy ilyen szelet képeken nézünk, akkor meg tudjuk nézni, mondok egy szemléletes, de nem túl szép példát, megnézzük a disznó sajtot, azt ugye felszeleteljük, és minden szeletében látjuk, hogy ott a fejhús, ott van egy kis köröm, ott van egy kis ez, meg az ki, hogy szereti és ki mit tesz bele. Így kell elképzelni az emberi testet is, hogy virtuálisan felszeleteljük, és ezekben a szeletekben én azt tanultam, hogy melyik szeletben hol kell lenni ennek a fejhúsnak, de akár ugye az adott ott futó érnek, szervnek, és ezeken a szerveken belül pedig megtaláljuk azt, ami nem odavaló, és ez lesz maga a betegség. És ez az a diagnosztika, amit mi művelünk.
1: Érdekes lehet az a része, hogy hogyan működik ez a technika, ez a technológia. Tehát mi történik, mit csinál a gép, ugye árnyékot kapnak, árnyék vetül.
2: A röntgen technológiánál így van, egy árnyékot kapunk, hogyha ez az elemlámpa, ami most jelenleg a röntgen cső, akkor úgy ebből a nagyon-nagyon-nagyon sok árnyék képből tudja összerakni egy kis voxelek betetnünk is, icipici, most már jelenleg szubmilliméteres, tehát egy milliméternél kisebb kis kockákból össze meg tudnánk nézni, hogy mik vannak ezek az adott kockákban, és ilyen képeket kapunk. És ezekből a kis kockákból például akár egy koponyát ki tudunk rajzolni, és ez olyan jó felbontású, hogy én meg tudom háromdimenziós képen ezt csinálni, akár a monitoron körbeforgatni, és így még könnyebb például egy repedést, egy törést észrevenni egy szerencsétlen páciensen, aki például úgy járt, hogy betörte a fejét. De bele is nézhetünk, és ugyanígy az agyállományt is ilyen kicsi kis kockákba össze tudjuk rakni, amik olyan picik, hogy tényleg nagyon szép képet látunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért modern képalkotó technikákkal közel olyan azt észreveszünk a szervezetben, amit szabad szemmel is kényelmesen észrevennénk. Tegyük hozzá, hogy néha nehéz eldönteni, hogy az most jó, hogy ott van, vagy már valamilyen betegségre kell gondolni, és akkor ilyenkor jön az az orvosi tudás, amire vissza kell gondolni, és itt érdekel minket a páciensnek a története, panaszai, hogy vajon, amit mi a képeken látunk. És akkor, de haladjunk tovább, mert beszéltünk az ultrahangról is. Az ultrahangba bejön a kedves beteg, és ott viszont találkozik a radiológussal, tehát az a képalkotó technika, aminél én bemutatkozok és köszönni tudok a páciensnek. Mi ennek nagyon örülünk, mert azért döntően monitor mögött szoktunk ülni néha, hogyha szabad ilyen kis anekdotát, hogy van, hogy mi kicsit később öltözünk át, mint a legtöbb kollega, és így futunk össze, hogyha jön például a sebész kollega megbeszélni, hogy mit találtunk a betegnek, kérdezi, hogy miért nem öltöztünk át. Mondtam, hogy néha csak híradósan a monitornak csak a felsőt kell kicserélni, és az alsó lezárt maradt. De az ultrahangról visszatérve tényleg mi vizsgáljuk ott időben a beteget ultrahang technikával, amikor mi egy tévének megfelelő monitorom, maga a szerkezet hozzá kötve, és a páciens azt látja, hogy egy kis kábelen át a kezünkbe tartunk egy kis vizsgáló fejet, és ezzel pedig például a visszaverődő hanghullámok technikájával, kis delfin vagy denevérnek is lehet ezt nézni, amúgy transzducernek hívjuk hivatalosan, vizsgáló fejeken bele tudunk nézni magába a páciensbe, és hogy visszaverődik a hang, ebből tudunk piezoelektromos kristályok segítségével képet csinálni, és itt viszont tényleg mozgás közben, ahogy áramlik a vér, azt is láthatjuk, mérhetjük, tehát tényleg in vivo, tehát megfelelő időben mozgó szerveket és mindent a diagnosztika oltárán meg tudunk vizsgálni.
1: Az ultrahang alapvetően tudjuk, hogy nem csak a kisbabáknak a megtekintésére szolgál, nagyon sokféle panasz kiszűrhető ezáltal.
2: Így van. Nagyon sokszor viccelődnek vele a páciensek, hogy terhesek-e, és ezt legtöbben férfiak szokták mondani. Itt legalább tudjuk mondani, hogy biztosan nem. És így van, tehát nem csak a terhesség folyamán, hanem a betegeknek megnézhető minden, közel minden szerve, ami nem levegővel telt például, mert a beleknek csak a külső fala nézhető meg, de a levegőn már az ultrahang nem tud úgy áthatolni, hogy mi azt lássuk. De mind a felszínes, mind pedig a mélyebb szervek megtekinthetőek, vagy még a másik akadály, hogyha valami csont mögött van. Egy agyba, például csecsemőknél bele tudunk nézni a kutacson át, de ahogy növekszik a gyermek, ez a kutacs záródik, és már nem tudjuk megfelelően áttekinteni az agyat. És persze mélyebbre is egyre nehezebben látunk. Sajnos az elhízott páciensek mindig hátrányba vannak, mert egy nagy pocakba mélyen már nem biztos, hogy olyan jól látunk, hogy mi azt az adott betegséget megtaláljuk. Ultrahang vizsgálatra szoktam azt mondani, egy nagyon-nagyon-nagyon jó szűrővizsgálat, vagy pedig, hogyha egy célzott kérdés van, amihez megfelelő panaszok társulnak, akkor az megnézhető. Ilyen panaszok csak, hogy akkor konkrét példákkal Igen. is menjünk végig. Pajzsmirigy diagnosztikában, tehát a pajzsmirigy betegségeire elengedhetetlen, egyszerűen alap, zászlóshajó. Akkor elhangzott a kis csecsemőknél például az ilyen koponya szűrés, veszélyeztetett terheseknél minden, tehát hogyha a gyermeknek valami betegségét feltételezünk, vagy akár szűrő jelleggel, a pici babáknak nagyon szépen megnézhető az agya. Akkor ha tovább megyünk, a hasban ismételten a máj megtekintésére nagyon-nagyon jó. a vesék megtekintésére, húgyhólyag, ahogy mondtam, a belek azok néha meg tudnak minket viccelni, mert hogyha valami a bélen belül van, és azt levegő körülöleli, akkor azt már sajnos nem fogjuk látni, tehát akár egy 5 cm-es eltérés is el tud így bújni előlünk. Ezért szokták azt mondani, hogy például a belek vizsgálatára sajnos a vastagbél tükrözés, de vagy akár igaz a gyomor és a gyomor tükrözés. Mellkasban az emlőt ki kell megint külön emelni, emlővizsgálatra nagyon jó, de ne felejtsük el, hogy az emlő egy nagyon csalafinta szerv, itt általában komplex emlődiagnosztikáról beszélünk, tehát itt a mammográfia, ultrahang és akár MR vizsgálatra is szükség lehet, majd arra visszatérünk a későbbiekben az MR technológiára.

0: Kicsit visszatekintenék a Röngelre, csak amiatt, hogy ugye említettük azt, hogy áldás és átok egyben. Maga a sugárzás azért az terheli a szervezetet. Van-e ennek valamilyen maximális mennyiség egy adott évre vagy időszakra vonatkozóan, vagy mennyit változott egyáltalán az évek alatt, hogy kevesebb sugárral akár már nagyobb hatékonyság elérhető?
1: Hál' Istennek, ez változott az évek során, és maga a radiológia szakma is nagyon-nagyon-nagyon odafigyel, hogy mekkora dózist ad le egy adott páciensnek. Mi ezért is inkább azokat a viszonyértékeket szeretjük használni, hogy amúgy is az emberek kapnak sugárzást a mindennapokban. Tehát minket minden nap ér valamilyen szinten, mert hogy a bolygónkon mindenféle izotóp van, ami sugárzik, és még a világűrből is jön valamilyen szintű háttérsugárzást, és ezért egy egységnek számít mondjuk, amit mi egy év alatt így a környezetünkből megkapunk, háttérsugárzás. Mindig ehhez viszonyítjuk, hogy kb. Egy vizsgálatnak milyen a sugárterhelése. Egy melkasröntgen vizsgálatnak, hál' Istennek, kevés. Ezért is nagyon jó szűrő vizsgálatra, tudjuk, hogy a TBC szűrésre, meg a munkaalkalmassági szűrés, itt nem kell izgulni, és hál' Istennek a röntgen technológia is fejlődik, a gépek kevesebb sugárral dolgoznak, nem akkora sugárterhelés, de még mindig igenis számolni kell vele, tehát én azt mondom, hogy rá kell bízni magunkat az orvosra, és ő majd figyel erről, de hogyha valaki észreveszi azt, hogy egyik intézmény, másik intézmény, harmadik intézmény, és nem tudnak ezek az intézmények egymásról, akkor nyugodtan megkérdezheti az adott intézményben tartózkodó radiológust, elmondja neki, hogy ő mennyit kapott, és ő pedig szívesen válaszolni fog, hogy ez valószínűleg nem kockázat. Az biztos, hogy a nagy sugárterhelés, mikor már mi látjuk, akkor azt már csak akkor engedjük meg, hogyha úgymond egy komoly rizikóbecslés után azt mondjuk, hogy a betegnek sokkal veszélyesebb, hogy elmarad a diagnosztika, nem találjuk meg, hogy mi a baja, mint hogy most azt az adott sugárzást megkapja. Ultrahang esetében például nincs ilyen veszély, hál' Istennek. Úgyhogy ez egy előnyben van. A klasszikus röntgenvizsgálatnál meg hál' Istennek tényleg a technológia fejlődik, sajnos még mindig számolni kell vele, lehet, hogy el fog jönni az az idő. Például, mint új technológiát megemlítenék, hogy a CT-be pont az elmúlt éveknek, amikor ez a röntgencső körbefordul, hát gondolhatjuk is, hogyha egy felvételt csinálunk, vagy néhány felvételt csinálunk, az nem akkora sugár. Viszont ha valami körül körbe fordul már ez a sugárcső, és adja a sugárzást, az egy nagyobb sugár, de például az elmúlt években ez óriási fejlődésen ment át. Most van egy új technológia, egy foton számláló CT, ami jelenleg lehet, hogy még a csúcs technológiás CT vizsgálatokhoz képest, amik mindenféle dózis csökkentő rendszerre vannak ellátva, óriási szintben nem, de igenis megint egy lépcsőt ugrottunk, hogy ez kevesebb dózisnak számítson, vagy pedig ami előny, hogy lehet, hogy ugyanannyi dózist adunk le, de egy jobb képet kapunk. És ezen a mérlegen kell egyensúlyozni, és én csak pozitívan tudok ilyen szempontból jövőre tekinteni, de még mindig sajnos minden nap találkozunk olyannal, hogy igenis a terheléssel számolni kell, plusz ha egy ilyen sugárral készült, tehát CT vagy röntgenvizsgálatról van szó, én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb sugárterhelés az a vizsgálat, ami fölöslegesen készül el. Úgyhogy ezért mondom, hogy mindig egy orvos indikálja, az sokkal jobb, persze magánszolgáltatóknál észrevegy, mi is tudjuk, bárki bemehet, kérhet egy vizsgálatot, de én előtte azt mondom, hogy akkor kommunikáljon egy kollégával, de akár egy házi orvossal is, és fel fogja világosítani ennek a kockázatairól.
0: Lehet, hogy itt érdemes akkor arról beszélni, hogy mi határozza meg azt, hogy melyiket választja az adott orvos, hogy röntgenre van szükség, MR-re, CT-re, egy kicsit lehet, hogy ebben tisztázni kell ezeket az információkat.
1: Próbáljuk úgy megtisztelni, hogy ne legyek azért annyira érthetetlen, mert hogy nekünk ez minden nap gyorsan ez a kérdés felmerül. Minden egyes betegségre van egy ajánlás, hogy minél kevesebb sugárral, vagy minél kevesebb rizikóval, mert ugyanez a témához kapcsolódik, hogyha még szabad, és remélem nem bonyolítom meg annyira a témát, hogy CT vagy akár MR vizsgálatok során is szükség lehet valamilyen érfestő anyagra, kontraszt anyagra, ezt meg is szokták kérdezni a laborban, hogy kapott-e már ilyet korábban, hogy a képminőség javuljon. És mondjuk ki, ezek sem vitamin készítmények, megvan mindennek az orvoslásban a rizikója, tudjuk a gyógyszereknél is, hogy aminek hatása van, sajnos mellékhatása is. Ezért van az, hogy a vizsgálatoknál nagyon fontos, hogy mi a betegnek a panasza, és hogy a beküldő orvosnak, vagy épp a radiológusnak milyen diagnózis juthat eszébe, amelyet mi megpróbálunk megtalálni. Egy végtagi csont törésnél a mai napig nagyon jó egy röntgenvizsgálat. Persze, mindenki dolgozik, én is néztem már el apró törést, tehát, hogy vannak hibák, soha nem is fogjuk tudni valószínűleg kiküszöbölni, de mondjuk azt, hogy egy röntgenvizsgálatnak szinte mindig megtaláljuk ezt az adott törést, és bőven elég rá. És ott jön a kérdés, hogy mi van, hogyha nagyon eltört. Méghozzá úgy eltört, hogy az adott traumatológus, tehát baleseti sebész kollégának ezt valahogy helyre is kéne tennie, és itt akár lépcsőt is ugorhatunk, hogy ő egy röntgen felvételből lehet, hogy nem tudna olyan jól megtervezni egy műtétet, hogy a betegnek ott a funkcióját teljesen visszanyerje, vagy legalábbis kevesebb kockázattal járjon a műtét. Olyankor tovább léphetünk akár egy ilyen CT vizsgálatra, amikor a röntgencső körbefordul, szebb a kép, több képet látunk, akár egy ilyen vizsgálatnál 1000 képet is láthatunk, amit aztán a radiológus végignéz, és abból olyan képeket tud, hogy igen, ő tudja ezen a képen már, hogy hogy fogja betenni a csavart, milyen csavart fog betenni, kell-e más eszköz a rekonstrukció, tehát a helyre állító műtéthez, és akkor arra van szükség. De ez megint csak egy adott szakmai vagy szakmák közötti megbeszélés alapján érdemes eldönteni. Van olyan kérdés, hogy elhangzott ez a szó, hogy szűrés. Valakinek nincs panasza, csak ki akarunk egy olyan betegséget szűrni, ami a későbbiekben sajnos nagy baj tud okozni. Hát ott megint nem lőhetünk rá nagy sugárral, úgymond, mert hát panasza sincs szegénynek, ki tudja, hogy egyáltalán van-e, és hát ne ártsunk a betegnek, Hippokratészi esküve is benne van. Ilyenkor olyan modalitást kell választani, például egy ultrahang vizsgálat nagyon jó lehet, hogy végignézzük, nincs panasz, ha baj van, akkor tovább lehet lépni, és lehet akár megint csak egy CT vizsgálatot, vagy egy MR vizsgálatot, ami bár nem jár sugárterheléssel. A kontrasztanyagnak lehet rizikója persze. De tegyük hozzá egy pácienst, egy vékony csőbe betesszük, amit nem szoktak szeretni, tehát megint csak nincsenek visszajáró páciensek, akik imádnak, és tegyük hozzá, hogy egy hosszú vizsgálat. Tehát általában vagy bő negyed órás, vagy bő fél órás, de akár 3-4 órás vizsgálat is lehet, amíg a páciensnek mozdulatlan egy vékony csőbe kell feküdnie. Tényleg mozdulatlan, mert ha mozdul, akkor még rossz is lesz a képanyag, akkor fölösleges volt. Plusz azért tudjuk, hogy nincs minden épületben MR-gép, nincs minden épületben egy radiológus, aki még ezeket a képeket, ami gyakran 2500 darab kép, tehát hogy 400 kötőjel 2500 kép, amit végig kell nézni, nincs, aki ezt diagnosztizálja, tehát valamilyen szinten a pácienseket el kell osztani, hogy ki az, aki menjen erre az MR-re, vagy ne menjen erre az MR vizsgálatra. Tehát visszatérve az alapkérdésre, akár a klinikus, házi orvos és a radiológus, hál' Istennek a közös 6 éves képzésünkön, ezt nekünk elmondják, hogy milyen betegséget, milyen panasz esetén, milyen képalkotót kell választani, amit néha több sugárral jár, de olyat találunk, és olyan szinten lehet belőle terápiát tervezni, hogy ez igenis megérte, és erre odafigyelünk, vagy pedig csak egy olyan vizsgálatot választani, mivel megvan a baj, nem kell tovább menni, nem volt olyan hosszú a várólista, mert beszélhetünk a hozzáférhetőségéről is a gépeknek, nagyon hosszan lehet ezen témákról beszélni.
0: Szerintem itt többen a hallgatók közül megakadhattak magán a számon, hogy 400 kötőjel 2500.
1: Így van, ezek a képek persze görgethetőek lefel, tehát, hogy én el tudok menni a mellkasába, végig belegörgetek úgymond a mellkasába a betegnek, és azokat a képeket nézem, és igen, ilyen számok vannak. Persze egy 2500 képnél nem minden képen időzünk el, és erre a legjobb példa az MR vizsgálat. Az MR vizsgálat miért ilyen hosszú? Ez egy mágneses rezonancia vizsgálat, egy kicsit kezdjük el. Nem akarok nagyon a fizikába belemenni, mert őszintén szóval az orvosok se értik. Tehát, ha egy fizikus meghallgatná, hogy mi hogy mondjuk, hogy az MR képek hogy készülnek, hát szegények, azt meg inkább visszaadják a diplomájukat, és ők nem akarnak velünk beszélgetni, de hogy mindenre van egy ilyen hipotézis, amit az orvos is meg tud érteni ilyen fizikai kérdésekben,

0: medencét is meg akarjuk nézni, akkor mindenféle vizsgálatokat csinálunk. Kicsit másképp közeljük ezt az energiát azokkal az atommagokkal, többféle szekvencia készül, ezt úgy is hívjuk, és például ugyanarról a szervről nekem nagyon sokféle jelet kapok, amit aztán én értékelek. Ezből sokféle képből el tudom dönteni, hogy például van-e valamibe zsír, vagy van-e valamibe folyadék. Az a folyadék milyen? Hogyha az a folyadék az éppenséggel, még arra is tudok következtetni, hogy hígabb, vagy sűrűbb, vagy ez a folyadék esetleg genytartalmú-e. Persze, itt mindig van egy találati arányom, hogy vajon nekem mennyire van igazam, de vannak olyan dolgok, hogy az, hogy valamiben van-e zsír, azt szinte majd 100%-os pontossággal meg tudom mondani. Tehát egy májról, egy ilyen, ez alatt a, mondjuk egy felhasi vizsgálat 30 perces, a májról készül kb. 8-10-12 féle képsorozat, vagy akár több is. Vagy még, ha beadjuk az érfestőanyagot, amit MR vizsgálatban is egy másfajta érfestőanyagot beadhatunk, még az különböző időközökben, hogy az hogy fog nézni, mikor épp a verőerekben tart, mikor a gyűjtőerekben tart, mikor már a szervekbe kiment, és abból is tudok akár funkcionális információra is következtetni, hogy a máj például jól érzi magát, vagy már van olyan ér, ami sajnálatos esetben eldugult, akkor látom, hogy ott már vannak májrészek, amik sajnos nem kapnak annyi vért, és ez is már is megvan egy diagnózis. Tehát így lehet ezekből a nagy számú képekből aztán egy-egy szervről megfelelő információt és diagnózist kapni.
1: Éppen azért is kérdeztem, mert hogy magát a diagnózisnak a felállítását, tehát kiértékelését magának az anyagnak, az miért tart olyan sokáig?
0: Ez visszatérve az előzőkre, nekem azokat a képeket vissza kell, végig kell néznem. Elméletileg az első képtől az utolsóig, a szélét, a közepét, srégan oda-vissza át kell néznem. Tehát ha például készül egy hasi vizsgálat, nekem azon, hogyha az emlőből belúg valami, ami ott nem odavaló, akkor igenis észre kell vennem. És utána, hogy még ezeket a képeket végignéztem, nekem előtte, bocsánat, még mielőtt végignéznem a képeket, mert kezdjük ott, mi a panasza a betegnek? Mik az eddigi laborértékei? Mik az eddigi beavatkozásai? Nagy kihívás tud lenni például egy többször műtött has, amikor már a sebész sajnos bizonyos betegségekben idevart, odavart, átrakott minden, hogy ebben el tudjak utólag igazodni, hogy a betegnek vajon miért hiányzik a beléből egy darab sajnos a mindennapokban. És hogyha erről nincs dokumentáció, akkor például nagyon nehéz ezt kitalálni, hogy miért hiányzik a betegből valami. Kivették a vesét, vagy eleve ki se nőtt? Mert hát mindkettő variáció meg lehet. Úgyhogy el kell olvasni a beteg dokumentációt, magát az, hogy a kollega miért küldi a beteget, miért választotta ezt a fajta diagnosztikai eszközt, miért nem ultrahangba küldte, miért nem röntgenben, miért pont MR-ben. Hál' Istennek azért, mert ő is tudja, példa, májban találtunk valamit valamilyen egyéb módon, például ultrahanggal, akkor jelenleg az MR az, ami legjobban meg tudja mondani, hogy vajon mi az. És ezért küldi tovább MR vizsgálatra. Ezeket az információkat én mind elolvastam, utána végre eljutok odáig, hogy megnyissam ezt a 2000 képet, és végignézem szervenként, hogy akkor most ez a máj zsírosabb-e, nem zsíros ez a máj, minden ere megvan-e, azok az erek halmoznak-e, a máj sejtek hogy érzik magukat, normálisan néznek-e ki, és még utána, amit találtak például ultrahanggal is, ami miatt jön a beteg, hogy mi lehet az ott a májba, a végén áttérek erre. Azt megnézem az összes képsorozaton, hogy ebben van-e zsír, nincs zsír benne, ez most hogy szereti ezt az érfestő anyagot felvenni, leadni, az végig megy rajta, nem megy végig rajta, és a végén megvan a diagnózis, a májon belül. De még hát a májban sok minden van, tehát hogy még a csontok is ott vannak, tehát ez sok idő sajnos.

0: érintettük az MR-nek a használatát, de mire is jó és mi különbözteti meg a többi képalkotó vizsgálattól?
1: Az MR vizsgálat, ha szabad ilyet mondom, és a radiológus kollégák, hogyha épp ezt nem hallgatják, vagy nem dobálnak meg érte, valahol szerintem a diagnosztika királynője. Amiben megkülönbözteti viszont a többi dologtól, az, hogy hosszabb a vizsgálat, viszont nagyon pontos információkat tartalmazhat, és nagyon sokféle információt tartalmazhat, és a vizsgálatoknak mindig kell egy jó indikáció, és jó sok klinikai információ. Mert ha teljesen mást jelenthet, más háttéren egy adott betegség, viszont mindenre nagyon célzottan tud válaszolni, amire jó. Tehát például az agyi eltéréseket a legeslegjobban ezzel lehet megítélni. Nagyon sokszor a beteg, például szerencsétlen páciens, ha valami van az agyába, először mivel látunk bele a koponyába, a röntgen ugye árnyékot ad, azzal csak a csontokat tudjuk megnézni, magát az agyállományt nem. Valakinek valami nagy baja van rögtön, és bekerül a sürgősségi osztályra, általában CT készül róla, amivel már át tudunk látni a csontokon, nagyon szép képet. Sir Hounsfield nagyon jól megcsinálta, nem tudom hány percen át tapsoltak neki, mikor ezt az első orvosi kongresszuson bemutatta, de vannak olyan információkat, amiket a CT már nem tud megmondani, és ilyenkor lépünk tovább az MR vizsgálatra, és amit már azt sem tud megmondani, akkor a következő lépés sajnos az, hogy azt megnézzük. A tévésorozatokban gyakran látjuk, amikor kiabálták, hogy agybiopszia, agyából mintát kell. Ezt amúgy az orvosok nagy része, amíg lehet, próbálja elkerülni, és innentől ez például MR-ből megmondani. De az MR nagyon jó lesz a lágy részekre. Beszélhetünk a nyaki lágy részekről, ami van rajta a csontokra. A csontok belső szerkezetét nagyon-nagyon jól látja. Míg például a CT vizsgálat az a szervetlen szerkezetét nagyon-nagyon jól látja, ha egy csonton belül valami szerves van, akkor azt úgy fogjuk észrevenni, hogy a szervetlen rész csökkent, és az a valami ott megette, vagy pedig a törést is, hogy jól látni könnyen, az, hogyha a szervetlen részen van a repedés. Viszont, hogy mi van benne, ott megint egy MR, egy kisegítő lett. Akkor az ízületeknek a lágy részei, itt a szalagokról beszélhetünk, az ízületi tokról, megint csak az MR-rel nagyon-nagyon szépen látszik, és a hasi szervekre is igaz. Amit viszont nagyon-nagyon kiemelnék, hogy az MR nagyon-nagyon fejlődik a tüdő megítélésében. Pont szerintem egy hónapja kaptam egy konferenciát egy tüdőgyógyász kollégától, hogy én mikorra várom azt, hogy az MR elsődleges képalkotás legyen a mellkasban. Azt mondtam, hogy nem várom, mert jelenleg az a CT-nek, tehát a sugárral járó vizsgálatnak a kenyere, persze mind fejlődik, de én nem érzem, hogy ezt most nagyon várni kellene, mert hogy például a mellkasban a CT vizsgálattal, hát Istennek olyan alacsonyabb dózisokkal tudunk annyival jobb képet látni, hogy a mindennapi rutinban ez nagy segítség nekünk. Az MR-re a lágy részekben megfelelő diagnosztika legtöbb esetben, megfelelő indikációval és nagyon jó kérdéssel. Én mindenkit óva intenék attól, hogy lehet ilyeneket, hogy teljes test MR. Nem csoda, hogy a felhasról mondjuk elkészül ez a 1000 valamennyi, akár 2000 kép. Ezt, hogyha az egész testre végig szoroznánk, hát akkor egy radiológus egy műszakba egy ember tudna végignézni, hát ez társadalmi szinten megoldhatatlan. Mégis vannak ezek a teljes test emerek, ezek mind ilyen szűrésként vannak, ezt úgy kell elképzelni, hogy én kiválogatok pár ilyen képet minden régióból, és reménykedek, hogy találok rajta valamit, és akkor utána meg arra aztán lehet egy célzott vizsgálatot. Én azt mondom, az MR az akkor a legjobb, ha valamire van egy gyanunk, egy nagyon konkrét kérdésünk van, mi azt a májat, azt a vesét, azt a hasnyálmirigyet, azt a garateltérést, azt az agyi eltérést, azt az ízületi eltérés érdekel minket jobban, és arra az egy kisebb területről nagyon sok képet csinálunk, és abból egy megfelelő diagnózis született, ami segíti a klinikust vagy a terápiás szakembert.
0: Említette, hogy lehet kontrasztanyagot használni. Mi határozza meg, hogy kell-e a kontrasztanyag, vagy nem?
1: Erre megint rengeteg protokoll van, és itt megint mérlegelünk. A kontrasztanyag, mondtam, hogy nem vitamin. Mikor használjuk mégis? Amikor olyan diagnosztikai szükséglet, hogy tudjuk, hogy ezt megéri beadni. nem kell megijedni az esetek legnagyobb, tényleg nagyon nagy százalékába. Semmilyen panaszt nem fog okozni. Persze a paciens panaszkodhat, hogy vizelés ingere van közve, elöntötte a forróság, akár még hány ingere is lehet tőle, tehát hogy nem jó érzés, de ez általában jön, megy, abban a pár másodpercben, amíg megadjuk a kontrasztanyagot, van ez a kellemetlenség. Ilyenkor hát előre mindig elmondjuk, hogy készüljön fel erre a furcsa érzésekre az érfestőanyag során, hogy ne mozdulj el ezeket a vizsgálatokat, se a CT vizsgálatot, se az MR vizsgálatot, mert amint elmozgatja, akkor lehet, hogy olyan értékeltetlen lesz a kép, hogy mi fölöslegesen adtuk be ezt az anyagot. De ezek az anyagok bizonyos eltérések pontosabb megítéléséhez szükségesek. Külön mondhatjuk például a CT-t és az MR-t, de amúgy még ultrahangvizsgálat során is van kontrasztanyag, az a legkevésbé káros, mert ott kis zsírcseppekbe vannak levegő buborékok belecsomagolva, és azt fogja az ultrahang nagyon jól látni, és így akár bizonyos eltéréseknek a keringéséről, vagy gyermekeknél alkalmazzák a húgyhólyag feltöltésére, és ha az visszamegy a húgyvezetékbe, akkor az egy rendellenesség, és ennek a megítélésére, hogy itt kell-e műtétileg ezzel javítani, de akkor, tehát ez a legkisebb rizikójuk, de megemlítettük. CT vizsgálat során a sugár sok irányból árnyékot vet, és ebből számolunk. Ez nehéz, mert hogy árnyékot akár ugyanolyat vethet a máj is, az izom is, és a végén ugyanannyira a mi szemünknek szürkén fogja felvetíteni a gép, és nem tudjuk megmondani, hogy például abban a májban van egy más tulajdonságokkal bíró terület, hogyha az úgy döntően majdnem ugyanúgy néz ki. Nem tudunk róla így nyilatkozni. Ezért adjuk ezeket az érfestő anyagokat, a kontraszt anyagokat, amik a nevükből is adódóan a maga a kép kontrasztját fogja javítani, hogy bizonyos struktúrákat meg tudjunk egymástól különböztetni, kontrasztosabban látjuk. Ezekre akkor van szükség, hogyha nem győzöm hangsúlyozni, hogyha megfelelő orvosi indikáció van rá. Például, ha az ereknek a belsét akarjuk szépen látni, akkor érfestőanyag, kontrasztanyagra lesz szükség. Ha a csontokat, vagy akár csak a tüdő alapszerkezetét akarjuk látni, akkor nincs szükség, mert például a tüdőben mi van? Levegő és nagyon kevés lágyrész. És minket az érdekel, hogy ez a nagyon kevés lágyrész, ez hogy milyen változásokat mutat, ehhez nem kell kontrasztanyag. De ha például valakinek egy tüdőembólia, tehát egy vérrög szalad el a tüdőkbe futó verőereibe, egy nagyon komoly, veszélyes állapot, akkor erre egy ilyen natív, tehát kontrasztanyag nélküli CT vizsgálat nem lesz elég. Ilyenkor jön a kollega, és hív minket, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kimutassuk, hogy van-e vérrög ebben a tüdőverőérbe, akkor mi tudjuk, hogy kontrasztanyagot kell adnunk, mert az ér belseje fog minket érdekelni.
0: Azt gondolom, hogy a röntgen talán, ami a legkevésbé, vagy az ultrahang, ami megijeszti a pacienseket, de a CT és az MR az okozhat egy kis stresszt a betegekben. A CT vizsgálatok, nem kérdezek ilyen számokat, hogy hanyad része esetleg nem valósul meg pánik miatt, vagy nem tudják végigvinni ezeket, de elő szokott-e fordulni?
1: Persze, előfordul. Először is a betegnek bele kell egyezni a vizsgálatba. Nagyon fontos, hogy amennyiben ő nem egyezik bele, akkor nekem nincsen jogom sugárt alkalmazni, tehát ő visszautasíthatja a vizsgálatot. Ilyenkor mi beszélünk a pácienssel, és próbáljuk elmondani, hogy mi a hátránya, ha ez a vizsgálat nem valósul meg. Ez döntően általában a kontrasztanyagtól ilyennek meg. A CT vizsgálat, mint alap CT vizsgálat, fél évente egy páciens érdeklődik, hogy most ez a sugár neki ártalmas-e vagy nem. Az tényleg kevesebb. A kontrasztanyagtól viszont nagyon erős félelem van a társadalomban. Hát ezzel a sok média lehetőséggel, tehát mindenki a saját akár tragédiáját eljuthatja, akár pletykákból értesülhet, akár mindenféle nem biztos, hogy valós háttérinformációból dolgozhat, és ez alapján állapíthatják, hogy most fél vagy nem fél. A kontrasztanyag viszont nagyon gyakori, hogy a páciens nem egyezik bele. Ezt néha nagyon nehéz kideríteni, hogy jogos a félelem, vagy nem jogos a félelem. A kontrasztanyagoknak egy nagy hátránya van, de hogy beszélgessünk konkrétum, és amennyit beszéltem róla, az pedig az, hogy potenciálisan allergizálhat. És hasonló allergiás reakciót alakíthat ki, mint például egy darázs vagy mély csípés egy adott személyben, aki allergiás le. Sajnos a mai napig értesülhetünk olyan esetekről, hogy méhcsípésben nem tudták azt az allergiás reakciót uralni, vagy egyéb ilyen allergizáló anyagok esetében, és akár tragédiával végződnek az ilyen esetek, és sajnos a kontrasztanyagban is megvan ez a lehetőség, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony ez az esély, döntően akkor számítunk rá, ha ez a paciens már korábban kapott kontrasztanyagot, tehát a szervezet már úgy készül, hogy erre egy allergiás reakcióval. Nagyon ritka, hogy valaki életébe először kapjon, és az ő szervezete úgy értelmezze, hogy egy egyéb dolog, amire allergiás, ahhoz nagyon hasonlít, és ugyanaz az allergiás reakció felépjen, de sajnos ilyen is van. Itt például kitérünk megint egy fontos témára, a CT kontrasztanyagok jódalapúak. Mind, amit a napi rutinban alkalmazunk, mind jódalapú kontrasztanyagok, ebbe egy nem ionizált jód van, és ez fogja létrehozni azt, hogy mi jobb kontraszt felbontást lássunk. A betegek nagy része jódallergiás. Tegyük hozzá, hogy aki jódallergiás, annak nagyobb az esélye arra, hogy a szervezet hasonlóan értelmezze ezt a jódot, mint a felületi jódot, amit rákennek, és amit a reakció volt, de nem ugyanaz. Tehát nagyobb az esélye, hogy ő allergiás legyen rá, de például, hogyha az embernek azon múlik, hogy most azt az érelzáródást kimutatjuk-e vagy nem, akkor igenis dönthet úgy az orvos csapat, ezért hívják relatív kontraindikációnak, hogy itt most senkit nem érdekel, hogy jódallergiás, megvan az esély annak, hogy a szervezetét nem fogja zavarni ez a jódos kontrasztanyag, mert ez a jódos kontrasztanyag másképp viselkedik, mint az a jód, amit a sebre kenünk, és mégis ez a vizsgálat elkészül. Persze, itt, hogy is mondjam, mindig egy rizikóbecslésre van szükség. És a kontrasztanyagtól, és emiatt a félelem miatt nagyon sokan nem egyeznek bele, tegyük hozzá, hogy akinek korábban sajnos előfordult ilyen kontrasztanyagra az allergiája, mi sem ajánljuk, hogy itt ezzel bárki próbálkozzon, olyankor alternatív diagnosztikai eszközök irányába kell nézni, például még mindig szóba jöhet az MR-vizsgálat, ami másfajta gadolinium, tehát egy más anyagot használó ilyen érfestő anyagot alkalmaz, és viszont ott a keresztreakció, tehát hogy ő a jódos kontrasztanyagra is, és erre a gadoliniumos kontrasztanyagra is allergiás legyen, az már megint bődületesen alacsony, tehát neki még mindig van egy alternatív diagnosztikai eszköz, amivel tovább haladhatunk. És a CT vizsgálatnál a legtöbb páciens a kontrasztanyagba nem szokott beleegyezni. Vannak olyan kérdések, amihez nem kell. Egy vesekövet keresünk, és például ultrahanggal azt látjuk, hogy sok van, nem tudjuk eldönteni, hogy a húgyvezetékbe kimente már, vagy éppenséggel itt az urológus akar egy olyan terápiát, hogy ezt a követ el akarja távolítani, mekkora ez a kő pontosan ő neki. Nagyon szüksége van ezekre az információkra. Akár még olyat is megnézhetünk CT vizsgálat, hogy milyen kemény ez a kő, hogyha mi ezt egy testen kívüli ultrahangos lökésterápia, vagy a kőrobbantás, vagy ahogy a páciensek beszélnek, hogy kőzúzásra megyek, ilyenre van szükség, az is megjósolható, hogy ez a kő vajon egy ilyentől összetörik-e, mert keményebb, vagy lágyabb. És ilyenkor elkészül a CT vizsgálat, ott nincs szükség jódos kontrasztanyagra. Ha már attól félünk, hogy a betegnek valamilyen anatómiai variációja van, ami miatt ezek a kövek kialakulnak, és ezt az urológus megpróbálja megoldani, akkor már szükség van kontrasztanyagra, mert nem a kő érdekelés a körülbelüli helyzete a vesén belül, hanem hogy milyen variációi vannak, hogy fut a húgyvezeték pontosabban, annak van-e fali megvastagodása, mert akkor megint más betegségcsoportra kell gondolni, olyankor viszont már szükség van ezekre a kontraszt anyagokra.

0: Azt gondolom, hogy eltérhet a metodika a felnőttek és a gyerekek esetében. Mi a helyzet akkor, hogyha a gyerekeknek van szüksége ilyen vizsgálatokra, és itt most a CT-re és az MR-re gondolok?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mondtam, hogy most már azért kevesebb sugárral dolgozunk, de gyermekeknél még a kevés sugarat se szeretjük. Röntgeneknél tényleg nem fog ártani. Az, hogy egy gyermek CT vizsgálatra kerüljön, akkor tényleg olyan indikáció kell, tehát egy olyan felvetés, egy olyan ajánlás a klinikus rész, hogy készüljön a diagnosztika, amit komolyan mérlegeltünk, és azt várjuk, hogy ez a CT vizsgálat meg fogja találni a betegséget, meg fogja találni a problémát, és aztán a terápia megkezdődhet. Tehát itt nagyon komoly indikációról van szó. Egyre kevesebb sugárral dolgoznak a CT-k, de vegyük úgy, hogy potenciálisan egy kisgyermek az élete során vajon mennyi sugarat fog még kapni? Vajon mi lesz 20 év múlva? Nem akarok csúnyát mondani, de egy nyugdíjasban szívesebben adunk le sugarat, mert tudjuk, hogy az ő élete során attól nem fog panaszt okozni, és egy boldog élete lesz, és neki sokkal fontosabb, hogy gyorsan megtaláljuk a baját. Egy gyermeknél már ez egy sokkal rizikósabb kérdés, úgyhogy a gyermekeknél csak ha megfelelő indikáció van, akkor készítünk CT vizsgálatot. Itt általában mindig beszél a klinikus és a radiológus egymással, van-e alternatív lehetőség, például akár az MR, ami nem jár sugárral, elhangzott. De mi a gond az MR-rel? Az MR-be 20-30-40 percen át mozdulatlanul kell feküdni. Ehhez a páciensnek, és főképp a gyermeknek elég éretnek kell lennie. Persze itt van lehetőség, hogy a szülő bemenjen egy MR vizsgálat során, sőt, örülni szoktunk neki, hogyha bemegy a szülő, és nyugtatja a gyermeket, de elképzelhetjük, hogy egy 3 éves gyermek nagyon-nagyon-nagyon korai éretnek kell lennie, nagyon nyugodt pszichével kell ahhoz rendelkeznie, hogy ő ezt végig feküdje még akár az anyja, apja mellett is, ott maga az MR csőben. Ezért van például babáknál, lehet, hogy maga sugárral nem fog járni az MR vizsgálat, de altatni kell őket. Egy altatás pedig mindig kockázattal jár, mert hát ha valamit adunk a szervezetbe, annak mindig lehet hatása és mellékhatása. Úgyhogy a szeletképalkotók, ahova a CT és az MR vizsgálat sorolható, igenis gyermek esetében az alkalmazása nagyon nagy körültekintést igényel.
0: Egyébként mennyire szoktak az esetek nagy részében együttműködőek lenni a gyerekek?
1: Személye válogatja. Mint ahogy van elevenebb gyerek, huncutabb gyerek, nagyon együttműködő, nyugodt gyermek függvénye. Tegyük hozzá, hogy 7-8 éves gyermekek, hogyha ott van a szülő, még bátorságok levelet is szoktunk adni, mert tényleg felnőttek ki tudnak ugrani az MRG-ből, ami egy szűk cső. Tehát, és van olyan gyermek, aki igenis 8 évesen végig tudja türelmesen feküdni azt a fél órát, úgyhogy nem vakarja meg az orrát, nem mondja azt, hogy anya, én már haza akarok menni, vagy Gyurikával akarok focizni, és nem akarok itt feküdni. Tehát végig szokták feküdni, akár fiatalabb gyermek is, de hát mondjuk azt, hogy mindig rizikó, tehát mindig van egy ilyen kis gombóc érzés a torkunkban, hogy vajon a gyermek végig fogja feküdni nyugodtan. Altatni nem jó a gyermeket, ott megint csak olyan indikáció kell. Pici gyermekekben egy MR vizsgálatnál, hogy ott elengedhetetlen legyen a diagnosztika, és ezért legyen szükség erre a fajta altatásra.
0: Érdemes talán a betegutakról is beszélni, hogy szeretnek az emberek öndiagnosztikát végezni magukon, és ezáltal olyan cél irányosan elmenni egy adott szakrendelésre, orvoshoz, magánrendelésekre, ahol megkapják azt a fajta vizsgálatot, amit ők szeretnének, de azért ennek van egy protokolláris útja.
1: Így van, hogyha bárki szeretne magáról bármilyen diagnosztikai képalkotót csináltatni, én azt mondom, hogy első körben bizalommal forduljon a házi orvos felé. A házi orvosok tudása szerteágazó. Ők, akik az egészség az alapellátásba próbálják összetartani, mint a kórházi rendszert, mint egy betegekkel, mint a páciensekkel egy kapcsolatot tartanak. Ők, ha kell, meg tudják a kollégákat is kérdezni, hogy mi mit ajánlunk. Én nagyon ajánlom minden orvos kollégának, nem csak a házi orvosoknak, hogy bátran csörögjenek ránk, ott ülünk a monitor mögött legtöbbször, tehát nem is baj, hogyha egy kis emberi kontaktust kapunk, és bátran kérdezzenek, és én azt szoktam mondani, hogy legyen egy iránydiagnózis. Mert arra akár a legkönnyebben mit tudunk segíteni, hogy milyen képalkotó vizsgálatot válasszanak, de mondom, legtöbbször a házi orvos tudni szokta. Akkor beszéljünk a realitásról. Néha a páciens úgy érzi, hogy ez a képalkotó vizsgálathoz nem jut időbe be. Jelenleg van Magyarországon rendszer arra, hogyha nagy bajról van szó, akkor ők korábban 2 héten belül bejutnak. Persze itt mindig beszélünk a realitásokról, mindig lehet 1-2 hét csúszás ebbe. Tegyük hozzá, hogy ezekben a betegségben, például a daganatos megbetegítésekről beszélek, nem 1-2 hét lesz, ami a bármilyen szinten sorsfordító lesz, a daganatok nem 2 nap alatt nőnek oda. És nem is 2 nap alatt szokták. Ha valakinek pedig véletlenül fedeznek fel valamit, hát ugyanúgy lehet valakiben nem véletlenül is felfedezni, erre vannak a különböző szűrőprogramok, amiknek az a lényege, hogy kevesebb sugárral, vagy akár sugár nélkül ezeket a betegségeket kiszűrjük, amúgy meg mindenki forduljon, hogyha panasza van, bátran a házi orvoshoz, vagy pedig a szakrendelői rendszerhez, és kérdezze meg a véleményt. Nagyon nehéz néha a pacienseket megnyugtatni, és ők szaladnak rögtön a diagnosztikára, várják a diagnosztikát, a megoldást. Én mindenkit próbálnék távol tartani attól, hogy önmaguk az internetes információk alapján válasszanak modalitást maguknak. Sajnos ez a trend. És a magánintézmények pedig meg is csinálják teljesen jogosan, mert amúgy ők meg teljesen jogosan mondják azt, hogy ők sokkal hamarabb, abban az esetben, ha tényleg van betegség, megtalálták, és akár ezzel valakinek az életét megmentették. Én azt kérem, hogy bárhogy dönt a paciens előtte, a házi orvost is akár, vagy orvos ismerősét kérdezzen meg, hogy miről a szakmai véleménye. Az egyik, hogy ne ártsunk.
0: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Elhangzott egészségügyi műsorunkban dr. Fejér Bencével, az EGRI Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgettünk. A 2024. július 1-i adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával 1 hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemterv szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszá és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés aluli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az értéket. Az eddigi csúcs sem volt régi, 2024 márciusában 21,9 fokot mértek. Kiemelték, hogy érdemes ezeket a rekordokat tágabb kontextusba helyezni, amit itt a szélsőségesen erősnek ígérkező, közelgő El Niño jelenség szolgáltat. Végül az időjárásról. Napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodító szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogy ha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodító Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
2: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
1: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését, az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodeto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodeto Szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
2: Protección maternal de María Santísima.
1: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
0: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
0: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvénycégek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, Amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése,
3: lo scatenarsi del tremendo turbine della guerra,
0: mi atyai lélekkel új és forró felhívásra fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kísérelje meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jókat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreontását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgás szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
3: La nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a reményfényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tüze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az apostolok elhívásáról beszélget. A 2026. február 10-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Imádkozz mindenért, még akkor is, ha lehetetlennek, vagy nevetségesnek tűnik, és alig tudod kimondani. Imádkozz a kis dolgokért, a nagyokért és mindenért, ami a kettő között van. Tartsd nyitva a kapcsolatot közted és az Isten között egész nap, minden nap. Imádkozz és figyelj, figyeld meg, hogyan változtatják meg az apró csodák az életedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mit nem lehet szerintetek pénzért megvásárolni? És neked mire lenne szükséged, amit nem lehet megvenni? Clarissa.
4: A barátságot.
5: A szeretetet.
6: Az örömet.
2: És mi az, ami ezek közül, amire nektek nagyon-nagyon nagy szükségetek van, vagy szükségetek lenne, és ezt pénzért nem lehet megvenni? Minden ember boldog akar lenni, de a boldogságot például lehet-e pénzen megvenni?
4: Nem.
2: És mégis mit látunk a körülöttünk lévő embereken, hogy mit tesznek azért, hogy egy picit boldognak érezzék magukat? Mit láttok?
7: Minél több pénzhez akarnak jutni, vásárolnak maguknak mindent, és még a családra se vágynak, elhagyják a családjukat például csak azért, hogy ő nekik például több milliárdjai vagy milliói lehessen.
2: Azt látod, hogy a pénzért még a családjukat is elhagyják, és azt gondolják, hogy a pénz adja majd meg számukra a boldogságot. Igen, a felnőttek világában, meg

0: megszakította velünk a kapcsolatot, más lett fontos a számára, máshogy gondolkodik, beszél. Ez bizony szomorú dolog. Ám a fordítottja is megesik, hogy valaki bántó, csúfolt minket, de megfordultak a dolgok. Rájött, hogy nem is vagyunk olyan bugyuták, és mi is ráébredhetünk, hogy ő sem olyan nagy gazfickó, amilyennek gondoltuk. Sokszor egy mosoly, egy kedves szó, segítség elég ahhoz, hogy a dolgok átalakuljanak. Ilyenkor ráébredhetünk, hogy mindenkiben van valami jó. Csak az a kérdés, hogy elő tudjuk-e csalogatni. Veletek már fordult elő ilyen, amit én most mondtam, hogy volt olyan ember, aki nem volt jó hozzá, de aztán ő is pozitív irányba változott, vagy láttad, hogy te szeretettel fordulsz valaki felé, és az a szeretet így átáradt másokra, és úgy jobb lett a barátsága, a légkör, vagy az osztályban a hangulat. Volt ilyen élményetek?
1: Igen, volt olyan, hogy az osztályunkban sokáig nem voltunk jóba pár emberrel, de most már így hatodikra így már mindenkivel jóba vagyunk az osztályban, ha nem is mindenkivel nagyon jóba, akkor ahhoz is szólunk, vagy beszélünk vele.
0: A városokat és a falvakat járó Jézus is sok embert megszólított. Mindenkinek hirdette Isten országának örömhírét, voltak azonban, akiktől valami többet szeretett volna. Nem csak megszólította, meg is hívta őket. Mi volt a célja ezzel? Mit gondoltok? A legszebben talán Szent Márk evangélista írja ezt le. Clarissa, légy szíves, olvast fel.
2: Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. 12-t rendelt, akiket apostolnak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.
0: Tehát akkor mi volt a célja Jézusnak azzal, hogy megszólított embereket és magához hívta őket? Az volt a célja, hogy hirdessék az Isten országának örömhírét, és mit adott nekik még?
1: Hatalmat.
0: Mihez adott hatalmat Jézus az apostoloknak?
1: Hogy kiűzhessék az ördögöket.
0: Mi tehát a lényeg? Hogy vele legyenek? Ez mit jelent, hogy az apostolok Jézussal legyenek? Mit gondolsz, Miri?
1: Jézus nem magányos hős. Ő a fiú, a Szent Háromság második személye, aki örök szeretett közösségben van az Atyával és a Szent Lélekkel. Emberként ugyanerre törekszik. Szeretett közösséget akar létrehozni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a baráti közösséget, csapatot épít.
0: Az volt tehát a lényeg, hogy Jézus elküldje őket hirdetni az örömhírt. Mit is jelent mindez?
2: Már önmagában az is öröm, ha a barátok együtt lehetnek, együtt tölthetik az időt. Ugyanakkor Jézussal nem feledkezik meg azokról sem, akik még távol vannak, akik még nem hallottak róla és az örömhírről. Az ő közössége soha nem zárt másoktól elforduló klub. Nála mindig nyitott szívét és az ajtót talál mindenki. Ő annak örül, ha minél többen meghallják üzenetét, s eljutnak hozzá. A barátaitól is azt kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekében.
0: És azt szeretné Jézus, hogy az apostolok, ahogy Miri is mondja, kiűzzék az ördögöket. Mit jelent ez?
3: Jézus a megváltó, a szabadító. Azért jött, hogy szabadságot ajándékozzon minden embernek. Mi nem vagyunk rabszolgák, nem börtönben élünk, minket rossz szokásaink, bűneink, vétkeink tartanak fogságban. Oly nehezen tudjuk leküzdeni ezeket, szinte képtelenek vagyunk rá. Sokat fáradozunk, és még tudunk szabadulni tőlük. Jézus azt szeretné, hogy mindannyian megérezzük, milyen csodálatos dolog szabadon élni. Ezért azt kéri a kiválasztottaktól, hogy tegyenek meg mindent az ördög kiűzéséért, a bűnök legyőzéséért.
0: Köszönöm szépen. Tehát azt gondolom, hogy az apostoloknak azért óriási nagy feladatot adott Jézus, hiszen hallod, egyrészt nagyon jó volt nekik, mert ott voltak Jézussal. Vele töltötték a hétköznapjaikat, és ez 3 éven keresztül történt minden áldott nap, hogy ott voltak Jézussal. A másik, hogy elküldje majd őket hirdetni az örömhírt

0: az evangéliumot. De most már tudjuk azt, hogy ez nem ment olyan könnyen, hiszen az apostolok sem voltak mások, mint mi. Nekik is voltak félelmeik, aggályaik, nem mindig akartak ők annyira bátran nekiindulni annak az útnak, amit Jézus szeretett volna. És éppen ezért volt az tudott, hogy Péter apostol háromszor letagadta Jézust, aztán utána Tamás apostol hitetlenkedett, és én úgy gondolom, hogy mindegyik apostolnak végig kellett járni a saját hitének az útját, meg kellett erősödnie a Jézusba való bizalmuknak, és ugye meg kellett történnie annak is, hogy a Szentlélek Isten eltöltse az ő szívüket, és adjon erőt és küldetést, erőt ahhoz a küldetéshez, amit Jézus szánt nekik. Beszélgessünk arról, hogy mit is jelent ez a szó, hogy apostol, melyik nyelvből ered, és mi a küldetésüknek a lényege ezen kívül még. Miri, segíts!
1: Jézus a kiválasztott tanítványait apostoloknak nevezte. Az elnevezés egy görög szóból ered. Azt jelenti küldött. Olyan ember, aki más üzenetét viszi, adja át.
0: Nézzük meg, hogy mi az az üzenet, miről szól, mi az az örömhír, mit jelent az örömhír kifejezés, amire az apostolok küldetése szól, és amivel be kell nekik járniuk az egész világot.
2: Az apostolokat arra választotta ki Jézus, hogy mindenkinek elvigyék Isten evangéliumát az egész földön. Nem ők találták ki az örömhírt, nem a képzeletük szüleménye. A mestertől vették át, ő tanította. Ezért volt szükség arra, hogy először vele legyenek, és csak utána menjenek el hirdetni az igét.

0: A 12-es szám, hogyha elgondolkodunk rajta, a világ mindenség teljességét jelképezi. Hiszen már az ősi Babilonban is 12 hónapra osztották az esztendőt, 12 órából áll egy nap, és 12 órából egy éjszaka. A Bibliában volt még az Ószövetségben valaki, akinek 12 fia született. Ki volt ez, Miri?
1: Jákobnak 12 fia volt. Ők lettek a választott nép ősatjai. A zsidóság az ígéret földjén törzsként telepedett le. A 12 törzs szövetségként élt.
0: Jézus korára a történelmi események miatt összekeveredtek a törzsek. Sokan elhagyták az országrészt, ahol a honfoglaláskor letelepedtek, és voltak olyanok is, akik elfelejtették, hogy melyik törzshöz tartoznak. Azt azonban mindenki, még a legkisebb gyermek is tudta, hogy a zsidó nép 12 törzs szövetsége, 12 ősatya leszármazottja. Így tehát most már látjátok, hogy Jézus nem véletlenül választott ki 12 apostolt, őket tette meg a közössége a tanítványi kör vezetőinek, azt üzenve ezzel, hogy elérkezett az új szövetség ideje. Istennek új választott népe lesz, ami nem más, mint az egyház, amelynek 12 ősatja, oszlopa, alapköve a 12 apostol. És hogy milyen emberek is voltak az apostolok, ezen gyakran elgondolkodunk. És nehogy azt gondoljuk, ahogy én is az imént említettem, hogy az apostolok valami különleges csoda emberek voltak, valami olyan figurák, akik nem is olyanok voltak, mint mi. Viszont ha nagyon-nagyon tudni szeretnénk, hogy milyenek voltak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan férfiak voltak, mint bárki más. Volt közöttük iskolázott, és volt, aki egyszerűbb ember volt, volt, aki fizikai vagy szellemi munkát végzett, voltak köztük gazdagok és szegények, előkelők és szegény családból származók, és ahogy mondtam nektek, voltak köztük bátrak, lelkesek, de félősek, kételkedők is. Semmi kivételes emberi tulajdonságot nem vehettünk rajtuk észre. Hát akkor mi volt az, ami miatt Jézus azt mondta nekik, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Vagyis nem a tulajdonságaik miatt választotta őket Jézus, hanem miért?
1: Csak is Isten kegyelméből válhatott valaki apostollá. Isten belelát minden ember szívébe, a legtitkosabb gondolatait is ismeri. Egyedül ő döntheti el, hogy kit szeret, nem meghívni a szolgálatra, nem a tulajdonságok, nem a tehetség mérvadó. Sokkal inkább az számít, hogy Isten mélyre látó szeme mit talál az ember mensőjében. A jóság, a kitartás, a hűség, a szeretet mindennél többet nyom alatba.
0: Értitek ezt? Minket is, amikor kiválaszt a Jóisten egy feladatra, téged, engem, Szintit, Klarisszát, hogy vajon miért pont minket választott az Isten? Nem azért tesz Isten ezekbe a feladatokba, mert hogy mi vagyunk a legtökéletesebbek, hanem ő látja a mi olyan tulajdonságainkat is, amit más ember észesen vesz. Isten, ahogy mondta az előbb Klarissza, sokkal mélyebbről ismer minket, és ha ő kiválaszt egy feladatra, és te úgy érzed, hogy te erre nem is vagy alkalmas, hidd el, hogyha Isten kiválaszt, ő majd alkalmassá tesz téged arra a feladatra, amire ő kiválasztott. Biztosan éreztétek már ezt, hogy volt már olyan feladatotok, valami táncfellépés, vagy matek dolgozat, vagy bármi, amit úgy érezted, hogy Úristen, én ezt úgyse tudom megcsinálni. És aztán meg óriási nagy sikere lett, ötöst kaptál, megtapsoltak a fellépésen, és hogy hirtelen, vagy hihetetlen módon úgy érezted magad, mint így a természetből, hogy egyszer csak látsz egy kis hernyót, és a hernyóból meg pillangó lesz. Szóval, hogy rajtad keresztül is működik a kegyelem, hogy veled is megtörténhet az a csoda, hogy Isten alkalmassá tesz téged, és olyan dolgokat bíz rád, amit soha nem gondoltál volna magadról, hogy te erre képes vagy. Volt már ilyen, jól gondolom?
1: Igen, volt már ilyen. Például velem az történt egyszer, hogy táncfellépés volt az iskolába, és az utolsó három napba jöttem be, mert beteg voltam, és én mondtam, hogy úgyse fogom tudni megjegyezni, mert mindjárt fellépünk, és a végére nagyon jól eltáncoltuk mindannyian, és nagyon nagy sikerünk lett.
0: Volt egy apostol, aki munkáját tekintve abszolút nem illett volna így az apostolok közé, hiszen vámos volt. Tudjátok-e, hogy milyen foglalkozás volt régen ez a vámos? Mi volt a feladata? Mit kellett behajtania az emberektől?
2: Adót szedni az emberektől.
0: Így van. Hát a 12 apostol közül ilyen volt Máté, aki az eredeti neve az volt, hogy Lévi, és ez arra utalt, hogy papi törzsből származott. Az ő ősei valószínűleg leviták voltak, olyan emberek, akik Isten szolgálatának szentelték az életüket. Vajon milyen fordulat kellett ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a szent pályát, és egy elnyomó római katonáknak a pénzbeszedőjévé legyen? Amikor Jézus meglátta őt az asztal mellett, akkor éppen számolgatta Lévi a pénzt, és megszólította őt. Mit mondott Jézus Lévinek?
1: Kövess engem!
0: Ő azonnal felpattant, és meghívta a mestert az otthonába egy ünnepi vacsorára. A hithű farizeusok szemében azonban a vámszedők árulók voltak. Miért?
2: A rómaiakat szolgálták.
0: Ráadásul pénzzel dolgoztak, amitől tisztátalanná válhattak. Ezért hát megbotránkoztak Jézusban, azért, mert hogy ő egyáltalán szóba áll ilyenekkel, és ki is választja őket. És erre mit felelt Jézus a benne kételkedőknek, és azoknak, akik felháborodtak azon, hogy ő szóba állt Lévivel, a vámszedővel?
1: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljatok meg, mit jelent irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnöseket.
0: Mit jelent ez, Miri, szerinted?
3: Jézusnak mindenki kell, még az is, aki a világ szemében bűnös. Ő mindenkit szeret.
0: Azt szoktuk mondani, így van, Miri, hogy Jézus mindannyiunkat emberi értelmet felülmúló szeretettel szeret. Tehát, hogy mi az eszünkkel fel se tudjuk fogni, hogy az Isten miért szeret minket, miért látja meg azokat a jó dolgokat, amik bennünk vannak, és erre az a válasz, hiszen ő maga is a szeretet. Ugye Isten maga a szeretet, és ő nem tud más tenni, csak szeretni minket, és ez a szeretet, amire nincs magyarázat. Talán anyától meg apától kapod meg itt a földön ezt a fajta emberi értelmet felülmúló szeretet, hogy ők nem azért szeretnek titeket, mert tökéletesek vagytok, és mindenből ötösök vagytok, mindenből a leglegleg, de számukra ti tényleg a leglegleg vagytok. A legszebb, a legokosabb, a legjobb, mert ők úgy tekintenek rátok, mint ahogy a Jóisten is tekint rátok. Szeretettel. És ez a szeretet meg tud változtatni mindenkit. Tudod, hogyha neked is azt mondja valaki, hogy én úgy szeretlek téged, akkor meg azt mondja, hogy kedves vagy, rendes vagy, akkor te is más szemmel fogsz ránézni, igaz? De ha azt mondja, hogy utállak, és csúnya vagy, és bunkó vagy, és fúj, rád se bírok nézni, akkor ezek a gonoszságok is úgy át tudják járni az embert, jó gondolom?
1: Igen.
0: Volt egy nagyon-nagyon fontos személy, Loyolai Szent Ignác, aki nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal, és kiváló nevelő volt, és azt mondta, hogy a legtöbb ember nagyon csodálkozna, ha csak egy pillanatra megsejtené, hogy Isten mit hozhatna ki az életéből, ha teljesen ráhagyatkozna. Igen, Isten olyasmit is meglát bennünk, amiről mi nem tudunk. Ő tudja igazán, hogy milyen jövő lenne a legjobb nekünk, és tényleg meglepődünk, ha egyszer csak rádöbbenünk, Istennek fantasztikus terve van velünk. Én azt kérem a jó Istentől, hogy mutassa meg a ti számotokra is az ő tervét, és azt kérem a jó Istentől, hogy nyissa meg a ti szíveteket, hogy elhiggyétek, hogy Istennek milyen csodálatos tervei vannak a ti életetekkel is, és adja meg az Isten, hogy majd az életetek végén emlékezzetek vissza erre a napra, erre az órára, erre a percre, amikor különös tekintettel szemléltük a ti hivatásotokat, a ti feladatotokat itt a földön, és kérjük az Istennek a segítséget és gondoskodását, hogy ez a ti álmotok, a ti életetek kibontakozhasson az ő terve és álma szerint. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Mai adásunkban dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben elsőként a hazai ősrégészet kezdeteivel, majd Szent István király barokkori ábrázolásaival foglalkozunk, és végül Bozók Ferenc piarista olvassa fel Pompomról és Picúról írott eszéjét. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Így szól az Úr. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Egy rabbi az ablaknál állt, és az utcát szemlélte. Mikor egy ember haladt el előtte, behívta őt. Mondd csak, ha egy dukátokkal teli erszényt találnál, visszavinnéd-e a tulajdonosának? Habozás nélkül, mester, ha tudnám, hogy ki a tulajdonos. A rabbi így felelt, bolond vagy. Ismét az ablakhoz állt, és egy másik embert hívott be, majd ugyanazt a kérdést tette fel neki. Nem vagyok bolond, válaszolta az ember, hogy egy erszényt, amely kezembe került, kiadjak belőle. Gonosz vagy, mondta erre a rabbi. Aztán egy harmadikat is behívott. Ez a következőt válaszolta. Mester, honnan tudhatnám, milyen lelkület támadna bennem ilyen helyzetben, hogy vajon sikerülne-e a feltámadó gonosz kívánságnak ellenállnom? Adja Isten, hogy a talált dolgot visszaadjam jogos tulajdonosának. Milyen szépen beszéltél, kiáltott fel a rabbi. Te igazi bölcs vagy. Nem magától értetődő dolog Jézust üdvözítőnknek és Urunknak elismerni, és szavait isteni szavakként fogadni. Éppen ezért kell a már megismert isteni igazsághoz hűnek lenni. Aki bezárja fülét, az elveszti hallását. Az emberek régebben csupán nem akartak tudni Jézusról, ma már viszont képtelenek egyáltalán felfogni az ő hangját. Aki viszont hűséges a figyelő hallgatásban, annak hallása Jézus szava iránt megerősödik. Akinek van, annak még adnak. Vezess és erősíts meg, Szentlélek, hogy törekedjen betölteni élethivatásomat. Azt a hivatást, amelyet te jelöltél ki számomra, de amely mégsem gyerekjáték egy ember számára. Ha azonban rágondolok Ábrahámra, Mózesre, Szent Pálra, abba hagyom a panaszkodást, és vágy támad bennem, hogy a te dicsőségedre jót tegyek sok emberrel, és csak utána pihenjek meg te nálad mindörökre.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tennyek Csaba egriesek a Szentmisében, Szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergombári nagyboldogasszonyi Szent Adalbert Főszékes Egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház az eukarisztiából él. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
4: Vágjunk bele, egy kis előjátékkal kezdeném, mielőtt a témánkhoz hozzászólnék. Az első nagy kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen mi is a tanítás lényege. A dogmánál persze elméletileg megtanultuk, hogy ez tantételt jelent, és innentől kezdve bizony megélhet a fejünkben egy olyan elképzelés, hogy az egyház dogmatikus rendszere az egy listázható kijelentés sor, amiben a legszentebb igazságaink vannak rögzítve. Azonban talán jogos föltenni a kérdést, hogy valóban csak ennyiről lenne szó? Gondoljunk a Szent Háromságra, egy Isten három személyben. Tételmondatról beszélünk, vagy valami másról? A Szent Háromságról kimondunk egy igazságot, vagy esetleg megérthetjük, hogy a Szent Háromság titka, mint a modell, stílus, gondolkodási keret, mindegy, hogy hogy ragadom meg, de egy mód arra, ahogyan létezni kell. Válasz arra, hogy mit jelent szeretni, mit jelent egyáltalán ez a szó, hogy szeretet. A Szent Háromság nem egyszerűen egy elvont absztrakt igazságnak a kijelentése, hanem mintaadás, modelladás arra, hogy hogyan kell közösségben létezni. Minden egyes dogmánknál ugyanezt a játékot végigjátszhatjuk, és ez a kérdés nagyon fontos, mert így fogjuk apránként megérteni, hogy a hit nem absztrakt igazságok hálózata, hanem a teljes ember teljes létezését érintő kérdés. Ugye a Lumen Fidei enciklikát, hogy ki a szerzője, Ferenc vagy Benedek, ezen most ne vitatkozzunk, négykezesnek szokták hívni. Tehát az enciklikát pontosan ez a fölvetés és belátás indítja meg. Ha a hitünk csak értelmi, intellektuális, absztrakt tartalmakat hordoz, akkor valami nincs a helyén. Itt az életünkről van szó. A Szent Háromság az nem filozófia könyvi betanulandó anyag, hanem egy mód, ahogy nekem emberként léteznem kell. Hiszen ennek az Istennek a képére vagyok megteremtve, és ennek az Istennek a modellje szerint válok teljessé. Így jutunk el egy olyan fogalomhoz, amely a természettudományok körében nagyon sokszor előfordul, ez pedig a paradigma. Miről van szó? A témát fölvető Thomas Kuhn így definiálja a paradigmát: általánosan elismert tudományos teljesítmények, vagyis olyan tudományos eredmények, amelyeket a tudományos közélet döntő többsége mainstream igazságként vagy tudományos kijelentésként elfogad, amelyek egy bizonyos időre a szakemberek közössége számára modelleket és megoldásokat nyújtanak. Hát ilyen volt a newtoni fizika, a mozgástörvényekkel, gimnáziumból talán még rémlik valami. Einstein ezért esett annyira kétségbe, amikor az általános relativitás elmélet következményeivel foglalkozva ráébredt arra, hogy megbuktatja előbb-utóbb a newtoni fizikát. Mi csináljunk? Nem ez volt a cél. Viszont nem is fönntartható tovább, ami volt. Hogy megyünk át akkor egy új világképbe, a kvantumfizika korába? De most itt ne vesszünk el ezekben a kérdésekben. Tehát a paradigma a gondolkodás számára egy keret, egy mestermodell, ami segít értelmezni, működtetni, vagy esetleg kitalálni az újabb modelleket. Egy olyan nagy mátrixa a létezésünknek, a gondolkodásunknak, ami elrendezi a konkrét kérdések, a részlet problémák apró felületeit. Világos, ez zárójeles megjegyzés, mindig az adott kornak, az adott társadalomnak, az adott emberi élethelyzetnek az összefüggés rendszerében. A Kuhn-féle idézetben szerepel az a meghatározás, hogy egy időre szól a paradigma. Vagyis a tudomány, hát ezt tanultuk a középiskolában, 50-szer megbuktatja, újraírja önmagát. Valószínűleg mindannyian tudnánk sorolni olyan hipotéziseket, amelyeket egykor igaznak tartottak, aztán rájöttek, hogy mégsem igaz. És apránként ezek a változások magát a nagy keretet, a nagy mátrixot is átalakíthatják. Ez mindig akkor kezd el aggasztóvá válni, amikor felszaporodnak a gondolkodásunkban megoldhatatlan problémák, amikor nem tudunk már minden kihívással szembenézni, amikor azt érezzük, hogy ugyan megvan a keret, amiben mozgunk, de valahogy, mintha a valóság már elbúcsúzott volna ettől a kerettől. Van ilyenkor egy természetesen ösztönös magatartás, hogy besöpörjük a szőnyeg alá a problémát, nem baj. A valóság a rossz. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos igazságot azonban szeretnék közölni. A valóság az mindig a valóság, pont. Ennek nincsenek alfejezetei, lábjegyzetei, ez van. A kérdés az az, hogy mihez kezdjünk ezzel, ami van. És a paradigmák éppen ezért, hogyha már túl sok mindent söpörtek a szőnyeg alá, csúnya szóval egyre több az anomália a rendszerben, ami kezelhetetlenné válik, akkor jön a robbanás. A régi már nem áll, az új azonban még talán nem elég erős, nem elég körvonalas. Egyesek úgy is hívják, hogy beáll az anarchia. Hát ilyet a tudományokban megélünk időszakonként, de uram, bocsánat, még az Anya Szent Egyházban is, hogyha átvetítjük ezt a természettudományos modellt az egyházra. Természetesen az emberek rettegnek attól, hogyha anarchikussá válik körülöttük a közeg. Mi szeretjük az egyszer egyes mátrixokat, azokban könnyű tájékozódni. Igen, nem, dur. Ki van adva a szabály, meg kell csinálni, én megcsináltam, jó pap vagyok, ámen. Ki van adva a szabály, én betartottam, jó hitoktató vagyok, ámen. Szeretjük az életet, ha ilyen egyszerű. Nem az. Nem az. És szerintem az nem kérdés, hogy az anomáliák igencsak felszaporodnak a körülöttünk lévő egyházi létezés tereiben. Itt van egy szép ábra a tudományos változásnak az anatómiájáról. Ez azért is érdemes ezeket a kulcsszavakat ízlelgetni, mert ezektől iszonyú frászt szoktunk kapni, és megijedünk, ha ezekkel. Ettől nem kell megijedni. Hát ez teljesen normális, nem kell félni. Van a normális állapot, aztán beköszöntenek az anomáliák. Amikor az anomáliák már elviselhetetlen méretűek, jön a krízis, a válság. Ez nem egy rossz szó, egyszerűen csak egy átmeneti fázis. Ekkor bekövetkezik a változás a világnézetben, és egy preparadigmatikus fázis, ami azt jelenti, hogy konkuráló paradigmák küzdenek azért, hogy ki legyen az új és nyerő keret. Hát uram, bocsá, középkorban is milyen szépen szívódtak ferencesek és domonkosok, hogy kié legyen az új teológiai paradigma. Míg nem az összesnek a fejére borította az asztalt, az újkor beköszönte a humanizmussal. Aztán a nagy kegyelemtani vitát a barokkban ismerjük. Jezsuiták, domonkosok. Már mindenki eretnek volt az egyházban, mert már mindenkiről a másik megmondta, hogy eretnek. Mit csinált a szentszék? Nem borította rájuk az asztalt, rájuk zárta a szobát, és azt mondta, hogy ne gyertek ki többet. Kérdés megválaszolhatatlan, viszont eretneknek senkit sem szabad hívni, emiatt a kérdés miatt. Tehát azért mondom, hogy ilyenek vannak. Így köszönt be az új paradigma, az általánosan bevet, és megint jöhet a békés, normál időszak, amikor csak úgy üzemelünk szépen, nyugodtan. Na most hát mindenki ebben szeret lenni, ami itt a karika tetején van. A gond az, hogy általában úgy érezzük, hogy itt a, hogy is mondjam, a délkeleti sarokba szorulunk be. Tehát itt valahol anomália, krízis, változás, hármasában veszünk el. Ezzel kapcsolatban azonban szeretnék egy pontot még idehozni, ahol a mi kis életünk az egyházban talán nem egészen olyan, mint a természettudományok. Van itt ugyanis még egy érdekes szempont, amivel foglalkoznunk kell. Van egy katolikus csavar a kérdésben. Mi a helyzet akkor, ha vannak olyan paradigmatikus oszlopaink, ha úgy tetszik, amelyek nem változhatnak? Ha az Isten adta őket, így adta őket, mégis anomáliák hemzsegnek körülöttünk. Hát józan észsel, akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy valamit mi nem csinálunk jól. Valamit mi nem teszünk helyre. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de nem valósítjuk meg. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de alapvetően absztrakt igazságnak tekintjük, nem pedig életmódi elemnek, gondolkodást meghatározó stílusnak. Beszélünk a Szent Háromságról, de igazából közösséget nem akarunk senkivel megélni, mert posztmodern született individualisták vagyunk. Hát itt a probléma, ez már egy anomália. Folyton a Szent Háromságról beszélsz, de aglegény egyházi plébolyként élsz. Ez így nem megy. Világos, hogy anomália lesz a rendszerben. Ugyanígy az Eukarisztiánál majd látunk egy-két példát. Vagy esetleg a megváltozott körülmények között mi magunk megelégszünk az, hogy csak tételmondatként elsütjük, egyébként meg teljesen elélünk és elgondolkodunk a hitünk kijelentései mellett. Hát igen, a katolikus egyház egysége szent és fontos dolog, érsek atya is érintette a homiliában, úgyhogy az egység ápolása érdekében kirúgok mindenkit az egyházból, aki nem úgy gondolkodik, mint én. Ez is egy jó megoldás, ugye? Kicsit protestáns a metodika, ezzel kapcsolatban csak eszembe jut, hogy amikor kint voltunk Genfben az Egyházak Világtanácsában, beszélgettünk ott a helyiekkel, és mondták, hogy ugye 38 tagszervezet alapította meg 48-ban Amsterdamban az intézmény, de ma már több mint 400 tagja van. És ugye első olvasatra az ember fölbuzdult, hogy úgy látszik az egyház egységének az ügye tombol a világban, az ökumenikus hullám elárasztott mindenkit, de aztán közölték, hogy ez nem egészen így van, a tagok osztódással szaporodnak. Tehát világos, hogy nagyon könnyen előfordul, hogy mi mondunk dolgokat, de igazából semmi se látszik abból, hogy mi ezt komolyan is vennénk. És ez adott esetben katolikus csavarként azt jelenti, hogy esetleg nem a paradigmát magát kell kicserélni, hanem minket magunkat. Nem az eukarisztiát kell lecserélni, nem is tudom, hamburger zsömlére, vagy nem tudom mit mondjak, hogy termék megjelenítés ne legyen az előadásban. Vagy nem a bort kell lecserélni, nem tudom, valamilyen típusú közkedvelt üdítőit arra, és az eukarisztikus imádság helyére kell kortárs irodalmi szemelvényeket beemelni. Hanem lehet egyszerűen, hogy magunkban kell a váltást létrehozni, hogy tényleg a paradigmaváltás ne az igazság lecserélése legyen, hanem egy olyan furcsa pillanat, amit egy francia teológus a II. Vatikáni zsinatot követő kor kapcsán így fogalmazott meg, recadrage, új keretbe foglalás. A kép, a vászon, a festmény ugyanaz, de új keretbe kell tenni. Új helyen kell kiakasztani a falra. Talán ti is átéltetek már ilyet, hogy másik szobába tették le a képet, és mintha a kép is megváltozott volna. Mert az előző helyén sötét háttér előtt két ódon bútor között lógott, a másik szobában meg egy hófehér falon jól megvilágítva. Kaptál ajándékba egy új képet. Nem. Csak megvalósítottad a csavart. És innentől kezdve kezd izgalmassá válni a játék. Mit jelenthet számunkra az, hogyha az eukarisztiára nem tételmondatszerűen, nem tanrendszerűen tekintünk csupán, hanem elkezdünk paradigmatikusan gondolkodni vele. Mit jelent eukarisztikusan gondolkodni? Mit jelent eukarisztikusan élni? Világos, hogy amikor a Szentmisében elhangzik ez a mondat, misztérium fidei, ott jóval többről van szó, mint hogy az átlényegülés hitvallását tesszük meg. Sajnos a magyar fordítás itt kifejezetten lelhangoló, mert a latinban eleve nem szerepel az, hogy hék, ez, ezt a magyarok beletették, és nem tudom miért, mert lerombolták az eredeti latin szöveget, mert ez a magyarban azt jelenti, hogy mutogatok, ez. latin nem mutogat. A liturgikus történés szívében hangzik el a misztérium fidei, a hit misztérium a fölkiáltás, aminek a szívében valóban ott van a kenyér és a bor titka, de a misztérium túlnő a konkrét, reál prezencia dogmatikus állításán. Hát itt Krisztus keresztáldozata vált nyilvánvalóvá, és jelenvaló számunkra az ő feltámadása. Itt nem pusztán oda mondok bárkinek, hogy már pedig itt jelen van, nem. Itt a Szent Háromnap totális misztériuma realizálódik a szemeim előtt. Ez a hit misztériuma, amely a kenyérben és a borban számomra hozzáférhető, mint hívő ember számára. És ez azt is jelenti, hogy igen, az eukarisztia mindig az eleven hitnek a keretében mutatja meg az igazi teljességét. Annak az eleven hitnek a keretében, amelyről már mindannyian tanultunk, itt most nem akarok elveszni nagyon a hittanórás részletekben, hogy van mindig egy objektív és szubjektív oldala, egy fides qua és egy fides qua. A hit, amit hiszek, a hitnek a tartalmi magva, és a hit, mint magatartás. A hit, mint hívő életvitel. A hit, mint az Istenbe vetett radikális bizalom, a hit, mint megvallás. Hál' Istennek nekünk Rómában egy olyan ausztrál tanárunk volt, akinek az olasz kiejtése nyomán soha nem tudtuk, hogy a kettő közül melyikről beszél, mert angolos olaszsal mind a kettő ugyanúgy hangzott, úgyhogy emiatt mi igen hamar megtanultuk, hogy a kontextus alapján elemezzük, hogy éppen vajon ez most az objektív vagy a szubjektív vetület, de viccet félretéve. A kettőnek egységben kell állni, mert hogy csak is így fogja megmutatni az erejét az, hogy itt a remél dolgok biztosítékáról, a nem láthatók bizonyítékáról van szó, vagyis van valóban egy objektív tárgyi mag, de elnézést, a reményemről van szó, ami biztos. A meggyőződésemről van szó, ami ehhez engem odaköt. Bocsánat, a Pitagorasz tételt igaznak tartom, és ettől még semmi remény nincs bennem. Nagyon sokszor az életben pedig kedves jó barátokban reménykedem, és utólag kiderül, hogy semmilyen objektív alapja nem volt ennek az érzelmi motiváltságomnak. A hit ezt a kettőt össze kell, hogy kapcsolja, elkerülve a két nagy eltévejedést. Ugye az első az, amikor csak az objektívvel akarunk számolni. Ez van. A hit, mint valamilyen izmus. Hát nézzétek meg, mennyi izmusunk van. Liturgicizmus, dogmatizmus, moralizmus, tradicionalizmus, progresszivizmus, liberalizmus, konzervativizmus. Eleve ezeknek az izmusoknak egy jelentős része nem is teológiai, hanem a politikai filozófiából innen-onnan átvett kifejezés, tehát idegen a teológia berkeitől. Nem értelmezhető jól a teológia berkein belül, csak hát ebből látszik, hogy a közbeszéd alapján beszélnek már a katolikusok is a saját hitükről, nem veszik észre, hogy rossz nyelvet használnak, ez nem így működik. Az egyházban nem működnek ezek a kategóriák, mint teológiai fogalmak egyébként. Vagy a hit, mint egyház fegyelem. Kérném tisztelette, itt a kánonjogi kódex, hajrá! Ami benne van, az le van rendezve, ami nincs benne, az lényegtelen. Ugye, egy kedves jogász barátom meg is mondta, mit izgulsz te itt a szentírással, az úgyis csak lábjegyzet a kódexhez. Hát mondom, nuzákson, de tekintve, hogy én már elég sokszor beszélgettem egyházjogászokkal, azért némi szkepszis megfogalmazódott bennem, hogy ez így kielégítő-e, mert én még olyan egyházjogász nem láttam, aki egy esetet ne tudott volna pro és kontra ugyanúgy megvilágítani. Vagy pedig megjelenik az a magatartás, amikor a hit átalakul egy teljesen formális vallásgyakorlattá. Egyébként ez minden vallásnak egy rákfenéje. Tehát ugyanez a jelenség az iszlámban, a buddhizmusban bárhol megvan. Ez valószínűleg egy kulturális, antropológiai vetülete a vallásosságnak. Pörgetem az imamalmot, az jó, imádkozik helyettem. Elmondattam három misét Miska bácsiért, most már csak följutottam, mennyben negyediket már nem akarok mondatni, mert az drága lesz. Tehát világos, hogy kialakul ez a magatartás. A másik oldalon pedig, amikor a szubjektív oldal lesz kizárólagos vagy túlzó hangsúlyú. Hát a hit az egy érzelem, az egy lelki állapot, ugye? Lelki vezetésben ez egy nagyon drámai helyzet, mert Atya, én nem tudok imádkozni, én csak mondom, és nem érzek semmit. Hát most erre mit mondjak én a szegény párának? Nem én szeretnék lenni az, aki az önszuggesziós technikákat megtanulja. Tehát nem pszichopatákat szeretnénk nevelni az egyháznak, akik bemagyaráznak önmaguknak olyan érzelmeket, amiket nem éreznek. Honnan vettük ezt, hogy ahhoz, hogy imádkozom, éreznem kell valamit? Hát mi vagyok én? Pszichésen labilis kiszolgáltatott kis nyomorult lélek. Nagyon érdekes, egy rabbi barátom mondta, hogy egy fiatal zsidóval beszélgetett. Tehát mondom, a vallásossággal kapcsolatos problémáink ugyanazok, bár a tételmondataink néha mások. És azt mondja, rabbi, én csak akkor imádkozom, amikor úgy érzem, hogy a lelkem abban az állapotban van. Hát nekem ez, hogy naponta ötször, hát ez nem. Mert hát ha a lelkem nem úgy van, akkor minek? És akkor a rabbi mondta, hogy te mondd már, hetente mennyit imádkozol? Hát szerintem úgy egy negyed órát, akkor csiripel úgy a lélek. Na. És akkor a rabbi mondta, nézd, én naponta ötször imádkozom, negyed órát, 20 percet. Ha mindegyikben csak egyetlen egy olyan perc van, amikor az Isten engem megérint, megindít, hát már mennyivel többet imádkoztam egy hét alatt, mint te. Néha matematika kell, egy kicsit úgy egyszerűbben átláthatók a viszonyok. Vagy pedig a hit, mint egy ilyen egyházi anarchizmus. Mint nem is tudom, mint egy nagy hippi tábor. Nem kell struktúra, nem kell rendszer, nem kell nekünk semmi, mi keresztények vagyunk. Ha megnézzük, hogy a hit, az eukarisztia vagy az egyház ezen a két szélsőséges tengelyen hogyan változik meg és veszti el a jelentőségét, mit látunk? A hit tételrendszer lesz az objektív végponton, fegyelmi törvénysor. Az eukarisztia a tökéletesek jutalma, vagyis akik a legjobb farizeusok, vagyis a legjobban teljesítették a törvénytisztelet szabályait, azok kimennek áldozni, és aztán természetesen egy olyan fontos dogma, amit mindenkivel szemben megvédünk, és maga az egyház pedig egy hatalmi fegyelmi rendszer, ahol az uniformisba bebújtatott egyedek lesznek szívesek tartani a lépés tempót, mert különben ugye nincsen rétes estére, ahogy ezt Magyarországon mi már igen korán gyermekkorunkban megtanultuk. A másik végleten pedig ott van ugye az, amikor a hitünk egy érzelmi állapot, az eukarisztiát pedig egye mindenki, nem baj, gyertek, ettől lesz majd egység az egyházban. Nevezzük nevén, az eukarisztia eszköz lesz az én szubjektív érzelmeimnek és egyéni céljaimnak a kiszolgálására. Az egyház pedig egy ilyen, na valami. Tehát úgy

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Török Csaba atya elmélkedését hallják.
1: Az eukarisztia létmód, a modellje az élésnek ebben a világban. Egy eukarisztikus életstílusban, ugye ennek kapcsán II. János Pál pápa már többször beszélt az eukarisztikus stílusról. Akár Szűz Mária példáján keresztül, mint konkrét személy, akár az egyház közösségi életében. Zárójel ezt azért is lenne érdemes jobban elmélyíteni, mert ez egy kicsit föltérképezetlen terület maradt aztán, mert hát Szent Pálnál magánál is ott van, hogy az egyik legcudarabb jelző, amit egy emberre lehet mondani, hogy acharisztosz, nem hálás, az eukarisztosznak az ellentéte. Hiányzik belőle az a szíve léte gyökeréig lehatoló hálásság, ami megnyitja őt az Isten minden ajándéka felé. És hálátlan a szíve. És hányszor vesszük azt észre, hogy ha farizeusok kenyere az eukarisztia, a kutyát nem érdekli, hogy esetleg acharisztosz ember veszi azt az eukarisztiát. Nem baj, csak pénteken ne egyen téli szalámit. Az nem baj, hogyha a lelke tökéletesen idegen az Istentől, csak nem tudom én, milyen szabályt mondjunk, választhatok egy szabályt, na azt tartsa be. Nem baj, ha a lelke tökéletesen idegen az Istentől. Hadd menjen. 6. Pál a misztérium fideiben ezt írja, egyébként itt hadd jegyezzem meg, hogy olvassuk a misztérium fideit. 6. Pállal nekem döbbenetes élményem egyetemista korom óta, hogy ő az egyetlen egy pápa, akit ismerek, akinek nem öregszenek meg 20-30 év után a szövegei. Tehát annyira erősek és frissek ma is a szövegei, zárójel, alig van bármi lefordítva, tehát ez is hozzátartozik talán 6. Pál cudar sorsához, hogy nagyon sok minden nincs lefordítva tőle magyarra, de zseniálisan jó szövegek. A 3. pontban ezt írja, az eukarisztia misztériuma olyan, mint a szent liturgiának a szíve és középpontja, mert hiszen ez az élet forrása, amelyben megtisztulva és megerősödve már nem önmagunknak, hanem Istennek élünk, s a szeretet legszorosabb kötelékével kapcsolódunk egymáshoz. Vagyis az eukarisztia hat ránk. Az eukarisztia nem arról szól, hogy veszem, és utána szép csöndes imában az Úr elé borulok, és akkor ez nekem jó. Az eukarisztia, mint szentség és mint valós jelenlét, belülről átalakítja ember mi voltomat. Beteljesít az egységben, amelynek ősmintája a Szent Háromság, az Atya és a Fiú egysége a lélekben. Zárójel, az utolsó vacsorán mit mond Jézus? Legyenek egyek, mint ahogyan te és atyám egy vagyunk. Eleve a magyar fordítás vicces, mert a magyarban mit jelent az, hogy legyenek egyek? Ő is legyen egy, meg az is legyen egy, meg a harmadik is legyen. Nem tudom, hogy magyar nyelvileg ez helyese, de legyenek egy. Tehát a sok darabka legyen, vagy a sok személyke legyen egy, ne pedig egyek legyenek az az individuális egységek. De ahogyan mi? Vagyis a Szent Háromság misztériuma az egy módot ad, ahogyan mi, úgy legyenek egyek. Nem elég azt vallani, hogy a három isteni személy egy. Nekem egyé kell válnom a többi emberrel, aki ugyanabból a kenyérből vesz, hogy a Szent Háromság eukarisztiában közölt misztériuma beteljesüljön az életemben. Ilyenkor elgondolkodom egyébként liturgikus vonatkozásban, például milyen érdekes, hogy pont a szent áldozás pillanata után mindenki térdre borul, begubózik, még testtartásban is, és elkezdjük a privát individuális imádásainkat egymás mellett. Nem tudom, hogy milyen módon és miként, és honnan lehet érdemes ezen gondolkodni, hogy hogyan válik például az eukarisztikus imádás a közösség ünneplésévé, nem pedig egy térben és egy időben végzett individuálisan megszaporított imádságok sorává.

Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezekkel például egyetemista hittanosokkal sokat próbálkoztunk, és egyébként rengeteg dolog született spontán, kreatív módon. Nagyon érdekes, hogy amikor úgy döntöttük, hogy kinyitjuk az egyetemista ima alkalmaknál a templomot, ott akkor hirtelen elkezdtek jönni az emberek. Nagyon érdekes volt. A nyugdíjas nénik jobban szerettek járni az egyetemisták imáira, mint azokra az imákra, amiket nekik szerveztek a papok. Szegények lehet, hogy végre emberszámba vették őket, és nem nyugdíjasok lettek etikettel ellátva, és emiatt berakva egy olyan kosárba, ahol egyébként magától senki sem akar lenni. Mert unalmas, kifárasztó, semmit mondó. A 80 évesnek is épp úgy, mint a 20 évesnek. A Szentlélek erejében történik meg mindez velünk az eukarisztia vételekor. Az epiklézis, amelyet a papa liturgiában végez, az kulcsmomentum, mert gyakorlatilag így kapcsolódik bele a krisztusi vérkeringésbe a misztérium. Krisztus a Szentlélek árnyékozása által testesül meg Szűz Mária méhében, a keresztelkedéskor a lélek nyugszik rajta, és ezzel a kenettel fölkenve indul meg názáreti zsinagógában, fölolvassa ugye Izajást, az Úr lelke van rajtam, és ez a lélekáradás lesz a beteljesülés az utolsó vacsora ígérete szerint pünköstkor. És ennek a lélekmozgásnak, lélekdinamikának a szentsége maga az eukarisztia is. A lélek, aki Krisztust Mária méhében ember testbe öltöztette, az eukarisztia kenyerére és borára lehívást nyer, hogy legyen ez számunkra Krisztus teste és vére. Ezt mi kérjük, nem csináljuk. A lélek cselekszik, és a megtestesülés dinamikájába kapcsolja az eukarisztiát, és innentől kezdve elgondolni is döbbenetes, hogy micsoda erőnek az áradása csatornája a lélek által az eukarisztikus kenyér, amelyet magamhoz veszek a szent áldozásban. Itt Názárettől az oltáron át az én szívemig egy szent lelkes út vezet. És ennek hatalmas súlya van. És ez a hatása az eukarisztiának föltépi előttem a távlatokat. Ugye sokszor éri az a vallásokat, hogy elfordítják a valóságtól az embert, és akkor ilyen álomvilágba befordulnak. Ugye Marx ópiumos hasonlatánál ott azért nem a, hogy is mondjam, a kábítószerélvezetre utal Marx, hanem annyira nyomorult volt az élet, hogy az ópium, mint fájdalomcsillapítószer, az elnyomást és a kizsákmányolást ideológiaként lehetővé tevő vallás hasonlata. Mert hogy elviselhetővé teszi az egyébként emberileg elfogadhatatlant. Nem. Ha az eukarisztiának ezt a dinamizmusát megértjük, ami az igét bevezette az emberi valóságba, és odahorgonyozta, hiszen Krisztus valós jelenléte ezt jelenti, akkor itt igen távlatokat föltépő Szentlélek dolgozik, aki a valóság felé és nem onnan elfele fordít bennünket. Az Ecclesia de Eucharistia 18. pontban írja, már itt a földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár az, aki az eukarisztiát veszi. Gyakorlatilag itt nem csak az igaz, hogy ugye az első eukarisztikus, ami a szép szavaival, oltárunkon menny és föld összeér, az angyalok által közlekedik az imádság a földi régióból az isteni régióba, de ez a lelkünkbe bevonódó titok, ahol a remény valósággá válik. A Spe Salvi 7. pontjában Benedek pápa ezt nagyon hangsúlyosan mondja, vigyázzunk, a remény nem azt jelenti, hogy jaj, de jó lesz majd valamikor. A remény azt jelenti, hogy most már jó, mert ad valóságosan valamit nekem itt és most. Zárójel, kérdezzük már meg magunktól, hogy a vallásgyakorlatunkkal nem az-e esetleg az egyik legsúlyosabb probléma, hogy valóságosan nem ad semmit. Érzelmeket ad, hangulatokat ad, lelki állapotokat ad, szép szavakat ad, de a valóságos életem valóságos szövetében nem ad semmit. Hát bocsánat, de ha valami hatást vált ki, az csak valós hatás lehet, az nem hatás, hogy jól érzem magam. Az nem hatás, hogy az ima 20 percére egy kicsit megvigasztalódom, de utána ugyanolyan nyomorult maradok. Az nem hatás, az csak látszat. A valódi hatás itt kezdődik el. Ezért, amikor Antiochiai Ignác azt mondja, hogy ez egy olyan orvosság, ami halhatatlanságot ad, olyan gyógyszer, ami legyőzi a halált,
akkor ez nem valamiféle felhők között futkórázó lelkek álmodozása, hanem gondoljunk bele, ezt egy vértanú halálra készülő ember mondja, aki addigra már évtizedek óta ünnepli az eukarisztiát, veszi magához az eukarisztiát. Ő tényleg meggyógyult a halálból, már a földi életében. Ezért számára nincs fizikai halál. Micsoda hatás ez? Mennyire két kézzel fogható hatás ez? Hogy már nem fél. Túllépett az árnyékon, túllépett a félelmen, túllépett a sötétségen. Nincs visszaút Rómából. Hát azért könyörög, hogy a kedves, túlbuzgó katolikus testvérek nehogy már kivesztegessék őt a börtönből, hogy ne kelljen vértanúnak lennie. És itt nyilvánvalóvá válik, hogy az egyház is a leggyönyörűbb arcát fogja megmutatni, ami mindig tágasabb, mint a kis látható közegünk. Eleve én szeretem hangsúlyozni, hogy mennyire csodálatos érzés egy kenyérben részesedni a világ minden táján élő testvérekkel, és ez egy valódi kötődés, és egy valódi családosság, vagy otthonosság a világban, de ez az ég felé, az Isten országa felé kitároló kapu. A bárány lakomája van az oltáron. A másik neuralgikus pontom a magyar misefordításban, ez az áldozás előtti ima. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus. Se az asztal, se a Jézus nincs a latinban. Itt a bárány vacsorája, a bárány lakomája van. Quiat cœna magni vocati sunt. Ez a jelenések könyve a bárány menyegzője, nem pedig az utolsó vacsora asztala. És nem azt mondom, hogy hibás teológiailag a fordítás, de hogy nincs a helyén, az biztos. Mert Jézus asztaláról én innen garantálom, hogy a hívek zöme az utolsó vacsorára gondol. De ez a jelenések könyve, a nagy csodája a világnak, amikor a harcok, a küzdelmek, az üldöztetések után beteljesül az Isten akarata. És allelujját énekel az egész mennyei és földi egyház, mert most van a mennyegzője, mert győzött a bárány. És ehhez az asztalhoz hív meg a szent áldozás. Mennyire más vízió ez? Az oltár előtt már átlépsz a jelenések könyvébe. Ez az apokalipszis maga, a nagy föltárulkozás, a titok leleplezése, ami meg fogja értetni velem, hogy gyakorlatilag húzom magammal az egész világot. Az embereket, a kapcsolatokat, a viszonyokat, az anyagot. Nagyon érdekes, hogy egy római tanárunk az eszkatológia kapcsán azt mondta, hogy ezt tényleg úgy kell elképzelnünk, mint egy hatalmas méretű abroszt lepedőt, aminek ha egyetlen egy pontja megindul fölfelé, akkor az egész abrosz, az egész lepedő mozdul vele. Aki odalép az oltárhoz, az nem elveszíti a világra az érzékenységét, hanem odafordul a legnagyobb érzékenységgel a világhoz. Annak a másik embernek ott a helye, az Isten országában. Az az ellenségem, az az üldözőm, az a gonosz, az a nem tudom milyen, az a lakomára mellettem kell, hogy leüljön. Akkor lesz kerek a világ. És ha nem fog mellettem ülni, akkor lesz egy csorba a szívemen, amit az Isten jósága meggyógyít az üdvösségben, de nem felettetheti el, hogy az a másik nincs ott velem. És ugyanez átterjed apránként. Hogy eszed meg a kenyeret anélkül, hogy eszedbe ne jutna most túl a klasszikusokon, a munkán, a fáradáson, a természeti áldáson, a természeti tragédia. Amikor esetleg egy olyan világ felé menetelünk, ahol nem lehet már a kenyeret olyan könnyen magunkhoz venni. Ha már nehéz lesz megművelni, vagy lehetetlenné válik a szőlőt, honnan lesz borunk? Létkérdés a világ egészsége. A teljes teremtés egészsége az eukarisztia ünnepléséhez és fogadásához.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Török Csaba az eukarisztiáról elmélkedik az egyház vonatkozásában.
1: Most vázlatpontokban haladok, nem kifejtős pontokban, de talán most így már a nagy lelki löketek után már mindenki maga elé tudja képzelni a tartalmat. 6. Pál misztérium fidei 36. pontjában egy egész új fejezetet ezzel a kijelentéssel vezet be. Mindannyian tudjuk, hogy nem egyetlen módon van jelen Krisztus az egyháza számára. Hát én remélem, hogy tényleg mindannyian tudjuk, mert ha elolvassuk ezt a fejezetet, gyönyörű eukarisztikus utazásra hív meg minket a pápa. Megmutatja, hogy hogy van jelen az egyház profétai szolgálatában az eukarisztia által Krisztus. Az egyház annak a Krisztusnak az evangéliumát hirdeti, aki az eukarisztiában jelen van. A királyi szolgálatban. Ő a pásztorok pásztora, aki minden szent hatalomnak a forrása. Ő a papi szolgálat forrása, hiszen minden szentségben Krisztus cselekszik. De az eukarisztia, mint egy betetőzése a lelki életnek, és minden más szentségnek a célja. Ez a megfogalmazás, hogy minden más szentségnek a célja, ez Aquinói Tamásnál lett talán a legszebben kidolgozva. Ez rengeteg kérdést földob nekünk. A profétai küldetés kapcsán hogyan érjük el, hogy Jézus ne a tárgya legyen az evangelizációnak, hanem az alanya? Jézus nem egy ügy, amiért síkra szállunk. Jézus maga a nagy evangelizátor, akinek én vagy gátja vagyok, vagy hasznos szolgája. Ugye, ha megtettetek mindent, ami tőletek telet, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. A királyi hatalomnál biztos, hogy tényleg annyira szent ez a hatalom az egyházban. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy ez ne emberi hatalomgyakorlás legyen? Zárójel csak egy fél megjegyzés. Ugye a zsinat fölvetette a bűn és szentség problémáját az egyházban. Hogy a kettő egyszerre hogy van jelen. És Rahner nagyon éleslátóan mondta, hogy ha mélyre ásunk a dolgoknak, ez olyan, mint a megtestesülés misztérium, az Isten és az emberi természet elválaszthatatlansága. Ezzel együtt azonban mégis vannak az egyháznak teljesen emberi cselekedetei. Ezek az egyház bűnei, amelyeket nem így kell mondani teológiailag, teológiai pontossággal ez úgy hangzik, hogy az egyház tagjai által elkövetett bűnök. De hál' Istennek vannak az egyháznak teljesen szent cselekedetei is, például amikor a szentségeket szolgáltatja ki. Mert ott Krisztus fog cselekedni minden emberi fogyatkozás mellett is. És természetesen a papi szolgálat kapcsán ez fölveti a kérdést, hogyan válik a teljes szentségi életünk Krisztus cselekvésévé. És tudom, hogy ez egy kicsit elvonnak tűnik, mert dogmatikailag ez így van. Paskai Biboros úrnál tudtuk, hogy minden papszentelésen ez lesz a kulcsmondat. Jézus Krisztus itt van most közöttünk, ő szenteli föl ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra. Pont. Tehát ezt mindig tudtuk, ez fixen jön június 15-éhez legközelebbi szombaton. Mert ez így van. De azért ne legyünk már huncutak. Tudjuk nagyon jó, hogy egy pap milyen könnyen használja a saját homokozójának a liturgiát. És persze leönthetem azzal a sziruppal, hogy Krisztus cselekszik. Na de hát erősen kétlem, hogy Krisztus tükör előtt próbálgatott volna 23 miseruhát, mielőtt kiment volna az utolsó vacsorára. És hogy az Úr Krisztusnak a legnagyobb problémái olyan jellegűek lettek volna, mint nekünk a liturgiával kapcsolatban. Tehát azért mondom, hogy óvatosan. Ahogy egy nagy esztergomi klasszikusunk ilyenkor mondaná, szicsász, szicsász, nyugalom, nyugalom, nem kell elkapkodni, majd rökvest, csak apránként előbb még fújjunk egyet. Jelen van a hívő életben Krisztus az eukarisztia által, az imádságban, és az eukarisztikus lelkiség két oszlopában, a szünet nélküli hálaadásban, ezt nem szabad elfelejteni, és abban a tapasztalatban, amit a közbenjáró imádság kapcsán megszerzünk, hogy végül maga a lélek jár közben, mert még miértünk is közben kell járni, hogy egyáltalán imádkozni tudjunk. Jelen van az irgalmasságban. Nagyon érdekes, hogy ezt már Pál pápa mennyire hangsúlyosan írja az eukarisztikus enciklikájában, több mint 50 évvel ezelőtt. Két ok miatt. Az egyiket közismertnek tekintjük, amit legyen is tettetek a legkisebb testvéreim közül velem tettétek. A másik azonban, hogy az eukarisztia Krisztus ember szeretetének a misztériuma. Az a szentség, amelyben Isten szeretete szüntelenül segítségére siet az embereknek. Lehet-e eukarisztiát ünnepelni agapé nélkül? És itt most nem arra gondolok, hogy pogácsparti a mise után, hanem az irgalmasság testi cselekedeteinek a keresztény közösségben való gyakorlása nélkül. Csak egy páli problematika, ugye, első korintusi levél. Amikor egybegyűltök, már nem az úrvacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. És az egyik éhen marad, a másik meg dőzsül. Milyen szép agapé. Elmentünk buszos kilándulásra, az egyik nem hozott semmit, mert nem tellett rá, mert a buszköltség minden erejét fölélte, a másik meg 6 hátizsák kaját hozott. És ugyanígy föltehetnénk akkor radikálisabb kérdéseket. Vasárnap a misére ki az, aki fűtetlen lakásból jött télen, és ki az, aki egy luxus villából? Ki az az öreg, aki járni is alig tud, de fél órát, 3/4 órát csoszogott a templomig, és ki az, aki luxus terepjáróval jött? Ki az, aki egy olyan lakásból jött, ahol a szegénység már rég megette a bútorokat, és ki az, akinek a házimozi rendszertől az infraszaunáig mindene megvan, és onnan kiugrott egy reggeli kis fitness fölfrissülés után, hogy benézzen a templomba az Úr Jézushoz? Ezekből könnyen lehet ilyen moralizáló közhelyeket felszínre dobni, de ez akkor is kulcskérdés. Jelenlét az egységben. Vagyis gyakorlatilag az eukarisztia az egyház egységének a jele, minden keresztény összekapcsolása, ez Trient nagyon erősen vallja. Gyönyörű ez a része a trienti zsinatnak, ahol erről beszélnek az atyák. Ahol egyértelművé válik, hogy ez azonban kihívás is. Mert nem automatikus, hogy egy testként létezünk, egy testé válunk. Ahogyan ez a megtört kenyér szét volt szórva a hegyeken, s összegyűjtve egy élet, úgy lesz összegyűjtve az egyház is a föld határairól a te országodba. Második század Didaché. Gyönyörű. Mert az egység az eukarisztia egyik legfontosabb küldetése és a feladata az egyházi létezésünk felé. Valami, amiért még önmagamnak is személyes áldozatot kell hozni. Végtelenül fölháborít, és ez a fölháborít szó még mindig enyhe ahhoz, amit érzek, amikor itt katolikusok kergetik egymást az egyházba, hogy ki az eretnek. Hát mit képzeltek ti gazemberek? És akkor ebben már én is bűnös vagyok, hogy ennyire fölháborodok, mert nekem se lenne szabad. Csak hogy jusson eszünkbe nagy csütörtök. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk. Szűnjenek a rútviszályok, megszólások, és ott lakozzék mi közöttünk Krisztus Isten. Ugye a lábmosás közben az Isten, ahol szeretet és jóság ott az Isten, refrénre énekeljük ezt. És jelenlét a misszióban, ez is csak egy vázlatpont lesz, ahol világos, hogy azt soha ne felejtsük el egyrészt, hogy a vezető alany Krisztus, másrészt mi a cél? Nem a klubtagság létszámának a növelése. Tehát attól, hogy a római statisztik január vége felé, bocsánat, ha valakit fölzaklatok, mert még nem készítette el. Tehát a római statisztika csodálatos dolog, de amikor egy kenyérből eszünk és egy kehelyből iszunk, akkor értünk oda, ahol lennünk kell. Ez a misszió célja, mese nincs. És ezt azért tartom nagyon fontosnak hangsúlyozni, mert itt néha, mintha kicsit megint nem katolikus módon gondolkodnánk a misszióról. Tehát az ismeretterjesztés, bibliaosztás, ezek fontosak, kell tudni, olvasd a Bibliát, ez az, de katolikus vagy. A cél végül az egy kenyér és egy kehely közössége. Oda kell végül elvezetni az embert. Gondoljatok bele, iskolai hitoktatás. Milyen hatalmas kérdéseket vetesz föl? Hogyan tudom én ezt katolikus és nem másfajta módra csinálni? És zárszó gyanánt egy idézetet engedjetek meg újból 6. Páltól. Szubjektív eltfogultságomért elnézést kérek, ez van. Az eukarisztia azokban, akik lángolóbb szeretettel tisztelik, úgynevezett egyházias cselekvő lelkületet éleszt. Ezért soha ne szűnjetek meg meggyőzni a híveket, hogy az eukarisztia misztériumához járulva tanulják meg úgy fölkarolni az egyháznak az ügyét, mint a saját magukét. Az egyház minden gyermeke egy legyen, és ugyanaz az érzület éljen bennük. Ne legyenek közöttük szakadások, hanem legyenek tökéletesek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban, miként az apostol tanítja.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári Nagyboldogasszonyi Szent Adalbert Főszékes Egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallották. Elmélkedésének címe: Az egyház az eukarisztiából él, melyet az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon rögzítettünk 2020-ban Egerben. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Két újabb elektromos busz állt szolgálatba Miskolcon. Újabb mérföldkőz érkezett a Baráthegyi Majorság legújabb fejlesztése, a Borszem Jankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. Bodrogkeresztúrban a gólyák érkezése és költése évről évre különleges esemény. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két újabb elektromos autóbuszt vehetett át a BYD-től az MVK ZRT, amivel 22 darabosra bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT elektromos autóbusz flottája. Ezzel Budapest után Miskolc rendelkezik a legtöbb elektromos autóbusszal. Az új járművek átadását tegnap tájékoztató keretében jelentették be az MVK ZRT telephelyén. Miskolcváros életében egy nagyon fontos esemény ez, hiszen jelentős beszerzési csomag végére tettünk pontot. Olyan busz áll mögöttünk, amely az elkövetkezendő időszakban nem csak Miskolcnak, hanem a város környékének közlekedésében is segítséget nyújt, mondta el Tóth Szánta József Miskolc polgármestere. Érdeme van ebben az előző városvezetésnek is, hiszen ezt a projektet ők indították el, de érdeme van benne az MVK ZRT és az összes lebonyolító munkatársnak, fejtette ki, hozzátéve, hogy az együttműködést szeretnék tovább folytatni a BYD-val, közösen a Bükk városában. Budapest után Miskolc a legnagyobb magyar város, ahol a legtöbb elektromos autóbusz van napi szinten forgalomban, emelte ki Krenner László, a BYD Közép-Kelet-Európai Értékesítési Igazgatója, majd köszönetet mondott a városvezetésnek és az MVK dolgozóinak a közös munkáért és a sikerért. Amennyiben közös igény fogalmazódik meg, az elektromobilitást Miskolc városában tovább fejlesztetik, ebben a BYD mindig partner lesz, jelentette ki. Újabb mérföldkőz érkezett a Baráthegyi Majorság legújabb fejlesztése, a Borszem Jankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. A projekt részeként megvalósuló élménytér a klasszikus magyar népmesei motivumokat ötvözi a modern rekreációs funkciókkal, ezáltal interaktív módon hozza közelebb a kulturális örökséget a legfiatalabb korosztályhoz. A létesítmény egyedi arculatát Kő Boldizsár képzőművész, elismert játszótér tervező dolgozta ki, akinek referencia munkái hazánk kiemelt turisztikai központjai mellett Európa szerte, így Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is megtalálhatók. A miskolci átadás előtt álló mesetér a Baráthegyi Majorság kiemelt turisztikai és edukációs attrakciójává válik, ahol a fizikai aktivitás, a kulturális tartalom és a természetközeli környezet egységes egészet alkot. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
3: Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körtep, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsalában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánnyal. Itt vannak a sárkányok, ez is három szög alakú az alapja, mert van háromfejű, hatfejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni. Itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít, ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Az ősi mesésének az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életet hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, vagy segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik a mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni, ettől terápiás ez a mesejátszótér. tér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kőboldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött. Kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, a szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borsszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket. Elővettük a régi népmesegyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borsszem Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként. A mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetés. Tehát, hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként. Tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy olyan certifikát, hogyha itten bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségbe, és úgy van megcsinálva, hogy ez gyerekkompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
2: Kezdődik az iskola, és vele együtt a nagy takarítás is Miskolcon. A munkagépek már hadrendbe álltak, a tanévkezdés előtt megtisztítják a belváros közterületeit a nyársalán felgyülemlett szennyeződésektől. Szeptember 1-én újra megtelnek a belvárosi utcák diákokkal, szülőkkel és a munkába, iskolába igyekvőkkel. A nagyobb forgalom előtt ezért átfogó takarítás indult, amelynek célja, hogy rendezett és tiszta környezet fogadja a miskolciakat. A nagyszabású akció részleteiről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere beszélt. Egy nagy volumenű takarítással készülnek tehát a szeptemberi tanévkezdésre. Fontosnak tartjuk, hogy a nyári időszakban a hőségben lerakódott folyékony hulladékok, cukros üdítőitalok, fagylalt, illetve rágógumi maradványait is eltávolítsuk, fejtette ki. Az elmúlt hetek extrém hősége nem csak az embereket, hanem Miskolc közterületeit is próbára tette. Az alpolgármester ezért köszönetet mondott mindazoknak, akik a rendkívüli hőség idején helytálltak. Bodrogkeresztúrban a gólyák érkezése és költése évről évre különleges eseménynek számít. Idén is megtartották a hagyományos gólyagyűrűzést, amely nem csak a madarak megjelölésére, hanem életük és vonulásuk nyomon követésére is lehetőséget ad. A gólyák számára azonban az idei esztendő tartogatott kihívásokat is, a hosszantartó szárazság a vizes élőhelyeket és a táplálékforrásokat is érintette. Arról, hogy mindez hogyan hat a bodrogkeresztúri gólyák életére, Varga Katalin természetfotós beszélt.
1: Bodrogkeresztúrban 2026-ban 48 gólyafészek van, abból 36 gólyapár volt, és 27 gólyapárnak volt fiókája, és összesen 86 fióka volt Bodrogkeresztúrban. Ez tavalyi évhez képest 100 fióka volt, és sajnos ez a kevesebb gólyaszám amiatt volt, hogy az éven április az nagyon száraz volt, összesen 1 mm csapadék esett Bodrogkeresztúrban, így a táplálék hiány az is befolyásolta a gólyák szaporodását, és a többi május hónap is szinte száraz volt, így a jóval kevesebb fióka volt. 5 fiókás egyfészek volt, a többi 4, 3 és 2 fiókás volt, és volt sok sérült gólya is az idén, ami sajnos ugye a kevés táplálék miatt is, és azért is, mert hogy ugye gyengébbek, és ugye ők megpróbáltak repülni, de ugye sajnos sokan a vezetéknek, vagy pedig épületnek ütköztek, és így elpusztultak. Volt az éven is, megtartottuk a gólyafióka gyűrűzést, ahol 5 fészekbe gyűrűztünk, és ugye így is láttuk az eredményeket, hogy jóval kevesebb fióka van a fészkekbe, és meggyűrűztük, volt ugye olyan gyűrűs gólyánk is, amelyik tanult repülni a reálbolt előtt, és ott beterelték a falu lakossága az óvoda udvarára, ahol biztonságban helyezték a gólyát, míg ki nem érkezett a természetvédelmi őr, és elszállította a sérült gólyát. Az idén a gólyafiókák is hamarabb elindultak, mint a megszokotthoz, mert ugye a gólyák ugye augusztus 20-a környékén szoktak elindulni vándorútjukra, de mivel hogy szárazság van és kevesebb a táplálék, így hamarabb elindultak. Például a múlt héten Bodrogkisfaludon, ami a szomszéd falunk, ott volt sajnos egy elpusztult idei szlovák gyűrűs gólyafióka, amelyiket június 12-én gyűrűzték, és sajnos már ugye ez is annak a jele, hogy hamarabb elindult a költő helyéről a vándorútjára, és egyre több a fiókák is ugye inkább ilyen kisebb tavak mentén gyülekeznek, ahol még tudnak táplálékot szerezni, és ez látható is, hogy sajnos a szárazság miatt hamarabb elindultak a vándorútjukra.
2: Hernád Szécén, a település külterületén a Hernád folyó partján hagyta egy fiatal a hónap elején a kutyáját úgy, hogy lábait összekötözte, majd egy zsákba helyezte, írta meg a polisz.hu oldalon Varga Rudolf rendőrőrnagy, a Borsodobói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Az állatot a folyón vízitúrázó emberek legyengült állapotban találták meg a parton, majd állatorvoshoz vitték és biztonságba helyezték. A nyomozók a sikeres felderítés után egy 16 éves fiút állatkínzás vétsége miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A fiatal a bűncselekmény elkövetését beismerte, elmondta, hogy a házi állatuk beteg volt és attól tartott, hogy testvérei valamilyen fertőzést kapnak el tőle, ezért döntött úgy, hogy ilyen módon szabadul meg a kutyától. Végül az időjárásról. Éjjel borult lesz az ég, holnap szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulnak elő, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 25-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Jelentős összeget gyűjtöttek a Recski családi napon a mentett állatoknak. Adománysor néven hirdetett jótékonysági akciót a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Jó hangulatban vette kezdetét a Móricz Zsigmond Színház 2026-2027-es évadának első olvasó próbája. 10. alkalommal rendezik meg a Vulkanikus Borok Fesztiválját Gyöngyöspatán. Ezek mai műsorunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Ugatunk a jó ügyért címmel rendeztek családi napot nemrég Recsken, ahol a mentett állatok megsegítésére az Állatokat Védjük Együtt alapítvány munkájának támogatására gyűjtöttek. Az összefogás eredményeként 1.400.000 forint gyűlt össze, melyből végül két állatmentő alapítványt is támogatni tudtak. Társi Diana, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány vezetője kiemelte, fantasztikus érzés volt ennyi segítő szándékú ember között lenni.
2: Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, mi teljesen, hát nem is az, hogy megdöbbentünk, inkább meglepődtünk, hogy a Recsken az egyik örökbefogadónk, aki nagyon kedves barátunk, idestova 10 éve, tehát 10 éve, kicsit több, mint 10 éve fogadta örökbe tőlünk azt a kutyust, aki még mindig az ő egyik kutyusa. És barátok lettünk. Úgyhogy ezek is olyan fantasztikus dolgok, hogy mikből születnek barátságok, mert tényleg vannak ilyen hozzánk közeli emberek, akik így az állatvédelem által kerültek a mi látómezőnkbe, és akkor barátságok azok köttettek. A lényeg az, hogy neki az egyik kedves ismerősének a kisfia indított el egy gondolatot, és akkor a kedves ismerős meg tovább vitte ezt a gondolatot, és akkor ez így kinőtte magát, hogy akkor ők szervezzenek valamit a mi gondozásunkban lévő állatok számára, ami segítség. És ők ezt találták ki, hogy akkor ilyen főzőprogram, ki csatlakozik, ki nem, gyakorlatilag az egész település mellé állt, az ügy mellé állt, hogyha lehet így fogalmaznom, az ottani önkormányzattal együtt, ami nagy segítségükre volt ennek a szervezésében, és túlnőtte őket. Tehát, hogy olyan mértékeket öltött, hogy ők se gondolták volna. Folyamatosan érkeztek az adományok, a felajánlások, az, hogy akkor már nem tudom én, hány stand lesz, akik a főzési programban lesznek. Nem akarok rossz számot mondani, de én ilyen 15-re emlékszem, hát ez elképesztő, és hogy ők ezt azért tették, hogy akik oda mennek és vásárolnak az ő ételükből, ami nem volt sok összegben, mert azt hiszem 1500 forintos kuponokat lehetett vásárolni, és akkor azt ugye beváltani. Elképesztő. És 1.400.000 forint jött össze. Az 1.400.000 forintból végülis a szervezőkkel úgy döntöttünk, hogy a Cicavárlak alapítvány, ami nem helyi egyébként, de segítséget nyújtott Recsken kóbor macskák, meg talán gazdás macskák ivartanításában is, hogy akkor ezt a szép összeget kerekítjük, akkor a 400.000 forintot ők kapják, és mi meg az 1.000.000 forintot.
1: A teljes beszélgetést holnap a 8 óra 15 perckor kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunkban hallhatják. A mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete július végén hirdette meg adománysor elnevezésű akcióját. 2 héten keresztül várták az adományokat, amelyeket jelképes áron értékesítettek, a bevételt pedig a rászoruló mozgáskorlátozottak támogatására fordítják. A részletekről Balogh Zoltánt, a szervező Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatóját hallják.
3: Gyakran előfordul mindenkinek a környezetébe, lakásába, háztartásába, a gyerekekkel nőik a holmit, felesleges eszközök keletkeznek, a konyhába kísérünk berendezéseket. Nyíregyházán van ugyan ennek egy használt piaca minden vasárnap, de az már túl zsúfoltnak tűnik. Mi azért próbáljuk meg ezt most kísérleti jelleggel, ami úgy tűnik, hogy szerencsés lesz. Ezzel segítjük majd azt a környezetben, a piac is működik, hiszen a Mozgáskorlátottak Egyesülete lassan 20 éve itt működik. Azok a befolyó támogatási eszközök, amit egyébként időnként térítésmentesen el lehet vinni, adományt fogadnak el, azt a sérült emberek javára hasznosítjuk.
1: Jó hangulatban vette kezdetét a Móri Zsigmond Színház 2026-2027-es évadának első olvasópróbája, melyen az évadnyitó előadás a Pál utcai fiúk című musical szereplői ültek össze. A Molnár Ferenc híres ifjúsági regénye nyomán készült nagy sikerű zenés előadást Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián alkotta meg. A darabot hamarosan Nyíregyházán is láthatja a közönség. Nagy Róbert rendező az olvasópróbán hangsúlyozta, mindenképpen hűek maradnak az eredeti történethez.
4: Nincsen semmi ádász tervem, hogy ne azt csináljuk, mint a Pál utcai fiúk, szóval, hogy ezt ismerjük, kötelező olvasmány révén mindenki szinte. Ez az átirat, ugye igazság szerint, amit csinálta Geszti Péter belőlem, a Dés László zenéjével, ugye az egyel, a dalokkal együtt egyel közelebb tudja hozni ezt a problémakört, ami mindig ugyanaz, szóval, hogy nem, tényleg nem tervezek semmi galátságot bennem, szóval hogy azt fogjuk megcsinálni, amit megírt még a Molnár. Próbáljuk kiszedni, vagy próbáljuk megragadni azokat az alapvetéseket, amiket még ő akkor ebbe a regénybe megírt. Én általában bizakodó vagyok, én nem ismerem a srácokat, javarészt, szóval hogy biztos vannak nehezebb darabok, amiket próbálni lehet így a színház történelemben, de szerintem ez egy öröm. Vagy én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz ilyen probléma. Nagyon sok tréfa lesz, egymás között is lehet, hogy egy csomó benne is marad. Szerintem ez felszabadító lesz mindannyiunknak.
1: Idén immár 10. alkalommal várja a bor szerelmeseit a Vulkanikus Borok Fesztiválja a Gyöngyöspatán. A jubileumi rendezvénynek a széleskedvű rendezvényház és a különleges hangulatú 7-szintes pincefalu ad otthont. A fesztiválon neves vendég és helyi borászokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a legizgalmasabb vulkanikus borvidékek karakteres tételeit is megkóstolhatják. A program középpontjában ezúttal is a vulkanikus terroár sokszínűsége, a különleges borok és borászati értékek állnak. A jubileumi fesztivál különleges helyszíneivel, változatos borkínálatával és szakmai találkozásaival igazi élményt kínál minden borbarátnak. A részletekről Páger Mátyás szervezőt hallják.
5: Igen, mert vannak visszatérők is, tehát, hogy van, aki nagyon, nagyon szereti ezt a fesztivált, és van, aki visszatér vendégborászként. Igazából itt a fő célkitűzése magának a fesztiválnak az a közösségépítés. És ezt többféle platformon próbáljuk megvalósítani. Ugye egyrésztről egy borászközösséget épít, tehát, hogy ugye a koncepció az, hogy a helyi borászok mindig vendégül látnak egy vendégborászt, aki szintén vulkanikus területről érkezik, ez jellemzően ugye Magyarországon a Somló, Tokaj, a Balatonfelvidék, Eger, esetleg a Bükknek egy része. Tehát a lényeg az, hogy mindenki vulkanikus talajon neveli a szőlőt, és abból készít borokat. És ez a vendégborász koncepció, ez ugye lehetőséget ad arra, hogy ezek a borászok megismerjék egymást, nagyon jó barátságok születnek itt. Van egy szakmai diskurzus is, tehát, hogy itt azért elég sok szakmai info is gazdát cserél. Ez az egyik része. Ez a borászoknak fontos közösségépítés része. A másik, az pedig az, hogy magát a vendégeket, tehát a borkedvelőket hozzuk egy kicsit közelebb nem csak a borokhoz, hanem a borászokhoz is. Tehát ez a fesztivál, pont az a fesztivál, ami lehetőséget ad arra, hogy megszólítsák a borászokat, hogy beszélgessenek velük, tehát hogy itt egyrészt területileg is így szépen szét van húzva, tehát tényleg nem tapossuk egymás lábát, tehát nagyon jól el lehet férni, és szellős maga a fesztiválnak a hangulata. Tényleg lehetőséget ad arra, hogy egy-egy bor mellett beszélgessenek a borászokkal, és érdeklődjenek nem csak akár a borról, hanem akár az elkészítési módjáról, vagy a mögötte lévő filozófiáról, tehát hogy ezt is. Akkor összehozza a naturborászokat a konvencionális borászokkal. Ugye a Gyöngyöspatán én jó magam is naturborász vagyok, tehát naturborokat készítek, és ettől függetlenül nyilván vannak konvencionális borkészítők is a faluban, és mi nagyon jól meg vagyunk egymással, és nagyon szeretjük egymás borait, attól függetlenül, hogy egy más stílus képviselünk, és itt a fesztiválon ezt a kettőt is próbáljuk összeboronálni, illetve a fővárosból és nagyobb, hát ugye országszerte mindenhonnan próbáljuk lecsábítani a borkedvelőket, tehát hogy itt a vidéki és a fővárosi embereket is próbáljuk egy kicsit közelebb hozni egymáshoz, tehát hogy ez a közösségépítés, ez nagyon sok rétű és nagyon sok módon megvalósul.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elkövetkezett a tanévnyitó Veni Sancte Szentmise napja, amelyet az Egri Bazilikában tartottak. A Szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A főpásztor homiliájában párhuzamba állította a hegymászáshoz kellő kapaszkodók ismeretének fontosságát, ahhoz, ahogy a gyermekek kapaszkodókat kapnak az élethez.
7: A gyermekek jó esetben az élethez szükséges kapaszkodókat megtanulják a szüleiktől. De mi van akkor, hogyha a szülők sem tudnak köszönni, köszönetet mondani, keresztet vetni, imádkozni, templomba járni? Nem azért van így, mert rosszak vagy érdektelenek lennének, hanem azért, mert senki sem tanította meg ezeket nekik. Senkitől nem tanulták meg, hogy ez mind jó, amit felsoroltam. Jó dolog köszönni a másik emberre, jó dolog megköszönni, jó dolog imádkozni, az Isten dicsérni, jó dolog templomba járni, és részesei lenni egy nagy dicsőítő közösségnek. Ezt nem tanították meg. Ilyenkor jön a társadalmi védőháló, vagyis a pedagógusok és a papok szolgálata. Mi más tehetnék, mint hogy továbbadjuk azt, amit mi is másoktól kaptunk. Iskoláink idei mottója a 8. centenáriumát ünneplő Szent Ferenctől származik, aki Isten dicsőítette a teremtett világ gazdagságáért és szépségéért. Áldott légy, Uram! Ez lesz a mottónk. Megtanította, és idén egész évben azt tanítja nekünk, hogy ha Isten dicsőítjük és áldjuk, azzal mi nem leszünk kisebbek. Sőt, dicsőítő szavunk bennünket emel fel ő hozzá. Motivációt, lelkesítő erőt ad nekünk, hogy hozzá a végtelenhez mérhetjük magunkat. Tanítsuk meg a ránk bízott gyermekeket is arra, hogy szeressék Istent és áldják őt. Vagyis mondjanak köszönetet azért, amit kaptak tőle. Életet, egészséget, családot, közösséget. Szent Ferenc megtanít bennünket arra, hogy mindenért áldjuk őt. Az ő nyomán járva hívta fel még Ferenc pápa a figyelmünket a teremtés védelem fontosságára. Én nagyon hálás vagyok a pedagógusainknak, igazgatóinknak azért, hogy ezt a programot évek óta a figyelmükben tartják, és bátorítják azokat, akik lelkesednek ezért, és akik tesznek, akik jó példát adnak, akik a fiatalokat is elvezetik a természetvédelem fontosságára. És amikor látjuk szomjazó erdeinket és kiszáradt növényeinket, tudjuk, hogy ez aktuálisabb, mint valaha. Laudato si, áldott légy, Uram! Kedves testvéreim, az új tanév, új lendület, új munka, új lelkesedés. Azért vagyunk itt, hogy együtt imádkozzunk hívő emberként, és onnan felülről Istentől várjuk a segítséget és az áldást, és hogy egymást is fellelkesítsük. Fontos az, hogy ne szomorúan kezdjük a tanévet, hanem boldogan, örömmel azért, hogy azokat a lurkókat, akiket a szüleik ránk bíztak, azokat nevelhetjük. Látjuk a fejlődését. Lehet, hogy már most ősszel, ahogy visszajönnek, már a nyáron is láttunk valami fejlődést. Reméljük, hogy nem visszafejlődés. De ha úgy lenne, hát akkor majd kiigazítjuk. Van bennünk elég leleményesség, elég szeretet, elég jóság, hogy helyrehozzuk azt, amit esetleg a nyár elrontott volna. Ezért ma így fohászkodunk, Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen! Őt hívjuk segítségül, mert ő képes megsokszorozni erőinket, újra felszítani a lelkesedésünket, hogy az új tanévet az ő nevében tudjuk elkezdeni. Áldott légy, Uram!
6: Tanévnyitó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek délelőtt a bazilikában, a főpásztor szentbeszédének részletét hallották. A misét követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel. Ezután következett a Szent Gellér díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd Ternyekések megnyitotta a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetítette a Szentmisét, illetve a teljes program követhető volt a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol vissza is nézhető. Az Egri főegyházmegye szép és nemes hagyománya, hogy augusztus második felében az egyházmegye káplányai, illetve a tanulmányi szabadságon lévő papok közös zarándoklatra és testvéri találkozóra indulnak, főpásztoruk Ternyák Csabaiesek vezetésével és támogatásával. Idén augusztus 17-e és 19-e között a Szombathelyi Egyházmegye területére látogattak el.

természeti környezetben fekvő Velem községbe. Az ízletes ebéd elfogyasztása és a csendes pihenő után kezdték meg a lelki programot. Gyalogos zarándoklatra indultak a Kőszegi hegység sűrű, tiszta levegőjű erdőjén át a Szent Vid kápolnához. A körülbelül egy kilométeres hegyi ösvényen egymás mellett lépdelve és kötetlenül beszélgetve tapasztalhatták meg a természet szépségében megnyilvánuló isteni gondviselést. A hegytetőn álló Árpád-kori alapokra épült Szent Vid templom történelmi falai között mutatták be a találkozó első szentmiséjét, hálát adva a megérkezésért és kérve a Szentlélek vezetését a találkozó napjaira. A liturgiát követő vacsora után elfoglalták a szállásukat, ahol az este hátra lévő része a személyes beszélgetések és az egymásra való odafigyelés egyében telt. Kedden a püspökségen elfogyasztott reggeli után Szent Gotthárd felé vették az irányt, hogy Boldog Brenner János áldozópap az egyházmegyei vértanú nyomában járva elzarándokoljanak életének és vértanúságának helyszíneire. A vértanúság útjának erdős ösvényén járva egy kis kápolnába érkeztek, ahol közösen mutattak be szentmisét, megemlékezve a fiatal kápláról, akit 1957. december 15-én éjjel a betegek ellátásának ürügyén csaltak törbe, és 32 tördöféssel oltották ki életét. A déli órákban visszatértek Szombathelyre, majd a közös ebéd után Székely János megyés püspök vezetésével tekinthették meg a püspöki palota csodálatos termeit, lenyűgöző mennyezeti freskóit, az egyházmegyei könyvtárat, valamint a történelmi erekéket. Különösen mély lelki pillanat volt, amikor a székesegyházban Boldog Brenner János tiszteletére emelt oltárnál közös áhítaton vettek részt. Délután Felcső csatára utaztak, a Vashegyen található szabadtéri Vasfüggöny Múzeumhoz. A kiállítás megrázó pontossággal idézte fel a hidegháború korszakát, a megosztott Európa fájdalmas valóságát és az egyházüldözés nehéz évtizedeit. A szöges drótok, őrtornyok és egyenruhák között járva hálát adtak Istennek a szabadság ajándékáért és elődeink helytállásáért. A napot az osztrák-magyar határ közelében fekvő csodálatos szőlőbirtokok között vacsorával, borkostolóval és baráti beszélgetéssel zárták. A találkozó utolsó napján, szerdán, reggeli után elhagyva szállásukat, Zalaegerszegre utaztak, ahol a Mária Magdolna plébánia templomban mutattak be szentmisét. Zarándoklatuk záró akkordjaként a Mindszentineumot, a nemrégiben átadott rendkívül modern és interaktív múzeumot és látogatóközpontot keresték fel, amely Isten hűséges szolgájának, Mindszenti József bíborosnak és a kommunista diktatúra alatti egyházüldözés áldozatainak állít méltó emléket. A kiállítások megrendítő erővel mutatták be Mindszenti életútját, a nácizmussal és a kommunizmussal szembeni meg nem alkuvó kiállását, valamint a magyar katolikus egyház szenvedés történetét. Ez a látogatás megerősítette a lelkipásztorokat abban, hogy a hit átadása és a lelkipásztori szolgálat mindenkorban áldozatokat és bátor hitvallást kíván. A közös ebéd elfogyasztása után visszaindultak ecsédre. Zárul a beszámoló, amely elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján, illetve annak nyomán a Magyar Kurír oldalán is. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak a tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd.
A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapítása

0: Mostantól kezdve a Miganci Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Fekete Gábor és Kristan Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Befejezte a szeptemberi világbajnokság előtti utolsó edzőtáborát, és készen áll az év egyik legfontosabb versenyére, a vitorlázó Érdi Mária. Új összetételben tartotta első ülését a kazincbarcikai sporttanács. Lassan végéhez közelednek a nyári táborok a nyíregyházi Akvaesénél. Még tart a nyári szünet a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatánál. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Befejezte a szeptemberi világbajnokság előtti utolsó edzőtáborát, és készen áll az év egyik legfontosabb versenyére a vitorlázó Érdi Mária. Az MVMS-e világ és Európa bajnok sportolójának sajtószolgálata szerint az Ilka 6-os hajóosztályban versenyző klasszis 12 napot töltött Dublinban, ahol már közvetlenül a VB helyszínén készült. A beszámoló alapján Érdi fizikálisan teljesen rendben van, rehabilitációját lezárta, és úgy érzi, az egész éves munka alapján készen áll az idén egyik legfontosabb versenyére. Új összetételben tartotta első ülését a kazincbarcikai sporttanács a vízi komplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyészerci Röplabda Klub kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon-nagyon lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényekkel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a kazincbarcikai labdarúgó klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kárpáti László, a Vegyészerci Röplabda Klub elnöke arról beszélt, hogy a regionális röplabda központ átadásával újabb jelentős sportlétesítménnyel gazdagodott a város, amely nem csak a röplabdát, hanem az iskolai testnevelést és a város sportéletének további fejlődését is szolgálja.
0: Az elmúlt években egy új sportlétesítménnyel gazdagodott a város, közel 2 milliárdos költséggel felépült a regionális röplabda központa, vagy más néven a VRCK röplabda akadémia, aminek a végleges használatba vételi eljárása is befejeződött elmúlt év végén. Év elején kaptuk meg a használatba vételi engedélyt. Ez egy új lehetőséget nyit majd mind a iskolai testnevelés, a Polnák Mihály úti általános iskolát tekintve, mint pedig a városi röplabda élet infrastruktúrális feltételeinek a javításában. Úgyhogy örülök neki, hogy ezzel tudtunk gazdagítani a városnak a sportlétesítményeit.
1: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
4: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tagú sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
5: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatározhatjuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Lassan végéhez közelednek a nyári táborok a nyíregyházi akversinél. Urbin Tibor szakedzőt hallják.
6: Mert nem is számolom, hogy hány éve csináljuk, de amíg van ránk igény, addig csináljuk, és ilyenkor szoktuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket eltervezünk, tehát most vízilabdázunk, tegnap az úszás része, több csoportban dolgozunk, vannak, akik a kis vízben vannak, és a úszásoktatást csinálják, mi már egy kicsit előrébb haladtunk, tehát mi vízilabdázunk, mert most 25 olyan gyerek jött össze, akik már van közük hozzá, meg olyanok, akik most ismerkednek ezzel a sportággal, és nagyon szépen tudunk haladni, és hát ez a tábor úgy néz ki, hogy az úszási a főszeret, meg a vízilabdáé, de nagyon sok játék van mellette. Csúszdázunk, focizunk, röpizünk, és napi 3-szor étkezünk, minden van. Nagyon sok vizet fogyasztunk most, úgyhogy szerintem kellemesen töltik a gyerekek az időt. Hát a meleg az kivesz belőlünk nagyon sokat, de senki nem panaszkodik, tehát nagyon élvezik. Majd egy pici burpír van rajtuk, akkor is jönnek, nem szórakoznak, tehát a tábor az első. Vannak már reggel 7:30-tól, és délután 4-ig el vannak foglalva a gyerekek, tehát nem a telefonja a főszeret. Nálunk azt nem lehet használni, tehát néha ránézhetnek délután, amikor ebéd után van egy kis szabadidő, de amúgy megpróbáljuk őket mozgatni. Hál' Istennek, nagyon jó kis toborzási jellege is van a táborunknak évek óta, tehát 5 hét alatt ezért nagyon sok olyan gyerek jelentkezik hozzánk szeptembertől, és ez a célunk is, hogy a vízilabdát ismertessük meg, szeretessük meg a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, aki a tábor miatt jön hozzánk szeptembertől vízilabdázni. Ennek mi nagyon örülünk, mert ebből tudunk építkezni, tehát ez ilyen szempontból is nagyon jó nyári program.
1: Még tart a nyári szünet a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatánál. A keret tagjai viszont kondi edzésekkel folyamatosan erősítenek. Pampuk Csaba vezetőedzőt hallják.
7: Tavaly bebizonyított a Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyított azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. De szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampuk Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak. A kezdőben a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átló poszton, vagy elsőütő poszton. A Dani Laurának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
1: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében három új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampu Grétára nem számíthat a szakmai stáb, ő az U18-as válogatott után most a felnőtt válogatott keretével készül, és remélhetőleg ott lesz az Európa-bajnokságon, így csak szeptemberben csatlakozik a többiekhez. Édesapja igyekszik segíteni neki, de odahaza nem a röplabda a fő téma.
7: Tanácsokat mindenkinek lehet adni. Én Isten igazából így a röplabdáról nem beszélgetek vele, mert ha van egy kis pici szabadidőnk, akkor inkább a család és maradjon a gyerekem. A röplabda legyen másodlagos ilyenkor. Ott szerintem abban az edzőtábor időszak alatt megkapja azokat a dolgokat, amit neki véghez kell majd vinni a pályán.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írt